0: Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok aszbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és média figyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a mezőkövesdi, a tiszaújvárosi, a füzesabonyi, a hajdúszobosztói, a debreceni és a püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipest is jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfitartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy visszanemtérítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt szeptember 22-ig, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályzást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. 10 gyermeke született a budapesti Benyus Sándornak és feleségének, Annának. A szülők zenéltek, zenélni tanították a gyerekeket, akik mind a 10 hivatásos zenészek lettek. Benyus testvérek kamarazenekar néven családi zenekart alapítottak, koncerteket adtak külföldi nyaralásaik során, itthon idős otthonok lakóit örvendeztették meg, börtönfalai közé vittek örömet a zene által, templomokban lépnek fel. A 90 éves családfőnek és feleségének 41 unokája van. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a házaspár 2025. augusztus 20-a alkalmából. A házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy különleges családhoz jöttünk. Ők már 50 éve énekelnek együtt. Benyus Sándor és Benyus Sándorné alapították a családi együttest, aminek az a neve, hogy Benyus testvérek kamara együttes. 10 gyermekük született, és mind a 10 zenei pályára léptek, mind a 10 zenei diplomát szereztek. Tavaly a Benyus szülők megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Kezdjük az elején, kérdezzük a rangidős Benyus Sándort, hogyan is lépett zenei pályára, milyen hangszeren játszik.
4: Hogyha a játékot szó szerint értjük, akkor több hangszeren is játszani tudok, de zenélni, hegedülni tanultam, és zongorázni is egy kicsit.
3: Gyermekkorában kezdett el hegedülni, tanulni.
4: Én Széchenyben születtem Dugorán, és ott kocsmában volt, szépen szólt a cigányzene. Volt egy zongoratanár Széchenyben, úgy tudom. Hegedűből nem tudok, hogy volt-e vagy nem. De volt egy cigánybanda, akik mindig jártak névnapokon, születésnapokon, hát ebből értek körülbelül. Mentek házhoz, zenéltek, ház előtt megálltak, és akkor ebből értek be a cigány bandával, szemben, így mondják, ugye? Ebbe a kontrás. Egyedül a szemű ismerte a kottát. Áldja meg az Isten az öreg Zsolnai bácsit, és hozzánk ő ismerte a Blokk hegedű iskolát. Az én nővérem az korábban elkezdett már tanulni. A bátyám is tanulgatott egy kicsit, mindegyik hegedült egy kicsit. De hát én csak nagyon-nagyon alsó amatőr szinten. És ott volt a hegedű, kézbe vettem, én is elkezdtem, és akkor Zsolai bácsi, akkor próbáljuk meg. Úgyhogy én a Blokk iskolát, azt a hegedűsök tudják, hogy micsoda, azt én végig játszottam. Úgy, hogy nem a kísérlet, hanem a kontrázást csinálta hozzá, miért szigányosan. Ez volt az első kezdő lépése mondjuk ott a zenébe. Akkor utána, amikor Esztergomba kerültem gimnáziumba, ferenceseknél végeztem, akkor valahogy ott belekerültem a sodorásba. A hegedűt vittem magammal, volt a ő bátyuskája.
3: A feleségére gondol, Annára.
4: Igen, aki most már a sógorom. És ő hegedült, és akkor mondta, hogy akkor hozzassam már én is, hogy hozzak már föl nekem is a hegedű veszélyseimből. Valahogy így kezdődött nekünk, azt hiszem, a közös zenélés, ami viszont már egy komolyabb szinten történt, mert a Klinda Karcsi bácsi, ő, aki a Székesegyháznak volt a orgonistája, ő viszont hegedűs is volt, méghozzá nem is akar miért, és ő járt oda be a kollégiumba, és ott tanultunk mi együtt hegedülni. Ez nem zenei gimnázium volt, hanem általános gimnázium a ferenceseké. A zene maga az engem kezdetül fogva nagyon-nagyon énekel. Nem tudom, azt sem, hogy örököltem. Van egy képem a édesapámról, aki semmilyen hangszerre nem játszott. Azt hiszem, hogy fiatalkorában, gyerekkorában dobolt. A rádiókat le kellett adni, ez még a Rákosi időkben volt, hogy nehogy itt valaki az a piszkos nyugati rádiót hallgasson valaki véletlenül. Böböldének hívtuk mi. Egy ilyen hangszóró volt, ahol mindenhova bevezettek. Ezen este akkor ment sorozatba Menuhinnak hangversenyeiből adott a rádió. Ezeket én végighallgattam. Kérdezi, hogy kitől örökölhette majd egyet a zenei adottságot, hajlamot az egészre. Lehet, hogy édesapám volt, ő, aki azt hittem, hogy már régen horkol és halaszik, hát nem horkolt, hanem mikor véget ért a Bach szóló szonáta, végig azt mondta, hogy de szép volt. Itt kezdődött nekem való, azt hiszem, a zenének a mélyebb befogadása. Közben hát én akkor már csináltam a Zsoldai bácsival, Isten nyugasztalja meg a zenét, tehát hegedűs voltam. Én szeretnék zenei pályára menni. Hát az nem volt, mert éppen úgy történt, az mentem Esztergomba, mert csak oda vettek föl gimnáziumba. Idegen voltam, osztályidegen úgy éppen. Apám egy iparos volt. de valahogy nem passzolt a dolgokba. Nekem meg voltak az utolsó 8. koromban, hiába akarok gimnáziumba menni, én nem fogok tudni sehova.
5: De mégis Esztergomba került.
4: Abba az évben történt a megegyezés az államegyház között, és akkor kapta vissza az egyház a 8 gimnáziumot. Mint hogy előtte én meghívásnak éreztem, pap szerettem volna lenni. Mi bejártunk oda állandóan a ferencesekhez, elhurcolták a ferenceseket. A Széchenyi rendház egy nagy, hatalmas, nagy ősi, ott még Rákóczi Ferenc is megfordult a oratóriumba. Úgy nézik, hogy engem sehova nem veszek föl, és miután a ferencesekhez én pap szerettem volna akkor már lenni, akkor elhatároztam. Mikor visszakapták a gimnáziumot, akkor automatikusan nekem küldték a behívót, hogy akkor jelentkezzem Esztergomba. Így tudtam elvégezni a középiskolát. Közben ott Esztergomba, hát összejöttem a leendő feleségemnek a bátyjával, osztálytársak voltunk, és jó barátok. Én behúztam neki egy akkorát, hogy nyoma maradt még a érettségén, és attól kezdve jó barátok lettünk. Ott mi zenéltünk. Esztergomba, voltak fiatal zongorista gyerekek is, együtt muzsikáltak, és a Kündakarcsi bácsi bejárt hozzánk, és rajta keresztül valahogy itt a közös zenélés valahol nekem mindig indult. Aztán amikor eljöttem, bizonyítványom se volt olyan, hogy hajde, észékű fölvettek volna valahova. Azon kívül egyház gimnáziumból nem olyan szívesen vettek fel akkor abban az időben. Ez 50-ben volt. Akkor volt az, hogy elfelészkedtem valahol, üvegtechnikus vagy hővérék készítő. Emellett az egész beletekint a zene továbbra is hiányzott. És akkor kezdtem előről, meghallgattak, hogy hagyaniban, azt hiszem, hogy hetedikbe vagy nem tudom melyikbe vettek föl. Tervem volt, hogy én szeretnék zenei pályára maradni. 20 éves korban eldönteni az, hogy szeretnék zenei pályára menni a mai felkészítési technika mellett, hát ez kicsit azt hiszem, ugye nehezen képzelhető el. Ez késő lett volna. De az elején a iránti kapcsolatom megmaradt.
5: Mely években járunk most, az 50-es években?
4: 55-ös évek. Közben megismerkedtünk a mellettem ülővel, és össze is házasodtunk. Barátomnak a húga volt, és közben jöttek a gyerekek. És akkor az volt, hogy nekem nem jött ki jó a lépés. Hát akkor a gyerekeknek még ne. Úgyhogy velük nagyon korán, még beszélni jóformán alig tudtak, akkor már elkezdtünk valamilyen hangszeren. De az automatikus volt. Mert ugye én azért szoktam játszogatni, zongorázni is csináltam, és akkor jöttek oda, persze egy gyerek az érdeklődik minden után, nézi, hogy ez micsoda, és valahogy így kezdődött el. És az egyik elkezdte, a másik, neked volt a mondásod, azt hiszem, Mancsa, én is. Első szavar szemezést, hogy én is. Így ezzel az én issel, így sorba mindegyik bekapcsolódott ezzel az én issel. Annyira, hogy Péter, vagy nem is tudom melyik, hogy egy Zsoli, vagy nem tudom melyik, ő akkor 4 éves volt, vagy nem tudom, és volt itt egy valami nemzetközi kiállítás, fuvola. Tomi volt az, igen, Tomi. Blokkfőtével kezdtük, a Furgiával kezdtük először, és akkor meg elég jó, mert annyira, hogy oda meghívták őt, és ott játszott is ezzel a elég nagy sikerrel. Nagyjából ezekből a apró kis dolgokból tevődött össze, hogy ragadt rájuk, mint kutyára a bogancs. A zenével is körülbelül így voltak. Ezt csinálta akkor én is. Ő is csinálta, és utána, ha már ketten voltak, én nekem heppen volt az, hogy a kamara, az együtt zenelés. Akkor Mihályt már kétbe tudtam venni a hangszert, és meg tudott húzni egy üres húrt, akkor már én beállítottam, és ezeket én applikáltam a bizonyos könnyen, darabokat, amiket ők is könnyen tudnak venni, ahhoz a kísérleteket elintem még én applikáltam. Hát a koroknak megfelelően. Ebből kezdődött. Utána jött az a bizonyos dolog, amit az Ancsáról mondtam, hogy én is ezt csinálja, akkor én is csinálom. És akkor ő is csinálta, és akkor elkezdődött, akkor zenéljünk együtt. Először Furgiával, és később Hegedűvel. Hagyj, menjek végig, ez egy több évtizedes időszak volt, hogy sikerült elérni oda, hogy utána komolyan nekifogtak, csinálták, és a kamarát, mint ami gyerekkorban már a vérükben volt, meg a fülükben. Úgyhogy egyszerűen természetesnek vették, hogy így zenégessünk. A többi az már csak hozzátevődött.
5: Megkérdezzük Benyus Sándorné Annát, neki hogy indult a zenei pályafutása?
6: A bátyám hegedült, és akkor én is elkezdtem hegedülni, ennyi.
3: ez elég küzdelmes volt, mert úgy olvastam, hogy Egerből járt fel Budapestre hegedülni, hát, tanulni.
6: Ez egy olyan mellék dolog. Csak azért volt, hogy összeházasodjunk. Meg hogy koncertekre jártunk. Nem, hát

0: És meghívtak kórházba, beünket elfekvőbe, börtönbe. Még Olaszországban is voltunk börtönbe. A mi időkben nem úgy volt, hogy rácsodálkoztak a sok gyerekre, hanem megítéltek minket. Mikor született egy-két-három gyerek, akkor már fel voltak háborúdva. Milyen felelőtlenek vagyunk, úgyhogy senkitől nem kértünk semmit. Voltuk, hogy Szent József, segíts testi-lelki ügyeinkben, mert ő jó. A gyereknevelésben meg a szűzanyát kértük, úgyhogy senkinek semmi panaszunk nem volt. De valahogy a jó Isten úgy csinálta a dolgokat, hogy amire szükségünk volt, idézőjelben véletlenül mindent megkaptunk. Egyszer kint voltunk Olaszországban, és nem volt kenyerünk, tudjátok. És akkor egy olasz házas pár hozott oda kenyeret. Szóval ilyen apró csodákat éltünk meg családostul is. Ez erősítette a hitünket is, nem csak a miünket, de azt, hogy azt tapasztaltuk, hogy tényleg állandóan a tenyerén hordott, még ha valamit kértünk, és lehet, hogy rögtön nem kaptuk meg, de mire odaértünk, hogy szükségünk van rá, akkor mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Valahogy úgy most is úgy élem meg, hogy én valahogy szeretem ezt az egyszerűséget. Bélemben én hordott, hogy mindennek örülni kell, mindenért hálát adni, és még azt, hogy minden embert szeretni. Hogy benne legyen az ember gondolatában az, hogy Isten és ember szeretet is, ezt továbbadni az embereknek. Ez a zenén keresztül könnyen megy. Szent Józsefet kértem, hogy adjon munkát, és adott munkát, és mikor munkát kaptam, akkor meg hálát adtam, hogy kaptam munkát, és akkor egyszer mondták, mert esténként mindig mondtuk a rózsafüzet, és mondták a gyerekek, anyu, én ma, te jó, én nem fogom befejezni a munkámat, még reggelig se, de hát nem akartam nekik nevet mondani, és ilyen kettőre befejeztem.
1: És még gyakorolt is a gyerekekkel a zenét.
0: Hát, tudom, hogy mit, hogy csináltam, de tényleg így volt. De nem mondom nekik, a férjem vidékre járt dolgozni, a zenemű kiadónál dolgozott, és az volt, hogy mivel otthon dolgoztam, azért külön hálát adok, hogy a gyerekeknek haza tudtak jönni. Nem kellett menni ide csavarogni, oda csavarogni, hanem volt egy otthonuk, ahol váltuk őket haza. Mikor vacsoráztak, vagy valami, akkor nekik rendet kellett csinálni, úgyhogy így besegítettek, és így ezt a segítő készséget, meg ezt a egymásra utaltságot átvették, és tovább is adták a tesóknak. Nevelték is az öcsüket, mert 20 év volt köztük.
1: Önnek is a zenéhez kötődött a munkája. Mivel foglalkozott?
0: Ott a másolás korrektúra, meg a régi kottákat átélni modern kottafejekre. Tulajdonképpen ez olvasószerkesztő.
1: Olvasószerkesztőként dolgozott, szintén a zenemű kiadónál.
0: Az a legfontosabb, hogy otthon.
1: Most 4 generáció van jelen. A legidősebb, Benyus Sándor, aki az előbb szólt, és a legfiatalabb pedig a dédunoka, ő pedig még csecsemő. Még a létszámról nem is beszéltünk. A Benyus testvérek 10 vannak, és 41 gyermekük van, és 11 dédunokájuk. A legkisebb az 3-4 hete született, Rafaelnek hívják. Folytassuk a rangidős Benyus Sándorral a beszélgetést. Igen, ő az első szülött. Hogyan emlékszik gyermekkorára, a családi életre, a zenélésre?
2: Arra emlékszem, hogy élmény volt hangszeren játszani. Nekem az olyan izgalmas, meg játékos feladat volt, hogy a hangszeren a hangokat, ahogy így előcsalni, és az valamilyen hangzássá formálódik, az egy ilyen különleges élmény volt. Hát ez az élményt igazából mai napig is emlékszem, amikor valami a darabot játszottam, amely olyan különleges harmóniák voltak, akkor úgy mégis álltam egy harmóniánál, és akkor, ahogy hatott rám, úgy próbáltam úgy mélyebben megélni. Meg arra is emlékszem, hogy amikor gondom, bajom volt, vagy mit tudom én, valami rosszul ment, és akkor leültem a zongorához, és akkor nekiálltam mindenfélét játszani, és akkor az valahogy olyan békét tudott nekem adni.
1: A zongora mellett nagy bőgőzni is tanult, és a Váci Zeneművészeti Szakgimnázium bőgőtanára, korepetítor, karmester. Hogyan tudja átadni a diákoknak a zene szeretetét?
2: Elsősorban úgy, hogy őket megpróbálom szeretni, mert az a legeslegfontosabb, hogy érezzék, hogy szeretve vannak. Azt gondolom, hogy az én zene szeretetemet próbálom átadni, fölfedeztetni velük, hogy a darabban milyen szép

0: különbségek vannak, akár a harmóniai, ritmikai, vagy a kifejező erő, ami egy dallamban úgy megformálódik. Én azt gondolom, hogy talán ezen keresztül meg tudom szeretetni velük, meg hát főleg a sikerélményeken keresztül, hogyha adok neki technikához valamiféle kulcsot, hogy hogy lehet egy nehezebb rész megoldani, az olyan sikerélmény, amikor azt meg tudja valósítani.
1: Nem tudom, hogy ön tartja egybe a családi kórust, illetve a családi zenekart, a kamara együttest, itt csütörtökönként próbálnak mindig délelőtt, erre ráér mindenki.
0: Úgy alakítottuk ki, hogy csütörtökönként lehetőleg mindenki ráérjen. Az, hogy ki tartja egybe, közösen tartjuk egybe, abszolút, ők tartanak meg engem, és ezt szerintem oda-vissza egy mindenkiért, mindenki egyért. Konszenzus alapján próbáljuk eldönteni a dolgokat. Vannak helyzetek, amikor én megpróbálom összefoglalni a különböző elképzeléseket, összvér megoldás, vagy van olyan megoldás, ami lehetőleg mindenkinek a legjobb. Nem mindig sikerül ez, de hát ez a szándék, hogy egyfajta ilyen végső konszenzus azért ki tudjon alakulni.
1: A sorban a negyedik gyermek, Bocsákné Benyus Anna gyermekei közül elhozott kettőt, Vajnai Bocsák Kingát és Bocsák Balást is. Ő hegedű tanár, a Szent István Király Zeneiskola tanára. Ön hogyan emlékszik vissza a gyermekévekre, a zenélésre?
2: Inkább játék volt nekünk, mint munka. Egy ilyen közösségi élmény, aminek egy jó hozadéka volt, hogy jól is szólt, amit játszottunk. Voltak ilyen könnyedebb műfajú zenék is, találtunk, vagy kaptunk ilyen kottákat. Ilyet játszottunk, hogy ott blattoltunk, énekeltünk hozzá, zenéltünk, zongoráztunk, hogy bohóckodtunk együtt, és ezek nagyon jó élmények voltak.
1: A gyermekeik hogyan követték önt? Az önök családjában is mindennapos volt a zene?
2: Igen, nálunk is mindenki tanul zenét, még most is. Nagyobbak mások éve éneket is tanulnak, mert már a hangszeres zenével az iskolát kijárták. Nálunk most a legkisebb 12 éves múlt, ő most kürtöl és zongorázik, de mindenki zenél, és néha volt, hogy nekünk is sikerült együtt zenélni, meg énekelni, de én nem voltam annyira elszánt, mint a szüleim, hogy ettől ilyen komolyabb együttest csináljunk.
1: De hát tagja a családi kamara együttesnek.
2: Igen. Nekem még az a különleges, hogy a férjem is zenész, úgyhogy mind a ketten hegedűsök vagyunk.
1: A fellépésekről kérdezem a testvéreket. Sokat szerepeltek itthon és külföldön is. Kalandos útjaik is voltak, amikor egy mikrobusszal elindultak külföldi kirándulásra, és végül fellépés is lett belőle. Kozmáné Benyus Kinga válaszol.
3: Első alkalommal Franciaországba mentünk ki az édesanyámnak a nővéréhez, aki vizitációs apáca volt, és lerobbant az autónk, 10 napig voltunk szervizben, és akkor volt az ötlet, hogy menjünk el utca zenélni. Ez egy különleges élmény volt, hogy így végigvonultunk Sanyi a bőgővel, mi a hangszerekkel, és hogy elég bátrak leszünk-e, hogy így kiállunk. Hát így együtt sokkal könnyebb, meg kell, hogy mondjam, hogy azért így tizen kiállni sokkal könnyebb, mondjuk, mint egyedül. És az nagyon nagy élmény volt az első ilyen, hogy az emberek így érdeklődve nézték, és hát így sikerünk volt, úgymond. És emiatt később is, amikor már így mentünk mondjuk Olaszországba csak úgy nyaralni, akkor sokszor mondjuk, ugye azért az elég drága volt a benzére, és mondjuk ezzel szereztük a pénzt, hogy esténként így kiálltunk, zenéltünk, és akkor rengetegen hallgattak minket. Úgyhogy ezt nagyon élveztük. Ennek egy külön hangulata volt.
1: Vargáné Benyus Bernadett.
4: Hát a hangversenyek most számomra mindig egy ünnep. Tehát amikor együtt vagyunk, az mindig egy csoda. Ugyanúgy gyerekkorunk is, mint most is. Tehát az, hogy együtt vagyunk, és tényleg ott vagy a Szentlélek, ott vagy Jóisten, és ezt csodaként éljük meg.
1: Ön Brácsán játszik, és melyik iskolában dolgozik?
4: Patrona Hungária Katolikus Iskola Központ. Nekem meg az is könnyebbség a tanítást, illetőleg, hogy a húgom, a Gertrud is, mert a Kinga is ott tanít, és ott is együtt csinálják a zenekart, és hát itt nekünk nagyon-nagyon jó az, hogy együtt tudunk dolgozni, és ugyanezt a zeneszeretetet tovább tudjuk adni a ottani gyerekeknek, és látom rajtuk is, hogy ragadós ez a öröm, meg ez a elszántság, és a gyerekek önként és örömmel jönnek, tehát hogy elmarad egy zenekari próbálkozni, meg kérdez, hogy lehet az, hogy elmarad, tehát hogy nem az van az, hogy jönni kell órára, hanem hogy úgy bennük van meg, hogy mikor lezzenek karitából. Tehát, hogy valahogy az, hogy mi kaptunk egy ajándékot a szüleinktől, hogy ez így tovább megy így a növendékek felé.
1: Musné Benyus Gertrúd csellón játszik, és együtt dolgoznak az iskolában. Önnek mit jelent a zene?
3: Egyrésztről feltöltődés, hatalmas örforrás, és hát ahogy a Sanyi mondta, ez tényleg így van, hogy az ember az érzéseit annyira jól tele tudja adni, kifejezni, és magamnak is egyfajta segítség, de hogyha az ember ezt még szépen tudja csinálni, másoknak is így ezzel tud adni.
1: Milyen együttest vezetnek az iskolában? Kérdezzük Kozmáné Benyus Kingát. Ő hegedűn játszik, és szintén az iskolában tanít.
3: A zeneiskolai vonózenekart együtt csináljuk hárman.
1: Milyen műveket játszanak?
3: Ez nagyon vegyes. Klasszikus műveket is játszunk, Mozartot, Handelt, de belekerülnek mesezenék is, Disney zenék is. Egy kicsit a gyerekeknek az igényei, azt próbálunk alakulni.
1: Benyus Péter a legkisebb a 10 gyermek közül, és ő elhozta a kisfiát, a lassan 3 éves Benyus Mihály Rubent. Az édesapa hogyan emlékszik a családi zenekarra, a zenélésekre?
5: Nekem most így hirtelen visszajut azok a közösség, élmény, játékosság, meg eszembe jut, ahogy gyakoroltak velem. Akkor ugyanilyen nem fogtam föl, de hogy rengeteget foglalkoztak velem otthon. Az édesanyám nagyon sokat gyakorolt, így a zongora kürt kapcsán, de a kamarabetanításnál, a kamaradaraboknál ott kaptam egy-egy nagy tesót, aki bevállalt engem a hisztém ellenére, mert azért ezt hozzáteszem, hogy persze gyerekként nem mindig voltam lelkes. Tehát volt bennem néha dac, meg ellenállás, de ott a koncerteken legtöbbször tényleg feltöltődés volt, meg élmény. Hogy őszinte legyek, akkor nem biztos, hogy felfogtam, hogy milyen csodának a részese vagyok. Bármióta vannak gyerekeim, talán még hatványozottan, de hogy 20-as éveim után kezdtem el így felfogni, hogy mekkora csodának a részese vagyok. Nagyon természetes volt ez a nagy család, az együttzenélés. Hozzá tud szokni az ember a jóhoz, és nem tűnik föl neki, hogy ez egy nagy kegyelem és ajándék. Alapvetően szeretek zenélni is, de hogy néha azért munkának veszem, tehát hogy néha azért van egy-két koncert, amikor úgy csak éljen túl, mert nem vagyok olyan állapotban fizikailag, lelkileg, de hogy akkor is hat rám a zene. És hogy vannak ilyen nagyon nagy imádságba torkolló akár koncert, akár a szimfonikus zenekarban is, amikor tényleg így ilyen lelki élmény, valami katarzist élek meg, és gyakorlatilag ilyen gyógyulás és lelki gyógyulás, meg akár egy Istennel való lelki egy találkozás, Isten tapasztalatot is meg tud élni az ember. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy én mit akartam, hogy akartam. Én akkor nem fogtam föl, mert pici voltam. Így felnőttként azért ez egy nagyon-nagyon dolog, hogy diplomás meg konzis zenészek egy 3-4 éves fiúcskát befogadtak, és együtt léptehettem föl velük. Én akkor ezt nem fogtam föl. A kezdet-kezdetén én ütöztem, aztán elkezdtem zongorázni, egy évet tanultam hegedülni, a nővérem által. Egyébként megvannak azok az élmények, amikor volt egy-egy hegedű óra, tehát ezek nem tűntek el. A hegedűtartás az kicsit megkopott, de ezek is jó élmények voltak. A zongora az természetes volt, és a kürtőt azért kezdtem el, mert végén ketten fiúk vagyunk, a legkisebb bátyámat valamilyen szinten utánoztam, vagy így felnéztem rá, vagy így követtem, és hát elkezdett kürtölni, és nekem is tetszett, és úgy adta magát, hogy akkor én is kürtölök, és akkor elkezdtem én is kürtölni, de nem éreztem azt, hogy nekem azt mondják, kürtölni kell, vagy ezt is azt kell csinálni, hanem úgy áradtam a lehetőségekkel.
1: A családi szimfonikus zenekaron kívül még másik zenekarnak is tagja.
5: Hát én a Bundofoki Doknányi Zenekarba kürtölök, és a Ferencvárosi Erdemérő Zeneiskolában tanítok. Emellett néha szoktak hívni ide-oda egyéb ilyen helyre kisegíteni zenekarozni.
1: Bocsák Balázs, ő a nagyszülőknek az unokája. Hány éves?
6: 27 vagyok most már.
1: És milyen hangszeren játszik?
6: Én hegedülök, hegedültem, ahogy veszük múlt időben. Most már az aktív tanulást már befejeztem, de továbbra is így a közös szereplések alkalmával szoktam zenélni, meg itt a egyetemi templomnak a szimfonikus zenekarában is beszoktam állni, segítenem, amikor ráére kis időm engedi, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy eljutottam arra a szintre, hogy ezt probléma nélkül megteltem.
1: A csütörtöki próbák hogy szoktak zajlani?
6: Azon mi nem veszünk részt, azokon a próbákon csak a szüleink próbálnak együtt. Azt nem tudom, mennyire volt már róla szó, de van egy ilyen unokák kórusa szerveződés is, és a próbái ezek inkább ilyen random jelleggel történnek, tehát amikor éppen koncertek előtt vagy, esetleg amikor éppen ráérünk, akkor így megbeszéljük az időpontokat, összejövünk, és akkor egyik próbálunk. Tehát mi úgy rendszeresen nem járunk össze, de rendszertelenül úgy egy évben azért elég sokszor összejön egy ilyen próba, mert szerencsére van rá igény meg szükség.
1: Olvastam, hogy karácsonykor hatalmas koncert adtak, azon részt vettek az unokák, és...
6: Igen, mi is részt vettünk. Van egy nagyon jó bejáratot adik az ilyen koncertekre. Általában úgy szoktunk kezdeni, hogy így a szüleink kamaraegyüttese előad pár nagyon profi és igényes számot. Az csak zenei szám, akkor utána az idősebb unokák felvonulnak, és akkor így együtt zenével meg énekkel előadunk szintén egy komolyabb darabokat, és akkor a végén pedig a kisebbek is feljönnek a színpadra, és akkor velük együtt egy ilyen, hát nem gyerekdalok, mert azért látom dolgozni ezek rendesen, de hogy a számukra is élvezhető és előadható műveket adunk elő még a végén, és akkor így szokott összejönni egy ilyen karácsonyi koncert.
1: Mi az, ami összetartja a családot 50 éven át? Mucsné Benyus Gertrud válaszol.
7: Azt hiszem az, hogy igazából nagyon szeretjük egymást, és hogy mondjuk nagyon sok közös örömben és élményben volt részünk. Igaz, hogy voltak összetűzések, meg súrlódások, de hogy ezek is inkább így megerősítették, azt hiszem, így a kapcsolatot közöttünk. És igazából most így rácsodálkozok, hogy ennyi évtized után is, hogy ennyire erős kapcsolat. Nehéz is megfogalmazni, vagy nem is tudom igazán megmondani, hogy mitől, de azt, ezt csak érzi az ember, hogy egyszerűen így szeretünk együtt lenni, és hogy felelősséget érzünk egymásért. És hát biztos, hogy ez a jó Istennek az ajándéka és a kegyelme. És hát azt hiszem, hogy a szüleinknek is nagyon köszönhetjük.
1: Bocsák, Balázs.
6: Én csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy úgy érzem, hogy én egy másik generációnak vagyok már a része, és egy másik generáció tagjaként azt érzem, hogy jelenleg a fiatalság egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon nehezen talál erős és stabil gyökereket. Nagyon nehéz hova kötődni. Én nem fogtam fel kiskoromban, de szerencsére most már úgy jó pár éve ennek úgy egészen tisztában vagyok, hogy mekkora hatalmas ajándék volt az, hogy mi így tudtunk felnőni. Egy nagy családnak vagyok a része, most már 80-an vagyunk körülbelül, és az, hogy mi egy ilyen nagyon stabil, nagyon támogató és nagyon fix hátterünk van, ahova mindig jó visszacsatlakozni, és minden egyes találkozás, egy ajándék, és a legjobb barátaim többsége családokból áll. Tehát, hogy olyan szintű hátterünk van, és olyan biztonságos közegnek lehetünk a tagjai, amit ha körbenézek is most már a munkahelyen, meg korábban a gimnáziumban is, meg az egyetemen is megnézem a fiatalokat, és hogy nem rendelkeznek ilyen háttérrel a fiatalok, és szerintem hatalmas kegyelem az nekünk, hogy ilyen összetartó közösségben lehetünk, és hogy tényleg azt élem meg, hogy itt teljes elfogadás, szeretet, és egy ilyen nagyon biztonságos közeg van. Nem tudom azt eddig hangsúlyozni, hogy mennyire sokat ad még mindig, hogy nem érzem azt a nyomást a munkahelyen, az egyetemen, az összes ilyen, hogy mondjam, világi közegben, hogy nekem ott bármit is muszáj teljesítenem, mert tudom, hogy mindig van hova visszatérnem, és tudom, hogy van egy közeg, ami bármit is leszek, el fog fogadni, és bármit is leszek, ott fog állni mögöttem. Ez hatalmas kincs.
1: Hogyan tudták megvalósítani ezt a nevelést, hogy ennyire összetart a család?
8: Én mondtam, nem tudok gyereket nevelni, mondtam a Szuzsonyának, mert köpögyed alá, mert én nem tudom, és segített. Ennyi. A Szent Család az, akit mindig kértünk, hogy segítsen. Munka előtt a Szent Józsefet, utána meg elmondani a hálát.
1: Otthon is minden nap imádkoztak, minden nap hálát adtak, kértek.
8: Igen. Minden este rózsafogyat. Úgy volt, hogy csengettünk, hogy nem volt kötelező, hanem úgy volt, hogy csengett is este, vacsora után is, az azt jelentette, hogy ima. Aki bújt, aki nem bújt, nem bújt, jött, de mindenki jött.
1: Bocsákné Benyus Anna.
9: Édesanyáik, a Téges Szűzanyára bíztak bennünket, hogy nagyon sokszor mentünk ilyen Mária zarándok helyekre. Ezek akár ilyen nyaralásban is, meg ilyen közös utazásokban, tehát voltunk Medjugorjéban, Lourdesban, Fatimában is elindultunk, de nem érkeztünk meg, de voltunk Montichiariban is, nagyon sok Mária zarándok helyen Magyarországon is, és ezek is mind-mind nagy közös lelki élményt adtak nekünk, és mi is átéltük azt, hogy a szüleink a Szűzanyára, meg a Jóistenre bíznak bennünket, és ezt mi is így megpróbáljuk így csinálni saját gyerekeink felé, mert az ember nap mint nap szembesül azzal, hogy én ehhez kicsi vagyok.
1: Benyus Péter.
10: Még ez a rózsafűzér, ez most már nagyon kibővült. A Covid óta volt, hogy online kezdtünk el együtt imádkozni, és gyakorlatilag szerintem azóta minden este, egy-két este talán kimaradt valamilyen ünnep miatt, de minden este 8-kor a nagyszülők elindítják a Viber hívást, és aki tud, az becsatlakozik, és most már nem csak a gyerekek imádkoznak együtt, hanem az unokák, már a dédunoka is már mondja ott az üdvözeléget, és ez is egy ilyen összetartó kapocs.
1: Kozmáné Benyus Kinga.
11: Hogy még nekem az nagyon sokat ad otthonról, ezt anyuéktól nagyon megtanultak, hogy bárkinek bármi problémája, vagy vizsga, vagy bármi volt, akkor mindig mentünk a szűzanyaszobor elé, és imádkoztunk, és ez a mai napig így van, hogy ugye megvan a Viber csoportunk, és akkor valaki írja, hogy államvizsga, akármi baj van, tényleg, és akkor mindenki kérlek, hogy imádkozzatok, és ugye ez a mai napig megvan, és ez is valahogy egy, amit így Balázs is mond, hogy annyira egy olyan pont, ez a családi fészek, vagy hogy mondjam, hogy az ember olyan bizalommal adja oda a problémáit is, az örömeit is, mert azok ugyanígy ugye a Viber csoportban így megjelennek, hogy ez egy biztonságot ad az embernek. Ezt is anyuéktól tapasztaltuk meg. Ugye ők előre ezt nem látták, hogy ez lesz a családból, hanem ők egy picit azt, amit így kaptak, ahogy alakult az életük, ezt ilyen szépen a Jóisten kezében élt meg. Tehát, hogy nem a körülményeket próbálták meg mindig változtatni maguk között, hanem ami volt, azt próbálták meg a Jóistenben megélni. Tehát, hogy ezt egy kicsit arra szeretnék utalni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek így sikerül ez, hogy akkor most neki, tudom én, sok gyereke van, vagy nagy családja, de ugyanezeket a dolgokat akár kis családban is tovább lehet vinni, vagy bármi, akármi, akár mondjuk, mint a nővérünk, hogy ő szerzetes lett, ő így adja tovább az életét, és hogy valahogy mi ezt tapasztalt meg, hogy így bármi történik velünk, hogy az Istenbe helyezhetjük így az életünket, meg csak vele kell közösen megosztani az életet.
1: Hargáné Benyus Bernadett.
4: Hogyha jön valami esemény, váratlan esemény, hogy általában az ember negatívként gondol rá, még az a ferences lelkiség is úgy bennük, hogy ajándékként tekintenek mindenre. Tehát amire más azt mondja, hogy fú, mekkora kutatjuk, az ajándékot látják, hogy azt kapták Istentől. Állandóan hála van szívükbe, és én szerintem ez nagyon fontos. Állandóan úgy éreztem, hogy kudarca, hogy én gyereket nevelek. Anyuhoz felmentem, és kérdeztem, hogy anyu, te ezt mégis hogy csináltad? Mondom, hogy az egész éjszakát végig sírom. Azt mondja, hát én is ezt csináltam. Na, bementem a nagymamához, mondom, nagymama, te ezt hogy csináltad? Azt mondja, hát ugyanígy. Tehát az, hogy tényleg az ember pontosan tudja azt, hogy magamtól nem vagyok képes semmire, és talán pont azért, hogy Isten kezébe tudja helyezni a gyerekeit, és hát ugyan mindennapokat, tehát de muszáj, mert a mi kezünkben hosszája van, de Istenének minden olyan csodává válik. Igen, ezt tanultuk a anyutól is, aputól is, meg a ő szülei is. Igen, tehát hogy nekik is volt gyökerük, tehát ők is van, ahonnét táplálkozzanak.
12: A hittel kapcsolatban a hitet nem lehet erőltetni, mert akkor diktatúra lesz belőle. A hitet csak megélni lehet, és előélni mások előtt. Csak úgy érvényes.
1: Vajnai Bocsák Kinga ül mellettünk, és egy pici babával érkezett. Hogy hívják a kisfiút?
13: Kornélnak hívják, és már 8 hónapos nagyfiú.
1: Ön is bekapcsolódott a családi zenekarba, vagy énekarba, melyikbe?
13: Igen, hát az utóbbi időben kezdett kicsit így kibővülni, eddig leginkább csak énekeltünk, mi unokák, de most az utóbbi időben most már zenélünk is egy-egy fellépésen, úgyhogy most már mondhatjuk, hogy mindkettő.
1: Milyen fellépésekről emlékezne meg?
13: Hát most itt a legutóbbi kettő volt egy Veresegyházán, meg egy a MUM kulturális központban.
1: És miket énekeltek?
13: Most már éneklünk olyan darabokat is, amiket az unokatestvérünk, a Sivadó Zsófi írt. Nekem azok a személyes kedvenceim, de egyébként éneklünk John Rattertől darabokat, tehát elég vegyes ez a paletta is. De ez is folyton változik egyébként, hogy így bővítjük a repertoárt.
1: És milyen hangszeren játszik?
13: Én is hegedűri tanultam sokáig. Most már az aktív éveimet én is magam mögött hagytam, de zenekarba szívesen zenélek. Úgyhogy most főleg az ének. Most magánénekre is járunk páran a testvéreimmel, úgyhogy így próbáljuk magunkat fejleszteni ezen a téren is.
1: Amikor tavaly megkapták a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, akkor mi volt az indoklás? Mi hangzott el, hogy miért kapták azt a nagy elismerést?
14: Valaki azt mondta, hogy hallott minket egyik karácsonyi koncerten, és nagyon meghatódott, és akkor ő terjesztette elő.
12: Miért így alakult az dolog? Hát először voltak a hegedűsök, én magam hegedűs, ő is hegedűs volt. De később ugye jött a kamarahajszalra, vagy más hangszer is. És az első, ami a legegyszerűbb a gyerekeknél, fújja volt, blokkfőte. És akkor már volt egyfajta fúvós, volt egy vonós, igen, de ennek kéne alja is, hát akkor te próbálj csellózni. Így kezdett lassan alakulni. És akkor jól oda valami, hát valami fújnátok egy kicsit. És akkor hát a legszebb, így jön be, ezt már ők intézték a gyerekek, fölhívták a konzit, hogy lehet-e fölvételizni. De először is mi mondtuk, hogy menjetek el, kellene kéne kürtösök, ugye? Valamikor. Pidi, szóval körülbelül így alakult, és így bővült, és így lett akkora valami, ami enni.
14: A Sönyi az nagyon szerint nem mondta, hogy ő vezeti, karmesteri diplomája is van, szóval elvileg ő vezeti a Domoszkot is, meg a BTK-t.
12: Sanyinak van egy amerikai diplomája, karmesteriből, meg egy magyar is. Mert itt is az olyan diplomázat.
14: Csak ő nem mondja, de...
1: Most mondták a szülei, hogy van egy amerikai diplomája és karvezetésből. Hogyan végzett külföldön?
0: Amikor már zeneakadémiára jártam, karmesterképzőre, akkor valahogy adódott egy olyan lehetőség, hogy kiutazhatok Amerikába 2 évre. Ösztöndíjjal kerestek egy olyan magyar muzsikust, aki ott szívesen tanulna. A Módos Gellért volt, aki a ennek az alapítványnak vagy a pályázatnak a fő mozgatója volt. Kitalálta, hogy ezeket a támogatókat, amerikai gazdag embereket meghívja arra, hogy támogassák magyar muzsikusoknak a tanulmányát, úgyhogy akkor ki tudtam menni 2 évre. Én azért karácsonykor meg nyáron azért hazajöttem, mert itt azért vártak rám, és akkor tudtunk akkor is együtt muzsikálni, de a lényeg az, hogy Amerikában akkor volt lehetőségem zongorát tanulni, a karmesterséget tanulni, és ott el is tudtam helyezkedni egy zenekarba, és akkor a végén egy ilyen master degree diplomát kaptam, ezzel is gazdagodott a világlátásom, rálátásom, a más megközelítésekkel találkoztam, és ezek egy kicsit igyekeztem hazahozni, és itt egy kicsit hasznosítani, amennyit itt a családi körbe is. Nem tudom, hogy ezt a többiek hogy élték meg. A kitüntetéssel kapcsolatban van egy régi ismerősünk, aki eljött a egyik koncertünkre, és akkor ott szembesült vele, hogy ez milyen rendkívüli dolog, és akkor úgy kérdezgetett, hogy egyáltalán ekkora család még valahol az országban van, ahol ennyien muzsikálnak, meg ennyire összetartanak, és ő egészen fantasztikusnak találta, és akkor úgy érezte, hogy ez azért ez nagyobb nyilvánosságot kíván, hogy ezt az emberek megismerjék, mert azért ebből sokan meríthetnek, és akkor arra gondolt, hogy fölterjeszt minket ilyen díjra, nem is minket, hanem hát az a szüleinket, meg ezáltal az egész családot, hogy megismerjék az emberek, hogy ilyen van, azért nem kell, hogy vék alá rejtsék, ő így mondta. És akkor ez a felterjesztés kapcsán ők örömmel fogadták ezt a felterjesztést, és támogatták, és akkor hát csodálkozva hallgattuk, hogy megkapták édesanyáink ezt a nagy elismerést, és boldogok voltunk.
1: Bernadettnek hozzáfűzni valója.
4: Tehát, hogy azért az édesanyám, az édesap az egész életüket, tehát minden pillanatokat ugye hát a családba fektették, és úgy gondolom az, hogy megkapták ezt a díjat, hogy ez egy kicsikét visszatükröz abból a befektetett energiából valamit, és példaként is állhatnak a fiatal családosok elé, akik nem igazán tudják, hogy hogy kezdjék az életüket, hogy ezt lehet jól csinálni, és ezt szántsák kell hozzá, ami azért bennük volt, és tehát a mai napig bennük van, tehát ahogy úgy odafigyelnek mindenkire, és amilyen szeretettel csinálják a dolgokat, hogy ez
1: 6 testvér van jelen az interjún, 4 hiányoznak. Beszéljünk róluk is.
15: Hát a legidősebb nővérünk nincs itt, a Hedvig. Ő fuvolattanár a Weine Leo zeneiskolában. Tomi bátyánk, ő oboatanár, szintén a Weine Leo zeneiskolában. Ő sincs most sajnos itt. Mária, ő a szociális testvér. Egyébként hegedű tanár, de ő most ilyen formában nem dolgozik. És János, kürtös öcsénk, aki az operaháznak a kürtöse, és Concerto Budapestben kürtöl, és van egy kvintettjük is, akikkel nagyon sokféle előadnak, az Immedias Brass.
1: Még Sándor nem beszélt a Don Bosco együttesről.
0: Ez az együttes, hogyha ezt így lehet nevezni, az gyerekkorunkhoz kötődik. Dauner János atya volt az, aki alapította ezt a ének és zenekart, aminek mi elég gyorsan a részesei váltunk, mind a hányan. Az egész család bekapcsolódott ebbe a közös muzsikálásba. Itt is megtapasztaltuk János bácsin keresztül azt a vidámságot, meg azt a szeretetet, amit már otthon nagyon is megéltünk, de itt azt is megtapasztaltuk, hogy van egy olyan közösség, ahol minket nem ugyan különcnek néznek, meg nem olyan furcsa figuráknak, hanem olyanoknak, akik értékes tagjainak a közösségnek, és hálás érzés volt bennünk, hogy minket így elfogadtak. És a zenekarnak a tagjai voltunk, énekeltünk, muzsikáltunk benne. Aztán volt egy idő, amikor Jándor bácsi annyira gyenge és idős lett, hogy átadta a énekzenekarnak a vezetését, és továbbra is működik. Gyakorlatilag ez most az 50 éves jubileumát ünnepeltük ennek az énekzenekarnak. Kórus vezetésbe Bakonyi Marton Katalin kapcsolódott be. Én a zenekart vezetem, de persze nagyobb műveknél akkor az énekzenekarnak a összmunkáját irányítom. De nagyon sok segítő van. Hát nyilván a háttér imádság is, mert van egy kis ima közösség, aki folyamatosan imádkozik ezért a közösségért. Nyilván mi magunk is valamennyire ezt megtesszük. Tehát az ima háttér, a elfogadás, egymás támogatás, azt, azt hiszem, hogy ami az 50 évet fémjelzi. És hát köszönhető tényleg ott is az alapítóknak, Dauner János atyának, és örülünk annak a szalézi háttérnek, amire az egész épül. Az a vidámság, az a jó kedv, ami János bácsit is jellemezte, és igyekszük ezt a szalézi lelkiséget megőrizni. Annak külön örülünk, hogy a családban a húgomnak a fia Balázs, ő például szalézi pap lesz. Ez valami hihetetlen nagy öröm, hogy egy ilyenfajta kapcsolódás is van.
1: Budapesten voltunk, és a Benyus testvérek kamara zenekar tagjaival beszélgettünk. Több mint 50 év alapította Benyus Sándor és Benyus Sándorné a zenekart. 10 gyermekük játszik benne, akik mindannyian zenei pályára léptek, számos unoka, és most majd a dédunokák is bekapcsolódnak lassan a zenekarba.
16: A Benyus házaspárral, néhány gyermekével és unokájával Császi Erzsébet beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

A dicsőítő imádságban a Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van. Nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van, ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni, és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést, folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például, a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőnemet, és mindenemet, amim csak van. És természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóisten, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. Kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára.
Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni esetleg, bár neki készülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosíts meg értelmemet, erősíts meg akaratomat, tisztíts meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szelídséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényé a jómódban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntés elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfipest is jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökökről szóló történetünket. Aki ebben szokás szerint segítségemre lesz, az Buda Péter atya teológiai tanár, a rádió elnöke. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az előző adásban Frangepán Ferenc egri püspök káoszos törökkori ittlétéről beszéltünk, illetve körülbelül ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Szapolyai halála után ő diplomáciai és stratégiai okokból úgy döntött, hogy akkor itt az ideje oldalt váltani, és átállt Habsburg Ferdinánd oldalára. Az, hogy ő átáll, ennek volt-e valamilyen ilyen hivatalos megnyilatkoztatása, és egyáltalán ez az egész átállás, ez mit jelentett mondjuk akár az egyház megye, meg egyáltalán a katolikus egyház életében?
2: Azt hiszem, az előző adásban már beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ő Ferdinándnak az oldalára áll, nem oldalt váltott, hanem végrehajtotta azt, ami a Váradi Egyezményben volt. Tehát a Váradi Egyezményben az volt, hogy Szapolyai halála után a trón teljes egészében, tehát magyarul az egész királyság fölötti uralom, az Ferdinánd kezébe kerül. És mivel Szapolyai János meghalt, ő nem azok közé a főurak és főpapok közé állt be, akik úgy gondolták, hogy a Váradi Egyezmény az nem érvényes, mert hogy közben Szapolyai Jánosnak megszületett Izabella királynétól a fia, János Zsigmond, hanem ő úgy gondolta, hogy függetlenül attól, hogy született fia vagy nem született fia, a Váradi Egyezmény az egyértelműen azt mondja, hogy innentől kezdve Ferdinánd egész Magyarország királya. És ezért ő 1540-ben elmegy, és tulajdonképpen behódol Ferdinándnak szeptember 14-én, és arra hivatkozik, hogy ezzel ő az országnak a nagyobb veszedelmét kívánja megelőzni. Tehát ez egy teljesen normális politikai lépés volt, amire azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ő hűséges volt Szapolyai Jánoshoz, mint halálig, ténylegesen, vállalva vele mindent, ugye emlékezhetnek az előző adásban, ő is kiközösítésbe esett Szapolyai Jánossal együtt, és ezt is mindent végigcsinál Szapolyai János mellett, amíg Szapolyai János élt.
1: Igen.
2: És utána ment át Ferdinándhoz.
1: De hogyha ő például nem tesz egy ilyen gesztust, vagy egy ilyen kijelentést, hogy jó, akkor innentől fogva teljesítve a váradi békén, én akkor Habsburg Ferdinánd mellé állok, és válvetve őt követem, akkor mondjuk mi történhetett volna? Tehát, hogyha ő ennyire nyíltan nem jelenti be, hogy már pedig innentől fogva a Ferdinánd híve.
2: Hát akkor valószínű, hogy ő is összeállt volna azokkal a magyar figurakkal, akik Ferdinánd ellenesek, akik megvédik Ferdinánd seregével szemben Budavárát, és behívják a törököt.
1: Habsburg Ferdinánd mit szólt ehhez a lépéshez?
2: Teljesen normálisnak tartotta, úgyhogy ezzel semmi probléma nem volt. Sőt, ez az 1540-es ünnepélyes átállás, ami egyébként tehát nyilvánosan történt, azért, hogy mutassa, hogy igazából most ez a legjárhatóbb út a magyarság számára. Utána 1540. decemberében Szent István vértanú ünnepén, tehát december 26-án föl is szentelték egri püspökké. Ugye eddig ez hibázott neki, tehát elvileg már egri püspök volt, csak hát nem volt megerősítés, nem volt fölszentelve. Most viszont a Habsburg udvar segítségével mindez megtörténik, tehát mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve ténylegesen, mint püspök, tehát fölszentelt püspökként látja a szolgálatát, és ezt az egri püspökséget Habsburg Ferdinánd is teljes egészében elismeri.
1: Tehát akkor gyakorlatilag 1540. decemberétől hivatalosan egri püspök, ő Egerbe élt eddig, vagy most már hivatalosan áttette a székhelyét, vagy ő is ilyen utazó püspök volt?
2: Hát ugye egyrészt nem nagyon tudta, tehát az Egervára már beszéltünk róla, és meg fogunk is beszélni, hogy eléggé kaotikus helyzetben van, tehát hogy éppen kiszerzi meg a várat. Tehát ő most Egerbe nem tud elmenni. Ennek igazából az oka az Perényi Péter lesz, de őről még később fogunk beszélni, inkább maradjunk ott, hogy azzal, hogy őt fölszentelik püspöké, egyben elrendelik azt is, hogy akkor püspöki szentmiséket mutasson be. Egyet az uralkodó jelenlétében kell, hogy bemutasson, egy másikat azt az egyházmegyében is, tehát Egerben, és egyet pedig egy szabadon választott templomban. Tehát ez is hozzájárul az ő szentmiséjéhez, püspöki szentmiséjéhez, és így aztán 1541. január 6-án Bécsújhelyen a király jelenlétében mutatta be az első püspöki szentmiséjét.

0: kiderült, hogy azért Frangepán Ferenc egy nagyon tapasztalt diplomata. Tehát ez már az életének a korábbi szakaszában is, amikor még Szapolyai János szolgálatában állt, tehát Szapolyai János bárhová küldhette Európába, követségbe, mindenhol megállta a helyét, és ezt a képességét Ferdinánd is használta, úgyhogy bár a püspök egészségi állapota nem volt a legjobb, tehát mondhatjuk azt, hogy betegeskedett, mindezek ellenére a király elküldi őt Regensburgba, az akkori birodalmi gyűlésre, hogy ott képviselje Ferdinándnak az érdekét és Magyarországnak az érdekeit, ahol egy nagyon komoly beszédet mondott a birodalmi rendek előtt. Tehát itt a német-római császárságról van szó. És ebben a beszédben kifejtette azt, hogy össze kell fogni Európa keresztény népeinek a török ellen, és fölhívja a figyelmet arra, hogy itt most igazából nem arról van szó, hogy meg kell bennünket, magyarokat menteni, hanem meg kell menteni az európai kereszténységet és az európai népeket a török támadástól, és igazából ő azt mondja, hogy nem is Magyarországot, hanem magát Németországot mentsétek meg Magyarországon. Tehát, hogy küldjenek egyrészt pénzsegét, meg katonaságot, és inkább Magyarország területén harcoljanak a törökkel, mert hogyha Magyarország elesik, akkor onnantól már a saját bőrükön fogják tapasztalni a töröknek a hadi potenciáját, és akkor ő is fölvetette azt, hogy ha Magyarország elesik, akkor a következő lépés az már Bécs, és utána ki tudja, hogy hol állnak meg.
1: Igen, ez amúgy olyan érdekes, és szerintem ez annyira sok mindenkit foglalkoztathat, hogy tulajdonképpen Magyarország mint egyfajta blokkád megállította, tehát megmentette Európát, ez tagadhatatlan tény. Történészek, történelem szeretők nem tesznek fel olyan kérdést, hogy mi lett volna, ha nem, mi lett volna, ha nincsenek egri hősök, meg stb. De szóval azért az biztos, hogy az ember, ahogy Európát járja, te is Péter, hogy én is, azért Magyarországon hány kastély és hány minden veszett oda, és hány vár veszett oda a török ostromok következtében, és azért ehhez képest milyen szép műemlékek vannak ugye ott, ahova a török nem jutott el.
0: Igen, és itt nem csak várokról kell beszélni, hanem középületekről, ugye, és hát
1: különösen oklevelekről,
0: egyházi épületekről, tehát a templomokról. Ugye az Alföld az gyakorlatilag kipusztult, tehát mint egyházi középkori műemlékek, tehát egy hiány van. Igen. Tehát ami van, ugye az már a török utáni barokkorból származik, és ugye azokon a részeken, északon és Erdélyben maradtak meg azok az egyházi épületek is, amik a korábbi magyar egyháznak a termékei voltak, tehát románkori, gótikuskori székesegyházak, templomok, meg hát természetesen várok, középületek, városházák és így tovább. Tehát igen, mi tudjuk, hogy mit jelent az, hogy évtizedeken, sőt mondhatjuk azt, hogy szinte évszázadokon keresztül háborús viszonyok uralkodnak egy területen, micsoda pusztítással és rombolással jár ez. Ekkor még, tehát amikor ő Regensburgba megy, akkor tulajdonképpen a magyar királyság az még szinte csorbítatlanul megvan. Tehát tudjuk, hogy 1526 után csak a szerémséget, tehát a Dráva-Száva közét szállja meg a török, és pontosan akkor, amikor ő Regensburgba megy, hát ugye akkor kerekedik fel az újabb török haderő Szulajmán vezetésével, hogy részben a magyar figuraknak a hívásának eleget téve betörjön újra az ország közepére, újra elfoglalja Budát, ugye 1541. augusztus 29-dik, megint ez az ominózus augusztus 29-e, amikor is a vár immár tartósan török kézbe került. 1526-ban is elfoglalták, kifosztották, de továbbra is a Magyar Királyság központja maradt, mert hogy a török kivonult az országból. 1541-ben, tehát miközben, ahogy mondom, Frangepán Ferenc éppen Regensburgba győzködi a birodalmi rendeket, hogy jöjjenek Magyarországra megvédeni saját magukat, az alatt a török megszállja az ország középső részét. Egyébként ez a beszéd ez olyan hatásos volt, hogy később, hát évtizedekkel később, de nyomtatásban is többször is kiadták.
1: Hát igen, mert gyakorlatilag még amikor ki lett mondva, sem biztos, hogy volt akkora súlya, mint amit utána a történelemmel átélt a magyar nép, és hogy valóban tényleg az, hogy állítsátok meg tulajdonképpen. Tehát tényleg az, hogy azért ezt valahol mindenki tud,

látta, hogy itt tényleg, ha nem állítják meg, akkor mennek tovább, terjeszkednek, és csak a Jóisten tudja, hogy akkor mondjuk mi lett volna Európából, meg mondjuk vallási hovatartozásból.

0: Visszatérve Frangepán Ferencre, gyakorlatilag 1540 decemberétől ugye hivatalosan egri püspök, amennyit ő itt tartózkodott, tehát amikor éppen nem a diplomáciai kiküldetésén volt, akkor mondjuk az egri egyházmegyében milyen jelentős tettei voltak?
1: Tehát először is nem tudott eljönni Egerbe.
0: Tehát, egyáltalán nem is járt Egerben?
1: Nem tudott eljönni. Hát járt Egerben, még Szapolyai idejében.
0: Szapolyai idején.
1: Mert hogy abban az időben ugye Eger az Szapolyaihoz tartozott, de akkor még nem volt fölszentelt püspök. Most viszont már, hogy fölszentelt püspök, nem tudott jönni, ugyanis Egert megszállja Perényi Péter. Perényi Péter egy érdekes figura, aki ebben az időben már egyértelműen egyébként a luteránusokat támogatja. Valószínű, hogy ő maga is luteránussá vált, és ugye, mint luteránus, feljogosítva érzi magát arra, hogy a katolikus egyháznak a birtokait azt magánkézbe vegye. Többek között így történik, hogy sikerül neki megszerezni Egervárát, amiben egyébként szerepe volt még Turzuelek királyi helytartónak is, aki Perényi Péternek a sógora volt. Tehát ilyen családi vállalkozásban sikerül neki megszerezni a várat, mondván, hogy a várban egyébként is csak néhány paraszt volt, tehát nem volt nagy ostrom, egyszerűen megszállja Egervárát, és mindezt arra hivatkozva teszi, hogy Eger, így, hogy Buda elesett, most már előlépett a végvári rendszer vonalába. Ugye addig, amíg a határ, az az Alduna meg a Dráva volt, addig ugye Eger elég messze volt a töröktől, de így, hogy Budát megszállta a török, és tudjuk azt, hogy a következő években majd a törökök tudatosan kiépítenek egy védőgyűrűt Buda körül azzal, hogy a környező várakat is igyekeznek elfoglalni. Tehát így most Eger nagyon komoly végvárra lépett elő, és ő igazából azt mondja, hogy az ország érdekében cselekedett, mert hogy ő volt az, aki tényleges katonaságot szerzett a várba, illetve ugye megbízza az emberét, Varkocs Tamást, hogy amikor ő nem tartózkodik Egerbe, akkor a várat azt mindenképpen tartsa meg a Perényiek kezén, illetve hát a várban elindulnak az erődítési munkálatok. Most ahogyan most ismerjük az egri várat, az tulajdonképpen, vagy ami megmaradt belőle, az pontosan ebben az időben kezd el kialakulni. Ugye korábban az egri vár az egy egységes belterületű püspöki erődítmény volt, ami nem is volt kellőképpen megerősítve, inkább ilyen lovagvár magas falakkal, és ő volt az, aki a várat védhetőbbé igyekezett tenni, méghozzá azzal, hogy ugye a korábbi vár, ami egészen az Egerpatak fölötti sziklától, ugye az Almagyar dombon lévő úgynevezett külső várig egybefüggően tartott, azt ő ketté vágta. Úgyhogy a patak felüli oldal ez lett a belső vár, és a kevésbé védhető Almagyar dombi terület, amit most nem látunk, ugye az már nincs meg, azt felrobbantották, de lényeg az, hogy ketté vágja. Most mi volt útjában? A Székesegyház. Így van, úgyhogy minden további nélkül a Székesegyházat az egyszerűen ketté vágja, úgyhogy az a nagy, hatalmas, gótikus kiegészítés, ami készült a románkori székesegyházhoz, abból kialakított egy ilyen szentélybástyát, egy belső bástyát a váron belül, ami a belső várnak a védelmét szolgálta, ugye egy árkot húzatott, setét kapu, és így tovább, ez már talán ismerős fogalom. Azon kívül pedig ágyúdombokat emeltetett, Varkocs Tamás megerősítette a bástyákat, ugye ezt majd később Dobó István fejezi be a dobóbástyának a megépítésével. Tehát valójában ekkor válik igazán erődítményé az egri vár. De ez komoly pusztítással jár.
0: Hát igen, meg ugye tereprendezéssel, átrendezéssel. Most tudod, mit jött eszembe, Péter atya, az megvan neked az egri csillagokból, hogy Gárdonyi milyen alakzatónak titulálta az egri várat?
1: Teknős béka.
0: Bizony. Igen, ez a teknős béka. És az, hogy azért most itt 1540-ben járunk, tehát nem tudom, hogy az egyházmegye mennyire volt gazdag, mennyire az egyházmegye dolga volt, vagy a király, vagy kinek a dolga volt ezt finanszírozni, mert mondjuk ez azért egy nagyon nagy volumenű beruházás volt.
1: Perényi Péter ennek a céljából lefoglalta az egri püspöki jövedelmeket.
0: Tehát itt ebben az időszakban 100%-ban az Egri vár felújítására ment az összes bevétel.
1: Meg a várkatonaságnak, meg azért gondolom Perényi azért saját zsebre is dolgozott.
0: Nyilvánvalóan, de mondjuk tehát egyházmegyei templom, egyéb fejlesztés valószínűleg nem valósult
1: ebben az időszakban. Nem. Tehát itt most tényleg erről van szó, hogy mondjuk Perényit lehet szidni egyébként.
0: Hát most jelen esetben azért ezzel elég jót tett.
1: De hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy későbbiekben Eger védhető erődítményé vált, abban nagy-nagy érdeme van.
0: Abszolút.
1: Igen, de ugyanakkor azért ő, hát egyéb dolgokban is, azzal, hogy más területeket is megszerzett, hogy fosztogatott, ezzel azért kivívta az uralkodónak a nem tetszését, és ennek az lesz a következménye, hogy Perényit elfogják. Uh-huh. Esztergomba és börtönbe vetik. Tulajdonképpen...
0: De a harácsolása, meg a fosztogatása miatt?
1: Igen. Hát ugye Egervárat is úgy foglalt el, hogy neki ahhoz nem volt felhatalmazása. Hát,
0: tulajdonképpen ő például ezt az Egrivár fejlesztést is, ez ilyen önös érdekekből hajtotta végre. Az más kérdés, hogy azért ezzel ő akkor is jót tett, mert nyilván nem örök életűen, nem egy mindenhatóról beszélünk, hanem ezt felújította stratégiai célokból, és azért ennek utána mi az előnyét látok.
1: Az ország védelmének a szempontját helyezte előtérbe, hogy most már itt van a Budán a török, 100 kilométer légvonalba, és hát ugye ez már nagyon közeli. És Eger pedig nem alkalmas arra, legalábbis addig nem volt alkalmas arra, hogy ténylegesen várként funkcionáljon a török hadsereggel szemben.

0: Viszont az egyéb dolgai miatt a király elfogadta, és ebben benne van Frangepán Ferenc is. Frangepán Ferenc nagyon érdekes, hogy milyen tanácsot adott Ferdinándnak, hogy ő átállt. De tudjuk azt, hogy egy csomó magyar fiúr nem állt át, hanem behívják a törvényet. Ezt is ismerjük az egri csillagokból is, hogy például Török Bálint azok közé tartozott, aki a törököt behívta, de hát ő maga is ráfaragott, mert ugye ennek cserébe ugye a török elvitte magával.
1: Bizony Konstantinápolyba.
0: Jedikulába.
1: A Héttoronyba, igen.
0: Héttoronyba, Jedikulába. Tehát a Frangepán Ferenc püspök azt tanácsolta Ferdinándnak, hogy úgy tudja az összes magyar urat a saját követésére bírni, hogy el kell fogni, 20-at le kell fejeztetni, a többi biztos, hogy akkor onnantól kezdve hűséges szolgálja lesz. Főpaptól azért ez egy eléggé kemény mondás, úgyhogy nem is kell rajta csodálkozni, hogy utána ő maga is vétkesnek érezte magát Perényi Péter elfogásában, és lelkiismeret furdalása támadt, és ezért a pápához fordul, hogy orlozza föl minden szabálytalanság, irregularitás alól. Ebben benne volt az is, hogy hát így viselkedett Perényi Péterrel. Most mindezek ellenére Egervárát nem sikerül visszaszerezni, ugyanis bár 5 évig volt fogságban, 1543-tól egészen 48-ig, Perényi Péter és Bécsújhelyben, és néhányszor levelet küldött Varkocs Tamásnak, hogy adja át a várat a Ferdinándnak, tehát hogy kerüljön királyi kézbe a vár. Varkocs Tamás azonban ezt nem hajtotta végre, mondván, hogy ezt a határozatot Perényi Péter egész biztos, hogy kényszer hatása alatt tette, tehát ő továbbra is megtartotta a perényiek kezén a várat, és nem adta át a királynak.
1: És akkor gyakorlatilag ezek a felújítások, ezek mikorra fejeződtek be, erről van-e információnk?
0: Hát ez itt a 40-es években folyamatosan folyt. Hát igazából az 1552-es ostromig folyamatosan zajlik a várnak az erősítése, majd ezzel kapcsolatban még a következő püspöknek is lesz dolga, Olá Miklósnak, de majd ezt nála fogjuk megtárgyalni. De a lényeg az, hogy elindul egy erődítési folyamat, ez hosszú-hosszú éveket vesz igénybe, és Varkocs Tamás ezt továbbra is folytatja, függetlenül attól, hogy a hűbérura, Perényi Péter, az a királynak a tömlöcében van Bécsújhelyen. De kanyarodjunk vissza Frangepán Ferenchez. Ugye innentől igazából már nem sok mindent tudott tenni, éppen azért, mert hogy az élete lassan a végéhez közeledett. Egyébként az, hogy a magyar rendeknek a Ferdinándhoz való átállítását szorgalmazta, erről a verencei követek is beszámolnak a levelezésükben, tehát ez nyomon követhető. És mivel Egervárát nem sikerült visszaszerezni, ezért Ferdinánd próbálja kárpótolni valamely spanyolországi javadalommal, amiből ő jövedelmet tud szerezni, de ugyanakkor azonban Frangepán Ferenc ezután már nem sok mindent tesz. 1543. januárjában már érzi, hogy lassan közeledik a halál, és 22-én végrendelkezik. Ekkor már nagyon beteg, tehát fizikailag, viszont az elméje teljesen épp, erről számolnak be a korabeli források, úgyhogy Pozsonyban végrendelkezik, ugye akkor éppen Pozsonyban tartózkodik, és itt tulajdonképpen a vagyonának a jelentős részét azt az egri egyházra hagyja. Ez a végrendelet, ez hozzáférhető, úgyhogy lehet látni, hogy mikről is van itt szó. A könyveit, azon kívül az összes egyházi felszerelését, amelyben vannak gyertyatartók, ampolnák, aranytálcák, drágakövekkel kirakott mitrák, püspöksüvegek, nagyon értékes miseruhák, és így tovább. Ezeket mindet ráhagyja az egri egyházra, és utána pedig valamikor, a pontos dátumot, hogy melyik nap, azt nem tudjuk, de még a hónapban meghal. Ugye Várdai Pál esztergomi érsek január 28-án értesíti Ferdinándot arról, hogy Frangepán Ferenc elhunyt, és éppen ezért az már biztos, hogy valamikor 22-e és 28-a között fejezte be földi pályafutását. Ami még érdekes, hogy a halála előtt zenészeket rendelt. Zenészeket rendelt, és két napon keresztül zenéltetett magának.
1: Ott Pozsonyban?
0: Igen, ott Pozsonyban, mert hogy ő muzsika hangjai mellett kívánt eltávozni ebből a világból, tehát ezt kérte az Istentől, hogy muzsikával, ha már egyszer kiveszi a világból, akkor ő muzsika mellett szeretne eltávozni. És utána pedig, ugye itt Pozsonyban temették el, ő azt kérte, hogy minden külső pompa nélkül a pozsonyi minorita templomnak a küszöbénél készítsenek neki sírt, és ott temessék el, és ez így is történt.
1: De Pozsonyhoz neki volt valamilyen kötődése, vagy éppen ott tartózkodott, és ott már olyan állapotban volt?
0: Ebben az időben tovább. Pozsony volt a Magyar Királyságnak a fővárosa, ugye Budát már elfoglalta a török, és ő, mint azért a királynak fontos tanácsadója, ugye az akkori Magyar Királyságnak a fővárosában, Pozsonyban tartózkodott, ami egyébként ugye közel van Bécshez és Bécsújhelyhez, ahhoz a két központhoz, ahol viszont Ferdinánd szeretett tartózkodni, ha csak éppen nem menekült a török elől.
1: Igen, mert hogy ő a király tanácsosa is volt.
0: Igen. Tehát azzal, hogy átállt Ferdinánd oldalára, Ferdinánd ezt megbecsülte, és a tanácsosai között alkalmazta, meg hát láthattuk, hogy őt küldte a birodalmi rendeknek a gyűlésére, ugye a diétára, hát ez azt jelenti, hogy nagy bizalommal
1: volt. Ez egy nagy bizalom
0: volt,
1: így van. Tehát, hogy ez a tanácsosság, az egy testület, tehát, hogy ez egy több tagú társaságot feltételez.
0: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy ők közösen tanácskoztak, hanem nagyon sokszor egyedül.
1: Bizonyos dolgokban.
0: Igen.
1: Egyiknek a tanácsát kérte ki, bizonyos dolgokban a másik tanácsát kérte ki.
0: Most nyilvánvaló, hogy Frangepán Ferenc elsősorban a magyarországi ügyeknek a szakértője volt.
1: Meg mondjuk egyházi ügyeknek, mert gondolom, hogy nem minden tanácsos volt kifejezetten egyházi ember, tehát akár civil tanácsosok is voltak.
0: Persze, de itt most elsősorban itt politikai kérdésekről van szó, és hát ő, aki korábban hosszú-hosszú időn keresztül kitartott Szapolyai János mellett, ismerte Szapolyai Jánosnak az egykori híveit is. Uh-huh. Tehát tudta, hogy kivel hogyan lehet bánni. Tehát nem véletlen, hogy azt tanácsolta, hogy kicsit meg kell ritkítani őket, akkor biztos, hogy Ferdinánd szolgálatára állnak. Amit utána ő már bánt, de hogy ilyen tanácsot adott, de akkor is ő jól ismerte a magyar arisztokráciának a helyzetét is, a magyar belső ügyeket, kivel milyen kapcsolatban van.

0: Jó, tehát gyakorlatilag ő akkor 1543. január 28-án biztos, hogy halott, hiszen ekkor értesítette ugye Várdai Pál esztergomi érsek Ferdinándot. Az, hogy itt most nagy hirtelen kitettek a helyéről, azt mi tudjuk, hogy Olá Miklós volt a követője, de mondjuk mikor került ő az egri püspöki székbe?
1: Most egy interregnum következik, tehát egy olyan időszak, amikor nincs az egri egyházmegyének püspöke. Ugyanis a helyzet az, hogy továbbra sem tudja, hogy már, ahogy az előbb említettük már, ugye Perényi meg Barkos Tamás miatt Habsburg Ferdinánd továbbra sem tudja Egert megszerezni. Tehát ő szeretné, hogyha az királyi kézben lenne, pontosan azért, mert nagyon fontos végvár, tehát az országnak a sorsa múlhat rajta, és azért jobb szerette volna, hogyha ezt saját maga tudja irányítani. Azonban ahogyan azt mondtam, nem következik be, még hosszú-hosszú éveken keresztül. És éppen ezért egri püspököt sem nevez ki, ennek pedig az az oka, hogy mivel az egri püspök nincs kinevezve, Perényit pedig fogságba vetette, így az egri püspökségnek a jövedelmeit megszerzi, azon célból, hogy ebből erősítse az országot a török elleni küzdelemre. Tehát magyarul az, ami korábban is megvolt már, még a polgárháború idején, hogy sem Szapolyai, sem Ferdinánd nem töltött be bizonyos püspöki székeket, mert ezeknek a jövedelme akkor a koronára szállt, abból vívták egymás ellen a polgár, részben ebből vívták a polgárháborújukat, most pedig ebből készülnek a török ellen. Tehát igazából Ferdinándnak nem volt érdeke pillanatnyilag betölteni az egri püspökséget, már csak azért sem, mert mondom, Eger maga sem volt az ő kezében. Viszont ez eléggé áldatlan állapotnak számított, ezért van az, hogy még az országgyűlések is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát az 1545-ös országgyűlés törvénytelennek minősítette részben Perényinek az elfogatását, részben pedig azt, hogy az egri püspökség nincs betöltve. Sőt, a következő évben, 1546-ban a Pozsonyi Országgyűlésen a 45. törvénycikk kimondta, hogy a királynak kötelessége betölteni az egri püspökséget. Azonban Ferdinánd 1545-ben ezt nem hajtotta végre, még mindig várt vele. Úgyhogy ennek a következtében Eger továbbra is a védekezésre készül, püspök nélkül.
0: A Perényi Péter féle bebörtönzésnek mi a végkimenetele, erről tudunk-e valamit?
1: Igen, 1548-ban szabadon engedik Perényi.
0: Tehát itt 45-ben már az országgyűlés kifejezi ellenállását, vagy elégedetlenségét, és de attól még 3 évig bent tartják.
1: Így van, tehát 48-ban kiszabadul, sőt, az a helyzet, hogy mentességet kap ő is, családja is, párthívei is, tehát mondhatjuk így, hogy amnestiát hirdettek az egész klán számára, viszont utána meg már nem sokkal, 1549 márciusában meghal.
0: Meghal. Ezek olyan érdekesek, hogy valaki nagy végre valóban elfoglal egy pozíciót, vagy szabadul, általában nagyon sokszor előfordul, hogy utána sajnos utoléri a végzete. Visszatérve, itt vagyunk az 1545-ös országgyűlésnél, hogy már pedig ugye az egri többek között ez is sérelmezve van, hogy az egri püspöki szék azért ne legyen már üresen. Mikor történik változás, mikor kerül ide Olá Miklós?
1: Tehát 1548-ban kerül ide Olá Miklós, bár ő már szeretett volna korábban is jönni, csak ugye erre nem volt lehetőség.
0: És akkor itt 3 évig, Frangepán halála után 48-ig, akkor ki volt, aki intézte az egri egyházmegye ügyeit?
1: Perényi? Perényi meg
0: hát de Perényi Varkocs, a börtönből?
1: Hát a Varkocs.
0: Ja, Varkocs
1: nem Tamás. Adta át, már mondtam, nem adta át a várat. Akkor sem, amikor Perényi üzente, hogy
0: én értem, hogy a várat, de az egri egyházmegye ügyeit is?
1: Igen, az a helyzet, hogy a legalábbis ami a vagyont illeti, ezt ők beszedték.
0: Oké, na jó, tehát tulajdonképpen a Varkocs Tamás volt itt az egri egyházmegyének a mindenható atya, mondjuk ebben az interregnumban, mondhatjuk így?
1: Anyagi téren,
0: Anyagi téren, igen.
1: Egyébként pedig, hát az egyházi téren egyre inkább eluralkodik a káosz. Ugyanis mi történik? Arról, amiről már korábban is beszéltünk, ugye, hogy a reformáció pontosan az országnak ezen a területén erősödik meg talán a legjobban. Tehát itt az északi királyi városok, Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, ezek lesznek a reformációnak a központjai, és ebben az időben, ugye ebben egyébként benne van Perényi Péternek a keze is, hogy ő is támogatja őket. Érdekes az, hogy maga Melanchthon, Luther Mártonnak a követője, és mondhatjuk így, hogy a barátja, a fő ideológusa, maga is megemlékezik arról, hogy Perényi Péter a luteránusokat támogatja Magyarországon, tehát a luteri mozgalmat. És éppen ezért ez az időszak, amikor Perényi és Varkocs kezében van, hát ugye hivatalosan Perényi, gyakorlatilag Varkocs kezében van az egri vár, itt a Eger és környéke is egyre inkább protestánsá válik, és az északi városok is. Na most az a gond, hogy mivel tényleges püspök nincsen, tehát aki mondjuk így, hogy a szakrális hatalmat gyakorolná, nincs, aki szembeszálljon a protestantizmusnak a térhódításával. Nem véletlen, hogy pontosan itt az öt királyi város az, amely először fogalmaz meg luteránus hitvallást, és nyújt be hivatalosan a királynak. Ez a Confessio Pentapolitana, tehát az öt városnak a hitvallása, pontosan innen indul az egri egyházmegye területéről. Ugye ez luteránus hitvallás, majd látni fogjuk, hogy a reformáció másik ágának, a kálvinizmusnak is ez a vidék, mondjuk így, hogy a bölcsője, mert ott meg az egervölgyi hitvallás lesz az első kálvinista hitvallás, ami megjelenik így az országban. Tehát ebből is látszik, hogy az egri egyházmegye, tehát anyagi tekintetben nagyon-nagyon rossz helyzetben van, mert hogy az egyház vagyonát az gyakorlatilag világi hatalmak használják föl. Az más kérdés, hogy ennek a pénznek egy jó része végül megtérül, ahogy már korábban is említetted, hogy hát hosszú távon végül is a Eger várának a megerősítése, az hozzájárult ahhoz, hogy megmaradhasson a törökkel szemben a felvidék. Igen, de hát ugyanakkor viszont ugye nem jut egyházi dolgokra, illetve mivel nincsen tényleges püspök, de hát már Frangepán Ferenc sem volt olyan, aki ténylegesen el tudott volna jönni ide Egerbe, éppen ezért nem volt olyan, aki igazából irányítani tudta volna az egyházmegye lelki életét, és itt most kimondottan olyan szempontból, hogy meg tudta volna állítani a reformációnak az előretörését. Ugye láthattuk, hogy az előző püspökök is már próbálkoztak az itteni nagyobb hírű reformátoroknak a megfékezésével, száműzésével, börtönbe juttatásával, de most nincs olyan püspök, aki ezt meg tudná tenni, úgyhogy a reformáció az szabadon terjedhet. És nyilvánvaló, hogy az evangélikus testvéreink nyilván azt mondják, hogy azért, mert hogy hát az emberek nagy örömmel fogadták a katolikus egyházzal szemben ezt a szabadabb keresztény értelmezését a hitünknek. Biztos ez is benne van, mert ráadásul még az egyháziak közül is, tehát a papok és a szerzetesek közül is jó néhányan voltak, akik átvették a reformációnak, itt most elsősorban még ugye a luteri hitújításnak az eszméjét. Ugyanakkor pedig ugye mondhatjuk azt, hogy ahol erősebb volt a katolikus egyháznak a hatalma, tehát ténylegesen léteztek püspökök, ott a reformáció azért nem tudott olyan erővel megjelenni, mint az ilyen egyházilag elhagyatott vidékeken. Majd pont a következő püspök lesz az, aki ha nem is itt az egri egyházmegyében, hanem majd Esztergomban nagyon komolyan ugye fölveszi a kesztyűt és szembeszáll a reformáció terjedésével, ugye ez lesz majd Olá Miklós.
0: Igen, ővele már csak a következő adásban foglalkozunk, hiszen ő azért tényleg egy emblematikus, nagyon különleges korszak egri püspöke volt.
2: A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok derulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébik laboratóriuma megerősítette a baromfi pestis jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy visszanemtérítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MT-vel. Közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte, a diák munkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt szeptember 22-ig, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform. Vágányszabályzást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren, Novaidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek, több perccel csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a ború lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenei összeállításunkban a Boni M együttes felvételei közül válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Boniem együttes felvételei közül válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 100 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. szeptember 10-én csütörtök Somogyi Márton nevében is a mikrofonnál Tikovics Ernő. A napkelte időpontja 6 óra, nyugtájé pedig 19 óra 2. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kollégium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
2: A nap imája.
3: Hála legyen mindenért, amit adtál. Hála legyen mindenért, amit megakadályoztál. Hála legyen mindenért, amit elvettél. Hála legyen mindenért, amit megengedtél. Hála legyen mindenért, amit megelőztél. Hála legyen mindenért, amit megbocsátottál. Hála legyen mindenért, amit nekem készítettél. Hála legyen a halálért, amit nekem választottál. Hála legyen a helyért, amelyet a mennyben készítettél. Hála legyen, Uram, hogy a Te örök szeretetedre rendeltél.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta a pápa. Emlékeztette a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák,

és vallások között senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szent Atya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről járnak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenék küszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksoly atomerőmű a Duna alanyvás miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget ukrán védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság, adomány és felelősség. Ápolni kell. 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát, és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, gyuta pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé,

0: soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi léptelen méltóságát abban gyökeredzik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon. Gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt, mert csak ő benne talál igazi fényt az

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, ami Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbérbirtokát, tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1620

0: 26 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették. Így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szelíd gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne szám megmártozni benne. Hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, míg a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mint a gazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
0: A második világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 000 embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a vatikáni rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
2: Itt Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa videóüzenettel fordult az ezekben a napokban zajló első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tenyerek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózat által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek bevédett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a Visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre az alapvető jogok biztosa és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és média figyelése a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomag a század véggel foglalkozik. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, szeptember 10-én a hunorok ünneplik nevük napját. A hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a hun latinul hunnus népnév, erkicsinyítő képzős származéka. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma, ha a rokonaik vagy ismerőseik körében akad, aki a hunor nevet viseli. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született Nagyváradon 1909-ben Halmos László zeneszerző karnagy. A Zeneakadémián orgona és egyházzene, valamint zeneszerzés szakon tanult. 31-ben költözött Győrbe, ahol élete végéig alkotott és szolgálta az egyházzene ügyét. A győri székes egyház karnagya lett, és a hittudományi főiskolán, majd a városi zeneiskolában tanári megbízatást is kapott. Megalapította a Palesztrina kórust, amelynek széles repertoárt határozott meg Palesztrinától Kodáig, egészen az új magyar zenéig. Eredeti intonációjú tedeumját Bárdos Lajos mutatta be a Magyar Rádióban 1934-ben. 36-ban a Frankfurtban megrendezett Modern Egyházzenei Hét programján Halmos László barbármiséje nagy sikert aratott. Zeneszerzői útja tovább szélesedett a népdal szellemében írt műdalokig, melynek következtében a magyar és idegen költők verseire komponált hatalmas méretű kórus kompozíciók születtek. Mintegy 2000 művet komponált, egyházi műveinek száma 700-ra rúg. Az 50-es években koholt vádakkal másfél éves kényszermunkára ítélték, sok darabját kiadták, bár főleg külföldön. Halmos László a szocialista időkben ugyan ismert zeneszerző volt Győrött, de egyházzenei művei miatt nem volt népszerű. Halála után emléke hamar feledésbe merült, és az évek során ezek a zenedarabok elvesztek volna, ha Hoffmann László össze nem gyűjti őket. És a mai napon született Gyulán 1916-ban Csek János állatorvos. A Budapesti Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi karán szerzett diplomát, ugyanott doktorált. Később az állatorvosi osztály belgyógyászati klinikáján tanársegéd. Idővel az Állatorvostudományi Főiskola beldiagnosztikai tanszékének és rendelőjének vezetője lett. Kutatásainak középpontjában olyan diagnosztikai és terápiai problémák álltak, mint a ló terheléses EKG-jának, részleges szívblokkjának, továbbá a mirigykornak, a savós patairhagyulladásnak és a kólikus bélbántalmaknak a kutatása. És a mai napon hunyt el Budapesten 1946-ban Halasi Olivér, vízilabdázó, olimpiai és Európa-bajnok, úszó Európa-bajnok. 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, de lecsúszott a lépcsőről, és bal lábát amputálni kellett. Az úteúszója és vízilabdajátékosa volt, tagja volt 1931-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi és 38-ban a londoni Európa-bajnokságot nyert vízilabda csapatnak. 28-ban az amszterdami olimpián második, 32-ben a Los Angeles-i, 36-ban pedig a berlini olimpián aranyérmet megszerző vízilabda csapat tagja volt. Az UTE sportolójaként 8-szoros úszó és 91-szeres vízilabda válogatott volt. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és 12-szer javított országos csúcsot. Fizikai kondíciójára jellemző volt, hogy a 31-es párizsi Európa-bajnokságon az 1500 méteres gyorsúszás döntő és a vízilabda döntő között mindössze 2 óra állt rendelkezésére a pihenésre, mégis kiemelkedőt alkotott, hiszen úszásban egyéni Európa-bajnok lett, majd a vízilabda csapattal is elnyerte a címet ugyanazon a napon. A világháborúban a német megszállás idején saját háza pincéjében bújtatott számos zsidó származású sportolót és más barátot. 46. szeptember 10-én egyes feltételezések szerint egy szovjet katonai járőr el akarta kobozni az após autóját. Halasi nem volt hajlandó átadni a járművet, erre egyszerűen lelőtték a sofőrrel együtt. Halálának körülményeiről valójában semmit sem tudunk. A korabeli sajtó gengszterekről írt. A rablógyilkosság elkövetői bárkik lehettek. A háború utáni zavaros időkben mind a szovjet hadsereg dezertőreiből, mind magyar bűnözőkből számos úgynevezett vetkőztető banda jött létre, akik többnyire a szovjet hadsereg ruháit hordták. Minden esetre az esetnek egyetlen szemtanúja sem maradt élve. És végül a mai napon hunyt el Budapesten 1953-ban Berény Róbert, a magyar avantgárd mozgalom jeles képviselője. Tanulmányait 1904-ben kezdte, majd Párizsba került, ahol a Julien Akadémia növendéke lett. Hazatérte után festészetére már az expresszionizmus és a kubizmus volt jellemző. Tagja lett a később 8-ak néven ismerté vált avantgárd csoportnak. Tevékeny szerepet vállalt a Magyarországi Tanácsköztársaság ideje alatt. A művészeti direktórium festőszakosztályának vezetője lett. Plakátokat tervezett, ekkor született legismertebb plakátja a Fegyverbe, fegyverbe című. 19 után Németországba emigrált, és ott élt Berlinben 1926-ig. 34-től ideje nagy részét zebegényben töltötte. 48-ban a képzőművészeti főiskola tanárává nevezték ki. Életművének jelentős része még mindig feltárás alatt áll, mivel a 20. század viharai folyamán számos munkája eltűnt. Egyik kiemelkedő alkotását, az Alvónő fekete vázával címűt, például Barki Gergely, a nyolcak kutatója fedezte fel a Stuart Little kisegér című film díszleteként. A művet 2014-ben eredetiségének tisztázása után sikerült Magyarországra szállítani. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót a kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak, közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a MOL és más hálózatok beszüntetnék az importot. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Pozsonyba utazik a visegrádi négyek találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksói atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés okán, jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök a posztban hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Hosszú távú szakmai együttműködéssel kötött megállapodást Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa, és Dmitro Lubinec, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa. Közös munkacsoport létrehozásáról is megállapodtak, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke elutasította Magyarországnak az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, hogy az EU az európai bankokban tárolt, de az unió szankciók nyomán befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközökből származó nyereséget Ukrajna védelmére fordítsa. Az indoklás szerint ez nem tartozik a hatáskörébe. A magyar kormány még 2024-ben nyújtotta be a keresetet. Közel 65 milliárd forint forrás biztosítottak többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre a korábbi Orbán kormányok által 2014 és 22 közötti titkosított kormányhatározatok, amelyeket most hozott nyilvánosságra a Tisza kabinet. A kormány.hu oldalon az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok közül 13-at tettek közzé. A kormányzati kommunikáció közlése szerint a most nyilvánosságra hozott első csomaga század véggel foglalkozik. A felerősödött szél újra felszította lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egyek külterületén délutánig 7 hektár égett le, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Később már az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszobosztói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak, hogy a tűz kiterjedését drónnal derítsék fel. A Nébih laboratóriuma megerősítette a baromfipestis jelenlétét két fülöpházi broiler csirke állományban, ahol összesen mintegy 220 ezer madarat tartanak. A fertőzés miatt az állományok felszámolását elrendelték, és 3 kilométeres védő, valamint 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A hatóság szerint Magyarországon évtizedek óta nem volt ilyen megbetegedés, ezért a baromfi tartókat fokozott járványvédelemre és a vakcinázási előírások betartására kérik. Fásítási programot indít a kormány, jelentette be a kabinet a Facebookon. A cél, hogy olyan erdőket hozzanak létre, amelyek évtizedek múlva is ellenállnak a szárazságnak, megőrzik a vizet és élőhelyet nyújtanak. A program része, hogy visszanemtérítendő támogatást biztosítanak a tulajdonosoknak, hogy földterületükre erdőket telepítsenek. Végül az időjárásról. Több-kevesebb napsütés majd előfordulhat, de megnövekszik a felhőzet, és inkább a borúj lesz a jellemző. Szorványosan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a szél sok felé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
1: reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. szeptember 10-én csütörtökön a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte időpontja 6 óra 8 perc, a napnyugtájé pedig 19 óra 2. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, valamint a nap verse is elhangzik. És ebben Íj és gyulan nem menekülhetsz című költeményét mondja el Mensáros László. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően hírekkel jelentkezünk, és a szentek szent életű emberekben. Többek között Tolentinói Szent Miklósról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélget Fekete Anna gyógytornász manuál terapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Milyen jelei vannak az ovulációnak?
1: Az ovulációt mindenkinek egyénre szabottan tanítjuk meg. Tehát mindenkinek a nyálkmintázata más. Nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek nyújtható nyálkmintázata van, akkor biztos, hogy ez az ő termékeny nyálkmintázata. Nagyon sokszor látjuk a naplóban, hogy mondjuk szoptatós édesanyák rendelkeznek viszonylag sikamlós nyújtható nyálkmintázattal, de lehet, hogy neki az pont a szoptatás ideje miatt egy terméketlen típusú nyák. Tehát ez mindig élethelyzettől függ, és mindig személytől függ, hogy neki milyen a saját termékeny és terméketlen nyálkmintázata. Az ovulációra jellemző termékeny nyálkmintázat az változó, az napról napra változik, és egyértelmű váltás követi, az fogja nekünk elmondani, hogy igen, bekövetkezett az ovuláció, amikor megvan egy dinamikus fejlődése ennek a nyáknak, ami síkos érzetben végződik, és utána van egy egyértelmű váltás. De nem csak az ovuláció jelenléte az, ami a termékenységet meghatározza, hanem a termékenység kulcsa igazából az, hogy legyen méhnyaknyákja a hölgynek, meglássuk az ovulációt, és az ovulációt követő időszak minimum 9 a FemHealth protokollja szerint, egyébként a Billings ovulációs módszer a 11 napos, minimum 11 napos úgynevezett luteális fázist szokta ajánlani, ez az az időszak, ami az ovulációt követő időszak, tehát ez jelenti nekünk azt, hogy van annyi progeszteron mennyiség, ami, hogyha megtörténik a megtermékenyítés, akkor azt a várandóságot fent tudja tartani.
0: És mindez 3 hónap elég, hogy alapos ismeretekre tegyen szert a hölgy, hogy mire figyeljen, és mi mit jelent?
1: Ezért szoktam azt mondani, és ilyen érdekesen szoktak egyébként a hölgyek rám nézni, amikor kérdezik, hogy meddig szokott tartani, mindenkinél más. Tehát, hogy ez abszolút annyira egyéni. A minimális, nálam a minimális együttműködés hossza az a 12 hét, az a 3 hónap. A FemHealth ebbe leadja a kötelező anyagokat, hiszen nem csak azt tanítjuk meg a hölgynek, hogy mi az egészséges ciklus, illetve elkezdjük az ő ciklusát figyelni, hanem ezeket a cikluskövetési módszereket alkalmazhatják a párok akkor is, hogyha kisbabát szeretnének, de akkor is, hogyha természetes módszerrel szeretnék a fogantatást elkerülni, hormonmentesen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a cikluskövetésről beszélgetett Fekete Anna gyógytornász manuálterapeutával, cikluskövetés oktatóval, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. Ma felhős lesz az ég, majd napközben fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap. Átmenetileg csökken a csapadék esélye, majd estétől délnyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is. Az északnyugati szelet késő délutánig élénk, helyenként erős tökések kísérik, a legmagasabb nappali hő.

nevű településről 35 fok volt kereken szeptember 10-én arrafelé, és mínusz a hidegrekord, mínusz 1,5 Celsius fok, 1962-ben ennyit mértek Csákváron. A mai időjárás egyébként a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen, legáltalánosabb panaszként fejfájás és migrén jelentkezhet, megnyúlhat a reflexidő és késhet a cselekvési reakció. Figyeljünk majd erre különösen, ha közlekedünk. Útinform. Az M3-as autópályán Bagy és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni. Vásárosnemény irányába a külső és a leálló sáv járható. A Gyöngyös Nyugat csomópontnál a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. A 381-es főúton Kékcse és Kisvárda között vízvezetéket telepítenek. A 44-es és a 47-es kilométer között útszűkület alkalmanként félpályás lezárás okoz lassabb haladást. S végül a kompok, a Dunakanyarban a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp újra menetrend szerint jár. A Dunakeszi horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik, de a menetrendet tartva az első komp horányból 5 óra 25-kor indul, és a legutolsó járat Dunakesziről 20:35-kor megy át a szigetre. A folyó alsó szakaszán Mohácsnál a komp csak a 2,5 tonnánál könnyebb járműveket szállítja. A Duna alacsony vízállása miatt jelenleg nincs komp közlekedés Neszmé és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tökör és Százhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása szünetel. A folyó középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen. Kétfelől kéklő hegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dohogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alattam békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták, nyilalt belém ekkora múlt fagyasztó illel, gúnyosan. Megszokták, meg tudtad te szokni, volt benne részed, a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halált. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősöm dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengőpadló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: I.S. Gyula Nem menekülhetsz című költeményét Mensáros László mondta el. I.S. Gyula 1902-ben született a Tolna megyei Felső Rácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli juhász dinasztia leszármazottja volt. 16-ban szülei elváltak, ő anyjával Pestre költözött. Az érettségi után a bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 18-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 21 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, és bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 23-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. 4-szer kapott Baumgarten-díjat, 33-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett. 37-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 45 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett. 1948-ban azonban lemondott. 56. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és külföldön is számos kitüntetéssel ismerték el. I.S. Gyula 1983-ban hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leópápa katekézise. Az emberi méltóság, adomány és felelősség. Ápolni kell. 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát, és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz, Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát, a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemidegében megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökeredzik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát, és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli, appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti, diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbérbirtokát. Tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, míg a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Míg azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A II. Világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 ezer embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a Vatikáni Rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Szeressétek ellenségeiteket. Jézus szavai kényelmetlenek, mert túllépnek az emberi igazságérzet határán. Természetes dolog, hogy szeretjük azokat, akik jók hozzánk. De az ellenség szeretete nem természetes számunkra. Valóban ez már a kegyelem területe. Jézus nem csupán azt kéri, hogy ne gyűjöljük az ellenséget, hanem hogy kifejezetten szeressük, azaz tegyünk vele jót, áldjuk, imádkozzunk érte. Ezzel a mennyei Atya természetét tárja fel, legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Az evangéliumi szeretet olyan érzés, amely cselekedetekre ösztönöz, jó cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni az érzéseinket, de dönthetünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem viszonozzuk a rosszat. Ez nem naivitás vagy tehetetlen gyengeség, hanem valódi erő, a szeretet legnagyobb ereje abban mutatkozik meg, amikor nem feltételekhez kötött. Jézus világosan beszél, amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Aki szűken mér, az elszigetelődik, aki bőkezű, aki megbocsát, aki nem ítélkezik mások felett, az maga is megtapasztalja Isten bőkezűségét. Nem elég, ha csak azokkal vagyunk jók, akiket szeretünk, vagy akik kedvesek hozzánk. A hitünk akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyanokat is képesek vagyunk szeretni, akik bántottak minket, és akiktől nem várhatunk viszonzást. Ilyenkor már csak Istenre tudunk támaszkodni, de ez mindig elég.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a következő. A Hozsanna 229-es számú éneke lesz majd bevonulásra és felajánlásra. Ez a kezdődik az ének. A 810-es lesz majd az éneklő egyházból áldozás alatt. Ennek kezdősora, hol szeretet és egyetértés. Kivonulásra az éneklő egyház 139-es számú énekét énekeljük, az üdvözlégy nagy királyt. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 229-es, az éneklő egyházból a 810-es és a 139-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisénket felajánlom Molnár Tibor egy éve elhunyt testvérünkért. Istenbe vetett hittel veszünk részt a szentmisén, mi, akik itt vagyunk, és mindazok, akik a rádión keresztül hallgatják. Erőt ad Isten, hogy fölkelve az ő útját tudjuk járni ezen a napon is, és meg tudjuk becsülni azt az időt, amelyet ajándékul kapunk a mai napon is. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a tudás könnyen felfúvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít. Aki tetszelek tudásában, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Istent, az Isten is magáénak tudja. Ami a bálványoknak áldozott hús fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincsenek bálványistennek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz, a pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük és uruk van, nekünk azonban egy Istenünk van az Atya, akitől minden származik, és mi is ő érte vagyunk. Egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is ő általa vagyunk. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A bálványokkal kapcsolatban némelyek még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt. Mivel lelkiismeretük téves, beszennyeződnek. Ha viszont te annak tudatában, hogy nincsenek bálványok, megeszed az áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy bálványoknak áldozott húst eszel, és szintén eszik belőle, akkor a te tudásod miatt követel bűnt, pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért, amikor testvéred ellen vétkezel, mert megsérted a bizonytalankodó lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sohasem eszem húst, csak hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valakit, tartsd oda a másik orcádat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj is, aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokat szeretitek, és azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, vajon milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsönt, és ne várjatok semmi viszonzást. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok jó, tömött, megrázott is, túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd vissza nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Kedves jó testvérek, az az erkölcsi tanítás, amelyet az evangéliumban hallottunk, az egészen más, mint amit a pogányság hirdetett. Jézusnak a magatartása az egy egészen új magatartás volt, mégpedig hordozta azokat a tulajdonságokat, amelyeket Isten beleteremtett az emberbe, hiszen az ő képe mása vagyunk a teremtésben, de a sátán műveként megjelenik az ellenségeskedés. Nem csak a félelem jelenik meg az első bűnben, elbújtam, mert félek tőled, hanem megjelenik az ellentét, ha úgy tetszik, az ellenségeskedés. Hiszen mennyire tud örülni Ádám Évának, amikor mennyei atya hozzá vezeti. Megszűnik most már benne az a szomorúság, vagy az a várakozás, hogy még valami hiányzik, és boldog. És amikor elkövetik a bűnt, akkor ez a boldogság elszáll, és helyébe ott van a vád, hiszen mikor Isten számon kéri Ádámot, Évára mutat, hogy ő a hibás. Ahelyett, hogy védeni, vádolja, és szinte árad belőle az ellentét, a gyűlölet, mert érzi, hogy valamit elveszített, amire neki kellett volna legjobban vigyázni, hiszen ő neki tárta fel Isten az ő akaratát elsősorban. Tehát már az első bűni ez kezdődött, és amikor Jézus a tanításával vissza akarja állítani, amennyire lehet, a bensőnkben ezt a más nem sátán képű, hanem Isten képű embert, akkor megdöbbenünk, mert a képzetünk, a gondolkodásunk, érzésvilágunk is így tovább lehet sorolni, szinte tiltakozik az ellen, amelyet Jézus mond. Természetesen ismerni kell annak a világnak, annak a társadalomnak gondolkodás módját és szóhasználatát. Mert ha akarjuk igazán értelmezni, akkor tekintünk Jézusra. Ha megütik az egyik orszádat, akkor tartsd oda a másikat is, ismerjük ezt is. Amikor a poroszló Jézust arcul vágja, akkor Jézus nem a másikat teszi oda, hiszen mindnyájan ismerjük még ezt az állapotot is, hogy még dűsebb lesz az ellenfél, hanem megkérdezi, hogy vajon milyen rosszat tettem, hogy arcul ütöttél. És ennek az embernek a lelkében biztos, hogy megmaradt Jézusnak az a szeretete, amellyel nem viszonozta, pedig hihetetlenül tudta volna. Tehát erről szó sincs, hogy gyávaságból tette mindezt, hanem abból, hogy példát adjon nekünk arra, amit előzőleg tanított. És amikor a kereszten szenved, tehát ne ítéljetek el senkit, akkor imádkozik a mennyei atyához, és azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Tehát nem az a gyűlölet, tehát nem hogy ítéld el őket, ezek ne legyenek ott, ahol a megváltottak vannak, vagy mondhatott volna ilyen, vagy ehhez hasonló dolgokat. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek. Az egyik szent, nem tudom pontosan megmondani a nevét, de ha találkoztatok vele, lehet, hogy jobban emlékeztek rá. Ennél a résznél megjegyezte, ugye megmaradt a megjegyzés, hogy ugye Uram, te is tudod, hogy ez nem volt igaz. Nagyon is jól tudták, mit tesznek. És itt van az, amit Jézus mond, hogy ne ítéljetek el.

0: Erő sebzett értelmünk, akaratunk, rosszra való hajlamunk cselekszik, és nem az isteni kép más. Az isteni kép más, homályos. Jézus újra helyre állítja bennünk, de azért ez nem olyan, mint a teremtéskor volt a maga kiválóságával. Itt az isteni irgalom az, amely megment bennünket a haláltól, az örök halálra gondoltam. Az isteni irgalom az, amely el tudja fogadni a bocsánat kérésünket akkor is, amikor jól tudja, hogy mit fogunk még elkövetni. Az isteni irgalom az, amely mellénk áll bűnös voltunkban is, és segít minket a bűnbánatban, és lehet tovább sorolni. És Jézus ezt az Isten képet akarja megerősíteni bennünk, ha már nem tudunk olyanok lenni, mint amilyennek a teremtésben voltunk. Legyünk olyanok, mint amilyennek Isten akar bennünket látni az újjáteremtésben, ahol hordozzuk magunkban a bűnnek a csíráját, vagy éppen a rosszra való hajlamot, míg itt a földön élünk, de hordozzuk magunkban az Isten iránti hit, szeretet és az irgalmasságnak a lelkületét is. Amen. Testvéreim, kérjük bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat.
0: Imádkozzunk elhunyt Tibor testvérünkért. Vezesd őt, Urunk, az örök boldogság örömébe. Hallgass meg, Urunk! Urunk, tekints meg engesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkező jóságoddal, és engedd úgy boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára.
0: Istenünk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Tibor szolgádról. Őt magadhoz szólítottad ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjön, hanem csak egy szóval van, és megkérdül az ő lelkem.

Jézusunk lelke körött pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mi árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogság a szűzés, a magyarok nagyasszonya közben járatás, adja nekünk papi és szerzetesi hívatást. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a közteletben, a sátánból az kísértés ellen légy oldal. Esedezve kérjük, parancsoljon neki a Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélye körül járnak a világon, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Szabó József Béla, Főegyház megyei főzeneigazgató mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A felolvasó Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Kvaszinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leo Pepa videózenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a Pepa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, hogy építsenek hidat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció tegnap az MTI-vel. Az első csomag a század véggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénzszivattyú, írták. A közlemény szerint a kormány most 13 közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést hoz nyilvánosságra, de a folyamat folytatódni fog, összesen mintegy 100 döntés bemutatásával. 10 embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött tegnapi ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület rajtuk kívül döntött Csókai Lászlónak, a Bicskei Gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjének, valamint Csomós Miklós és Bakdi Gábor volt főpolgármester helyetteseknek a meghallgatásáról is. Szintén megkívánják hallgatni Mátra Halmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér megyei kirendeltségének volt igazgatóját, Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrkapitányát és Szabó Mátét, aki ombudsmanként a Bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítője volt. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága, határoztak a testület tagjai. A bizottság alakuló ülésén Hantosi István elnök elmondta, 15 pályázat érkezett a művelődési bizottság által kiírt pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. A testület a többi 14 pályázót nyilvános ülésen hallgatja meg, tette hozzá, elmondta azt is, a meghallgatást követően nem azonnal döntenek, hanem kellő időt biztosítanak a képviselőknek és a szakmai szervezeteknek álláspontjuk kialakítására. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. A frakciók által jelölt tagok megbízatása 4 évre, de legfeljebb a következő országgyűlés megalakulásáig tart. Az elnök mandátuma a kormányzati ciklusok között átmenetet biztosítva 5 éves, ismertette. Végül az időjárásról. Ma egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Klável Szent Péter, jezsuita misszionárius. 1580. június 25-én született. Kartagénában halt meg 1654. szeptember 8-án. 74 évet élt. Földműves szülők gyermeke, aki a Szentkerességben a Juan Pedro Kláver nevet kapta. Egyszerűségben, de igen nagy vallásosságban éltek. 13 éves korában meghalt az édesanyja. Nem sokkal később elkezdte teológiai tanulmányait, közepes tehetség volt, de vas szorgalom jellemezte. 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. A novícius évek után letette a fogadalmát, s 1605-ben elöljárói Mallorcába küldték, hogy ott tanuljon. Amikor 28 évesen hazakerült, azt kérte, hogy Kolumbia északi tájaira mehessen. Így aztán 1610. április 15-én elindult Amerikába, ahonnan soha többé nem tért vissza. Egyetlen nemes szél vezette, a néger rabszolgák között akarta hirdetni az evangéliumot. A néger rabszolgák térítését Alfonso de Sandoval atya kezdte el, és Cartagena feketéi között eredményesen dolgozott. Az igazi munka azonban Péterre várt. 1616-ban pappá szentelték, és most már teljes erővel dolgozhatott célkitűzéseinek megvalósításán. Afrikában összefogdosott és Amerikába hurcolt négereknek megdöbbentő sorsuk volt. A hosszú hajóúton egymás hegyén hátán korra, nemre, betegségre való tekintet nélkül szállították őket. Úgy bántak velük, mint az állatokkal. Amikor egy hajó megérkezett, Péter tolmácsai segítségével egy csónakban elébük hajózott, nem csak keresztvizet vitt, hanem orvosságot és gyümölcsöt adott, szeretetet és megértést nyújtott, ami mindennél többet ért. Majd amikor a kikötőbe hozták őket, gondoskodott hitoktatásukról, és 34 évi kartagénai működése alatt állandóan szemmel kísérte valamennyüket. Az emberiség legszégyenteljesebb tettei közé tartoznak a négerekkel szemben elkövetett kegyetlenségek. Ime, mire képes az ember, milyen kegyetlenségeket tud elkövetni, ha nem tartja meg a főparancsot, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ember, akit Isten teremtett, bármilyen színű is, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, akinek emberi méltóságát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A négereket bányákban, mezőkön, erdőkben dolgoztatták. Rozzant tanyákon laktak, s a lehető legembertelenebb módon bántak velük. Péter is a legnagyobb szegénységben élt. Úgy szerették őt a négerek, mintha édesapjuk lett volna. Akiket tovább vittek, azokat megölelte, megcsókolta, áldásában részesítette. Egyedüli mentőangyaluk volt a szegény szerencsétleneknek. Egy-egy nagybőtben átlagosan 5000 négert is meggyóntatott, alig értve beszédüket. Sokszor képek és tolmács segítségét is igénybe vette. A betegápolás nagyon megviselte Pétert. A négerekkel való foglalkozás mellett maradt még ideje a kórházak, kaszárnyák, iskolák és a börtönök látogatására is. Nagyszerű emberkezelésével sokakat mentett meg az öngyilkosságtól. Élete vége felé keveset aludt, sokat vezekelt és szemlélődött. Misztikus volt, végül megbénult. Akkor szenvedéseit ajánlotta fel fekete híveiért. 1654. szeptember 7-én futótűzként terjedt el a hír, haldoklik a szent. A hír hallatára nem csak négerei futottak hozzá, de a püspök, a gazdagok, a szegények, s aki csak tehette, mind ott szorongott körülötte. Szeptember 8-án kisboldog asszony ünnepén fejezte be földéletét, hogy az örökké valóságba segítse azokat, akiket földéletében szolgált, s akik hasonló segítségre szorulnak. 1850. július 20-án avatták boldoggá, 1888. január 15-én pedig 13. Leó pápa a szentek sorába iktatta. Legtöbbször úgy ábrázolták a fekete missziók védőszentjét, hogy körülötte térdelnek fekete rabszolgák, akiket keresztel. Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg minden kegyetlenség, amit ember ember ellen elkövethet. És imádkozzunk azért, hogy minél több Klável Szent Péterhez hasonló lelkületű ember segítse a szenvedőket, a rászorulókat.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most Farkas Erzsébet programajánlóját hallják.
2: Idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a miskolci Ars Sacra Fesztivál. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egriérsek, főmédia támogatója pedig a Szent István Rádió. Nos, a rendezvény sorozat első napján, szeptember 11-én pénteken a következő programokkal várják az érdeklődőket. 9 órakor kezdődik a Valóság szimbólumai, a szimbólumok valósága című tudományos művészeti konferencia, amelynek magas színvonalú előadásai az emberiség legrégebbi kifejezési formáinak, a szimbólumoknak a keletkezését, szertágazó tartalmát, megjelenését mutatják be a szakralitás, a művészet és a mindennapi életünk területén. A szakmai tanácskozáson előadásokat tartanak Pem Gilbert Antal, professzor dr. Figler György, Végvári Zsófia, dr. Keresztesné dr. Várhelyi Ilona, dr. Nagy Gabriella, dr. Gyulai Éva, Máger Ágnes és Rudolf Mihály. A szakmai tanácskozás konferenciája pedig én leszek. Nos, a konferencia szeptember 11-én pénteken 9 órakor kezdődik a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. Ugyanezen a napon és ugyanezen a helyszínen 13 óra 10 perckor nyílik az Ars Sacra Mozaikok képekben című kiállítás, amely Dobos Klára fotóriporter újságíró tárlata a fesztiválról. A képeket a megjelentek figyelmébe Mikita Gábor színháztörténész ajánlja majd. 14 óra 30 perckor az Ugyőri főtéren flashmob zenés hívogató lesz. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola gyermekeinek zenés hívogatója lesz ez a fesztiválra. A jövő reménységei dicsőítő ifjúsági énekeket adnak elő az énekkar közreműködésével. A dalok az Istenbe vetett bizalmukat, szeretetüket fejezik ki. Az énekkart Laskóné Sándor Ágnes tanárnő vezeti. A programot megnyitja Vecán Pálné tanító. A Miskolci villanyrendőrnél pedig 16 órakor kezdődik a flashmob zenés hívogató, amely a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Mágisz kórusának és a Fráter György Katolikus Gimnázium kórusának hangulatos zenei hívogatója lesz. Reményt és jövőt adok nektek címmel. Az érdeklődők pedig bekapcsolódhatnak az éneklésben. A művészeti vezetők Herpainé Verkei Klára és Várajai Réka. Pénteken 15 órakor a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában nyílik a Krisztust nézd, színház csináló minoriták című előadás, amely Mikita Gábor színháztörténész előadása lesz a magyarországi iskoladrámák jelentőségéről. Középpontba helyezve az erdélyi és a miskolci minorita színjátszást is ezzel kapcsolatban. 16 óra 30 perckor pedig szintén a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában lesz az a zenés irodalmi előadás, amelynek címe Csendesedjetek el, ima a jövő reménységében. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében rátalál a békességre. Ezeket a gondolatokat gyűjti csokorba az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület zenés összeállítása, amely tehát 16 óra 30 perckor kezdődik a MAP székházban. És a pénteki napon 18 óra 30 perckor kezdődik a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitója a Zenepalota Bartók termében, ahol egyházi és világi méltóságok ünnepélyes köszöntője lesz. A megnyitó után pedig Jancsó Dóra, Kovács Gábor, Nagy Nándor művészek és a Zenita tehetségkutatóján felfedezett fiatal művészek együtt különleges zenei utazásra hívják a közönséget. Nos, a fesztivál ünnepélyes megnyitója szeptember 11-én pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a Zenepalota Bartók termében. Nos, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál első napján, azaz szeptember 11-én pénteken ezekkel a programokkal várja tehát Önöket. A következő nap programjait szeptember 12-én szombaton ugyanebben az időpontban ismertetem majd. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek!
3: itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Az országos aszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, vagyis a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MTI-vel. A tárca szerint fontos könnyítés a termelőknek, hogy Bóna Szabolcs tárcavezető az aszályt Viszmajor eseményként ismerte el. Mivel így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Rendeletmódosítással az is lehetővé vált, hogy egyes támogatási feltételek nem teljesítése esetén meghatározott feltételek mellett a gazdálkodóknak nem kell külön Viszmajor bejelentést benyújtaniuk, írták. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. A dízelára átlépte a lélektani határt, és a benzinért is megint többet kell fizetni. Az üzemanyagárak néhány nap alatt is látványosan emelkedtek, ha pedig a hónapot nézzük vissza, mert több mint 40 forintos drágulás rajzolódik ki, írja a szoljon.hu. Tegnap ismét emelkedtek az üzemanyag árak a hazai töltőállomásokon, mivel előtte való nap is volt emelkedés, így két nap alatt a benzin 9 forinttal, a gázolaj 4 forinttal drágult. A dízel pedig 4 forinttal emelkedett, és ezzel átlépte a 700 forintos lélektani határt. Feleslegessé és okafogyottá vált a jelenlegi megyei önkormányzati rendszer a miniszterelnök szerint. Magyar Péter kedden beszélt arról, dolgoznak a megyei közgyűlések megszüntetését célzó törvényjavaslaton. A kormányzati szendék nem aratott osztatlan sikert a jászkunságban sem, a megyei testület jobb és baloldali részéről is bírálták az ötletet. A megyei önkormányzatok szövetsége szerint súlyos hiba lenne a területi szint megszüntetése. Írja a szoljon.hu. A vidékfejlesztés jelenleg épp a megyei önkormányzatok feladata. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata szerint a Vármegyei Önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei közgyűlés pedig az önkormányzat képviselőtestülete. Ennek tagjait Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 2024-es önkormányzati választáson szavazták meg a nem megyeszékhelyen élők. A megyei közgyűlés elnöki tisztségét akkor Hubai Imre kapta, akinek posztját későbbi államtitkári kinevezése nyomán vette el dr. Fazekas Gábor Gyula. Elnökként természetes, hogy kiállok a Vármegyei Önkormányzat és az ott dolgozók mellett, menjen bármilyen irányba is a mostani kormányzati politikai szendék, erős megyék és középszintű önkormányzatok nélkül nincs erős vidék, szögezte le Fazekas Gábor Gyula. Donald Trump, amerikai elnök, lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz háromoldalú csúcstalálkozót a Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének fényében. Az amerikai elnök tegnap újságírók előtt nagyszerűnek minősítette a napokban folytatott telefonos egyeztetését az orosz államfővel. Putyin megállapodást akar, és ha Zelenszky is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép, fogalmazott. Donald Trump az Andrews légitámaszpont repülőterének betonján az elnöki repülőgép indulása előtt kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy az ukrajnai és Oroszország közötti megállapodást a két ország államfőjének egymás iránti gyűlölete akadályozza. Ugyanakkor megjegyezte, ez a két ember belefáradt a háborúzásba. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
6: Reklám.
4: reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
8: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
9: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok ismételten minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. szeptember 10-e van, csütörtök. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak kedves hallgatóink, a megszokottnál talán egy kicsit rövidebbet, ugyanis idő hiányában hangbejátszásokra ma nem tudunk sort keríteni. Viszont ezt követően szombat reggelről megismételjük a reggeli beszélgetést, amelyben befejező részéhez érkezünk azon sorozatunknak, amelyben dr. Tóth Arnold néprajzos és a szerkesztő Farkas Erzsébet a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetnek, majd a műsor második felében a szeptemberi Szűz Mária ünnepekről kérdezi Deli Lajos felsőzsolcai plébánost Farkas Erzsébet. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd segíthetünk. E műsorunkban előbb beszámolunk arról, hogy a Magyar Katolikus Karitász orvos missziója érkezik Sajó Szentpéterre a jövő hét végén. Majd a szívesen elnevezésű Miskolc belvárosában 2 hete nyílt boltról és a véradás szervezésről kérdezzük Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatóját. Adásunk végén a 10. Borsodabau-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárkiállítóival beszélgetünk. Szintén 9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, melyben az Egri Markot Ferenc kórházban működő szoptatási ambulanciáról beszélgetünk Hasilló Anna Mária laktációs szaktanácsadóval. És még mindig 9 óránál járunk, ugyanis Tokai adónk ez időponttól kilátónkat sugározza. A műsorban egy budapesti családot látogatunk meg. A 90 éves Benyus Sándornak és feleségének 10 gyermeke és 41 unokája van. Családi zenekarukkal sok helyre eljutottak. Erről és még sok mindenről vallanak a beszélgetésben. 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek majd kerengő. A műsorban Így Ártó Gabriellával, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatójával a 40. Mesterségek ünnepe programjairól beszélget Salla Éva. 10.45-kor jelentkezünk majd a Lélekszavával, 11 óra 5-től pedig a Mustármag ismétlésével, melyben az ecsédi motoros búcsút, valamint a polgármesterek találkozóját idézzük fel. 12:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, utána pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Tolentinói Szent Miklós élettörténetét hallják. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldoggávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jó néhány hete foglalkozunk már a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepeivel, és megérkeztünk sorozatunk utolsó részéhez, a csúcsponthoz, ha fogalmazhatok így, hiszen most az Eucharisztia népi vallásunkban betöltött szerepéről lesz szó.
2: A kenyérnek és a bornak a hagyományai népi vallásosságban megnyilvánuló tisztelete nagyon-nagyon sokrétű, de tulajdonképpen azért ezek áttételes jelenlétei Krisztus testének és vérének. De a néphagyományban és a népművészetben, a népszokásokban közvetlenül maga az oltári szentség vagy az úrvacsora is megjelenik ábrázolásokban, például a tárgyalkotó, tárgydíszítő népművészetben. Pásztorfaragásokon találkozunk időnként teljesen meglepő módon Krisztus monogrammal. P betű a szárán áthúzott András keresztel, vagy az IHS betűk olykor megjelennek még a pásztorfaragásokban is. Vagy egy másik nagyon úgymond kommersz műfaj, a hímzett falvédőknek a világa. Jól ismerjük ezeket az előnyomott mintákat, kihímezik, és akkor ezzel a konyhát feldíszítik faluhelyen nagyon sok felé még ma is. Ezeken például igen népszerű az Agnus Dei, az Isten báránya motívum, ami megint csak már közvetlenül az oltári szentségre utaló minta ezeken a hímzett falvédőkön, vagy például a népi építészetre, hogyha gondolunk, akkor Abaúj megyében jellemzőek ezek a faragott ház oromzatok, amikor a deszka oromzatokat úgy mondják, hogy vértelkeket negatív formájú faragásokkal díszítik, és itt a kereszt mellett a kehely is nagyon gyakran megjelenik. Ez is egy olyan általánosan elterjedt díszítő motívum, amit egyébként nem csak a katolikusok, hanem a protestáns felekezetek is előszeretettel alkalmaznak, és ezzel díszítik a házaikat. De a legszebb ábrázolásokat és a legközvetlenebb mintákat mégis talán az ostyasütő vasakon találjuk, és akkor itt helybe is érkeztünk, mert hogy a katolikus egyházban a szentelt ostya készítésére szolgáló hagyományos eszköz, az ostyasütő vas, az elterjedt a népi táplálkozásban, a népi kultúrában is. A katolikus szentelt ostya készítésének a mintájára, de egy sokkal gazdagabb, cukros, ízesített tésztával készül ez a népi ostya, vagy ahogyan az északi palócvidékeken nagyon sok felé nevezik, a molnár kalács. Hát ennek az elnevezése a lisztörlő molnárokat idézi, mert amikor a malomnál álltak sorba az őrletésre váró gazdák, akkor a molnár feleségének a feladata volt, hogy molnár kalácsot süssön, és ezzel etesse, és a várakozás pillanatait könnyítse egy kicsit az ott várakozóknak, tehát innen ered a molnár kalács elnevezés, és népi ételként ez tulajdonképpen megjelenését tekintve ez egy viszonylag nagyobb, tehát mint egy ilyen lapos kis tányér, ekkora a mérete, egy ilyen roppanós, édes és különböző ízekkel ízesített sült tészta, egy ostyaféle. A tésztája az nyers formában a palacsinta tésztához hasonlít, az ostyasütő vasat pedig, ami egy ilyen harapófogó vagy ollószerűen összezáródó dupla vas, ezt ugye tűzön vagy ma már gáztűzhely fölött fölmelegítik, és ezt a tésztát egy merőkanállal az egyik lapra szépen ráfolyatják, aztán az ostyasütő vasat összecsukják, és akkor pár perc alatt megsül ez a molnár kalács. Ezt kétféleképpen tálalják, vagy hagyják lapos formában, és akkor ilyen kerek ostya alakú, vagy pedig még melegen ez alakítható, és fölpöndörítik, és akkor ilyen kis valóban inkább palacsintához hasonló formában kínálják aztán az asztalra. És hát ez az étel egyrészt egyfajta süteményféleség, vagy csemege a népi táplálkozásban, másrészt pedig ünnepi étel, tehát például a karácsonyi időszaknak egy kitüntetett, jellegzetes, nagyon-nagyon széles körben elterjedt étele volt az egész északi ország részben. Az ostyasütő vasak pedig nem egyszerű vaslapok, hanem díszített tárgyak, ami azt jelenti, hogy a vaslapoknak a belső oldalába negatív mintákat karcolnak, és aztán a megsülő tésztába ez pozitív formaként belesül, Tehát ilyen módon minden egyes ostya egy ilyen egyedi és nagyon rövid ideig tartó népművészeti alkotás, mert hát utána megeszik az emberek. Minden családnak megvoltak valamikor faluhelyen a saját mintái, a saját motivumai. Benne volt a tulajdonosnak az évszáma, a születési évszáma, a monogramja, benne volt esetleg az ostisütő vasnak a készítési évszáma. Benne volt a felekezetre jellemző szimbólumrendszer, ami nagyon érdekes borsodnádasdi helytörténeti gyűjteményben még Dávid csillagos ostyasütő vasat is találunk, tehát az ott élő zsidóság is használta ezt a népi ételt, és ők is részesei voltak ennek az egyébként keresztény hagyománynak. És ezek a mintázatok azért nagyon nagy részben az oltári szentségre utalnak, tehát itt is megjelenik a kehely, az ostya, a Krisztus monogram, az Isten báránya motívum, ezek mind-mind jellegzetesek és jellemzőek az ostyasütő vasakon.
1: Borsodnádas települését külön meg kell említenünk, hiszen az ő életükben még mind a mai napig nagyon fontos a molnár kalácskészítés. Munkahelyet is biztosít sok ember számára, és valóban még jelen van a település életében a molnár kalács sütése, készítése.
2: Igen, a borsodnádasdi hagyomány azért különösen gazdag, mert a 19. század végétől egy ipari üzem, a borsodnádasdi lemezgyár, mármint vaslemezgyár működött a település határában. Ez biztosított munkahelyet a faluban élő, később most már városban élő férfiak számára. És hát természetesen helyben volt a technikai tudás, meg helyben volt a nyersanyag, úgyhogy borsodnádasd vált az ostyasütő vasak készítésének egy ilyen regionális központjává. Nem véletlen, hogy ezen a településen maradt meg leggazdagabb formában a molnár kalács ostyasütésének a hagyománya. Olyannyira, hogy az ottani közösség ezt a 2010-es évek elején nagyon jól fölismerte, hogy ebben az örökségben nem csak egy hagyomány, hanem egyfajta megélhetési mód is rejtőzik, hiszen fesztiválokat szerveztek, elkezdték a közösségben megtanítani a fiatal generációt a sütésnek a hagyományaira, ugye hát legegyszerűbb ilyenkor, hogy csapatokat kell szervezni, versenyt kell hirdetni, és akkor az iskolások szeretnek egymással versengeni, de beépült egyébként a helyi oktatásba és a helyi tantervbe, technikaórán megtanulják az ottani lányok az ostyasütésnek a hagyományát, és egyre több és gombamód szaporodó civil szervezetek, egyesületek alakulnak, amik mind-mind valamilyen módon az ő programjuk vagy tevékenységük részévé teszik az ostyasütést, és hát ezeknek a közösségeknek a nagy találkozója a Molnár Kalács Fesztivál, és hogy hogyan épült ez be aztán a munkahelyteremtésbe, elkezdték sütni olyan értelemben ilyen kisüzemi jelleggel, hogy aztán később áruházláncoknak a polcain, mint egy ilyen egyedi helyi termék, kapható a borsodnádasdi Molnár Kalács. Tehát, hogy a hagyomány és a szellemi örökség milyen módon válik aztán egy közösségnek megtartó erejévé, hát arra borsodnádasdi nagyon-nagyon szép példa.
1: Ezt a Szent István Rádió kedves hallgatói meg is tapasztalhatják, hiszen az egri érseki palota udvarán minden évben, minden adventkor, karácsony előtt adventi vásárt rendeznek, és bizony ott a felállított kis bódékban, faházakban még mind a mai napig találkozhatnak borsodnádasdi molnár kaláccsal. És beszéljünk még arról, hogy a környező országokban, a környező kultúrákban hogyan volt jelen az ostyasütés hagyománya.
2: Ahogyan a Kárpát-medencéből észak felé és nyugat felé kitekintünk, egyre erősebben és egyre gazdagabban jelen van ez a hagyomány. Tehát tulajdonképpen a magyar népi műveltségben ez egy cseh, morva, szlovák területekről átszármazó, lengyel területekről átsugárzó hatás észak felől érkezik el a Kárpát-medencébe. Legdélebbi elterjedési területe a Dél-Alföld, tehát egészen Szeged környékén is van ostyasütés, de mégis a leggazdagabb hagyománya a Palócföldön van, és érdekes módon a Jászságban, na de azt tudjuk, hogy a 18. században Jászberény környékére nagyon sokan költöztek az északi vármegyékből. Tehát ez is egy jele annak, hogy a kultúrát is vitték magukkal az emberek, amikor a török kiűzése után a pusztán maradt Alföldet északról délfelében népesítették. És az imént nem véletlenül került szóba karácsony és a karácsonyi vásár, hiszen az ostya sütésnek a legkitüntetettebb időszaka az éppen a karácsonyi időszak volt a hagyományos népi kultúrában. És ehhez kapcsolódott egy nagyon szép népszokás, ez a karácsonyi ostya hordás, aminek az volt a lényege, hogy a kántor, a tanító ilyenkor adományt gyűjtött a falusiaktól, a kántor vagy a kántor tanító felesége megsütötte egy nagyobb mennyiségű molnár kalács ostját, és utána az iskolás gyerekek vitték ki házról házra a családoknak, és a családok pedig különböző élelmiszereket és terményeket adtak cserébe a tanító vagy kántor házaspárnak. tojást, kolbász, szalonnát, babot, lisztet, tyúkot küldtek, így tartotta el tulajdonképpen a közösség a saját értelmiségét. A gyerekek pedig természetesen diót, almát, édességet, apró pénzt kaptak ezért a kis szolgálatukért. És ez az ostyahordás palócvidékeken széles körben elterjedt, általánosan jellemző, a mi vidékünkön egyébként épp táján maradt meg ennek nagyon sok.

0: tagja felé, és ő tört egy pici darabot belőle. Ez volt az ostyatörés, és így ilyen módon engesztelődtek ki a karácsonyi asztalnál a családtagok egymással, és hát ennek egy nagyon fontos kelléke vagy attribútuma volt ez a Molnár kalács ostya.
1: De szép szokás. Tudunk arról valamit, hogy él mind a mai napig még ez a szép szokás? Valamilyen ország részben?
0: Hát népi hagyományként nem valószínű. Családokban esetleg jellemző lehet, hogyha valaki ezt tudatosan fölvállalja, Molnár kalács ostyát vehet most már a boltban is hozzá, vagy megsüthetik ostyasütők. Egyébként vannak az országban néhányan, akik nem csak édes, hanem sós formában is sütik ezt a fajta népi ételt. Úgyhogy tulajdonképpen a lehetőség megvan rá, hogy újjáélesszük ezt a szép szokásunkat.
1: Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette ezt a szokást. Most még ugye nyári időszak végén, őszi időszak elején beszélgetünk, de hát idén télen akkor, karácsonykor a kedves hallgatók ne felejtsék el ezt, amiről mi most beszéltünk, és az ostyatörés szép szokását éltessék tovább a családjukban. És folytatjuk tovább a beszélgetésünket, mert hogy az eukarisztiával való személyes találkozással kapcsolatosan még mit mondhatunk el?
0: Az emberi élet fordulóinak nagyon sok kitüntetett pillanata volt a hagyományos kultúrában, és az eukarisztiával, az úrvacsorával való első találkozás az egy ilyen kitüntetett pillanat volt, hogy a katolikusoknál az első áldozás, és a protestáns felekezeteknél pedig az úrvacsora vétel, ami a konfirmáció szokásához kapcsolódik. Ugye ez az alkalom, amikor először járulhatnak az oltárhoz, vagy az úrasztalához a gyerekek, a fiatalok. A falusi közösségekben ez nagyon fontos, hogy ezek ilyen korosztályos közösségekben megélt ünnepek. Tehát, hogy az adott nemzedék, az adott generáció egyszerre lesz első áldozó, egyszerre lesznek konfirmandusok, és ez az ő korosztályos összetartozásukat, meg a csoporttudatukat is nagyon jól erősíti. Kisebb településeken ez ma is így van, tehát a hittanos csoportok, a különböző plébániai közösségek, akik egyszerre lesznek aztán első áldozók, ez mai napig egy összetartó erő a kisebb közösségekben. Az első áldozással vagy a konfirmációra való felkészülés a gyerekek, fiatalok számára az önmagában is egy folyamat, aminek megvannak a különböző stációi. Ugye faluhelyen ma is gyakran előfordul az első áldozók bemutatása a templomban, amikor az atya vagy a hitoktató fölvonultatja őket, felolvassa a neveiket, ugye bemondják, hogy ők lesznek azok, akik készülnek ebben az évben vagy a következő esztendőben az első áldozásra. És aztán, amikor megtörténik az első áldozás, megtörténik a konfirmáció, akkor ennek az emléke, az erre való emlékezés az egy nagyon gazdag hagyomány a népi kultúrában, tehát a konfirmációi emléklap, vagy az első áldozási emlék, csoportkép vagy egyéni fénykép, ami ilyenkor készül, az nagyon nagy becsben tartott örökség sok családban, és ennek az van a hátterében, hogy hát amíg nem volt a fényképezőgép ennyire elterjedt, mint manapság, hogy mindenkinek ott a zsebében az okostelefon, addig ez egy fényképezkedési alkalom volt. Nagyon sok gyerek számára az első áldozás volt az első alkalom, hogy egyáltalán ilyen egyéni szóló fénykép készült róla. És hát nem véletlen, hogy egészen idős asszonyok is még féltve őrzik az első kislánykori első áldozási fényképüket, és akkor bekeretezve ezt kiteszik a szoba kitüntetett pontjára. Vagy ugyanilyen emlék szokott lenni az első áldozási virágkoszorú, amit a kislányok hajába tesznek, és annak valamelyik virágát lepréselik, és akkor beleteszik az imakönyvbe, amit jellemzően az első áldozásra kapnak, mert ez egy ajándékozási alkalom is. Ilyenkor a szülők, a keresztszülők egy rózsafüzérrel, nyaklánccal, imakönyvvel megajándékozzák a kislányokat. A fiúk is megkapják a megfelelő ajándékokat. Érdekes módon a protestánsoknál ugye ez korban kicsit később történik meg, már ők 12-13 évesen konfirmálnak, és ez valamilyen formában a felnőtté válás első állomása a református közösségekben. Például a fiúknak általános ajándék volt 20. században a karóra, hogy azt kaptak konfirmációra, sőt, hát a legtöbb közösségben, legtöbb családban, akik már konfirmáltak, és már az úrasztalánál is ihattak bort, onnantól kezdve a családi ünnepeken is már töltöttek nekik, tehát azt jelentette, hogy ilyen módon is már felnőtt számba vették azokat a kiskamaszokat, akik most kezdtek el felnőtté válni 12-13 éves korukban. És hát természetesen ez nem csak az egyház közösségnek, hanem a családnak is egy nagy ünnep, tehát az első áldozást is és a konfirmációt is minden esetben családi étkezés, közös ünneplés szokta követni, és ez ma sem változott.
1: Én pedig most megköszönöm a beszélgetést dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának, és köszönöm szépen önnek ezt a minden részletre kiterjedő, nagyon érdekes és értékes

0: és előadás sorozatot, amelyet több héten keresztül a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárt. Sokat tanultunk öntől. Köszönjük szépen önnek az előadás sorozatot.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon örülök, hogyha figyeltek rám.
0: További munkájához, szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Deli Lajos atyát, Felső Zsolcai plébánost. Beszélgetésünk apropóját pedig az előttünk álló Mária ünnepek adják. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe és napja van. Nos, ez egy szép népies elnevezés, de mit is ünneplünk szeptember 8-án a katolikus egyházban?
1: A Kisboldogasszony ünnepe Mária születését jelenti, Mária születésnapját jelenti. Az ünnepnek, mint minden Mária ünnepnek, van egy történelmi és egy lelki síkja. A történelmi síkja az, hogy az 5. században Jeruzsálemben a Betesda fürdő mellett épült egy templom Szent Anna tiszteletére, és ezt a templomot tartja az egyik hagyomány Mária születésének a helyének. Ennek a templomnak a fölszentelési évfordulója szeptember 8-a, ezért az ünnep erre a napra tevődött. Érdekes azonban, ezt talán érdemes megjegyezni, hogy van egy másik hagyomány is, hogy Mária nem Jeruzsálemben született, ha valaki a Szentföldre zarándokol. Názáret mellett talál egy hatalmas nagy rombazilikát, amely bazilika a másik hagyomány szerint Mária születésének a helyére épült.
0: Tehát akkor egy kettős elképzelés van azzal kapcsolatosan, hogy hol is születhetett Szűz Mária, a Szentföldön?
1: Így van. Hát abban az időben még nem voltak anyakönyvek, nem voltak olyan írásos technikák, mint ma, és éppen ezért nem tudjuk pontosan, hogy hol született Mária. Az is igaz, hogy a második századból van egy úgynevezett apokrif könyv, amely arról számol be, hogy hogyan is született Szűz Mária, és ez az irat Jeruzsálembe teszi Mária születésének a helyét. De ebben teljesen bizonytalanok vagyunk, szerintem nem is ez a lényeg.
0: Ha már Mária születés, akkor egy kérdés erejéig mindenképpen meg kell említenünk az ő szüleit, Szent Annát és Joakimot, akik idős emberek voltak, és már idős korukban adatott meg nekik ez a nagy ajándék a jó Istentől, hogy született egy gyermekük, egy kislányuk.
1: Az úgynevezett Jakab előevangélium mondja ezt a történetet, hogy Joakimnak és Annának hosszú ideig nem születik gyermekük, majd pedig a Isten megajándékozza őket egy gyermekkel. Talán egy kicsit kegyes ez a történet, és talán inkább az ószövetségi párhuzamoknak a mintájára íródott ez meg, ahol az Istennek az ajándéka a késői korban a gyermek, gondoljunk Ábrahámnak a példájára, és van még jó néhány ilyen esemény. Nem tudjuk, hogy ez így történt-e, vagy pedig ez egy kegyes irat. Megint csak azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan, hol, mikor, hanem az eredmény a fontos, hogy kaptunk egy csodálatos édesanyját.
0: És azóta Szent Anna és Joakim a nagyszülők védőszentje. Szent Anna ugye a nagymamák védőszentje, Joakimra pedig hát úgy is tekinthetünk, mint aki Úrunk Jézus Krisztusnak a nagyapája volt, tehát a nagyapák védőszentje is.
1: Így van, őket július 26-án ünnepeljük.
0: A közelmúltban.
1: A közelmúltban volt, így van, és köszöntöttük is a nagyszülőket ezen alkalommal. Mária születésénél talán a lelkisíkra egy kicsit rátérve fontos hangsúlyozni, hogy az édesanyja születésének az ünneplése egy családban mindig fontos helyet tölt be. Ilyenkor egy jó családban összegyűlnek a gyermekek, és köszöntik a édesanyját, megköszönve mintegy azt az életet, amit az édesanyától kaptak. Mária születésnapján a katolikus egyház is összegyűl, és köszönti az élet adóját, hiszen Mária által kapta a világ az életet, a második isteni szemét, a megtestesült igét, aki halálával, föltámadásával életet hozott a világnak. Mária így nekünk az életünknek a forrása.
0: Ünnepeljük őt, hiszen számos templomnak védő szentje is ő. Olyan templomokat is szenteltek, amelynek a kisboldog asszony a védő szentje, tehát búcsújáró nap is a mai nap.
1: Így van, nagyon sok helyen a magyar nép Mária tisztelete hozta ezt, hogy nagyon sok helyen a kisboldog asszony lett a templomnak a titulusa, vagyis Mária születése a és Mária egyben a védőszentje a templomnak. Minden Mária ünneppel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy azért tesszük Máriát ünneplésünk középpontjává, mert úgy tapasztalta meg a keresztény nép, hogy ő a keresztényeknek a segítsége.
0: Milyen régi ez az ünnep? Mióta ünnepeljük Kisboldogasszony szent ünnepét szeptember 8-án? És kinek köszönhetjük ezt az ünnepet? Ki hívta fel a keresztény hívek figyelmét ennek az ünnepnek a jelentőségére?
1: Az ünnepet már régóta ünnepelte a keresztény egyház az első századokban, mint ahogy mondtam, hogy a konkrét napja, a szeptember 8-a az 5. századra tehető a Szent Anna templom felszentelésére. A nyugati egyházban első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. században, majd pedig a 4. Ince pápa a 13. században még egy 8-ot is hozzá kapcsolt. Ez tulajdonképpen a múlt század közepéig élt, 1955-ig, ha jól emlékszem, ez a 8-ad. A magyar elnevezés pedig tulajdonképpen a 15. századtól kezdve kezdték el ezt Kisboldogasszonynak ünnepelni, illetve ezt az ünnepet nevezték még a hajnali szép csillag ünnepének, mintegy azt jelezve, hogy a Mária születése az üdvösségnek a hajnala.
0: Ahogy utána olvastam az ünnep történetének, még érdekességeket is olvastam, hogy különböző népi szokások is és megfigyelések is kapcsolódtak ehhez az ünnephez. Például, hogy a fecskék ilyenkor indulnak kisasszony napján útra, tehát a költöző madarak életében is fontos ez a nap. Ez már csak egy érdekesség. Ez egy érdekes hozzáfűzés a nap jelentőségéhez.
1: Igen, hát ez a népi megfigyelésen alapszik, és én is visszaemlékszem rá gyermekkoromban, hogy az idősebbek ezt a napot valóban annak is tulajdonították, hogy a vándormadarak ilyenkor, a fecskék ilyenkor indulnak útra. Érdekes egy megfigyelés, népi megfigyelés volt.
0: És hát még az emberek arra is törekedtek, hogy ilyenkor a felkelő napban meglássák a szűzanya arcát, hiszen a napasszonyának is szoktuk a szűzanyát említeni. Fontos volt számukra, hogy a felkelő napban, ezen a napon megláthassák, megpillanthassák a szűzanya szép arcát.
1: Erre is utal, amit az előbb említettem, a hajnali szép csillagnak a elnevezése. Valóban egy népszokás, több magyar vidéken is valamikor szokás volt, Bálint Sándor is ír róla, hogy az emberek hajnalban kimentek, és a nap fölkeltében gyönyörködtek ezen a napon.
0: Szeptember hónap bővelkedik Szűz Mária ünnepekben, hiszen szeptember 8-a után szeptember 12-ét ünnepeljük, Szűz Mária szent nevének ünnepét, de még mielőtt erről beszélnénk, egy mondat erejéig utaljunk arra, hogy a nép nyelvén a két nagy Mária ünnep, vagyis augusztus 15-e és szeptember 8-a közötti időszakot még két asszony közének is szokták nevezni. Szeptember 12-én a boldogságos Szűz Mária neve napját ünnepeljük és tartjuk a katolikus egyházban. Nos, ez az ünnep mire is utal, és mi az ünnep története?
1: Talán azzal a pontosítással kezdeném, hogy ez az ünnep, ez tulajdonképpen nem az egész egyházban ünnep, hanem a német és a magyar területen.
0: Miért is?
1: Mégpedig azért, mert ennek az ünnepnek is van egy története, eredete, és ez az ünnep a töröktől való felszabadításnak, a török uralom alóli felszabadításnak a története. 1683-ban a török Bécset ostromolta, és az ostrom alatt Lipót császár egy Mária templomban imádkozva kérte a boldogságos szüzet, hogy segítsen, és amikor az egyesült európai seregek Bécset felszabadították, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a törökök kiűzése, nem csak Bécs alól, hanem Magyarországról is. Ennek köszönhető Magyarország, illetve Budának a felszabadítása is. Ekkor Máriának tulajdonították a győzelmet és a törököknek a kiűzését. A akkori Szent Atya, 11. Ince pápa rendelte el, hogy ezt az ünnepet magyar és német területen megünnepeljék. Megjegyzem, hogy Ince pápának szobra van Buda várában, és érdekes módon, hogy a szocializmus idejében sem távolították el ennek a pápának a szobrát.
0: Tehát akkor tulajdonképpen ez a nap a győzelem napjára utal.
1: Igen, érdekes ez, hogy nem csak ez az ünnep kapcsolódik valamilyen győzelemhez, és hát mivel a középkorban a legnagyobb ellensége Európának, illetve a katolikus egyháznak a mohamedán seregek voltak, ezért több ünnepünk is ezt a törökök elleni feletti győzelmet hát sugallják. Ilyen például Urunk színe változásának az ünnepe is, amely a lepontói csatának az emlékezetére lett bevezetve augusztus 6-ára.
0: Ha már szeptember 12-e és a boldogságos Szűz Mária nevenapja, akkor az ünneppel kapcsolatosan egy kegykép történetéről is beszélnünk kell. Erre már utalt is részben, atya, de mi is ennek a kegyképnek a története? És hogyan kapcsolódik ez a kép az ünnephez?
1: Amint említettem az előbb, hogy Lipót császár Bécs ostroma alatt elmenekül Bécsből, és Passauban talál otthont, és a Mária Hilf a mindenkor segítő Szűz Mária templomában imádkozik az udvarával együtt, a császári udvarral együtt. Ez a templom a kapucinus kolostorban található meg, és itt a kegykép alatt imádkozik a császár a boldogságos szűz segítségéért. Megjegyzem, hogy Mária segítségül hívása olyan plasztikusan, képszerűen található meg Kárdonyinak az Egri csillagok történetében, ahol a várvédők nem egyszer Jézus Mária József nevét hívva segítségül harcolnak a török ellen. Tehát ez abban az időben, hogy Máriát hívják segítségül, ez én úgy gondolom mindennapos volt. Az ünnep olvasmánya a Szentírásból, a Sirák fia könyvéből van, és ez így hangzik: jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe, akik fény derítenek rám, örök életet nyernek.
0: Köszönjük szépen önnek ezt a szép idézetet, valóban hát ez az idézet is akkor hozzá kapcsolódik és szorosan hozzá fűződik szeptember 12-e, Szűz Mária nevenapjának ünnepéhez.
1: Igen? Még fűzzem hozzá azt, hogy a Mária névnek a jelentése érdekes, mert eléggé bizonytalan, sokféle magyarázata van. Az egyik, én csak egyet szeretnék említeni, amely szerint ez a név úrnőt jelentene. Nagyon érdekes azonban, hogy Mária sohasem viselkedett sem életében, sem most, nem viselkedik úrnőként, habár mint a világ királynőjét is tiszteljük. Ő mindig úgy mutatkozik meg, mint a gyermekeinek a segítsége. Talán kisboldogasszonynal kapcsolatban kellett volna mondanom, hogy van egy olyan Mária kép előttem, középkori ábrázolás, amely szerint Mária áll, kék palást van rajta, és palástja alatt pedig emberek vannak, mert ő összegyűjti azokat az embereket, akik hozzátartoznak, akik fiához tartoznak. És talán érdemes idézni Mária neve napján Szent Bernátnak is az imádságát, amit oly sokszor szoktunk imádkozni, akár litániákkal, akár Mária ünnepekkel kapcsolatban is, hogy kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul.
0: Az ünnep történetével kapcsolatosan, magyar vonatkozásával kapcsolatosan jó néhány templomnak titulusa vagy szentelési ünnepének napja a szeptember 12-e?
1: Igen, ugyanúgy, mint a kisboldogasszonynak a titulusa, Magyarországon eléggé elterjedt ez a templom titulus, ez a templom cím. Megint csak azt tudnám mondani, hogy Mária segítségére sok község, sok város rászorult, és megtapasztalva az ő közben járó segítségét Istennél, ezért bátran rábízták a templomukat, de az egész egyházközségüket is Mária oltalmára.

0: Szeptember hónapban van még egy Mária emléknap, amire emlékezünk, és ami bekerült a katolikus egyház naptárába. Nos, ez a nap a fájdalmas szűzanya, vagy a hét fájdalmú szűz emléknapja. Hát mire is utal ez az elnevezés, hét fájdalmú szűz?
1: Arra az evangéliumi részletre utal, amelyet Szent Lukács örökített meg számunkra, amikor a boldogságos szűz Szent József a gyermek Jézust bemutatják a templomba, és a templomi látogatás során találkoznak Simeonnal, az Ag emberrel, aki várta Izrael megváltását, és ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja, karjaiban nem fogadhatja az üdvözítőt. Amikor karjaiba veszi az üdvözítőt, és elmondja csodálatos imáját, akkor megáldja a boldogságos szűz szüleit, és közben így szólt Máriához, Jézus anyjához, íme ő sokaknak romlására és sokak föltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellent mondanak, a te lelkedet is tör, járja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Lukács evangéliumának a második fejezetében számol be erről a mondatról. Az egyház pedig kezdettől fogva úgy vallotta a későbbiek során, hogy Mária együtt szenved Jézussal a kereszt alatt. Nem csak néma szemlélője a szenvedő Jézusnak, nem csak a kíváncsiság hajtja őt oda, hanem az édesanyjai szíve és a isteni titkoknak a hordozója egyben a szenvedésben is osztozik Jézussal. Átéli Jézus fájdalmát, és abban hisz, hogy ez a szenvedés az emberek üdvösségére szolgál.
0: Miért tartotta fontosnak a katolikus egyház, és mióta tartja fontosnak, hogy a fájdalmas szűzanya emléknapjára emlékezzen szeptember 15-én? Mi is ennek a napnak a mondani valója, a jelentősége?
1: Ennek is történelmi emléke van, egy szerzetes rend alapulásához kapcsolódik. 1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult, és lemondva az addigi életmódjukról, gazdagságukról, elvonultak, hogy szerzetesi közösségben éljenek, és ápolják a fájdalmas anya tiszteletét, őket nevezzük szervitáknak, servitarennek. Ezt a rendet 11. Benedek pápa 1304-ben hagyta jóvá, és a szabályzatukban, a jóváhagyott szabályzatukban benne volt, hogy a fájdalmas anyát tisztelik. Úgy is nevezték magukat is, az egyik elnevezéssel, hogy Mária szolgáinak rendje. Tehát kifejezetten arra alakult a rend, hogy a fájdalmas anya tiszteletét terjesszék az egész világon. A ünnep ettől kezdve Szentkereszt fölmagasztalása utáni napra, szeptember 15-ére tette a boldogságos szűz hét fájdalmának az emléknapját, de természetesen ennek is van még egy másik történelmi mozzanata, mégpedig a napóleoni háborúkra megy vissza ez a történet, amikor az akkori Szentatya 7. Pius pápa Napóleon fogságába kerül, és amikor véget ér Napóleon uralma, akkor ünnepélyesen visszatér Rómába, véget ér a fogsága. Van olyan hagyomány, amely szerint nekünk magyaroknak is részünk van ebben, hiszen magyar huszárok kísérték haza a napóleoni fogságból, hát Rómába a Szentatyát.
0: De a régi kalendáriumban a virágvasárnap előtti pénteken volt ez az ünnep, aztán mégis szeptember 15-én tartjuk, és emlékezünk erre a napra.
1: Mint minden ünnepek, egy kis, hogy is mondjam, varga utat jártak be. Valóban volt olyan, amikor kettős ünneplés is volt, hogy a Servita rend tartotta a szeptember 15-öt, mások pedig máskor ünnepelték. Ennek a kettős ünneplésnek Szent Tizedik Pius pápa vetett véget, amikor elrendelte 1913-ban, hogy ezt az ünnepet mindenhol ugyanazon a napon, szeptember 15-én ünnepeljük.
0: És a kultusz népszerűsítéséhez is irodalmi művek, festmények, képzőművészeti alkotások is hozzájárultak és hozzá kapcsolódnak, hiszen a ferencesek is kivették a részüket a kultusz elterjesztésében, és hát elég csak gondolnunk mondjuk azokra a piéta szobrokra és alkotásokra, amelyek mind a mai napig hirdetik a fájdalmas szűzanya tiszteletét.
1: Igen, hát ezek között érdemes megemlíteni a leghíresebbet, talán a leghíresebbet, Rómában a Szent Péter Bazilikában található Michelangelónak a Pietája, ami olyan csodálatosan fejezi ki az édesanyja fájdalmát. Igaz, már nem a kereszt alatti történet, hanem amikor Jézus leveszik a keresztről, és Mária ölébe helyezik az evangélisták szerint, ezt a pillanatot ábrázolja a művész, és az édesanyjában ott van a fájdalom, és ott van a hit, mert Mária hisz abban, hogy nincs itt a végső szó. Itt valami jövő van, de a fájdalom azért ott tükröződik az arcán. Minden Pietà ezt próbálja, tulajdonképpen ezt a képet próbálja, vagy ezt az igazságot próbálja megfogalmazni. És talán az ünneppel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az ünnep nem csak Mária fájdalmáról szól, hanem arról szól, hogy Mária minden emberi fájdalomban osztozik. Ahogyan Jézus a kereszten az ott álló Máriát rábízza János apostolra, és János apostolra rábízza a boldogságos szüzet, úgy Mária hivatása ettől kezdve, mint az egyház anyja, minden gyermekére kiárad, és elsősorban a szenvedő ember az, aki rászorul erre az oltalomra, a Mária segítségére. Éppen ezért a hétfájdalmú szűzanya, a fájdalmas anya egyben a betegeknek a reménysége is, hozzá folyamodtak és folyamodnak ma is a hívő emberek, és kérik az ő oltalmát és segítségét bajaikban, szenvedéseikben.
0: Irodalmi művek és irodalmi alkotások közül pedig meg kell még említenünk az ünnephez kapcsolódóan Szent Bonaventura Zsolozsmáját, Jacopone da Todi Stabat Materét, és hát nekünk magyaroknak a büszkeségünket, az ómagyar Mária síralmat is.
1: Én úgy gondolom, hogy ez csak a sor egy része, ezek a leghíresebbek, de valóban nagyon sok művészet, művészi ábrázolás, nagyon sok zene, mű született ezzel kapcsolatban, a boldogságos szűz fájdalmára emlékezve, művészek fogalmazták meg a saját művészeti nyelvükön a Mária tiszteletüket, szeretetüket, és a szenvedő ember segítség kiáltását a boldogságos szűz felé.
0: Több templom is ünnepli ezen a napon kiemelten védőszentjeként a kereszt alatt álló szűzanyát. Adáskörzetünkben mondjuk Gyöngyösön, és természetesen Egerben ilyenkor nagy búcsú ünnepek vannak.
1: És hát, hogy egy kicsit haza is beszéljek, hozzám is tartozik egy egyházközség, Arnót községe, ahol a templomunknak ő a védőszentje, a fájdalmas anyja a védőszentje. Valóban elég sok helyütt választották oltalmul, talán azért, mert az emberi életben, fogalmazhatok talán inkább pontosabban, Az emberi élettől elválaszthatatlan a szenvedés, mindenki előbb vagy utóbb szembe találkozik vele, és ilyenkor jó érezni azt, hogy az ember nincs egyedül, valakinek fontos, valaki segít. Ugyanúgy, ahogy Mária együtt szenvedett Jézussal, ugyanúgy szenved a mai betegekkel, a mai szenvedő emberekkel. És talán még azt is hozzátenném, hogy nem csupán a testi betegekkel, hanem minden szenvedő emberrel, a lelkileg összetört emberekkel is ott van.
0: Riportunk végén arra kérem, hogy ismételjük el még egyszer azokat a fontos napokat, dátumokat, amikor a szűzanyát ünnepeljük.
1: Szeptember hónapban mondhatnánk, hogy Mária hónapja is van számunkra. Kisboldogasszonyt ünnepeljük szeptember 8-án, Mária születésnapját. Mária nevét ünnepeljük szeptember 12-én és szeptember 15-én, a fájdalmas anyát, a hét fájdalmú szűzanyát ünnepeljük.
0: Deli Lajos atyának, felsőzsolcai plébánosnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg hozzá tudtunk járulni mai beszélgetésünkkel ahhoz, hogy a kedves hallgatók ezeken a napokon különösen is gondoljanak a szűzanyára és imádkozzanak a Szent Szűzhöz. Önnek munkájához és szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását, valamint a szűzanya oltalmát is kívánom.
1: Köszönöm szépen, én is reménykedem benne, hogy ez a beszélgetés is segít abban, hogy Mária által Jézushoz jussunk egyre jobban, és egyre inkább megérezzük a szűz oltalmát mindennapi életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké! Amen!

Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cserj és bokros bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem ma reggel. Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az Egyek és Hortobágy közötti területen. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat, a tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le, áll a közleményben. Új részletek derültek ki a tegnap délelőtti budapesti késeléstről. Késelés történt tegnap délelőtt Budapesten a 4-es villamoson. A rendelkezésre álló információk szerint szeptember 9-én 9 óra 50 perckor a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál egy 18 éves fiatal többször megszúrta a 33 éves férfit. A TV2 híradója arról számolt be, hogy a támadás előzménye egy konfliktus volt. A 18 éves fiatal agresszíven lögdösni kezdett egy nőt, aki az áldozattal együtt utazott. A 33 éves férfi közbelépett, hogy megvédje a nőt, ezt követően támadt rá a késelő. A támadás után a 18 éves fiatal leszállt a villamosról és elmenekült a helyszínről. A rendőrök azonban gyorsan a nyomára bukkantak és perceken belül elfogták a 8. kerületben. Majd előállították a budapesti rendőrfőkapitányság 7. kerületi rendőrkapitányságára. A sérültet kórházba szállították. Mindenképpen megőrzendő értéknek nevezte a kereszténydemokrata néppártot Semmilyen Zsolt pártelnök az Ultrahang YouTube csatornán tegnap megjelent interjúban. Kijelentette, nem az a cél, hogy egy picit erősebb ellenzéki pártként üldögéljenek a következő parlamentben, hanem hogy a polgári keresztény nemzeti oldal kormányozzon. A KDNP elnöke a párton belül évvégéig lezajló tisztújításról elmondta, meghallgatják a tagság véleményét, és először a helyi szervezetek vezetését választják újra, majd a megyei szervezetekét végül a megyei küldöttek döntenek az országos vezetésről. Arra a kérdésre, hogy újraindul-e a pártelnöki posztért, Semmilyen Zsolt felidézte, hogy 23 évig vezette a pártot, amelyért megtett mindent, amit meg lehetett tenni, és ezentúl is mindig a KDNP szolgálatára áll. Ugyanakkor akkor is visszavonult volna, ha megnyerik a választást, jelezte hozzátéve, legalább 10 éve építi azt a generációt, amelynek tagjaiból a kormányban az államtitkári kar állt a KDNP képviseletében. Generációváltásra van szükség, az a cél, hogy a megújult pártvezetés is a 40-es korosztályból kerüljön ki, ahogy ez a parlamenti frakciónál történt, foglalta össze, megjegyezve, erre kiváló emberek vannak. Fontos, de önmagában nem elegendő, hogy újra van Erasmus, mert a program különböző okok miatt sokak számára nem hozzáférhető, hívta fel a figyelmet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a Facebookon. A szervezet fontos és régóta várt lépésnek nevezte az Erasmus ösztöndíj pályázat újbóli megjelenését. Mint írták, a program nem csupán egy külföldi fél évet jelent, hanem olyan szakmai, nyelvi és személyes tapasztalatokat ad a hallgatóknak, amelyek hosszú távon is meghatározzák a tanulmányaikat és a későbbi lehetőségeiket és a magyar felsőoktatást is. Rámutattak azonban arra, hogy Magyarországon mindig is nagyon kevesen vettek részt külföldi részképzésben. A 2017-18-as tanévben például, még jóval a koronavírus járvány vagy az Erasmus tiltás előtt, a hallgatók mindössze 1,5%-a tanult külföldön. A HÖK szerint ennek több oka is van, az egyik, hogy a magyar hallgatók külföldön megszerzett kreditjeinek nagy részét a hazai egyetemeken nem fogadják el. Sok hallgató számára jelentős visszatartó erő, hogy a külföldön töltött szemeszter miatt nagy valószínűséggel évet fog ismételni, csúszik a tanulmányaival, magyarázták. Végül az időjárásról. Ma egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk az északi szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
4: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
6: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Magyar Katolikus Karitász orvos missziója érkezik Sajó Szentpéterre a jövő hét végén. Lipcsák János, római katolikus plébánossal beszélgetünk. Majd Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs-Zemplén vármegyei igazgatóját kérdezem, a Miskolc belvárosában néhány hete nyílt szívesen elnevezésű boltról, és szó lesz a véradás szervezésről is. Adásunk végén pedig a 10. Borsodabolcs-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról hozunk önöknek egy riportcsokrot. Fogadják szeretettel, ha tehetik, tartsanak velünk! Lipcsák Jánossal, Sajó Szentpéteri római katolikus plébánossal beszélgetek, szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké, amen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Szeptember 19-én és 20-án az orvos misszió érkezik ide Sajó Szentpéterre, hívjuk meg a hallgatóinkat.
7: Valóban nagy az örömünk, hiszen egy olyan esemény lesz Sajó Szentpéteren, ami az egyházközség életében még nem volt. A Magyar Katolikus Karitász orvos missziója fog ingyenes szűrővizsgálatot végezni a Sajó Szentpéteri és környékbeli lakosság számára, mindazok számára, akik előzetesen regisztráltak, mert hogy bár ingyenesek ezek a szűrővizsgálatok, de a megfelelő időbeosztás miatt, hogy mindenkire sor kerülhessen, fontos volt, hogy regisztráljanak erre az eseményre. Külön felnőttek számára és külön gyermekek számára fognak az orvosmisszió szakemberei szűrővizsgálatokat végezni a teljesség igénye nélkül. Vércukormérés, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, aztán különböző rákszűrések, fogászati vizsgálatok, szájüreg vizsgálatok. Nézzék el nekem a kedves hallgatók, hogy laikusként nem tudom szakszerűen mindegyiket felsorolni, de magam is elcsodálkoztam rajta, hogy milyen tág az a spektrum, amiben mozogva ez a mintegy 20 főnyi szakembergárda ezeket a vizsgálatokat végezni fogja a Szent Imre Katolikus Óvodában.
3: Hogyan lehet regisztrálni?
7: Regisztrálni a plakátjainkon, illetve a internet elérhetőségeinken elhelyezett telefonszámokon lehetett, illetve azt is meghirdettük, hogy minden szentmise előtt és utána sekrestjékben is megvolt a lehetőség arra, hogy az érdeklődők regisztráljanak erre az eseményre.
3: Mekkora az érdeklődés?
7: Hála Istennek nagyon nagy volt az érdeklődés. A felnőtt helyek tulajdonképpen már beteltek, tehát igazából ott már nem is fér bele több ebbe a két napba. A gyermekek számára volt még néhány hely az elmúlt hétvégén, amikor legutóbb hirdettem ezt az eseményt a híveknek. Éppen ezért volt meg a bátorság az egyházközségben, sőt, hát most kicsit így haza beszéltem, de leginkább a Caritas csoportunknak a tagjaiban, hogy megszervezzük ezt az eseményt, mert előre láttóak voltak és gondolták azt, hogy nagy érdeklődés lesz erre az eseményre.
2: Lesz folytatás?
7: Ez jó kérdés, egyelőre erről nem beszéltünk. Igazából onnan jött az ötlet és a kapcsolat, hogy van egy nagyon lelkes tagja az önkéntes Caritas csoportunknak, aki gyógytornászként rendszeresen elindul a szabad idejéből egy-egy hétvégét áldozva arra, hogy külhoni területeken, a külhoni magyarság körében, rászorulók körében az orvosmisszió tagjaival végezzék ezeket a szűrővizsgálatokat. És akkor ő, mint a egyházközség képviselőtestületének a tagja is felvetette ezt, hogy szeretne az orvosmisszió nyitni az anyaországi érdeklődők, rászorulók számára is, hiszen nem csak a külhoni magyar területeken fordulhat elő az, hogy rászorulnak egy-egy ilyen vizsgálatra, akár amiatt is, hogy a hosszú várólisták, vagy a kevésbé megvalósult ellátás során ez külhonban jobban megvalósult, talán az anyaországban nem annyira, bár itt is várunk néha az orvosi vizsgálatokra, de arra gondolt az orvosmisszió, a katolikus Caritas orvosmissziója, hogy érdemes lenne talán megpróbálni az anyaországban is ezt a fajta szolgálatot végezni, és nem sok ilyen volt még, én úgy tudom, az anyaországon belül, nem precedens nélküli a mi esetünk, volt már néhány, de akkor így meghívtuk mi is őket Sajó Szentpéterre, és hála Istennek nagy volt az érdeklődés, így sok olyan hívünk, egyházközségi tagunk számára is közelbe kerül, közelbe hozzák azokat a vizsgálatokat, amelyek miatt talán nehézkes lenne számukra, hogy elinduljanak.
2: A helyi katolikus Caritas csoportról beszéljünk egy kicsit, nagyon aktívnak tűnik így.
7: Istennek hála, és az előtte mit szolgáló lelkipásztornak és lelkipásztoroknak köszönet azért, hogy valóban így van, és ami talán megjegyzendő, illetve megfogalmazandó ezzel kapcsolatban, hogy egy nagyon egészséges korbeli eloszlás van a Caritas csoportunk tagjai között, az egészen fiataloktól a már nyugdíjasokig, vagy mondhatnám úgy, hogy régebb óta fiatalokig, tehát egy nagyon széles korcsoport az, aki munkálkodik, szabad idejét áldozva a jótékonyságra, a rászorulók megsegítésére, számos programot szervezve az egyházi év során, illetve a Sajó Szentpéteri és környékbeli rászorulókat segítve, úgyhogy itt kényelmes helyzetben van a lelkipásztor, nem neki kell kitalálnia, hogy hogyan tudnák az egyháznak a karitatív arcát megmutatni az embereknek, hanem itt van ez az aktív Caritas csoport, akik nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel és nagy erővel végzik ezt a szolgálatot.
2: Milyen programokat valósítottak meg, például gyűjteni szoktak, te gyűjtéseket szerveznek?
7: Természetesen bekapcsolódunk mindig az országos gyűjtésekbe, amelyek országosan vannak meghirdetve, mind az adventi, mind a nagybőjti tartós élelmiszergyűjtésbe, adománygyűjtésbe. Van egy nagyon komoly felmérése, feltérképezése a Caritas csoportunknak a rászoruló családokról, akikhez aztán el is juttatják ezeket az adományokat, kiegészítve az egyházközségnek is a támogatásával.
2: Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni hallgatóinknak?
7: Hát a gyertyaöntés lesz a következő program, amit szintén a Caritas csoportunk tagjai szerveznek, bevonva a gyerekeket, bár itt még nem viseli ezt a nevet a Caritas csoportunkon belül, ugye elindult legfőképpen a katolikus iskolákban a Caritas Junior program, de a hitanos gyerekeinket próbáljuk bevonni abba, hogy minden szentekhez közeledve, gyertyaöntéssel, gyertyákat öntve, ők is tudatában lesznek annak, hogy szegény idős társainkhoz eljutnak ezek a gyertyák, akik majd ezt nem kell, hogy megvásárolják, hanem ezeket meg tudják gyújtani szeretteik sírjánál. Így a gyermekekben is van egy jó érzés, hogy egyrészt jól is érezték magukat, hiszen kaptak egy közösségi élményprogramot, másrészt pedig segítettek is. De ez aztán ugyanígy előfordul majd az adventi időben, amikor nagyon sok családnak, a hitanos gyerekeink a Caritas csoportnak a koordinálásával készítik el az adventi koszorút, a karácsonyi díszeket, és akkor ezeket eljuttatjuk ezeknek a családoknak.
2: Tavaly nyáron szentelték fel az új római katolikus templomot itt Sajó Szentpéteren, Érsek atya szentelte fel. Egy néhány szót azoknak, akik még nem jártak itt, hogy milyen templom épült itt.
7: Szeplőtelen fogantatás a titulusa ennek az új templomnak. Egy régi kápolna helyén épült ez az új templom. Időszerűvé vált ennek a kápolnának a felújítása, és elődömnek, a néhai Takács Alajos atyának a áldásos tevékenysége, munkássága folytán szeretett volna belevágni ennek a kápolnának a felújításába az egyházközség, de erről bebizonyosodott, hogy sajnos olyan rossz állapotban van, hogy nem érdemes a felújításával vesződni, ezért az egyházmegye hadhatós támogatásával megépülhetett egy teljesen új templom, amely hát egy modern templom, de mégis a klasszikus templomoknak a vonalvezetését követi. És nem csak templom épült, hanem közösségi ház is, amely új otthont ad az egyházközség különböző programjainak, lelkiségi csoportjainak, mint például a neokatekumenális út közösségnek, akik talán egyenlőre a leginkább igénybe veszik, vagy használják ezt a közösségi házat. Messze nincs még készen ez a templom, hiszen az épület elkészült, megépült, annak az igazán szépé változtatása, berendezése, kissé hétköznapian fogalmazva belakása vár az egyházközségre, hogy szépen lassan az idő múlásával olyan igazi otthonossá válik, és legalább olyan kedves legyen a sajószentpéteri hívek számára, mint amilyen a szeretett régi kápolnájuk volt.
2: Lipcsák János atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Isten áldását kérem a munkáivára.
7: Én is nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatójával beszélgetek. Itt vagyunk Miskolc belvárosában, a belváros közepén, és egy csodálatos dolog nyílt itt. Mi is ez?
1: Körülbelül 2 hete nyitottuk meg a Szívesen kézműves bolt és alkotóműhely. Ez a fantázia neve, Szívesen, végtelenül emberi. Azt gondoljuk, hogy a név tükrözi azt, hogy ebben a boltban mi történik. Egy olyan bolt van valóban Miskolc szívében, tehát itt a Városháztéren, talán most már nem reklám, ha azt mondom, hogy az a volt papírbolt, itt 50 évig papírbolt működött. Próbáltuk megőrizni bizonyos jegyeiben, azt hiszem ez a miskolci történelmnek a része, de 2 hete startoltunk, és azokat a termékeket áruljuk, amik a régióban a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásaiban kerülnek előállításra. Itt

0: kapcsolódunk itt majd a Városi Egészségnaphoz, lesznek hát különböző nagyobb rendezvények mellé szervezett kisebb véradások, hiszen azért nem olyan nagy a helyszín, de kb. Olyan 20-25 főnek tudunk különböző kézműves foglalkozásokat tartani, ezek októberben el is fognak indulni. Itt elsősorban olyan felnőtt és hát gyermekeknek szóló kézműves foglalkozások lesznek, amikor valamit elő lehet állítani, vagy alkatrészeket össze lehet szerelni, össze lehet varni, valamit elő lehet állítani, és azt gondoljuk, hogy ez tetszeni fog majd a miskolci közösségnek. Egyelőre nagyon jók a visszajelzések, nagyon sokat dolgoztak a kollégák azzal, hogy ez egy ilyen barátságos, jó hangulatú legyen, nyilván rádióhallgatók nem látják, de arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek be és nézzék meg a boltot. Nagyon sokan kérdezik, hogy honnan vannak a termékek, dicsérik, hogy szép lett a design. Azt gondoljuk, igen, hogy valóban egy otthonos, egy ilyen modern szatócsbolt lehet, hogy így is talán ez jobban értelmezhető. Azt reméljük, hogy ez hosszú távon tud működni, és amellett, hogy nyilván ez is egy vállalkozás, hiszen egy bolt, azért az nagyon fontos küldetése ennek a boltnak, és a Vöröskeresztnek is, és ennek a boltnak is az, hogy bemutassa azt, hogy akik az elsődleges munkaerőpiacon talán nem biztos, hogy olyan könnyen tudnak munkát találni, de hogyha találnak egy olyan alkotó közösséget, és én meg vagyok győződve róla, hogy a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásai ilyenek, akkor olyan minőségi termékeket tudnak létrehozni, amelyek bárhol megállják a helyüket, és a visszajelzések egyelőre ezek.
1: Gondolom a bevétel is a Vöröskereszt céljaira megy.
0: Természetesen, tehát ugye itt az összes vállalkozásunk egyébként is értékesít, tehát ugye eddig is értékesítettük a tejtermékeket, egyéb dolgokat, amik ide bekapcsolódtak, vannak mintakertjeink a régióban, Borsodbótán, Domaházán, Hevesvárosban vannak különböző mintakertek, itt is megváltozott munkaképességek dolgoznak, Homrogdon van kerámia műhelyünk, most ők újak is egyébként ezek a irányok, ők most ide bekerültek a boltba, tehát itt zöldségeket is hát nem olyan óriási mennyiségben, viszont teljesen vegyszermentesen, ahogy otthon is megtermelnénk, kerülnek ide a boltba. A bevétel természetesen nyilván a bolt fenntartására, a kollégáknak a bérezésére és a vállalkozások továbbfejlesztésére fordítjuk.
1: Más régiókban az országban van hasonló kezdeményezés?
0: Ez az első ilyen bolt a Vöröskereszt kötelékében. Én büszke vagyok arra, hogy ez Miskolcon itt a észak-magyarországi vöröskeresztes közösség összefogásával tudott ez létrejönni. A megnyitón itt volt több vöröskeresztes igazgató, és hát nyilván partnerek vagyunk abban, hogy akár ebből országos hálózat is lehet. Nem tartunk itt jelenleg, tehát ennek a boltnak kell először megállni a lábán, de én biztos vagyok benne, hogy Miskolcon van az a fizetőképes kereslet, illetve maga a Széchenyi utca, tehát a városnak a fő utcája, az tud jó helye lenni egy ilyen boltnak, hiszen ilyen kézműves bolt állandóan nincsen Miskolcon, vagy nem volt eddig, most már van, és azt reméljük, hogy ha valaki majd csak ajándék után kutat, vagy nincs ötlete, vagy csak szeretne egyet beszélgetni, akkor itt vagyunk, nyitva vagyunk, és akkor hozzánk bátran betérhet.
1: Melyik a legnépszerűbb termék eddig?
0: A tejtermékek azok, amik népszerűek egyrésztről, ugye ez a legrégebbi társadalmi vállalkozásunk, nagyon sok kézműves vásárba voltunk itt Miskolcon is, megyeszerte, mindenhol több díjat nyert a Putnoki vásáron, a Bükki Nemzeti Park védhegyével rendelkezik, úgyhogy azt az emberek ismerik, lassan megszokják, hogy itt lesz lehet minden nap kapni, és nagyon sok visszatérő vásárló van, tehát ezek a legnépszerűbbek, de ez nyilvánvaló a tejtermék, ugye romlandó, kevesebb is az árukészletből folyamatosan forog, nagyon finom termékeket állítanak egyébként elő, úgyhogy ez egyelőre ez a legnépszerűbb, de ugyanúgy a várok iránt is érdeklődnek, a kézműves kosarak iránt is érdeklődnek, úgyhogy azt reméljük, hogy tudunk majd még tovább bővülni, nyilván ötletünk az van sok, úgyhogy reméljük, hogy további termékek tudnak majd érkezni.
1: Körülbelül hány fő dolgozik a társadalmi vállalkozásaitokban?
0: A Vöröskereszt Borsodbói-Zemplén vármegyei szervezete akreditált foglalkoztató és megváltozott munkaképességek tekintetében is védett műhely is. Az azt jelenti, hogy a munkavállalóinknak a több mint minimum 30%-a megváltozott munkaképességű, jelenleg több mint 60 olyan foglalkoztatottunk van csak Borsodban, aki megváltozott munkaképességű, helyesen a Miskolcon, Ózdon, Mezőcsáton tevékenykednek, de hát nem csak vállalkozásokban dolgoznak ezek a kollégák, hanem adminisztrációtól elkezdve tehát sok felé, tehát minden szakterületen. Nógrád megyében is, Salgótarjánban is, Hevesen is, úgyhogy a három megyének olyan közel 100 olyan foglalkoztatottja van, aki megváltozott munkaképességű.

0: we trust.
1: Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bolyzemplén megyei igazgatójával beszélgetek. Beszéljünk a Vöröskereszt azon feladatairól, amelyikről eszébe jut egyből egy hétköznapi embernek, például a véradás. Hogy állunk a véradással? Elmúlt a nyár egy kritikus időszak.
2: Igen, kritikus időszak. Most a sajtóban is lehetett hallani, ugye, hogy arra kértünk mindenkit a Vöröskereszt és a Virágtószolgálat, hogy aki teheti, jöjjön vért adni. Egy picit lecsökkentek akkor a vérkészletek, ez természetesen helyreállt. A véradás szervezés azért speciális terület, ott minden nap kampányolni kell, tehát ugye nincsen üres járat, úgyhogy itt a boltban is szervezünk, majd egyébként úgy néz ki, hogy a következő régiségvásár alatt véradás, de egyébként jövő héten szombaton légimentős véradás lesz, azt reméljük, hogy leszáll majd ide a Erzsébet térre, illetve a Szent István térre, bocsánat, leszáll majd a mentőhelikopter, a Városházán lesz a szokásos éves légimentős véradás, tehát mindig próbáljuk egy picit tematizálni a véradásokat, vagy különböző retro véradásokat szervezünk. Arra kérek mindenkit, hogy aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, nehezebb, mint 50 kiló, akkor jelentkezzen véradásra, és ez nyilván egy orvosi vizsgálat megelőzi a véradást. Saját magunkat véletlenül se szűrjük ki a véradásból, tehát aki egészségesnek érzi magát, jöjjön el és segítsen másokon.
1: Hány ember szükséges mondjuk egy héten, hogy vért adjon? Gondolom ez ilyen, hogy a vérkészítmények, beszéltünk róla korábban is, hogy nem sokáig állnak el, de hány embert kell megszólítanatok egy héten?
2: Vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak pár napig jók, úgyhogy ezért folyamatos a, mi úgy hívjuk, hogy egyenletesség, tehát a vérellátás, a szervezésben is muszáj egyenletességet. Itt Borsod megyében olyan 5-600-as tervünk van hetente, ami azt jelenti, hogy arra készülünk, hogy 5-600-an, ez nyilván attól függ, hogy milyen hosszú egy hét, ugye vannak, ahol négy munkaszüneti nap is van, vagy valamilyen ünnepek vannak, vagy egy hatnapos munkahét van. Úgyhogy, de azt mondom, hogy átlagosan 5-600 fő a terv, és akkor az általában szokott is nagyjából sikerül, emögött nagyon kemény megfeszített munka, viszont ez rengeteg esemény. Itt ugye egészen vannak 20 fős viradások, egészen vannak 80-100 fős viradások is. Ugye nagy munkahelyeken nyilván nagyobb, hogyha van egy légimentő, és ott is nyilván sok embert várunk, de a kis településeken 15-20 fős viradások is, vagy kis cégeknél ezek is előfordulnak, úgyhogy nagyon sok eseményt szervezünk, de ez attól függ, egyébként a lakosság számhoz van nyilvánvalóan ez viszonyítva. Borsod megye egy nagy megye, nagyon sokan laknak ebben a megyében, sok területi irodánk van, úgyhogy egyszerre párhuzamosan sok ilyen véradást tudunk szervezni, de körülbelül ez a szám az.
1: Gondolom várjátok cégek jelentkezését, hogy helyben véradást szervezzenek, mi kell hozzá?
2: Igazából egy nagyfajta elhatározás kell hozzá. Új véradóhelyeket mindig kutatunk föl, mindig próbáljuk közelebb vinni az emberekhez a véradásnak a lehetőséget, hogyha valakinek ilyen esetleg eszébe jut, hogy a saját cégén, a saját munkahelyén, egyébként ez gyakran elő szokott fordulni, akkor ő keressen a Vöröskereszt bármelyik felületén, elsősorban a közösségi médiában minket, vagy közösségi platformokon minket, és akkor a kollégák fel fogják venni velük a kapcsolatot. Vannak nyilván minimális elvárások, kell, hogy legyen mellékhelység, kell, hogy a megfelelő helyszín legyen, egy kisebb terem, vagy egy olyan rész, ahol az orvos megcsinálhatja a kivizsgálást, nem baj, hogyha légkondicionált a helység. Tehát vannak ilyenek, de ezt a kollégák egyesével megbeszélik, mert vannak ilyenek, de azért tudjuk azt, hogy nyáron szokott lenni sátras viradás, és az nyilván egy másik kategória, tehát ott nyilván nincs légkondicionálás, de akkor azt is megpróbáljuk megszervezni. Itt az egyértelmű elvárás és az egyértelmű irány, minél közelebb vigyük a véradási lehetőséget az emberekhez, hiszen a véradók, ők segítenek, a saját testükből adnak egy darabot, 4,5 dl vér. Tehát nyilvánvalóan nekünk pedig az a dolgunk, hogy nekik minél kényelmesebb helyen, és minél a lakásukhoz, vagy a munkahelyükhöz, a lakóhelyükhöz a lehető legközelebb tudjanak így segítséget nyújtani.
1: A Vöröskereszt nyáron a Balatonnál is segítkezett, számoljunk be erről is.
2: Az egy másik program, ugye a véradás szervezés mellett a másik alapvető vagy alaptevékenységünk az elsőségnyújtásnak, a laikus elsőségnyújtásnak a oktatása, a népszerűsítése. A Balatoni elsőségnyújtó szolgálat az egy kifejezetten egy ilyen program, itt ez arról szól, hogy a Balaton bizonyos számú strandján, most idén azt hiszem 10 körüli strandszám volt, ahol önkéntes fiatalok, elsősorban fiatalok szolgálatot látnak el, és hogyha ott valakinek valamilyen sérülése lesz, belelép egy mélyecskébe, megvágja a kagyló a lábát. Nyilván ezek a szokásosak, volt ennél sokkal komolyabb is, hiszen voltak sikeres újraélesztések is sajnos, illetve szerencsére, de sajnos előfordul, hogy ezt kell alkalmazni ők a önkénteseknek. Itt felkészült fiatalok nyújtanak szolgálatot, ami egyfajta nagyon jó tapasztalatszerzés. Nyilván a fiatalok, akik ott vannak, minden régióba érkeznek, egy-két hetes buli is, ahogy a Balatonnál dolgozunk, úgy dolgozunk, hogy önkéntes munkában, de ezzel pedig segítünk. Ez egy egészen 2007 óta, most lassan 20 éves ez a tevékenység a Balaton mostani mindennapokban ez teljesen beépült, az ottani önkormányzatokkal működik együtt a Vöröskereszt és a legnagyobb létszámú strandokon. Van egy ilyen plusz szolgáltatás, ugye nyilván vannak jogszabályi keretek, hogy a nem tudom hány fő strandon milyen egészségügyi személyzetnek kell lenni. Itt laikus elsőségi nyugtokra van szó, amikor valóban ilyen elsősorban kisebb sérüléseket tudnak ellátni, viszont ha komoly baj van, akkor ők meg tudják kezdeni az újraélesztést, és szakszerűen tudnak mentőt hívni, és akkor tudnak segíteni addig, amíg a mentőszolgát kér.
1: Végezetül beszéljünk még az önkéntességről, várjátok önkéntesek jelentkezését, ugye?
2: Természetesen a Vöröskereszt nem is tud működni önkéntesek nélkül, ugye itt a számos program vagy projekt, amiről most beszéltünk, és az elmúlt 10 percben is nagyon sok rétű a Vöröskereszt tevékenysége. Gyakorlatilag minden tevékenységünkben részt vesznek önkéntesek, a véradástól kezdve a gyűjtéseken át, a szociális feladatokon belül, tehát mindenhol vannak, úgyhogy ha valaki szeretne segíteni a saját munkájával, tehát időt nem sajnálva valamilyen típusú tevékenységbe szeretne becsatlakozni, akkor szintén a közösségi oldalakat ajánlom, hogy ott a Vöröskereszttel fel lehet, az a legegyszerűbb, ott fel lehet venni a kapcsolatot velünk, lehet írni egy e-mailt, és akkor a kollégák fogják keresni az illetőt, aki szeretne önkénteskedni.
1: Mondjuk el még egyszer ennek a boltnak a helyszínét és elérhetőségeit.
2: Szívesen, végtelenül emberi, itt a Városháznál 16 szám alatt a volt papírbolt helyén, hétfőtől péntekig 9 és 5 óra között várunk itt mindenkit, ez a boltnak a szokásos nyitvatartása, de természetesen, hogyha van régiségvásár, kocsonyafesztivál, egyéb olyan közösségi nagy rendezvények itt Miskolcon, azok alatt is nyitvatartunk.
1: Roland, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatójával beszélgettünk.
0: Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni.

0: Szeptember 8-án, kedden rendezték meg a 10. Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Ott jártunk, és riportcsokrunk következik. Mennyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei kormányhivatal főigazgatóját köszöntöm. Nagyon sokan vannak ezen a téren, hihetetlen sikeres ez a rendezvény. Hány kiállítót láthatnak itt az érdeklődők?
1: Mintegy 60 kiállító érkezett Borsod-Abaúj-Zemplénvár megye járásaiból, és gyakorlatilag a teljes közfoglalkoztatás kréme javát hozták el nekünk. Lekvárok, szörpök, bútorok, térkövek, kézi munkák, finomnál finomabb édességek és sósütemények, úgyhogy, és hát minden paprika, paradicsom, amit az emberek vásárolni tudnak, akár a hétvégére, akár a téli kamra feltöltésére.
0: Minden évben szervezik ezt a vásárt, ugye?
1: Igen, ez már 10. alkalommal került megszervezésre, nagy hagyományokkal rendelkezik ez a kiállítás, hiszen így be tudjuk mutatni azokat az értékeket, amit a közfoglalkoztatottak termelnek szerte a vármegyébe. Maga a közfoglalkoztatási program a maga integrált voltába 15 éves múltra tekint vissza, és hát 10 éve rendezzük meg évről évre ezt az óriási kiállítást, amikor is be tudjuk mutatni az értékeinket.
0: Milyen a helyzete a közfoglalkoztatásnak jelenleg?
1: A közfoglalkoztatás alapvetően egy tranzit foglalkoztatási forma, ami azt a célt szolgálja, hogy az emberek ne segélyen legyenek, hanem valamilyen értelmes termelő tevékenységet vagy szolgáltató tevékenységet végezzenek. Alapvetően 2015-ös évekhez képest jelentősen 62%-kal csökkent már a közfoglalkoztatottak száma. Jelenleg mintegy 15 ezer közfoglalkoztatott dolgozik szerte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, és hát ők által megvalósított csodákat láthatjuk ma itt a Szent István téren.
0: Országos összehasonlításban hogy állunk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye?
1: Országos összehasonlításban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye még azért nagy foglalkoztatónak számít, hiszen vannak nálunk gazdaságilag szerencsésebb vármegyék, de alapvetően országosan is jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy itt lehetünk, és vigyék jó hírét ennek a vásárnak. Köszönöm szépen.
0: Mennyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vezetőjét kérdeztem.
2: Sütő Gábor, vagyok, Ziriz önkormányzat polgármestere.
0: Mivel készültek a mai alkalomra?
2: Hát elsősorban a zöldségekkel. Tavaly volt az első alkalom, hogy jöttünk. Elsősorban zöldségekkel, ugye paradicsom, paprika, uborkát hoztunk. Egyébként még ilyen különlegességeket is, mint ez a gépentyű. Ez egy olyan szivattyú, amihez nem kell se elektromos áram, se emberi meghajtás.
0: A gravitációval működik?
2: A víznek a tehetetlenségével működik. A gravitáció és tehetetlenség.
0: Ez egy magyar találmány?
2: Hát én nem tudom, milyen találmány. Igazából megépítettem, kipróbáltam, hogy működik, és azért aztán reklámozni, mert lényegében nem olyan helyre lehet tenni patakoknál, ahol nincs áram, és naponta egy olyan 5000 litert képes pumpálni, akár 30 méter magasra is.
0: Hol lehet még többet megtudni erről?
2: Hát interneten kell rákeresni. Hát magyar neve, nem is tudom, hidraulikus kos, de rákeres az ember ezeket a dolgokra, rengeteg ilyen alternatív és működő eszköz van. Ez is működő eszköz.
0: Ezt használják is a gyümölcs zöldségtermesztésben?
2: Most még nem, mert nincs víz a patakba, kiszáradt, de jövőre már talán ezt is fogjuk használni, mert hogy ugye nem kell neki áram, úgyhogy csak letesszük, és akkor működik.
0: Mekkora területen gazdálkodnak?
2: Az éven már bővítettük, tavaly 300 négyzetméteres fóliasátorba gazdálkodtunk, az éven már 2300 négyzetméteres fóliasátorba gazdálkodunk. Ugye, amiket mondtam, ezt a három zöldséget. Kívül pedig Szabadföldön kísérletezünk azzal, hogy következőkben, ha esetleg még terjeszkedünk, akkor mik azok, amiket lehet. Például most a tököt, a tökrepcsánka, hogy kínáljam majd meg egyébként, majd az interjún kívül. A tök az jól teremne állunk, úgyhogy jövőre már azt is fogunk termeszteni valószínűleg.
0: Mit érdemes tudnunk Zilízről?
2: Hát Zilízről egy nagyon kis település, Miskolctól 16 kilométerre, 400-405 lélekszámú. Próbálunk, hát a közösségépítés az nagyon megy, én most ugye a második éven vagyok polgármester, tehát első ciklusos polgármester vagyok. Bevezettük például a faluhetet, tehát nálunk nem falu nap van, hanem faluhét, mert jöttek a kifogások, ugye, hogy ilyen hosszú hétvégén próbáltuk, akkor hát ők akkor elmennek valahova wellnessezni, hogyha kétnapos hétvég, akkor ők erre nem szállnak egyet, nem mondom, akkor legyen faluhét. Egy egész hétig, aki akar jönni, akkor legalább egy nap kijön, és szerintem fontos az, hogy az emberek találkozok egymással, megbeszéljék, megnyílnak, hát ez kell, vagy 2-3 óra, mert egyébként ez már elfelejtettük a telefonnyomkodás miatt, megnyílnak egymásnak, és akkor jobban rájönnek, hogy egymásnak milyen problémái vannak, mi az örömük, mi a bajuk, és legközelebb a következő hetekben, hónapokban, amikor összefutnak Zirizen, akkor jobban megértik egymást, mert a szorosabb kapcsolat van, és már akkor sok ilyen van a gyerekkori barátok, hát pedig egy 400 fős faluban nem kéne, hogy egy falunap vagy egy faluhét hoz őket össze, de az a helyzet empirikusan, hogy de. Tehát a falunap faluhét után sokkal több gyerek látszik az utcákon, ahogy játszanak, mint előtte.
3: Mikor van ez a hét?
2: Ez múlt héten volt. Most, tudnék róla, jó sikerült egyébként, jönnek más településekről is, még jobban sikerült, mint tavaly, még egy picit többen jöttek, több energiát fektettünk bele, de már okosabban, több segítőnk volt Zirizen, több önkéntesünk, úgyhogy egy remek faluhetünk volt, következő éven várjuk szeretettel.
3: Köszönöm szépen, polgármester.
0: Zenélünk és folytatjuk ezt a riportcsokrot.

0: Folytatjuk összeállításunkat a 10. Borsodabói-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról.
1: Szepesi Krisztinával, Nagy Rozvágy település aljegyzőjével beszélgetek, mivel készültek?
2: Mi a saját készítésű termékeinkkel készültünk. Nem paradicsomot, paprikát, zöldséget hoztunk, hanem levendulás termékeket. Van egy varrodánk, amiben ezeket készítik. Különböző kis állatfigurák, kisebbek, nagyobbak, egyébként nagyon népszerűek, tehát azt vettük észre, hogy nagyon népszerűek, de vannak szatyraink is, kis köténykéink, és mindezben, mindegyikben levendula van, tehát valamilyen köze van a levendulához, vagy az anyagában, vagy a belsejében van levendula, tehát meg lehet szagolgatni, sokan szeretik, viszik a párnáinkat is, és akkor az sokan szeretik azon aludni, úgyhogy ezzel készültünk mi most.
1: Sok levendulát tartanak?
2: Van egy egész nagy ültetvényünk, mondjuk idén nagyon féltünk, hogy nem lesz belőle semmi, ugye az időjárás az mindenkit megviselt, minket is, de az aztán végül csak lett belőle valami, kicsit később érett be, de van, és akkor ezt levágják szépen a közmunkaprogram keretében, és megszárítjuk, és az kerül bele ezekbe a termékekbe.
1: Mást is készítenek levendulából, akár olajat?
2: Készítünk szappant, mert azt ki is hagytam a sorból. Levendulás szappanunk van, amiben van szárított levendula is téve, tehát nem csak a magába a szappanba bele, hanem az aljában levendula szárítva is bele van téve. Illetve szörpöt is szoktunk csinálni, csak azt most nem hoztunk, mert most nem készül, de szörpünk is van.
1: Melyik a legnépszerűbb termékük?
2: Hát ez jó kérdés. A kis bagjainkat nagyon szeretik, mert a gyerekek odáig vannak érte, meg ugye most többféle figurát készítettünk, mert egy állatfigura eddig nem volt, csak cica, meg maci, nagyobb cica, kisebb cica, de most kitalálták a varrodásaink, hogy kis tacskónk is van, meg dinoszaurusz, meg elefánt, zsiráf, és azok a gyerekek nagyon szeretik. Úgyhogy ezeket viszik.
1: Vászontáskákat is készítenek.
2: Igen, vászontáskákat is, többféle méretben is, meg anyagban is, és hát azokat is szokták vinni. Az jó, mert ez ilyen felkapós, bedobjuk a táskánkba, és akkor mindig van nálunk egy plusz szatyor.
1: Mit érdemes még tudnunk Nagy Rozvágy településről? Miért érdemes oda látogatni?
2: Nagy Rozvágy település a Botrok közben található. Egy pici település, 650 főt számláló település, és szerintem egy nagyon szép kis település. Meglátszik polgármester asszony keze rajta, keze munkája, mert látszik, hogy női a vezető, és éppen ezért az összes része szépen rendben van tartva, virágokkal díszítjük, mindig kreatívan próbáljuk megfogni a dolgot télen, nyáron, ősszel, mindig más a díszítés. Van egy kis parkunk, egy kis lugas, ahol van kemence, ott szoktunk kenyérlángos ütni, szoktak rendezvények lenni, van egy vízimalmunk, ami szerintem nagyon hangulatosá tesz az egész települést, ott le lehet ücsörögni, lehet ott szépen akármilyen időtöltést enni, nem tudom, amit szerette bárki. Van a focipályánk, rendben van tartva, tényleg ez a nagy, igazi, nagy füves, hátsó füves focipálya, ott is szoktak rendezvények lenni, úgyhogy szerintem, és ott is van levendula. Egyébként, ahol nálunk szinte mindenhol, és ott is rendben van az egész település, tehát erre nagyon-nagyon ügyelünk, hogy élhető legyen a kicsi településünk.
1: Hányan dolgoznak közfoglalkoztatásban?
2: Hát olyan 40-50 fő most jelenleg. Úgy próbáljuk megosztani közöttük a munkát, hogy azért ki mi ezért, hogy legalább az, tehát, hogy a virágok is rendben legyenek, a fűet is rendesen lenyírjuk, a kertekben is tudjanak dolgozni, és még Nagy Rozvágy még azért az is híres róla, hogy vannak felfújható légváraink, és azzal is foglalkozunk, kifejezetten egy erre létrehozott szövetkezet foglalkozik vele, és ezt ugye ki lehet bérelni, és mi nem csak odaadjuk, hanem adunk már embert is, tehát hogy ez biztonságos legyen a gyerekeknek, mi soha nem engedtük azt, hogy ez ne legyen biztonságos. Úgyhogy szerintem nagyon sok mindennel foglalkozik ahhoz képest, hogy ez egy picike település.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
3: Bányászné Vol Mónika vagyok, Múcsony Nagyközség önkormányzatának munkavezetője, szakirányítója.
1: Mivel készültek a mai alkalommal?
3: A mai alkalommal tésztát, tojás, saját tésztaüzemünkből hozott tésztával, 4-8 tojásos tésztát hoztunk. Hoztunk tojást, estes emmes tojást, és úgy gondolom, hogy nagyon jó áron. Ezt mind a mi dolgozóink gyártják, készítik, foglalkoznak a tyúkokkal, etetik, rendben tartják, és a tésztaüzemünk pedig non-stop működik.
1: Hány tyúkot tartanak?
3: Most jelenleg 800 tyúk van, amivel foglalkoznak. Most került felújításra az egész tyúkól, az üzemet kifestettük, kifertőtlenítettük, aztán utána jött majd a tésztaüzem, az is újból felújításra kerül, és még a másik otthon a startmunkaprogramban a dolgozóknak a melegedőjét és a Hát a kiszolgáló helységeket újítottuk fel. Tető, ajtó, ablakcsere, kifestés, stb. Új bútorzatot kapott minden, úgyhogy ez az ennek az évnek a munkájának az összefoglalója.
1: Hányan dolgoznak a közfoglalkoztatók?
3: 3 közfoglalkoztatottunk van, akik most jelenleg dolgoznak. Pargondozással gyümölcsfáink vannak, 840 valahány darab gyümölcsfánk van, azt metszik, permetezik, locsolják, haki, mert sajnos van az a problémánk, hogy a őzek, vatkárunk nagyon sok van, letapossák a kerítéseket, sok a vatkár, de most megint ültettük újból nekilátunk, nagy lelkesedéssel, bár az év ez nagyon meleg volt, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ne menjenek tönkre, amit megtermelünk.
1: Melyik tésztájuk a legnépszerűbb?
3: Hát a 8 tojásos bogias cérna metélt a kiskocka, a csigánk az meg csodálatos, pici, apró és nagyon finom.
1: Kézzel készítik?
3: Nem, hanem van gépsorunk, viszont a dagasztás minden kézzel készül, csak a gépsor az, ami vágja apróra, meg hát ugye forma babának hívják, ami kinyomja ezeket a tésztákat.
1: Mit érdemes még tudnunk Múcsony településről? Miért érdemes oda látogatni?
3: Hát nagyon szeretetteljes, vendégfogadó emberek laknak ott. Görög-katolikus vallással kapcsolatos a falu mindenki. Van 4 nemzetiségünk, van ruszin, van lengyel, van roma és román nemzetiségünk, amik még a jellemzőek a falura. Több mint 800 éves a falu, gyönyörű görög-katolikus templomunk van, az iskolánk, óvodánk nagyon jó helyet foglal el a megyébe, tehát elismertek az ott folyó munkálatok, a tanítás, az óvónőknek, a pedagógusnak a munkája.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt percekben a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról jelentkeztünk, amelyet szeptember 8-án rendeztek meg Miskolc belvárosában.

0: ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Lipcsek János, római katolikus plébánossal beszélgettünk arról, hogy a katolikus Caritas orvos missziója jövő hétvégén Sajó Szent Péterre érkezik, majd a Szívesen elnevezésű Miskolc belvárosában per hete nyílt boltról beszélgettünk Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei igazgatójával, adásunk végén pedig a 10. Borsodabói-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáról jártunk. Összeállítással készültem önöknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leo Pepa videózenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a Pepa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, hogy építsenek hidat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem ma reggel. Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az Egyek és Hortobágy közötti területen. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat, a tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le, áll a közleményben. Éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte a miniszterelnök ma a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton bemutatják az Orbán kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést. Mától pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV az MTI-vel. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadat szolgáltatást is. Kiemelték, hogy az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. 10 embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött tegnapi ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület rajtuk kívül döntött Csókai Lászlónak, a Bicskei Gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjének, valamint Csomós Miklós és Bakdi Gábor volt főpolgármester helyetteseknek a meghallgatásáról is. Szintén megkívánják hallgatni Mátra Halmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér megyei kirendeltségének volt igazgatóját, Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrkapitányát és Szabó Mátét, aki ombudsmanként a Bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítője volt. Új részletek derültek ki a tegnap délelőtti budapesti késeléstről. Késelés történt tegnap délelőtt Budapesten a 4-es villamoson. A rendelkezésre álló információk szerint szeptember 9-én 9 óra 50 perckor a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál egy 18 éves fiatal többször megszúrta a 33 éves férfit. A TV2 híradója arról számolt be, hogy a támadás előzménye egy konfliktus volt. A 18 éves fiatal agresszíven lögdösni kezdett egy nőt, aki az áldozattal együtt utazott. A 33 éves férfi közbelépett, hogy megvédje a nőt, ezt követően támadt rá a késelő. A támadás után a 18 éves fiatal leszállt a villamosról és elmenekült a helyszínről, a rendőrök azonban gyorsan a nyomára bukkantak és perceken belül elfogták a 8. kerületben, majd előállították a budapesti rendőrfőkapitányság 7. kerületi rendőrkapitányságára. A sérültet kórházba szállították. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 40. alkalommal rendezik meg augusztus 20-a és 23-a között a mesterségek ünnepét a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett rendezvényen idén is a magyar népi kézművesség mesterei és számos külföldi alkotó mutatkozik be. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Igyártó Gabriellát, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatóját, akivel a 40. mesterségek ünnepe programjairól beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt a megnyitó előtt interjút a műsorunknak igazgatóasszony, hiszen rengeteg munkája van a mesterségek ünnepe megszervezésében.
2: Igen, nagyon-nagyon sok szervező munkán, nagyon dolgos napokon vagyunk túl, de most már végre a megnyitó napja elérkezett, és hát nagyon izgulunk, hogy minden jól sikerüljön.
1: Kezdjük talán a beszélgetésünket onnét, hogy mit jelent ez az eltelt 40 év, hiszen rengeteg esemény történt, és évről évre több kézműves, több kiállító, több mester látható itt a mesterségek ünnepén.
2: 40 év, ez egy nagyon nagy szám, és itt annyi élmény, találkozás, közösségi pillanatok, tehát nem is tudom összerakni a fejembe se, hogy az évtizedek alatt milyen fantasztikus élményekben volt részünk, nekem is, mint szervezőnek, de hát a résztvevőknek is. Hát ami szerintem a legfontosabb, hogy az alapító koncepcióját a mai napig tiszteletben tartjuk. Tehát az alapkoncepció az volt, hogy a kézműves közösségek bemutatkozzanak, és látványműhelyekben interaktív módon mutassák be mesterségbeli tudásukat. És kezdetektől fogva ez a civil szervezet, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a gazdája ennek a fesztiválnak. Minden évben nagyon nagy kihívás az anyagi forrásokat biztosítani, az anyagi hátterét a fesztiválnak, hiszen a mesterek támogatottan vannak jelen, hiszen az egész szövetségünk azért van, hogy az ő érdekeiket képviseljük, piacra segítsük. Tehát ezek minden évben elég nagy kihívások, de valahogy mindig, minden évben sikerül összefogással lebonyolítani sikeresen a rendezvényt. A fesztivál 40 éves történetében csak azt tudom mondani, hogy töretlenül népszerű, talán egyre népszerűbb, ezt is állíthatom, hiszen az elmúlt évtizedben a kézművesség valahogy divatba jött, nagyon sok ember nagyon környezettudatos lett, tehát ezek a kézműves tárgyak most sokkal vonzóbbak, mint régebb, és hát ugye megváltozott a hozzáállása a mi tagságunknak is, hogy inkább használati tárgyak legyenek, jól illeszthetően a mai lakás, öltözködés kultúránkba. Tehát az, hogy természetes anyagból készülnek minőségi termékek, hosszú ideig használhatók, ezek a jellemzői a kézműves tárgyaknak, és így azt gondolom, hogy egyre népszerűbbek a vásárlók körében.
1: Bevallom, ahogy most itt a Tóth Árpád sétányon jöttem végig, elgondolkodtam azon, hogy itt most már másik generáció van a mesterek között, hiszen 40 éve valószínűleg még akár gyerekként vettek részt a mostani árusok. És most is ugyan az a nagyon jó hangulat érződik, ami már a kezdetekkor megjelent, hogy itt közösségek találkoznak egymással, mesterek, családok találkoznak egymással. Tehát azon túl, hogy ez az érdeklődő látogatóknak sokat jelent, az önök munkájának köszönhetően egy egész hálózat alakult ki, akik egymással is kapcsolatot teremtettek.
2: Ez így van, 17 szervezet vett részt a Tóth Árpád sétányon megrendezett mesterségek ünnepén az elsőn. Most már több mint 60 szervezet, és ez így van, nagyon sok fiatal, akik most már itt jeles mesterek, ők gyerekként találkoztak egy-egy mesterséggel a rendezvényen, beleszerettek, hivatásul választották, és igen, nagyon sokan vannak, akik most már itt vannak mesterként. Ez a folytonosság, ez a tudásátadás, ez működik. Persze mi mindig elégedetlenek vagyunk, hogy nincs elég fiatal, de még mindig vannak olyan mesterek, akik a legelsőn is ott voltak. Most ezeket megkeressük, és hát természetesen szeretnénk az összes résztvevő kézműves közösséget, azokat a mestereket, akik évtizedek óta jelen vannak, köszönteni a 40. mesterségek ünnepén.
1: A mesterségek ünnepe részletes programját kedves hallgatóink megtalálják a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapján, ahol látható, hogy az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság. A fesztivál díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. Miért éppen az Amerikai Egyesült Államokat választották díszvendégül, hiszen évről évre sok a jelentkező, és a honlapjukon olvastam, hogy idén is rengeteg mester vesz részt Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból, és sorolhatnánk az országokat.
2: Tavaly a mesterségek ünnepe után megkeresett az amerikai követség ügyvivő vezetője, Caroline Savage asszony, egy beszélgetés kezdeményezett, és elmondta, hogy ők itt volt a rendezvényen, és nagyon szeretnének díszvendégek lenni jövőre, hiszen Amerika 250 éves függetlenségi jubileumát ünnepli, és hogy ez milyen jó üzenet lenne, hogy itt Magyarországon a legnagyobb folklórfesztiválon ők legyenek a díszvendégek. Persze el is fogadtuk, elkezdődtek a megbeszélések, tárgyalások, és akkor íme a végeredmény itt látható, hogy 18 iparművész érkezett Amerikából, ebből 5 kerámikus, tehát a fő témához kapcsolódóan, és terveztünk is olyan programokat, ahol a magyar fazekasok és az amerikai kerámikusok majd együtt tartanak bemutatót, és különböző interaktív programokat. Érkeztek textilművészek, faműves, könyvkötő, de egy nagyon különleges csoport is érkezett, az amerikai Utah állambeli indián csoport, akik nem csak színpadi programokkal érkeztek, hanem kézműveskednek is. Nagyon különleges indián gyöngyfüzést, bőrművességet, különböző mesterségeket fognak bemutatni. A másik különlegesség Amerikából, a San Franciscó-i öbölben van hagyománya ennek a zenei stílusnak, egy bluegrass zenekar érkezik. Ez a stílus, ez több zenei műfajt ötvöz. Ez a zenekar is minden nap fel fog lépni. Gondolom, hogy nagyon jó hangulatot fognak teremteni. Két textilművész pedig egy projektet fog folytatni, amit már elkezdtek Amerikában. Ez egy nagyon szép szimbólum. Egy közös alkotásban, egy közös hímzésben különböző emberek, történetek, kultúrák kapcsolódnak össze. Most épp ennek a szervezése folyik, hogy kapcsolódjanak be a magyar hímzők is ebbe a folyamatba. Majd meglátjuk a végeredményt.
1: Fantasztikus a hangulat. És ugye nem véletlen, hogy a fazekasok nagy számban érkeztek, nem csak azért, mert az idei mesterségek ünnepek kiemelt témája a fazekasság, hanem ugye ennek több évszázados hagyománya van már hazánkban, és nagyon izgalmas itt járni a különböző egyesületek, vagy akár a mesterek műhelyei körül, sőt, akinek kedve van, megnézheti alkotás közben is a mestereket.
2: Így van, a fazekassága szerintem egy nagyon jó választás volt fő témának, hiszen az elmúlt 40 év alatt egyszer volt csak kiemelt mestersége a fesztiválnak, tehát annyira gazdag a kárpát-medencei fazekas hagyomány, olyan híres fazekas központok voltak, mint a Mezőtúri, Hód, Mezővásárhelyi, Debreceni, Gömöri, Korondi, tehát ezeket mind be kéne mutatni, és lesz egy szabadtéri kiállítás. Ennek a helyszíne Hadtörténeti Múzeum melletti rondella. Itt egy szabadtéri kiállítás keretében ezeknek a nagyobb fazekas központoknak a termékeit fogják bemutatni. Lesz egy nagyon szép fotókiállításunk is, Kása Bélának az erdélyi fazekasokról készült fotókiállítása. Azt gondolom, hogy a fazekasság azért is különleges, mert a népművészet valamennyi fontos elemét egyesíti, a használhatóságot, a szépséget, a helyi identitást, az alkotó személyes tudását, tehát ez egy nagyon komplex műfaj, és nagyon jó, hogy ez kerül most bemutatásra. Fesztiválon több mint 30 fazekas fogja bemutatni egy-egy tárgynak az elkészítési folyamatát, a korongozás, díszítést, csak az égetés nem, hiszen nem alkalmas a terület, hogy égető kemencét ott működtessünk, de az utat bemutatja egy tárgynak az elkészülésének az útját. A fazekasok helyszínén nagyon sok gyerekprogram is lesz, tehát a gyerekek is bátran majd kipróbálhatnak minden a fazekas tárgy elkészítésének különböző fázisait.
1: Most, ahogy jöttem augusztus 20-án fölfelé a Tóth-Árpád sétányon, örömmel láttam, hogy nagyon sok család van már most, pedig még nem kezdődött el az ünnepélyes megnyitó, ugye az 5 órakor lesz, de már most nagyon sokan nézik a látványműhelyeket, beszélgetnek a mesterekkel, és nagyszerű az, hogy önök a gyerekek érdeklődését is szem előtt tartják. Nem lehetett könnyű megszervezni, hogy látványműhelyekkel érkezzen sok mester, sok alkotó.
2: Ez az alapkoncepció. A látványműhelyek meg az interaktivitás, a mesterségben mutatók, ezek a rendezvény alapjai. Tehát aki ma vagy a következő napokban eljön a rendezvényre, szánjon időt, mert itt egy kicsit lelassul az idő, itt lehet beszélgetni a mesterekkel, betekinteni egy-egy munkafolyamatba, érdemes felkeresni a fazekasok helyszínét, de hát számos mesterséget mutatunk be, így a szövők, hímzők, bőrművesek, kovácsok, faművesek, nemes készítők, tehát nagyon-nagyon sok mesterrel lehet találkozni, de lesznek nagyon különlegességek, paticsfalat is lehet készíteni a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnél, meg díszvendégünk lesz egy tapláz, aki a korondi taplász mesterséget mutatja be, ami a taplógombából készült tárgyakat. Már csak 2-3 család van egész Erdélyben, aki ezzel foglalkozik, tehát azt gondolom, hogy ezt kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan készülnek ezek a tárgyak, ez is nagyon különleges dolog.
1: Számos olyan mesterség van, ami már szinte kihaló félbe van, tehát nagyon fontos az utánpótlás. Hogy lehet megőrizni, megtartani ezeket a régi mesterségeket, a mesterek tudását, tehetségét továbbadni az önök segítségével?
2: A szövetségünkben 15 szakmai bizottság működik, minden nagyobb mesterségnek van egy 3-5 tagú bizottsága, és a régi ritka mesterségek bizottsága is működik, tehát az ő

0: tenni a fiataloknak is egy-egy ilyen mesterségnek a megtanulását.
1: Talán elősegíti a Hagyományok Háza. Különböző tanfolyamain is részt vehetnek az érdeklődők, és itt a Hagyományok Háza a mesterségek ünnepén várja a legkisebb gyerekeket ölbéli játékokkal, kézműves foglalkozásokkal. Miért fontos a kézművesek támogatása? Hogy lehetne ezt talán jobban elősegíteni ön szerint?
0: Igen, az évtizedek óta egy nagyon fontos probléma a tudás átadás, hogy hogyan, hiszen ez a lényege mindennek. A Hagyományok Háza, mint a hagyományoknak a nemzeti intézménye, nagyon sokat tesz ezért. Ezért is vannak jelen mindig egy nagyobb helyszínen, most nem a dísztéren, új helyszínre költözik a Hagyományok Háza, mégpedig a savanyú leves bástyára, a Tóth Árpád sétányon. Ott lesznek egésznapos programok. Igen, nagyon fontos, hogy a gyerekeket bevonni ezekbe a kézműves foglalkozásokba, a gyerekeknek lesznek koncertek, viseletbemutatók, táncház, régi hagyományos játékok, tehát ez nagyon fontos. De hát ez egy hosszú történet, ebben nem is tudunk most belemenni így a mesterségek ünnepe kapcsán. Az nagyon sokat segítene, hogy kerüljön be az oktatásba a kézművesség. Tehát nagyon sokat jelentene, hogyha bekerülne. Ez most is téma, reméljük, hogy előbb-utóbb sikerül.
1: Említettük, hogy családoknak, gyerekeknek, kicsiknek és nagyoknak lehetőséget teremt nem csak kikapcsolódásra, de szórakozásra is ez a fesztivál. Milyen színpadi programokat láthatnak az érdeklődők?
0: Minden évben színpadi programokkal is készülünk, tehát a Szentháromság téri nagy színpadon idén is minden nap lesznek esti nagyobb koncertek, de napközben lesz például a kirgiz elecsek bemutató, akik a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is itt lesznek. Lesznek az amerikai programok, tehát a bluegrass zenekarnak lesz koncertje, minden nap az indián csoportnak, de megemlíthetném a folk trendet, ami az egyik legnépszerűbb programeleme a mesterségek ünnepének. A Fitos Dezső társulat előadásában, tehát a folk trend, azt egy pályázat előzi meg, és minden évben a legjobb pályázók ruháit, öltözékeit mutatjuk be egy divatshow keretében, de megemlíthetném a három generációt egy színpadon, a Magyar Szerb Kulturális Évad keretében, tehát a Vujicic, Söndörgő és a Vigad zenekar koncertjét, vagy a Mazsimo Gipsimo katalán rumbára épülő zenét játszó formációt, amelyet a Romengo zenekar vezető Rostás Mihály Mazsi alapított még 2021-ben, de a 70 éves Borbély Misit és a Bokros zenekart is köszönhetjük, meg ugye a Fitos Dezső társulatnak a táncínházi produkciója, a Transzilvánia Express. Szóval, hogy bárki kilátogat minden nap nagyon jó színpadi programokkal, a gyerekeknek a Hagyományok Háza színpadánál lesznek programok, de hát ha végig sétálnak bármerre, a Tóth Árpád sétány, Anzsú bástya, Tárnok utca, Szentháromság tér, mindenütt találkozhatnak nagyon különleges, érdekes programokkal.
1: El kell, hogy mondjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy ingyenes ezeken a programokon való részvétel, ami én azt gondolom, hogy a mai elanyagiasult világban óriási dolog, hogy itt gyerekek, családok, idősek és fiatalok térítésmentesen látogathatják nem csak magát a mesterségek ünnepe kiállítóit, hanem ezeket a színpadi programokat is. Említette, hogy minden nap lesz ez a hagyományos kirgiz elecsek bemutató. Mit jelent ez?
0: Elecsek az a kirgiz hagyományos viseletnek a fejdísze. Ez tavaly került fel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listára. Ez egy nagyon különleges fejfedő. Ez 7 méter vászont tekernek rá nagyon különleges, hagyományos módon az asszonyok fejére, és ez a viselet részen ennek a bemutatása lesz minden nap a színpadon. Ez már tavaly is volt, de annyira nagy sikere volt, hogy visszahívtuk ezt a csoportot, akik ezzel foglalkoznak Biskekben, és akkor ez is látható lesz. De visszatér idén is az Azerbajdzsáni Szőnyeg Múzeum, ami szintén tavaly is nagy siker volt, de jönnek Kazasztánból, Üzbegisztánból, Lengyelországból is érkeznek, Kínából pedig egy kék festő érkezik, ami azért különleges, mert még ilyen nem volt, és hát nagyon kíváncsiak a kékfestők, hogy ezt mit cserélhetnek, hogy ott hogy van ennek a hagyománya, a kékfestés hagyománynak, hiszen a kékfestés is 5 másik országgal, köztük Magyarországgal is felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális

0: Vörösség reprezentatív listára, és amúgy meg idén 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott ehhez a szellemi kulturális örökség egyezményhez, és ugye azóta a világ nemzetközi listára, világranglistára felkerült magyar elemek, ez a busómaszk készítés, a matyóörökség, a kékfestés, a táncház, de a nemzeti listán nagyon sok közösség meg hagyomány került fel, ilyen a szegedi papucs, a sárközviselete, a tojásírás művészete, a hövei csipke, de ami nekünk nagy büszkeségünk és fontos számunkra, hogy a mesterségek ünnepe, mind a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata is felkerült a nemzeti listára.
1: Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy én is a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapjáról készültem erre a beszélgetésre, és döbbenten láttam, hogy 800 mestert várnak, vagy már itt vannak, hiszen most augusztus 20-án rögzítjük ezt a beszélgetést, tehát 800 mester mutatja be tudását, tapasztalatait. Itt a mesterek között sétálva úgy tűnik, hogy minden magától alakul. Már kikészítették a portikáikat, az alkotásaikat, na de mégis, ebben rengeteg munka van. Honnét gyűjt erőt, lelkesedést ehhez a rengeteg munkához, hiszen így ártó Gabriella igazgatóasszony, rendkívül csinos, lelkes, és hát én már több éve ismerem őt, de nem változik.
0: Ez egy nagy csapat, mindenkinek van feladata, az egyesületeink, a tagszervezeteinknek a tagjai, akik jönnek és közösen itt építik fel a műhelyeket, alakítják ki a programszerkezetüket, az irodában van egy nagyon jó négyfős csapatunk, tehát ez csapatmunka, és annyi energiát kapok itt, megérkeznek a mesterek, mindenki lelkes, örülnek egymásnak, a találkozások öröme, tehát ez olyan energiát ad, ez sokkal több sikerélmény, mint fáradtság.
1: Hány éve szervezi 3 munkatársával, ami azért döbbenetes szám, a Népművészeti Egyesületek Szövetségében a mesterségek ünnepét?
0: Elég sok, több mint 3 évtizede, 34 éve pontosan, de én azt gondolom, hogy én is, meg itt a kis csapatom, a hálózatunknak minden tagja, azért csináljuk, mert nagyon szeretjük. Mindenki olyan lelkes, tehát ez olyan energiát, erőt ad, hiszen szeretjük, és ha az ember szeretettel csinál valamit, az csak erőt ad és energiát. Tehát, hogy szeretnénk, hogyha aki eljön a mesterségek ünnepére, rengeteg élményben lenne része, rengeteg interaktív programot kipróbálhat, és hát a gyerekekre fókuszálva a gyerekeknek is a kézműves foglalkozások mindenfélét kipróbálhatnak. Ez a családoknak egy igazi közös élmény, közös alkotásokban vehetnek részt, közösen mehetnek táncházba, tehát az egésznek a hangulata a vár miatt is, és az augusztus 20-a ünnep miatt is kicsit fenkölt és ünnepélyes, jelen vannak a hagyományaink, a gyönyörű budai vár látványa, a panoráma, minden együtt van ahhoz, hogy egy nagyszerű élményben legyen része annak, aki ide eljön.
1: Kedves hallgatóink, így ártó Gabriellával, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatójával a 40. augusztus 20-a és 23-a között a budai várban megrendezésre kerülő mesterségek ünnepe programjairól beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most megismételjük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a megtérés útjáról. A szerkesztő Grunda János.
2: Mikor sírtunk utoljára? És miért sírtunk? Mert Szénei Szent Katalin Dialógus című könyvében hallhatunk tanítást a életet adó könnyekről és a halált hozó könnyekről. Ezekben most nem akarok külön belemenni, de oda kell bizony figyelni, hogy miért sírunk. És nem kell mindig olyan nagyon erősnek lennünk, mert mi rettegünk attól, hogy gyengének látszódjunk, akár magunk előtt, akár az emberek előtt, és már gyerekkorban begyakoroljuk, vagy begyakoroltatják velünk azt, hogy ne sírj, kisfiam. Temetésen is mondják, ne sírj. Hát miért ne sírna? Ha a sírásnak van itt az ideje, akkor sírni kell. És engedni a könnyeket, hagyj mosson meg minket, hagyj szabadítson meg minket az Úr. És hogyha ezáltal jönnek a könnyek, hát hagyj jöjjenek. Belefáradunk ebbe az állandó erősnek mutatásban, magunkat erősnek mutatónak. Nem vagyunk erősek, gyengék vagyunk, nagyon-nagyon gyengék. Isten ereje az, ami erőt tud adni nekünk. Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Nyugodtan merjünk gyengék lenni, mert az erő a gyengeségben mutatózik meg, a maga valóságában. És amikor gyengék vagyunk, vagy gyengéknek merünk látszani, akkor vagyunk erősek. Milyen erős egy férfi, aki a családja előtt, a gyerekek előtt tud térden állva imádkozni. Nem csak az erőt tudja mutatni, vagy akarja, hanem a gyengeségét is. Milyen szép az, amikor egy édesapa, egy erős édesapa tud sírni, és nem titkolja. Persze, itt is eshetünk túlzásokba, mint mindenben, és írathatjuk önmagunkat, vagy toporzékolhatunk, vagy valami olyan miatt sírunk, ami nem életet adó könny, az bizony nem kell megengedni. A hisztéria könnyeit például. De amikor Jézus keresztútját járom és sírok, azok életet adó könnyek. Amikor a bűneimet síratom, azok életet adó könnyek. Amikor más szenvedésén és nyomorúságán sírok, azok életet adó könnyek. Amikor valakivel együtt sírok, az életet adó könny. Meg kell tudni különböztetni, mint mindent. Megtérés útján haladásnak a jele az is, amikor a szeretetből szépen lassan szerelem lesz. Amikor szerelemmel kezdem el szeretni Jézust, mint a jegyesemet, akit nagyon várok, és akinek az érkezésére nagyon készülök. Szerelemmel várom húsvétot, a szerelmesemet. Szentek életét olvasva csodálkozhatunk rá arra, hogy hogyan lehettek ilyen szerelmesek az Istenbe. És vágyhatok én is erre, és vágynom is kell, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és a halálom pillanatáig növekedjek. Uram, add, hogy még a halálom előtt 5 perccel is növekedjek az irántad való szeretetben, az irántad való szerelemben. Nem akarok még akkor sem megrekedt ember lenni. Minden nap jobban akarlak szeretni, minden percben jobban akarlak szeretni. És ezt te add meg nekem, Uram, mert látod, hogy az én szeretetem milyen csalfa, milyen kicsi, alig csörgedezik valami kis szeretet a szívemben. Te árazd ezt a szeretetet szerelemmé. Ezt a megtérés útján haladásnak következő jele lehet az is, hogy az ember egyre többet imádkozik, és vágyik a szüntelen imára. Nem csak reggel, meg este imádkozom, vagy bizonyos időpontokban, hanem törekszem arra, hogy szüntelenül imádkozzak. Mint ahogy az első Tesszalonikai levélben ezt olvashatjuk is Pál apostoltól. A szüntelen imára buzdít minket, és nemrégiben olvastam a szűzanyának egyik Medjugorje üzenetét, mert így nagybőjtben ez egy nagy felfedezésem, hogy a szűzanya Medjugorjeban egy katekézis tart számunkra. És ugye minden hónapban, már 40 nem tudom hány éve jelenik meg, minden hónapban az üzenetet, meg néhányszor még plusz üzeneteket is már bizonyos látnokokon keresztül, és minden nap olvasok egy-egy üzenetet. Tehát nem csak a havikat várom meg, hanem minden nap olvasom, és csodálatos úton vezet a szűzanya. Tehát valóban ő egy katekézis tart, és abban olvastam az egyikben, hogy így mondja, imádkozzatok kicsi gyermekek, és legyen pillanat Jézusé. És talán az egyik legfrappánsabb megfogalmazás, hát nem véletlenül az üzenye mondja, a szüntelen imára. Még egyszer ismétlem, mert pontosan kell, legyen minden pillanat Jézusé. Hát nem ez a szüntelen ima? Sok megfogalmazást hallottam, meg sok magyarázatot, de ilyen egyszerű. Minden pillanatot adjunk Jézusnak. És nekünk ez nem megy, mert szétszórtak vagyunk. De ha kérjük, miért ne adná meg az Isten? Uram, minden pillanatomat neked akarom adni. Lizió kis Szent Teréz mondta, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, hogy ne gondoltam volna Jézusra. Én már ezen nagyon sokat elcsodálkoztam, hogy tudta ezt megtenni, ez a kis ügyes szent. De most már én azt mondom, hogy a 3 perc sem elég, hanem legyen minden pillanatunk Jézusé. Uram, legyen minden pillanatom a tiéd. Ne csak 3 percenként gondoljak rád. Persze, kis Teréz se 3 percenként gondolt Jézusra. Csak így fejezte ki azt, hogy ő szinte soha nem feledkezett el róla. Hát mi se feledkezzünk el, és így szüntelenül fogunk imádkozni. És a szüntelen imában ismerjük meg Isten akaratát. Ezt is az egyik Medjugorje üzenetben olvastam. Hogy az imádságban ismeritek föl, ezt most nem pontosan idéztem, de valahogy így mondja, az imádságban ismeritek fel az Isten akaratát. És ha én szüntelenül imádkozom, szüntelenül Jézusnak adom a pillanataimat, az ő jelenlétében vagyok, akkor folyamatosan Isten jelenlétében vagyok, és az ő akaratát megismerhetem, mert ő minden pillanatban akar valamit. Ő nem csak egyszer-egyszer akar tőlünk valamit, hanem ő neki minden pillanatra van szándéka az életünkre nézve. Nem csak egyszer-egyszer kell bekapcsolódni a nap folyamán ebbe az akaratba, az isteni akaratba, hanem szüntelenül. És milyen egyszerű így. De hát a megvalósítás nehezebb, de ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ne szabjunk határt a kegyelemnek. Nem tudom elképzelni, hogy én erre vágyom, és őszintén, hogy ezt nekem ne adja meg az Úr. Biztos vagyok benne, hogy megadja. És már tapasztalom is a jeleit. És kérem továbbra is, hogy ez egyre tökéletesebb legyen, és hát a kiteljesedni természetesen majd ez a jelenlét, ez az Istennel való együttlét, a Szent Háromság szeretetében való együttlét az Istennel, ez majd a mennyországban lesz. Mennyországban teljesedik ki az, amire már itt vágyunk, és szép lassan azért itt is tökéletesedik. Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Tehát nekünk nem a tökéletlenséget kell kitűzni célnak, vagy ilyen rész dolgokat végcélnak, hanem a tökéletességre kell törekedni. A teljességre. Már itt a Földön is. A megtérés útján haladásnak biztos jele az is, hogy elkezdünk undorodni a bűntől. Elkezdünk undorodni mindentől, amiben nincs ott az Isten. Amiből hiányzik az Isten. És ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de őszintén kell mondanom, hogy amikor bekapcsolom a rádiót, és hallom a híreket, vagy bármilyen műsort, és azt mondják, hogy jó napot, akkor az nagyon rosszul esik nekem. Mert nincs benne az Isten a köszönésben. És itt a faluban megszoktam, meg a környezetemben, hogy itt mindenki dicsértességgel köszön nekem, meg én is nyilván mindenkinek, és hetek telnek el úgy, hogy egy jó napot ott sem mondok. És nagyon furcsa az, amikor azt mondják, hogy jó napot a rádióban vagy a tévében. De hát mondom, miért nem mondják azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, vagy hogy adjon Isten jó napot. Szóval amiben nincs benne az Isten, az fáj. Ha egy olyan léleknek, aki Isten felé tör, és Istent akarja, Isten szívét meghódítani, és egyre közelebb akar kerülni hozzá. Bódi Mária Magdikának hoztak könyveket, és van, amit rögtön visszaadott. És megkérdezték, valahogy így van a történet, nem teljesen biztos, hogy nem teljesen tökéletesen adom vissza, de a lényegét igen. És Magdika visszahozta rögtön, egy nap után, és kérdezték, hogy Magdika, már elolvastad? Nem olvastam, mert csúnya könyv, nem Jézusról szól. Nem érdekelte semmi az Bódi Mária Magdikát, boldog Bódi Mária Magdikát, amiben nem volt benne Jézus. És amiben nincs benne Jézus, ahol nincs ott az Isten, az mind halott. Abban nincs élet. Egy köszönés is, bármilyen jó szándékú, bármilyen kedves, nem élő, amiből hiányzik az Isten. Nem elég csak kerülni a bűnt, hanem valóban undorodni kell tőle, gyűlölni, mint a leprától, úgy menekülni, mert az egyetlen, ami elválaszt minket az Istentől. És hogyha nagyon szeretjük az Istent, akkor nem akarjuk, hogy valami is elválasszon tőle, és ezért azt gyűlöljük, ami elválaszt. Ha nem gyűlöljük, ha még belefér, akkor még a szeretet is nagyon gyengécske tud lenni. És minél nagyobb a szeretet az Isten felé, ember felé, önmagam felé, annál nagyobb az undor a bűn felé, az iszonyat. Nem is találok jó szót. De ha nem undorodunk eléggé még a bűntől, akkor nézzünk a keresztre. És nézzük meg azt, hogy mit csinált Jézussal a bűn. Mit tett vele. Meg nézzünk körül a világban, akár csak legszűkebb környezetünkben is. Mit okozott a bűn? Vagy mit okoz most? A háborúkkal, a nyomorúsággal, a halállal. Mit hozott? És amíg mindig nem útáljuk szívből, akkor még valamit nagyon nem értünk. Uram, add meg az undort a bűn felé, hogy ne csak egyszerűen kerüljem, hanem megvessem, elítéljem, és kizárjam. És te segíts, Uram, hogy a legkisebb bűnnel se bántsalak meg. Vajon ki tudnánk-e mondani azt, őszintén szívből, hogy Uram, ha azt látod, hogy én újra tudatosan súlyos, halálos bűnt készülök elkövetni, előtte vedd el az életemet, mert inkább meghalok, mint hogy téged még egyszer súlyos bűnnel megbántsalak. Ki tudjuk ezt mondani őszintén? Inkább meghalok, Uram, de nem akarlak többet bántani. Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
1: Kedves hallgatóink, a megtérés útjáról az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmérkedett, a szerkesztő Grunda János volt.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Visszaesett a menedékjog iránti kérelmek száma az EU-ban 2026 első felében. Az Európai Uniós tagországok illetékes hatóságai 2026 első felében mintegy 332 000 kérelmet fogadtak be nemzetközi védelemre, 17%-kal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában, közölte az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. A Máltai Központú Ügynökség szerint 2024 vége óta tart a nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek számának csökkenése. Az első féléves adatok 2021 óta nem voltak olyan alacsonyak, mint idén. Megjegyezték, hogy a közel-keleti konfliktusok kiéleződése ezúttal nem eredményezte a kérelmek számának növekedését az EU területén. Mindenképpen megőrzendő értéknek nevezte a kereszténydemokrata néppártot Semjén Zsolt pártelnök az Ultrahang YouTube csatornán tegnap megjelent interjúban. Kijelentette, nem az a cél, hogy egy picit erősebb ellenzéki pártként üldögéljenek a következő parlamentben, hanem hogy a polgári keresztény nemzeti oldal kormányozzon. A KDNP elnöke a párton belül évvégéig lezajló tisztújításról elmondta, meghallgatják a tagság véleményét, és először a helyi szervezetek vezetését választják újra, majd a megyei szervezetekét végül a megyei küldöttek döntenek az országos vezetésről. Arra a kérdésre, hogy újraindul-e a pártelnöki posztért, Semjén Zsolt felidézte, hogy 23 évig vezette a pártot, amelyért megtett mindent, amit meg lehetett tenni, és ezentúl is mindig a KDNP szolgálatára áll. Ugyanakkor akkor is visszavonult volna, ha megnyerik a választást, jelezte hozzátéve, legalább 10 éve építi azt a generációt, amelynek tagjaiból a kormányban az államtitkári kar állt a KDNP képviseletében. Generációváltásra van szükség, az a cél, hogy a megújult pártvezetés is a 40-es korosztályból kerüljön ki, ahogy ez a parlamenti frakciónál történt, foglalta össze, megjegyezve, erre kiváló emberek vannak. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cserj és bokros bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem ma reggel. Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az Egyek és Hortobágy közötti területen. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat, a tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le, áll a közleményben. Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a 9. kerület polgármestere Facebook oldalán. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, újra egy jól átgondolt, előkészített, egyeztetett döntés a kiváló MOHU-tól. Friss döntésük nyomán ezúttal elektronikai hulladékot nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert nem hajlandóak átvenni. A bejegyzés szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. A későbbiekben bevezetni kívánt új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, így különösen érthetetlen, miért zavarja a MOHU-t, ha a Ferencvárosi Önkormányzat segíti, hogy az elektronikai hulladékgyűjtése szabályos, szervezett módon történjen, írta a polgármester. Hozzátette, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik. Végül az időjárásról. Holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban két közelmúltbeli eseményt idézünk fel. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Műsorunk első részében Ternyák Csaba érsek köszöntőjét hallják.
5: Évről évre visszatérő alkalom ez a találkozás. Annál is inkább fontosnak tartom, mert nem jutok el mindenhova, minden iskolába, minden évbe. Milyen jó lenne, hogyha ez sikerülne. Meg a templomokba se jutok el. Hatalmas nagy az egyházmegyénk. És hát ezért találtuk ki azt néhány évvel ezelőtt, hogy hát azokkal a település vezetőkkel, akikkel szorosabb kapcsolatra vagy szövetségre léptünk az elmúlt évek során, azokkal a kapcsolatot, ha ilyen laza formában is, hogy legalább évenként egyszer egy fogadás alkalmával találkozzunk, ezt nem akarjuk elengedni, ezt a lehetőséget. Akkor is, hogyha érzékeljük azt, hogy néha talán van, akinek terhes, van, aki nem tud minden évbe eljönni, de nagyra értékelem azt, akik elfogadják a meghívást. Volt a iskoláink számára a közös tanévnyitó. Ez azt jelentette, hogy a pedagógusainkat hívtuk meg. Mindenki nem fért el a bazilikába, de ha jól emlékszem, talán 1500-an azért befértek a bazilikába, és hát volt egy ünnepi szentmise, utána pedig két előadás, kitüntetéseket vagy díjakat adtunk át a kitüntetett pedagógusainknak. Vannak nagyszerű pedagógusaink, ilyenkor az ember mindig zavarba van, hogy 10-15 pedagógust ki tudunk tüntetni, átadunk Szent Gellér díjat nekik, megünnepeltük őket, és hát ugyanakkor 19 új megbízást adtunk át azoknak a igazgatóknak, akiknek ugye időközben lejárt a megbízása, van, akit meghosszabbítottunk, van, aki nyugdíjba ment, különböző élethelyzetek vannak, és két előadás is elhangzott. Az egyiket Zsódi Viktor atya tartotta, aki a piaristáknak a tartomány főnöke. A másik előadó Rubovszki Rita volt, ugye, aki szakértője a Püspöki Kar iskola bizottságának, ő az, aki a kormány szerveivel a tárgyalásokat mostanában viszi a Püspöki Kar megbízásából, ő tartott egy másik, mindkettő nagy sikerű előadás volt, és egyikük előadásában nagyon jó szó összefüggés került elő, ez pedig az, hogy szövetséget kötöttünk. Évekkel ezelőtt az helyi önkormányzatokkal, ahol az önkormányzat az iskolát átadta az egyházmegyének, ez úgy történt, hogy egy szerződést kötöttünk, és hát ez olyan szép név, hogy szövetséget kötöttünk. És minden egyes ilyen alkalomra én, amikor itt találkozunk, arra úgy tekintek, mint ennek a szövetségnek a megújítása. Vannak olyan polgármesterek, polgármester asszonyok, akikkel annak idején személy szerint ővelük írtuk alá a szerződést, a megállapodást. Vannak olyanok, akik időközben érkeztek, önkormányzati választások során településvezetők lettek, és hát őnekik meg különösen köszönöm, hogy fontosnak tartják azt, hogy ezzel demonstrálják igazából azt, hogy az az intézmény, amelyet a településükön az egri főegyházmegye tart fenn, arra az önkormányzat továbbra is figyel. Minden jogi körülménytől eltekintve, az mégiscsak az önkormányzatnak, mégiscsak a településnek az iskolája. És azzal, hogy mi néhány évvel ezelőtt egy törvényi rendelkezés folytán, és az önök jóvoltából volt olyan hely, ahol tulajdonba vettük az iskolát, volt, ahol nem vettük tulajdonba, soha nem ácsingóztunk mi, önkormányzati tulajdonokra nem volt ilyen szándéka az egyházmegyének, de ahol átadták, bizonyos dolgok egyszerűbben, könnyebben mennek, hogyha a tulajdonos és a működtető, a fenntartó ugyanaz az intézmény, ezért ott átvettük, de jó néven vesszük azt, hogyha az önkormányzatok továbbra is a sajátjuknak tekintik. És egyébként mi is úgy vagyunk, hogy továbbra is úgy tekintünk rá, akkor is, hogyha a mi nevünkön van, hogy hát az annak a településnek az iskolája. Különös tekintettel arra, néhányszor talán még elmondom, hogy mindannyian jól értsük ezt, különös tekintettel arra, hogy addig van az egyházmegye nevén a tulajdonjog, ameddig az iskolát mi visszük. Nyilván itt az óvodák esetében egy másik helyzet van az újonnan épült óvodák esetében, mert azok esetében céltámogatást kaptunk a magyar államtól, tehát ott más helyzet van, de nem a tulajdonról szól a történet az iskolák kapcsán, hanem arról szól, hogy felelősek vagyunk, és ez egy közös felelősség, és mi nagyobb felelősséget vállalunk azzal, hogy átvettük az iskolákat a település életébe, be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni. Igyekszünk jó gazdák lenni a tekintetben, hogy azt a szellemi-lelki irányvonalat, amelyet a katolikus iskolák jelentenek, a standard módon próbáljuk képviselni a településeken. Ugyanakkor az épületeknek is megpróbáljuk lehetőségeik szerint, hogy jó gazdái legyünk. Hol egyik település kerül sorra, hol a másik település kerül sorra. Jóleső érzéssel tölt el mindig, hogyha az iskolák vezetői vagy a polgármester asszonyok és polgármester urak észreveszik azt, hogy valamilyen fejlesztést viszünk a településre, és ezt a fejlesztést jó néven veszik, hálásan veszik a gyermekeknek, a családoknak, a szülőknek a szolgálatáért. Bátorítsanak engem idén és jövőre is abban, hogy jól gondolkodom akkor, amikor úgy tekintek erre a válaszra, hogy elfogadták a meghívást, hogy ez a szövetségnek a megújítása, amely a települések és az egyházmegyek között fönnáll.
6: Zsámboki Sándor vagyok, Jászfényszerű város önkormányzatának polgármestere. Ugye az egyházi iskolává válás útja az nem volt olyan egyszerű, ugye mi is voltunk az állami intézmény fenntartónál. Előtte az önkormányzat ugye mindent megtett, hogy a helyi oktatás a helyi gyermekek érdekében tényleg a legmagasabb szinten legyen, és ez nem közhelyként, hanem ugye Jászfényszerű város lehetőségei az átlagnál magasabbak voltak, tehát emiatt sok mindent megtettünk, és azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainknak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, azt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forinttért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog. Az, hogy milyen erős a szimbiózis, az iskolánk igazgatója az alpolgármesterem. Ennél nagyobb szimbiózis nehezen tudnék elképzelni, már csak annyit, hogy az én édesapám 35 évig vagy 40 évig volt az egyház kötelékében, mint a helyi egyház egyszerűen legjobb sekressése és harangozója. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az én elkötelezettségemmel sincs baj, és egyébként több rétű az együttműködés. Nem csak az oktatás területén működünk együtt, hanem a helyi egyháznak, a közösségnek a működésében. Mi nem tudunk szellemi javakat terjeszteni, nem az a hivatásunk, de az, hogy a templomunk jól működjön, szépen nézzen ki, a temetőink méltóak legyenek, abban mi sokat tudunk tenni. És úgy gondoljuk, hogy ezt jó érzéssel tesszük meg, mert minden a közösséget erősíti. Úttörő módon az idei Szent István napi ünnepséget először a városunk történetében a templomban tartottuk. Mert úgy gondoltuk, hogy az nem csak az imádságaink helye, nehéz időben főleg, hanem kifejezi a hagyományainkat, az együvé tartozást. Tehát úgy gondolom, hogy Jászfényszoron az egyház és a önkormányzat együttműködése jó. Szoktunk beszélgetni, néhány egyeztetni kell a véleményeket, de ez meg természetes dolog.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Mahovics Lászlóval, Macsóval beszélgetek az ecsédi motoros búcsún, amely immáron 20. alkalommal került megrendezésre, és a kedves rádióhallgatók lehet, hogy már tudják, hogy Macsóval az elmúlt jó pár évben, így a motoros búcsú végén leszoktunk ülni, és összegezzük az elmúlt hétvége eseményeit.

0: tudjak lépni, és volt hitem a magas falak előtt, ahogy az Edda énekli. No, és aztán megjöttek a többiek, kinyílt a kapu, és szépen elindult az este. Mindig úgy szokott lenni, hogy a péntek este az egy ilyen kicsit csendesebb, kevesebb emberrel, de viszont annál mélyebb gondolatokkal és érzésekkel telik.
1: Ez a ráhangolódás a szombati nagy programra.
0: Ez a ráhangolódás. A ez egy litánia volt, amit a kántor úr szépen előénekelt, és néhányan, akik tudták a dalok végét, vagy a válaszokat rá, ők szépen visszhangozták, és így itt a kápolnában egy kicsit összép záródott a társaság, és aztán az összép záródás azzal folytatódott, hogy nekem kezembe adták a keresztet, ami egy gyönyörű szép kicsi rózsacsokor volt, és én szépen körbevezettem itt a kápolna udvarán a srácokat, ahogy ez minden esztendőben szokás, különböző helyeken, ahol szoktunk, megálltunk, énekeltünk kántor úr vezetésével, és úgy tértünk vissza, hogy onnan már nyugodtan mehetünk vacsorázni.
1: Ez volt a péntek este?
0: Ez volt a péntek este, vacsora után még előkerült ez az, néhány üvegbort is kinyitottak itt az ecsédi motoros csapatnak a tagjai, és baráti beszélgetéssel szépen lezártuk, de tényleg szordinósan, ahogy illik a szent helyen a pénteket. És akkor éjszaka arra ébredtem föl, 2 óra tájban, hogy nagyon zúg az eső. És a klasszikus rádió műsor 2-től 6-ig, hát 2-től 6-ig zúgott. És 6 órakor úgy tűnt, mintha elállna, lehetett hallani a madarakat, aztán tényleg elállt az eső, csak picikét éppen, hogy csak csepegett, és akkor elkezdtünk itt izgulni, hogy vajon hogy lesz a nap további részében, hogy esni fog, vagy nem fog esni, vagy mi lesz. Én még azon is egy kicsit aggódtam, hogy az enyémek, az én Hunyadi Rend motoros közösség tagjaim hányan tudnak eljönni, és hogy az a család eljön-e, akikre Danit bíztam, hogy hozzák el Budapestről. Boldog asszony mindent elintéz, megérkeztek ők is, meg még jött a társaságunkból, a csapatunkból egy fiú, úgyhogy így jól el voltunk. És mivel Csontos Petinek vizsgáznia kellett az egyetemen, ezért...
1: Ugye ő a főszervező?
0: A főszervező, ezért az édesapja lett a főszervező, és én pedig a segítsége. Hát én a hangomat, ahogy szoktam használni, azzal segítettem a szervezést, és egyébként...
1: Amit hálásan köszönünk.
0: És egyébként pedig hát a feladataimat láttam el, amire már réges-régen kiszemelt engem a Csontos Peti. Nagyon jó kis beszélgetéseim voltak. Itt volt az egyik egyetemi tanárom, dr. Hidány Csaba, történész és régész, akit én nagyon szeretek, és Csaba még ajándékot is hozott nekem. Most a tordai hasadéknál volt megint feltáró úton, és egy jó nagy maréknyi Szent László pénzt hozott ajándékba nekem a Lászlónak. Jó volt. És hát utána... Danival beszélgettünk, nekem a Dani nagyon-nagyon jó hatással volt rám, a Regő Dani, aki ugye hozta ide nekünk az első regényét bemutatni, és olvasgathattam már, nekem már megvolt a példányom, és vártam, hogy ne csak telefonon, hanem személyesen is beszélhessek vele. Hát jó, hogy ő ismert meg engem, de akkor is nagyon-nagyon jó hatást keltett bennem, és ezen túl is mindenkinek ajánlani fogom, hogyha látja Daninak a könyvét, aminek a címe Vazul fiai, akkor legyen kedves nem csak belelapozni, meg megszagolgatni azt az iszonyú könyvszagot, hanem és megnézni, hogy az élje, a gerince is meg van festve, meg egész más a borítója, mint egyébként bármilyen könyvek, ami a könyvesboltokban a polcra van rakva. Szóval ne csak lapozgassa, vásárolja meg, sőt, ne csak vásárolja meg, hanem olvassa is el. Sőt, abban is benne vagyok, ha a könyvtárból kiveszi, de olvassa el. És az olvasás után úgyis megveszi magának, mert jön a következő is. Előbb-utóbb elkészül vele a fiatalember.
1: Utána, hogy ment tovább a napi program?
0: A napi program következő pillanata az volt, hogy megérkezett Felvidékről a plébános úr, akit a Csontos Peti elhívott. Ő szokott jönni a motoros társasággal, ő motoros pap egyébként. Szokott jönni Felvidékről a motoros társaságával, de most autóval jött, hogy biztosan ide érjen. Ez a bizonytalan időjárás azért kihívás.

0: Mások elé állít mindenkit, pláne motoron ül, nem jó esőben motorozni. Vagy jó esőben motorozni, de ahhoz hangulat kell. Na, szóval a felvidéki plébános úr celebrálta a Szent Misét, amit a kápolnában tartottunk meg, hogy ne essen az eső. Persze benn voltunk a kápolnában, és nem esett kint az eső, de ez teljesen mindegy. A Szent Mise után pedig szépen kivonultunk, mindenki a saját motorja mögé át, és a pap bácsi hozta a szentölt vizet, és szépen végig szentelte az összes motort. És kaptunk még egy gyönyörű picike kis matricát, amit rá lehet ragasztani a motorra, vagy bele lehet tenni a Regő Dani könyvébe emlékeztetőnek, vagy éppen könyvjelzőnek. Motorosok vannak rajta, és a boldog asszony a nagy kék köpenyével beborítja a motorosokat. Szép lett a matrica, picike, de annál szebb.
1: És neked melyek voltak azok a percek esetleg, vagy a momentumok, amik itt a hétvége folyamán legjobban megragadtak?
0: Amikor Danival találkoztunk, az nekem egy nagy lökés volt.
1: Ti ismertétek már korábban is egymást, vagy most először?
0: Csak telefonon ismertük egymást, de úgy elég jól beszélgettünk. Tehát én úgy éreztem, hogy nem lesz itt baj. És voltam bent a kiadójánál, hogy én magam a kiadónál vegyek meg egy könyvet, meg hát ugye a mentorának a hogyan készült a Hunyadi film könyvét is megvettem, és ott a kiadóban is mondták a hölgyek, hogy a Dani egy könnyed, fiatal, jó pofa fiú. És én már telefonban is úgy éreztem, hogy ő egy könnyed, fiatal, jó pofa fiú. És most, hogy találkoztunk, nem tudok róla mást mondani, csak azt, hogy egy könnyed, jó pofa fiatal fiú. Ez volt a délelőttnek a súlyosabb, jó érzéssel eltöltő valamilyen. És aztán talán az, hogy a szentmise alatt én lesekedtem ki itt a kápolna ablakán, és nem akart esni az eső. És akkor arra gondoltam, hogy hát a hit az nagyon sokat számít az ember életében, hogy hiszem-e azt, hogy a boldog asszony közben jár azért, hogy ne essen az eső, amíg őt dicsőítjük itt az énekeinkkel, és bent vagyunk a kápolnában. És most így indulás előtt hiszem-e azt, hogy ez a 70 kilométer, majd 80, mire én hazaérek, ez eső nélkül fog eltelni, és nem kell turkáljak a csomagomban, az óvó esőben, vagy az éppen eleredő esőben, hogy felhúzom az esőruhámat, hanem szépen, ha felhősen is, de nyugodtan haza fogok érni.
1: És kedves Macsó, nyárra esetleg vannak-e már konkrét tervek?
0: Hát nyárra konkrét tervek nincsenek, ám de a jövő hét csütörtökén indulunk a társasággal Csíksomlyóba, a búcsúba, hogy legyen már egy igazi nagy búcsunk is, ne csak ez a szívünkhöz nagyon közel álló kicsi motoros búcsú. Úgyhogy csütörtökön indulunk, és aztán csak kedden fogunk visszajönni Erdélyből.
1: És milyen formában teszitek meg ezt az utazást, motorral vagy autóval?
0: Természetesen motorral megyünk, természetesen Csaba testvér házainál fogunk megszállni, találkozunk is Csaba testvére, ugye most Csíksomlyóban dolgozik, és nagyon vár bennünket. Elmúlt héten beszéltem vele, és azt mondta, hát gyertek, hát itt vagyok.
1: És körülbelül hányan mentek?
0: Azt hiszem 16-an és egy gyerek, vagy 17-en és egy gyerek, de ezt csütörtökön reggel megmondanám.
1: Hát kívánom, hogy nagyon sok lelki élményben gazdagon térjetek haza a csíksomlyói búcsúból.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatták a csacskaságaimat, és én nagyon remélem, hogy ez a csíksomlyói búcsú még egy korona lesz itt
1: a májusi programok során.
0: A májusi búcsúk során, igen.
1: Hát kedves Macsó, köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor a Jóisten áldását, Szűzanya oltalmát kívánom további életutodra.
0: Nagyon szépen köszönöm, a hallgatóknak jó egészséget és Isten áldását kérem.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban az ecsédi motoros búcsút, valamint a polgármesterek találkozóját idéztük fel.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság, adomány és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai, védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökeredzik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mint egyéni, mint közösségi szinten, a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember test életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az Arab Világ Vallásközi Párbeszéd és Együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Kassel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Kassel Gandolfó védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Kassel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli, appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti, diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbér birtokát. Tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, míg a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez. Tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A második világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12.000 embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a Vatikáni Rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen. Kétfelől kéklő hegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágyütembe fonta a lenti tompa dohogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alattam békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták, nyilalt belém ekkora múlt fagyasztó illel, gúnyosan. Megszokták, meg tudtad te szokni, volt benne részed, a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halált. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősöm dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő padló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: I.S. Gyula nem menekülhetsz című költeményét Mánsáros László mondta el. I.S. Gyula 1902-ben született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 16-ban szülei elváltak, ő anyjával Pestre költözött. Az érettségi után a bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 18-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 21 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, és bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 23-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. 4-szer kapott Baumgarten-díjat, 33-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett. 37-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 45 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett, 1948-ban azonban lemondott. 56. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és külföldön is számos kitüntetéssel ismerték el. I.S. Gyula 1983-ban hunyt el.
2: A nap imája.
3: Hála legyen mindenért, amit adtál. Hála legyen mindenért, amit megakadályoztál. Hála legyen mindenért, amit elvettél. Hála legyen mindenért, amit megengedtél. Hála legyen mindenért, amit megelőztél. Hála legyen mindenért, amit megbocsátottál. Hála legyen mindenért, amit nekem készítettél. Hála legyen a halálért, amit nekem választottál. Hála legyen a helyért, amelyet a mennyben készítettél. Hála legyen, Uram, hogy a te örök szeretetedre rendeltél.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban. Egyházi híreink következnek. Szeptember 9-én tegnap az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, az emberi méltóság, ajándék és felelősség. Leó pápa beszédében az emberi személy egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságáról elmélkedett, hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság magából a személy létéből ered, végső alapja pedig az, hogy az ember Isten képmására, Krisztus által és Krisztusra tekintettel teremtetett. Rámutatott arra is, hogy a méltóság az ember egészét átfogja, és különösen az értelemben, a lelki ismeretben és a szabadságban fejeződik ki. Végül arra buzdított, hogy az evangélium világosságával és erejével mindig mozdítsuk elő és védjük meg minden ember méltóságát. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. 14. Leó pápa videóüzenetben fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséges sújtóválságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Béke veletek, ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó üzenetében a nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőit. A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy videóüzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, melyek lelkipásztori prioritásaik központjába helyezték a fiatalokat. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. Szeptember 25-én és 26-án kerül sor a Pannonhalmi Főapátság nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciájára, amely ebben az évben az Úr szolgálatának iskolájában címet viseli. A kétnapos rendezvényt ezúttal a Világegyház és a teológiai kultúra kiválóságai tisztelik meg előadásaikkal. A konferencia egyik fő előadója Timothy Radcliffe bíboros, akinek alakját és gondolkodását Ortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát mutatja be a magyarkurier.hu-n. John Baptiste Basabora atya 2026. szeptemberében dr. Ternyák Csaba érsekatya meghívására evangelizációs körutat tart Magyarországon. Sopron, Nagykanizsa, Pécs, Mogyoród, Fűzérradvány, Miskolc, Eger. A körútjának állomásai szeptember 22-én Egerben az Életünk Krisztus közösség szervezésében tart imaestet. Budapesten a Boldog Meszlényi Zoltán templomban tartották meg szeptember 8-án este az Esztergom Budapesti Főegyházmegye hitoktatóinak Veni Sanctiát. Az ünnepi Szent Mise főcelebránsa Mohos Gábor Esztergom Budapesti segédpüspök volt. Homiliájában a hitoktatói hivatásról, a személyes tanúságtétel erejéről és a hitelességről beszélt. Mohos Gábor szent beszédében arra emlékeztetett, hogy a hitelesség nem tökéletességet jelent. A hit a bűnbánaton keresztül újra és újra visszavezet bennünket Istenhez. A püspök a Szent Leckéhez kapcsolódva Szent Pál apostol rómaiaknak írt levelének vigasztaló üzenetét állította homiliája középpontjába. Mint mondta, amikor nehézségekkel küzdünk és a hétköznapokban bizonytalanság vesz körül bennünket, erőt adhat az apostol tanítása arról, hogy Isten saját elhatározásából választott ki minket. Isten maga elhatározta, hogy kiválaszt bennünket, hogy meghív bennünket, fogalmazott a segédpüspök, majd Szent Pál szavait idézte, akiket előre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá is tette, és akiket igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Hozzátette, mindez valamennyi hívőről elmondható, Isten előre ismert bennünket, és arra rendelt, hogy fiának képmását öltsük magunkra. Mohos Gábor a hitoktatást a pedagógusi hivatások között is egyedülállónak nevezte. Egyetlen pedagógus sem csupán ismereteket közvetít, hiszen munkája mindig nevelés is, amelyhez hozzáadódik a saját személyisége. A hitoktató azonban az ismeretek átadása mellett különösen is tanúságot tesz saját hitéről. A hitoktatói hivatás ezért hitelességet kíván. Ez szép, ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű követelmény. Az órán átadott ismeretek mellé a hitoktatónak oda kell helyezni a saját életét és személyiségét is, mindazt, ami benne az évek során kialakult és ami jelenleg is formálódik. Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra Verebély Szentkútra szeptember 19-20-án. Mindenképpen megőrzendő értéknek nevezte a kereszténydemokrata néppártot Semjén Zsolt pártelnök az Ultrahang YouTube csatornán tegnap megjelent interjúban. Kijelentette, nem az a cél, hogy egy picit erősebb ellenzéki pártként üldögéljenek a következő parlamentben, hanem hogy a polgári keresztény nemzeti oldal kormányozzon. A KDNP elnöke a párton belül évvégéig lezajló tisztújításról elmondta, meghallgatják a tagság véleményét, és először a helyi szervezetek vezetését választják újra, majd a megyei szervezetekét végül a megyei küldöttek döntenek az országos vezetésről. Arra a kérdésre, hogy újraindul-e a pártelnöki posztért, Semjén Zsolt felidézte, hogy 23 évig vezette a pártot, amelyért megtett mindent, amit meg lehetett tenni, és ezentúl is mindig a KDNP szolgálatára áll. Ugyanakkor akkor is visszavonult volna, ha megnyerik a választást, jelezte hozzátéve, legalább 10 éve építi azt a generációt, amelynek tagjaiból a kormányban az államtitkári kar állt a KDNP képviseletében. Generációváltásra van szükség, az a cél, hogy a megújult pártvezetés is a 40-es korosztályból kerüljön ki, ahogy ez a parlamenti frakciónál történt, foglalta össze, megjegyezve, erre kiváló emberek vannak. Szeptember 12-én újra megrendezik a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése a várva várt és a várhatlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órától indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Az Egri Szervita templom szeptember 19-20-án tartja a fejdalmas anya búcsút. A fejdalmas anya ünnepén 15-én kedden délután 16 órától a Jópásztor óvoda és a Fertejmesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz Szent Mise 17:30-tól. 19-én szombaton délután 3-tól kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8-tól dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét, az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes, aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános atya mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órától kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihályi Mátyás Gyöngyösi Káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit szeretettel várnak. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kávária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai dalok címmel a gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián lesz rendezvény. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió az Elseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várják a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj. És aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletek be, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! A tudás könnyen felfuvalkodottá tesz. A szeretet azonban épít. Aki tetszeleg tudásában, az még nem ismerte föl, mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Istent, azt Isten is magáénak tudja. Vallási tudásról van szó. A bálványoknak áldozott, majd áruba bocsátott húsról, amelynek fogyasztása a pogányságból megtért keresztényeknek lelkiismereti problémát okozott, hiszen ők szakítottak a bálványkultusszal. Vigyáznia kell tehát a tudásban előrehaladt kereszténynek, meg ne botránkoztassa testvérét, aki még nincs ezen a szinten, akit a kinyilatkoztatásból kapott tudás még nem hatott át egészen. Szent Pál állásfoglalása világos. Ha tehát étkezésem a testvérem lelki romlására vezet, inkább sohasem eszem húst. Micsoda tapintat, micsoda lelki finomság, érzékenység, vagyis milyen nagy szeretet. Az evangéliumban az Úr az ellenség szeretetéről szól. A szeretet iskolája nem ezzel kezdődik, ez az utolsó lecke. Az ellenség szeretetben önmagunkon kell győzedelmeskednünk. Azon az ösztönös és jogosnak tűnő, kielégülést kereső hajlamon, hogy visszavágok. Az ehhez vezető első lecke. Szeretni testvéremet, szeretni enyéimet, de nem álcázott szeretettel, hanem odáig menve, hogyha kell, feladom napirendemet, étrendemet, ízlésemet, eltekintek esetleges nagyobb tudásomtól, ha ezzel a lemondással lelki javát szolgálhatom. Általánosabban. Örömmel le tudok mondani akár életre szólóan is olyan dolgokról, amelyek számomra nem bűnök, de őket megbotránkoztatná vagy rosszra vezetni. Ha szeretteink szeretetében soha nem kell önmagunkon erőt venni, önmagunk természete ellen cselekedni irántunk való tapintatból, akkor az nem igazi evangéliumi szeretet. Az igazi szeretetben igenis erőszakot kell tennünk néha magunkon. Egyébként előbb-utóbb szeretteink ellenére élünk, és elviselhetetlenek, botránykő leszünk számukra. Aki tehát itt a földön a szeretetet azonosítja azzal, hogy mindig érezze a szeretet édességét, az kizárólag magát szereti. Ez a szeretet tisztátalan, álcázott szeretet, amely nem marad meg örökre, mert ez bűnös önszeretet. Csak az igazi szeretet marad meg mindörökké, az igazi szeretet pedig megvan jelölve a kereszthordozással. Az ember vagy lélekszülő, vagy lélekrontó, vagy cipeli magát a vállán, mint a keresztet, vagy mások vállára dől, szétdobált lelki végtagokkal, faragatlanul, pimasszul, keményen. Ha két ember leemeli egymást a válláról, s keresztjeként hordozza a másikat, kitartóan, élethalára, megszületik a lélekben a szeretet.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Ježiš povedal svojim učeníkom. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím. Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstavaj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Kon manasunen kamentumare dusmanon, keren misti pekodolenca kon petumare butya hojaiven, domnin kodolen kontumen armájeden, aj rudin tume anda kodol kontumen azban. Kontia mujeski rig, rig malavel, bodeleske kothe kave rig, katar kodokon lel,

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Tolentinói Szent Miklós hitvalló. 1246-ban született, 60 éves korában halt meg Tolentinóban. 1306-ban. Közép-Olaszország a szülőhazája, az Anconai Szent Angelóban született, szinte csodával határos módon. Ugyanis szülei már öregek voltak és gyermektelenek. Abban az időben a gyermek Isten áldását jelentette, természetesen ma is az, s nagy szégyen volt, ha egy családban nem születtek gyermekek. Egyszer aztán minden szegénységük ellenére rászánták magukat egy nagy zarándokútra Szent Miklós Bari városában lévő sírjához, hogy esdje ki számukra Istentől a gyermeket. A nagy szent közben járó imájára 1246-ban megszületett a fiúk, akit Miklós névre kereszteltek. Jó szülei Istennek ajánlották fel. Vallásosan nevelték, s fáradozásuk nem volt eredménytelen. A gyermek szerette a szegényeket, a bőtöt, az imádságot és a tisztaság erényét. Tolentinóban kezdte meg tanulmányait, ahol egészen fiatalon kanonoki javadalmat kapott. 1263-ban belépett az Ágoston rendbe. A noviciátus alatt mintaszerzetes lett. Pappá szentelték, s haláláig 30 éven át Tolentinóban teljesített papi szolgálatot. Nagy kincse volt az oltári szentség. Az angyalok kenyere táplálta tiszta szívét, s az élővizek forrásánál élvezte már itt a földön a mennyország boldog előízét. Önmegtagadásokat, sanyargatásokat végezve élt, minden nap prédikált. Híres mondása volt: nem azért lettem szerzetes pap, hogy a kényelemnek éljek. Egy idő után azonban elkezdett betegeskedni. Amilyen szép és kiegyensúlyozott volt az élete, olyan volt a halála is. Fél évvel előtte már tudta halálának a napját. Amikor ez a nap elérkezett, elkérte az erekés feszületet, azt megcsókolta, és ezekkel a szavakkal halt meg: irgalmas Istenem, mentsd meg lelkemet. 1446-ban avatták szentté. Emlékezzünk meg ezen a napon még Freitas Boldog Lucáról is, aki özvegy volt és vértanú halált halt. Lucát 80 éves korában végezték ki 26 társával együtt Nagasakiban 1622. szeptember 10-én. Nyíltan megvallotta, hogy már fiatalkora óta katolikus. Háza sokszor volt az Isten tiszteletek gyülekezési helye és szállás a bujdosó katolikus papoknak. Mindannyiukat mágia halálra ítélték. Ekkor ő elővette ruhájába rejtett feszületét, megcsókolta, és így szólt: milyen szívesen halok meg érted, Jézusom! Aztán a vesztőhely felé vezető úton a menetélére állt, s hangosan, litániaszerűen imádkozott. Valamennyiüket karóhoz kötötték, majd száraz ágakkal körberakták, és meggyújtották a mágiát. Egy Diego nevű társuk ingadozni kezdett, de Luca így kiáltott feléje: Diego, ne hagyj itt bennünket! Néhány múló évért ne szerezzél örök kárhozatot! A mennyország vár rád is, ránk is! A szavak hallatán Diego ott maradt, és ő is vértanú lett. A vértanúk valamennyien a ferences világi rend tagjai voltak. Ugyancsak a szentek élete írja, hogy 1622-ben Nagasaki japán városában halt vértanú halált Boldog Spinola Károly jezsuita és még 51 társa. Csodáljuk meg a vértanúk lelki erősségét, és kérjük mi is ezt a nagy ajándékot, a lelki erősség ajándékát, hogy minden körülmények között hűek maradjunk Jézus Krisztushoz, isteni megváltónkhoz.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, szeptember 10-én a hunorok ünneplik nevük napját. A hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a hun latinul hunnus népnév, erkicsinyítő képzős származéka. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma, ha a rokonaik vagy ismerőseik körében akad, aki a hunor nevet viseli. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született Nagyváradon 1909-ben Halmos László zeneszerző karnagy. A Zeneakadémián orgona és egyházzene, valamint zeneszerzés szakon tanult. 31-ben költözött Győrbe, ahol élete végéig alkotott és szolgálta az egyházzene ügyét. A győri székes egyház karnagya lett, és a hittudományi főiskolán, majd a városi zeneiskolában tanári megbízatást is kapott. Megalapította a Palesztrina kórust, amelynek széles repertoárt határozott meg Palesztrinától Kodáig, egészen az új magyar zenéig. Eredeti intonációjú Te Deumját Bárdos Lajos mutatta be a Magyar Rádióban 1934-ben. 36-ban a Frankfurtban megrendezett Modern Egyházzenei Hét programján Halmos László barbármiséje nagy sikert aratott. Zeneszerzői útja tovább szélesedett a népdal szellemében írt műdalokig, melynek következtében a magyar és idegen költők verseire komponált hatalmas méretű kórus kompozíciók születtek. Mintegy 2000 művet komponált, egyházi műveinek száma 700-ra rúg. Az 50-es években koholt vádakkal másfél éves kényszermunkára ítélték, sok darabját kiadták, bár főleg külföldön. Halmos László a szocialista időkben ugyan ismert zeneszerző volt Győrött, de egyházzenei művei miatt nem volt népszerű. Halála után emléke hamar feledésbe merült, és az évek során ezek a zenedarabok elvesztek volna, ha Hoffmann László össze nem gyűjti őket. És a mai napon született Gyulán 1916-ban Csek János állatorvos. A Budapesti Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi karán szerzett diplomát, ugyanott doktorált. Később az állatorvosi osztály belgyógyászati klinikáján tanársegéd. Idővel az Állatorvostudományi Főiskola beldiagnosztikai tanszékének és rendelőjének vezetője lett. Kutatásainak középpontjában olyan diagnosztikai és terápiai problémák álltak, mint a ló terheléses EKG-jának, részleges szívblokkjának, tovább a mirigykornak, a savós patairha gyulladásnak és a kólikus bélbántalmaknak a kutatása. És a mai napon hunyt el Budapesten 1946-ban Halasi Olivér, vízilabdázó, olimpiai és Európa-bajnok, úszó Európa-bajnok. 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, de lecsúszott a lépcsőről, és bal lábát amputálni kellett. Az úteúszója és vízilabda játékosa volt, tagja volt 1931-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi és 38-ban a londoni Európa-bajnokságot nyert vízilabda csapatnak. 28-ban az amszterdami olimpián második, 32-ben a Los Angeles-i, 36-ban pedig a berlini olimpián aranyérmet megszerző vízilabda csapat tagja volt. Az utánsportolójaként 8-szoros úszó és 91-szeres vízilabda válogatott volt. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és 12-szer javított országos csúcsot. Fizikai kondíciójára jellemző volt, hogy a 31-es párizsi Európa-bajnokságon az 1500 méteres gyorsúszás döntő és a vízilabda döntő között mindössze 2 óra állt rendelkezésére a pihenésre, mégis kiemelkedőt alkotott, hiszen úszásban egyéni Európa-bajnok lett, majd a vízilabda csapattal is elnyerte a címet ugyanazon a napon. A világháborúban a német megszállás idején saját háza pincéjében bújtatott számos zsidó származású sportolót és más barátot. 46. szeptember 10-én egyes feltételezések szerint egy szovjet katonai járőr el akarta kobozni az após autóját. Halasi nem volt hajlandó átadni a járművet, erre egyszerűen lelőtték a sofőrrel együtt. Halálának körülményeiről valójában semmit sem tudunk. A korabeli sajtó gengszterekről írt. A rablógyilkosság elkövetői bárkik lehettek. A háború utáni zavaros időkben mind a szovjet hadsereg dezertőreiből, mind magyar bűnözőkből számos úgynevezett vetkőztető banda jött létre, akik többnyire a szovjet hadsereg ruháit hordták. Minden esetre az esetnek egyetlen szemtanúja sem maradt élve. És végül a mai napon hunyt el Budapesten 1953-ban Berény Róbert, a magyar avantgárd mozgalom jeles képviselője. Tanulmányait 1904-ben kezdte, majd Párizsba került, ahol a Julien Akadémia növendéke lett. Hazatérte után festészetére már az expresszionizmus és a kubizmus volt jellemző. Tagja lett a később Nyolcak néven ismerté vált avantgárd csoportnak. tevékeny szerepet vállalt a Magyarországi Tanácsköztársaság ideje alatt. A művészeti direktórium festőszakosztályának vezetője lett. Plakátokat tervezett, ekkor született legismertebb plakátja a Fegyverbe, fegyverbe című. 19 után Németországba emigrált, és ott élt Berlinben 1926-ig. 34-től ideje nagy részét zebegényben töltötte. 48-ban a képzőművészeti főiskola tanárává nevezték ki. Életművének jelentős része még mindig feltárás alatt áll, mivel a 20. század viharai folyamán számos munkája eltűnt. Egyik kiemelkedő alkotását, az Alvónő fekete vázával címűt, például Barki Gergely, a nyolcak kutatója fedezte fel a Stuart Little kisegér című film díszleteként. A művet 2014-ben eredetiségének tisztázása után sikerült Magyarországra szállítani. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Az ír kormányfő részvétele a visegrádi négyek kormányfőinek pozsonyi csúcs találkozóján annak bizonyítéka, hogy a csoportnak újra súlya van az Európai Unióban, jelentette ki Andrej Babis, cseh miniszterelnök Prágában, mielőtt elutazott a szlovák fővárosba. Örülök, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek köszönhetően sikerült felújítani a visegrádi négyek működését, mondta Babis újságíróknak a prágai repülőtéren. A cseh vezető arra számít, hogy a visegrádi kormányfők Pozsonyban megvitatják az Európai Unió következő 7 éves költségvetési tervét, a régió és az EU versenyképességét, az energetikai problémákat és a migrációt. Babis szerint az Európai Uniónak ma nagy és egyre nagyobb problémái vannak. A zöld megállapodás program megvalósítása rontja az uniós országok iparának a versenyképességét, ezért azonnal le kellene állítani, és a következő zöld programot pedig el kellene halasztani, tette világossá álláspontját Babis. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Még másfél évvel ezelőtt is hallhattuk agrárpolitikusoktól, hogy mi 20 millió ember élelmiszerellátására is képesek vagyunk, de a valóság gyorsan szembe jön majd, és az lesz a kérdés, hogy 9,5 millió embert hogyan etetünk meg ebben az országban, tette hozzá a miniszter. Úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legjobb példa arra, hogy őszintén kell beszélni a problémákról. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Jövő héten ismét 2 napon átülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, ketten döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság ülése után arról tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, melyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a Demokrácia Nemzetközi Napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról, az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az Igazságügyi Bizottság hétfő hallgatja meg, és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek. A rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tiszapert kampányban beígért béremelésére. Így reagált a Fidesz frakció közleményben arra, hogy a belügyminiszter egy interjúban közölte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg a végleges döntés a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésről. A Fidesz frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta, Pusvai Gábor nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban beígért béremelésére. Kapnak helyette egy szabad napot a születésnapjukon. Lassan nem múlik el nap, hogy ne derülne fény a Tiszapert újabb és újabb hazugságára, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több teljegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

A Magashegyi Undergroundot és Tegnap után című dalukat hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál Kónya Éva. A 2007-ben alakult Magashegyi Underground zenekar 2010-ben jelentette meg debütlemezét, az Ezer Erdőt, de ezt megelőzte az igencsak nagy sikert hozó Szeplős Vál című kislemezük. A csapat énekesnője Bocskor Bíborka a Megasztár harmadik szériájában tűnt fel, és büszke erdélyi származására. Énekében mindig tetten érhetők az erdélyi tradíció elemei. A csapat billentyűse Fodor Máriusz, akihez több zenekar nevét is társíthatjuk, így a már megszűnt Kaukázust vagy éppen az FM Orkesztrát. A korábbi lemezekhez képest zenéjében sokszínű, szövegvilágában pedig személyesebb és nőiesebb a Magashegyi Tegnap után című nagy lemeze. A dalok hangszerelésében az elektronikus zene modern hangszínei és az amerikai neofolk hatásai is megtalálhatók. Tariska Szabolcs szövegíró pedig egy kapcsolat történetét öntötte dalokba, mégpedig egy nő szemszögéből. És ha már párkapcsolatról van szó és női szemszögből, akkor az urak oldaláról is érdemes körüljárni a témát, így John Legend is elénekli majd, hogy ő mit gondol szívehölgyéről a Te és én a világon senki más című dalban. A régi kedvencek közül pedig Eros Ramazzotti és Tina Turner énekel majd az élet nagy dolgairól, valamint az alig 15 éves Závodi Marci dala mellett a Belmondó és a We Are Rockstars újdonságait is megismerhetik. Most pedig ez legyen a mi napunk, jöjjön a nagy kedvencek közül a Bombon.

George Ezra könnyedén meghódította egész Európát Budapest című slágerével, mely még mindig a top 10-ben szerepel az európai összesített rádiós listán. A Budapest kislemez platina lett Németországban és Olaszországban, míg aranylemez Ausztráliában, Belgiumban, Svájcban, Ausztriában, Hollandiában és Dániában, de legalább ugyanennyi országban került első vagy top 10-es pozícióba is. Június végén pedig megjelent debütáló albuma Wanted on Voyage címmel, melyről a következő kimásolt kislemez dala Blame It on Me.

Röviddel azután, hogy a Forbes magazin a világon a legtöbbet kereső brit zenésznek és a legtöbbet kereső DJ-nek nevezte, Calvin Harris szeptember 7-én megjelentette legújabb kislemez dalát Blame címmel. A dalban a háromszoros Brit Award jelölt John Newman énekel, mellyel Harris eddigi egyik legizgalmasabb zenei együttműködése jött létre.

A budapesti VR Rockstars zenekart 2009-ben alapította a Ligeti György, Faragó Tamás és a számos hazai zenekart megjárt Kovács Csaba. A mai felállást és hangzást csak 2010 nyarán nyerték el, mikor Szijjártó Tamás csatlakozott a formációhoz. Az együttes egy angol zenekar VR Rockstars című dala után kapta a nevét, zenéjükben pedig a 60-as évek beat zenéje és a 80-as évek szinti popja keveredik a modern poprockkal. Stílusukat tekintve elektronikus rockzenét játszanak, és olyan előadók voltak az együttesre hatással, mint a Beatles, a Depeche Mode, a Primal Scream vagy a Killers, de a Doors zenei hatása is felismerhető. Első kislemezük a Let It Be 2010-ben jelent meg, melyről két dal is lista vezető lett. A soron következő lemez a Second címet viseli, mely 2013. novemberében jelent meg. Miközben a fiúk tovább dolgoznak az angol nyelvű dalok magyarításán, elkezdődött a következő nagy lemez dalainak megírása és rögzítése is. Ennek az alkotói folyamatnak a gyümölcse a Rólunk szól című dal.

0: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.
1: Nem tudom megjátszani magam. Az együtt töltött idő emléke elmúlhat, de újra érezni akarom azt a szeretetet, amit akkor éreztünk. Az élet dolgait így kell megragadni. Énekli Eros Ramazzotti és Tina Turner a Cosa della Vita című dalban.

A bemondó 2013-os Kooperatív című lemezének dalait az együttműködés köti össze, hiszen a hazai könnyűzenei élet számos képviselője, mint például Szirtes Alida Mókus hegedű művész énekesnő, Düki a Hősök reppere, Szekeres András a Junkies és Kovács Krisztián a Fish frontembere, Judy J énekesnő, valamint Zoo Hacker és DJ 60 Izília is közreműködnek bennük vendégművészként. A csapat a lemezen szereplő We Could Lie című dalt a Rolling Stones, a Scissor Sisters és az AC/DC háromszögében helyezte el.

A szemtelenül fiatal Marcel Závodi, azaz Závodi Marci nyáron töltötte be a 15. életévét, és még csak egy hete kezdte a gimnáziumot, ahol zenei tagozatra jár. 6 éve zongorázik, és laptoppal az ölében komplett számokat tud már előállítani. Ez nem is meglepő, hiszen a zenét már pici kora óta folyamatosan szívta magába, tulajdonképpen stúdióban és koncerteken nőtt fel. Édesapja ugyanis az a Závodi Gábor, aki 25 éve Demjén Ferenc jobbkeze, és aki Ruzsa Magdi zenekarában is játszik, valamint a hazai popzenében szinte már mindenkivel dolgozott együtt. Marci egy igen tehetséges, szorgalmas és profi polihisztor, zenét és szöveget ír, hangszerel, kever, remixeket készít és grafikákat tervez. Első számát a Szély című EDM himnuszt azzal a Szabó Ádámmal készített el, akit harmonikásként a Csillagszületékből, énekesként pedig az X-Faktorból ismerhetünk, és akivel egyébként Marci jó barátságot ápol.

Műsorunk utolsó dala is hű marad mai vezérfonalunkhoz, a kapcsolatokhoz és az élet nagy dolgaihoz. A Kossuth-díjas Csíkzenekar új szám szerint 10. lemeze, Amit szívedbe rejtesz címmel jelent meg idén tavasszal. Az elmúlt negyed évszázad során a zenekar hű maradt az autentikus népzenéhez, azonban új színek és hangzások is megjelentek repertoárjukban. Így a népdal és rock átdolgozások mellett 10. lemezükön már saját szerzemények is szerepelnek. Egy rockballada feldolgozását választottam az albumról, a Kispál és a Borz, Zár az égbolt című dala a Csíkzenekar feldolgozásában szól.

kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velem egy hét múlva is, addig is szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt Kónya Éva

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mai stáb tagjai, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő Molnár András, a technikai segítséget Kvasszinger Jenőnek köszönjük, nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta, most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. Egy kevéssé ismert, ugyanakkor izgalmas fejezet következik most a magyar kivándorlást történetéből. A Bródy Sándor könyvtár Sorsfordulók, Sorsfordítók című rendezvény sorozatának vendége dr. Ambrus László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa volt. Előadásának címe Miért éppen Florida? Egy amerikai magyar telepes falu nyomában. Műsorunkban az előadás szerkesztett változata hangzik el. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Frangepán Ferencegri püspökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképző iskola és gimnázium diákjaival beszélgetünk egy korábbi adásunk ismétlésében. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival az Isten és ember kapcsolatáról, a hit kialakulásáról beszélget. A 16 órai híreket követően először a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Szabó József Miskolc Diósgyőri plébános tanítását hallják korunk szellemi harcáról. Fél ötkor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Weber Tiborral beszélgetünk zarándoklatáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Fél hétkor Tolentinói Szent Miklósról emlékezik meg Katona István, néhai EGRI segédpüspökünk. 19 órakor híreket hallanak. Ezt követően Könyvtári Barangolás című műsorunkban ma Kurt Vonnegut, az EU fiók kérdés című írásának második részét Tóth Levente előadásában hallják. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Magyar királynékről szóló sorozatunk következő részét hallgathatják meg. Ezúttal Merániai Gertrúd életéről beszélget Ticsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével hívunk meg mindenkit egy háromállomásos templomtúrára, ami most pénteken 16 órakor kezdődik. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az ír kormányfő részvétele a visegrádi négyek kormányfőinek pozsonyi csúcs találkozóján annak bizonyítéka, hogy a csoportnak újra súlya van az Európai Unióban, jelentette ki Andrej Babis, cseh miniszterelnök Prágában, mielőtt elutazott a szlovák fővárosba. Örülök, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek köszönhetően sikerült felújítani a visegrádi négyek működését, mondta Babis újságíróknak a prágai repülőtéren. A cseh vezető arra számít, hogy a visegrádi kormányfők Pozsonyban megvitatják az Európai Unió következő 7 éves költségvetési tervét, a régió és az EU versenyképességét, az energetikai problémákat és a migrációt. Babis szerint az Európai Uniónak ma nagy és egyre nagyobb problémái vannak. A zöld megállapodás program megvalósítása rontja az uniós országok iparának a versenyképességét, ezért azonnal le kellene állítani, és a következő zöld programot pedig el kellene halasztani, tette világossá álláspontját Babis. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermekiskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MTI-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökbe leállnak, amelyekre a gyermekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radírvonalzó és rajzlap került az adományok közé. A nyár utolsó hétvégéjén tartott adománygyűjtést a Tesco stratégiai partnereivel, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen szervezte meg. A felajánlások az áruházak környezetében élő, nehéz helyzetben élő gyermekekhez és családjaikhoz jutnak el. A rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tiszapert kampányban beígért béremelésére. Így reagálta a Fidesz frakció közleményben arra, hogy a belügyminiszter egy interjúban közölte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg a végleges döntés a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésről. A Fidesz frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta, Pusvai Gábor nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban beígért béremelésére. Kapnak helyette egy szabad napot a születésnapjukon. Lassan nem múlik el nap, hogy ne derülne fény a Tiszapert újabb és újabb hazugságára, áll a közleményben. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem, pedig mindezt a választások után azonnali teljesítéssel ígérte meg Magyar Péter. A rendőrség feladatainak támogatására 10 millió forinttal megemelte a közbiztonsági tartalékot a főváros 5. kerületének önkormányzata, közölte Szentgyörgyvölgyi Péter, polgármester a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint erről a képviselőtestület döntött csütörtökön. A polgármester közölte azt is, hogy a kerület nyugalmának, biztonságának és élhetőségének megőrzése érdekében jogszabálymódosításokat kezdeményeznek, egyebek között a közterületi krízishelyzetek kezelése, a társasházak biztonsága, az idegenvezetői tevékenység, a dohányboltok működése, a visszaváltási rendszer, valamint a városnéző és speciális személyszállítási szolgáltatások szabályozása terén. A képviselőtestület döntött arról is, hogy 35 millió forintos keretet biztosítunk a társasházak biztonsági fejlesztéseire, egyebek között a társasházi kapuk megerősítésére, zárak, rácsok és biztonsági ajtók kialakítására, valamint korszerű beléptető rendszerek kiépítésére. Olvasható. Végül az időjárásról. Holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több teljegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. A 20. század első évtizedeiben magyarok százezrei indultak útnak az Egyesült Államok felé egy jobb élet reményében. A kivándorlók történetének azonban vannak kevésbé ismert, különleges fejezetei is. Ilyen a floridai Kossuthville története, ahol 1925-ben mintegy 70 amerikai magyar család próbált új otthont és új megélhetést teremteni magának. Hogy miért éppen Floridát választották, milyen reményekkel érkeztek és mi lett a magyar telepes falu sorsa? Egy kevésbé ismert, ugyanakkor izgalmas fejezet következik most a magyar kivándorlás történetéből. A Bródy Sándor könyvtár Sorsfordulók, Sorsfordítók című rendezvénysorozatának vendége dr. Ambrus László történész volt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. Előadásának címe Miért éppen Florida, egy amerikai magyar telepes falu nyomában. A következőkben az előadás szerkesztett változatát hallják.
6: Üdvözlök mindenkit szeretettel a mai előadáson. Egy Miért éppen Florida címet adtam neki, egy amerikai magyar telepes falunak az alapításáról és annak a viszontagságos történetéről lesz szó. Ennek az apropója az, hogy tavaly, azaz 2025-ben volt éppen 100 éve annak, hogy az Egyesült Államokban hát egy jobb élet reményében kivándorolt honfitársainak egy része, vállalva a bizonytalanságot és az esetleges teljes anyagi csődnek a lehetőségét, telepes falut hozott létre Florida államnak a közepén. 1925 végén, közepén, zömében paraszti származású, Amerikában nehéz gyári, bányai, fizikai munkát, ipari munkát végzett magyar emberek indultak el Floridába, új hazát foglalni, magyar falut építeni, és ahol ugye az volt a cél, hogy visszatérhessenek a földműves életmódhoz, amiből ugye annak idején ők Magyarországról eljöttek, csak ugye kénytelenek voltak nehéz gyári munkára vállalkozni Amerikában. Most ezek a hazaszerető, ám az élet nehézségei miatt egy másik kontinensre kényszerült emberek alapítanak egy települést, mi másról nevezhetnék el, vagy ki másról nevezhetnék el, mint Kossuth Lajosról, és ugye így Kossuthville nevet kapta ez a falu. A vill ugye az angol nyelvben a falva végződésnek felül meg körülbelül, tehát ez így jött létre Kossuthville, vagyis Kossuth falva. Most ebben az előadásban arra vállalkozom, hogy ismertessem ennek a hát az egyedülálló amerikai magyar telepes falunak az alapítását és a történetének néhány fontosabb mozzanatát. Várhatóan néhány hét múlva, reméljük, megjelenik majd az a kötet, amiben kollégámmal, Rakita Eszterrel közösen közreadjuk az egyik alapító telepesnek, Németh Józsefnek a naplóját, amelyben Kossuth-Vil alapítását és az első két év eseményeit dokumentálja. Ez a napló 1925 és 27 között keletkezett, azaz körülbelül két éven át dokumentálja a falu kezdeti történetét és az alapító telepeseknek a viszonttagságos sorsát. A benne olvasható, mint egy 100 éves bejegyzések, egy korszaknak a lenyomatai tulajdonképpen. Első kézből származó beszámolói egy egyedülálló kísérletnek, egy floridai magyar parasztfalu alapításának. A napló közreadásával egyrészt emléket kívánunk állítani ennek a 100 évvel ezelőtti történetnek, illetve Kossuth-Vilnek, másrészt pedig egy különleges egódokumentumot, egy naplót szeretnénk közreadni, és megosztani a történelem iránt érdeklődő olvasó közönséggel. A Kossuth-Vil alapítását megörökítő naplóból ugyanis kiviláglik tulajdonképpen az önellátó magyar parasztembernek a mentalitása. Az alapítás folyamata, a nehézségek taglalása, a hétköznapi élet illusztrálása mellett a szerző olykor még ilyen filozófiai, egzisztenciális kérdéseket is feszeget. Megjelenik a századforduló, kivándorló parasztemberének a világlátása, a saját életének, jövőjének, a elképzelése, a jövőbeli problémáktól való félelemnek a megnyilvánulása. Igen, érdekes olvasmány, mindenkinek ajánlom az elolvasását. Hát remélhetőleg majd néhány héten belül már elérhető lesz, majd igyekszünk megfelelően hirdetni, ha ez bekövetkezik. Akkor térjünk rá magára az alapításra. Tehát Kossuth-Vil projekt az egy magyar falu alapítására tett kísérlet volt az Egyesült Államokban, ami egyfajta prototípusként működött volna, és megvalósította volna mindazt, amik a jellemzői a tipikus magyar parasztfalvaknak. Egy ilyen kis tipikus magyar parasztfalvat akartak alapítani, de a szubtrópusi Floridában. Tehát egy érdekes elképzelés volt. Na most az új település lakossága csupa Amerikába vándorolt paraszti életbe visszavágyó munkásemberekből verbúválódott volna. A cél pedig az lett volna, hogy lehetőséget biztosítsanak ezeknek a kitántorgottaknak, ahogy ugye József Attila fogalmaz, hogy visszatérhessenek a falusi földművelő élethez. Viszont már ezt az új világban tudják megtenni. Amikor híre ment a telepítésnek, akkor sokan lelkesedtek ezért az ötletért, olyan is akadt, aki egyenesen kis magyar múzeum lehetőségét látta benne, ami sűrítetten magába foglalná a magyar vidék életének a jellemzőit. Teljesen magyar lakókkal, akik magyar viseletben járnak, magyar stílusú épületekkel, a templomokban magyar nyelvű istentisztelettel, az utcákon magyar nóta szava szállna, a magyar közönség magyar nyelvű olvasóklubokba járt volna. Tehát egy ilyen igazi kis ékszerdobozt hoztak volna létre, ami azért is érdekes, mert és talán ebben a legérdekesebb az, hogy megpróbálták volna, tehát az volt az elképzelés, hogy kikísérletezik az asszimilálódás ellenszerét. Vagyis, hogy a kivándoroltak ne olvadjanak be az amerikai népbe, vagy az amerikai nemzetbe, hanem minden szempontból őrizzék meg a magyar nemzeti jellemzőket. Ugye? Na most ez a projekt azonban, bár elsőre valóban ígéretesnek tűnt, sajnos nem valósult meg. Kossuth-Vil ugyan létrejött, leköltözött oda egy csoport telepes, akik valóban alapítottak egy magyar kolóniát, ám néhány éven belül kiderült, hogy hát egyrészt a körülmények nem megfelelőek ahhoz, nem olyan ideálisak, hogy az amerikai magyar falu idilli képe ki tudjon alakulni, másrészt a tömeges érdeklődés sem mutatkozott a magyarság részéről, a kivándorló magyarság részéről, legalábbis nem akkora, amire az előzetes elvárások alapján számítani lehetett. A település, idézőjelbe kell mondani, ugyan ma is létezik, ám magyar örökségre valami kevés tényező emlékeztet. Ugye a lakói között már nem nagyon találunk magyarokat, sőt egyáltalán nem, még a helyiség neve is csak K-Vil, vagyis K-kötőjel Vil néven szerepel, vagy néven ismert, néhány utca néven kívül, mint amit itt látunk is, Németh Street, ugye a napló szerzőjéről Németh Józsefről elnevezett Németh Streeten kívül, és néhány emléktáblán kívül nem nagyon van már semmi, ami arra emlékeztetne, hogy bármi magyar előzménye lett volna itt a településnek. A helyi lakosok egyébként már a 80-as években sem tudták azt, hogy honnan is ered igazából ez a K betű a település nevében. Hát Kossuth Lajosról abszolút nem hallottak, már semmilyen nyoma nem volt már annak, hogy magyar alapítású volt ez a kis település. Ez a K-Vil néven létező egy-két utcányi kis rész, ez ma Lakeland városnak a részét képezi. A település mégis szinte legendássá vált az amerikai magyar kivándorlás története iránt érdeklődő közönség körében. Kossuth-Vil visszaköszön néhány irodalmi műben is, Vas Albert Magyar Örökségünk című művében például azt írja, idézem, hogy a Kossuth emigráció egy kis csoportja Floridában telepedett meg, ahol megvetették a floridai téli veteménytermelés alapjait. Telepüket Kossuthville-nek nevezték el, sikerű hírére azonban hamarosan tucatjával érkeztek nem magyar telepesek, akik két évtized múltával Kossuthville nevét átváltoztatták Plant City-re. Ezt írja Vas Albert, eddig az idézet. Ez az idézet viszont több hibás állítást is tartalmaz, ezek közül legfontosabb maga az anakronizmus, hogy azt írja, hogy Kossuth emigráció csoportjai alapították Kossuthville-t. Ez ugye nem igaz, mert 1925-ben alapították a falut, ugye a Kossuth emigráció ekkora már, ez egy jóval később időszak, már a Kossuth emigrációban talán senki nem volt életben. Se Kossuth Lajoshoz, se a Kossuth emigrációhoz nincs igazából köze ennek a településnek. A másik tévedés az pedig a település neve, tehát ezt nem változtatták meg Plant City-re. Plant City az egy másik település ott a közelben, ami már akkor is létezett, amikor Kossuthville-t megalapították. Olyannyira, hogy még a naplóíró Németh József szövegében, a napló szövegében is szerepel Plant City, tehát több ízben említve is van. Tömegmédiában is előkerül időnként Kossuthville, legutóbb például a jelenleg már Amerikában élő magyar televíziós személyiség, riporter Huy Trutko is készítette egy riportot, egy helyszíni riportot Kossuthville-ről, illetve hát abból, ami megmaradt belőle. Na és akkor rátérhetünk a előadás címében feltett kérdés, hogy miért éppen Florida, tehát kinek jut eszébe az, hogy az Egyesült Államokban éppen Floridában próbálnak meg létrehozni egy magyar parasztfalvat, vagy parasztfalvat. 1925-ben kifejezetten magyar telepesek, magyar kivándorlók által alapított falu volt, Florida állam középső részén Lakeland, Winterhaven és Auburndale. Tehát ezek között a városok között valahol ebben a térségben alapították Kossuthville-t. A Central Florida nevű régióban van, vagyis Florida középső részén, Polk megyében, és nagyjából Tampa és Orlando, mint két nagyváros között félúton, ezek között a kisebb városok között található. Florida egyébként az USA-nak a 27. tagállama, 1845-ben alapították, vagy akkor nyerte el az állam státuszt. Polk megye pedig 1861-ben alakult, és érdekesség egyébként, hogy arról a James Polk nevű, az Egyesült Államoknak a 11. elnökéről kapta a nevét ez a megye, aki pont akkor volt amerikai elnök, amikor a magyar szabadságharc zajlott, tehát amikor Kossuth Lajos politikai tevékenységének a legfontosabb része zajlott, akkor volt ez az elnök, az amerikai elnök, és ez egy ilyen kis mellékes, érdekes információ, hogy pont ebben a megyében alapították meg Kossuthville-t. Ugye miért éppen Florida? Nem tudjuk, legalábbis az alapján, hogy ha azt nézzük, hogy melyek voltak a magyar kivándorlás, tehát amerikai szempontból bevándorlás számára a legfontosabb vagy legérdekesebb célpontok, Florida nem tartozott ezek közé. Florida igazából nem csak hogy a magyar, de úgy egyébként sem a bevándorlásnak nem volt egy közkedvelt célpontja. A letelepedési szándékkal igen kevesen érkeztek ide. Ami a magyar bevándorlókat illeti, inkább ugye a nagy tavak környéki erős ipari telepekkel, nagyon komoly nehéziparral rendelkező államok, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, amik itt jelölve vannak, de emellett még akár Michigan vagy Illinois államot is ki lehetne emelni. Ezek voltak igazából azok az államok, amik jelentős részben vonzották a magyar bevándorlókat. Florida, mint látjuk, teljesen délen van ezekhez képest. Hát abszolút nem volt olyan számottevő ipara, ami nagyobb mennyiségű bevándorlót vonzott volna. Ugye éghajlati viszonyainak köszönhetően Florida az inkább nyaralási célból, vagy pedig a hideg téli hónapoknak az átvészelése céljából kerülhetett szóba az északkeleti államok lakói között. Letelepedési céllal biztosan nem. Egyébként nem letelepedési céllal, viszont azért tehát lehet beszélni arról, hogy egy kedvelt célpont volt, de ahogy látjuk itt New Yorkban ebben az időszakban, tehát a 20-as, 30-as évben 73 ezer, Ohio-ban 68 ezer, Pennsylvania-ban 65 ezer, New Jersey-ben 40 ezer magyar élt. Most ehhez képest, hogyha összevetjük Floridával, ilyen 390-450 között. Tehát ez egy jelentősen, tehát elenyésző ez a különbség. Tehát a floridai másfél millió lakosból körülbelül 400-450 volt magyar, tehát nem, semmiképpen nem mutat semmi arra, hogy ez egy népszerű bevándorlási célpont lenne. Viszont akkor mi lehet? Tehát miért költöznek mégis ide? Itt erre a választ a úgynevezett dübörgő 20-as éveknek az ingatlan piaca adja meg. Ugye a napló szerzője is említést tesz arról, hogy Floridában a Kossuthville alapításánál egy elsődleges szempont volt, hogy kizárólag magyar telepeseket telepítsenek ide, és ugye mint az előbb néztük az adatokat, ez egy újdonság. Tehát magyarok számára Florida abszolút nem volt egy bevándorlási célpont. Viszont ez a nagy gazdasági fellendülés, az első világháborút követő nagy gazdasági fellendülésnek az időszaka, amit ugye úgy is neveznek, hogy a dübörgő vagy üvöltő 20-as évek, ez a gazdasági háttér volt az, ami Floridában is beindította az ingatlan piacnak a robbanásszerű fejlődését. És ezt az időszakot Florida Land Boomnak nevezték, vagyis floridai földrobbanásnak, amikor több száz millió dollár értékű folyamatos ingatlanberuházások történtek Floridában 1921 és 25 között. Ez volt például az időszak is, amikor az államnak a legnépesebb városa, Miami is elindult azon a ingatlan fejlesztési úton, aminek az eredményeként a ma ismert metropolisszá vált. És ezt a nagy ingatlanfejlesztési hullámot egy 1926-os hurrikán, egy 4-es erősségű hurrikán, amit úgy is ismer a történetírás, hogy a nagy Miami hurrikán, az törte meg. Ebben a hurrikánban 2000 épület semmisült meg, tehát vált a földdel egyenlővé Miami-ban, és további 3000 nagyon súlyosan megsérült. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy a magyar sajtó is megidéződik. Erről a hurrikánról a budapesti sajtó is beszámolt. A Magyar Hírlapban megírták, részletesen leírták azt, hogy milyen károkat szenvedett el Florida, ebből mennyi, tehát hány dolláros értékű károk, mennyi volt a halottak száma, stb. De mi szempontunkból azért is érdekes, mert itt találkozunk először Kossuth Véd említésével a magyar sajtóban. Azt mondja, idézem, alakult egy magyar falu is, Kossuth Véd, ahol magyar templomot, iskolát csináltak a telepítők, beültették a papokat, tanítókat is, és azt ígérték, hogy nem csak boldogulni fog itt a magyarság, de saját magyar életét is élheti. Kossuth Véd jól is sikerült. Eddig az idézet. A hurrikán egyébként nem csak Miami városát és a dél floridai részeket érintette, hanem a félsziget középső részeig és egészen a középső, hát a Central Florida régióig is elhatolt, ezért aztán Kossuth Véd is érzékelte a hurrikánnak a hatását, de igazából csak a széle, szerencsére csak a széle kapta el Kossuth Védet, amiről Németh József naplójában is olvashatunk. Azt mondja, hogy a ciklon, vagyis vihar nagy károkat tett, amelyeket csak későbben vettünk észre, a palántákat mind leverte, és azóta már egy hétig esik az eső, az egészet, ami van beültetve, tönkreteszi, de máshol még több kárt tett. Kivált Miami-ban több mint 1000 halott, és 4000 sebesült, és a várost is tönkretette. Sok kisebb városkát tengerparton egyszerűen eltüntette a föld színéről, az egész Floridát meglátogatta, és mindenütt nyomokat hagyott, több ezerre tehető a halottak száma, és több ezer a sebesültek száma. Nagy pusztítást vitt végbe, nem tudom, mi lesz velünk, ha ez így fog tartani, egyik csapás a másik után. Hát ez a hurrikán állítja le azt a nagyon nagy arányú ingatlan befektetési hullámot, aminek a részeként Kossuth Véd megalapítása is megtörténik. Hát Kossuth Véd még éppen ezelőtt az utolsó pillanatokban került alapításra. Aztán tovább menve ugye a kérdésben, hogy miért Florida, az éghajlat. Az még egy érdekes kérdés. Tehát a farm gazdálkodáshoz, a földműveléshez szükséges éghajlati jellemzők kétség kívül megvannak, ugye legalábbis itt a Central Floridában szubtropusi éghajlat van, ez elvileg lehetővé teszi az egész éves termelést papíron. Megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy ugye az állam még jelenleg is az amerikai agrárpiacnak az egyik legjelentősebb részvevője, tehát alapból papíron ez működhetne ez a dolog. Mai állapothoz hasonlóan magas páratartalom volt jellemző már akkor is, forró, száraz nyarak, viszont enyhe és esős telek jellemzőek Floridára. 20 és 30 között, tehát 1920 és 30 között az átlag hőmérséklet évente az ilyen 22 Celsius fok körül volt, csapadék mennyiség pedig 1500 mm átlagosan az időszakban. Tehát a Florida land boom idején gondolták úgy, hogy most lenne érdemes egy ilyen vállalkozásba belekezdeni. Egyébként ki volt az, aki ebbe a vállalkozásba belekezdett? Ez egy Taylor Alexander Company nevű ingatlan befektetéssel foglalkozó cég volt, amely társult az Amerikai Magyar Népszava című Amerikában legnépszerűbb, legnagyobb olvasottsággal rendelkező magyar nyelvű lappal. Ez a Taylor Alexander Company nevű cég vásárolta föl azt a telket, amit itt az előbb megnéztünk, fölparcellázták, és vállalták azt, hogy művelhető állapotba hozzák, mire a telepesek majd megérkeznek. Fontos, hogy ez mocsaras terület, tehát először ugye le kellett csapolni, és ezt is elvégezték, de hogy majd a naplóból ez kiderül, hát a munka minősége azért hagyott némi kívánnivalót maga után. Most akkor nézzük meg, hogy ki ez a naplóíró parasztember, vagy Németh József. A századforduló környékén élt sok százezer magyar paraszt sorshoz hasonló utat járt be, A nyilvánosan elérhető források adatai szerint valószínűleg a Vas vármegyei Meszlenben született 1892. december 31-én. 1910. júniusában érkezett az Egyesült Államokba, ahol eleinte gyári munkásként

földműves segédként szerepel a forrásban. Német 1959. július 1-én hunyt el Auburndale-ben, ez is ott van a közelben, egy floridai település. Ágnes pedig szépkort megélve 1983-ban hunyt el 89 éves korában. A források alapján a párnak 5 gyermeke született, Kálmán, azaz Kelvin és ifjabbik József, illetve tudomásunk van még 3 lánygyermekről is. Az első lányuk egyébként Erzsébet, ő volt az első gyermek, aki Kossuth-Villen született. Kálmán, vagyis Kelvin német, ő az első gyermek volt, a források szerint ő 20 évet töltött a haditengerészet kötelékében, majd pedig felnőtt kora nagyobb részében ott maradt, tehát visszaköltözött Kossuth-Vill, illetve környékére, és későbbi újságcikkek alapján ő Kossuth-Vill autodidakta krónikásaként is megmaradt. Ő gyűjtött össze a róla szóló újságcikkeket, rendszeresen beszélt róla, és valamikor a 2000-es évek elején hunyt el. Érdemes tisztázni Kossuth-Villnek a jogállását. Mondjuk, miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy amerikai magyar falut alapítottak. Mit csináltak valójában? Tehát Kossuth-Vill alapítását követően elsőként 1935-ben, tehát pont 10 évvel az alapítás után végeztek Floridában állami népszámlálást. Ugye Amerikában vannak szövetségi népszámlálások is, azok 10 évente vannak szintén, és vannak állami népszámlálások is, ezek közt 5 év eltérés szokott lenni. Tehát a 35-ös állami népszámlálásban Kossuth-Vill nem szerepel önálló településként. Akik Kossuth-Vill lakosok, nekik a névsorokat ismerjük a naplóból, akik Kossuth-Vill lakosok, azok lakcímként vagy Lakelandet, vagy Winterhavent, vagy Auburndale-t adják meg. Tehát azt a 3 várost, amelyik között végül is elterül Kossuth-Vill. Ez azért van, mert valójában Kossuth-Vill soha nem lett bejegyzett település. Ugye ennek ez egy jogi kategória, ehhez a státuszhoz ugye választott képviselőtestületre van szükség, és el kell érni egy bizonyos lakosság számot, ami államonként, meg időszakonként változik, de ezt a lakosság számot Kossuth-Villnek soha nem sikerült elérnie. Ugye a magyar gyakorlathoz hasonlóan onnantól kezdve van jogosultsága egy településnek arra, hogy rendőrsége, tűzoltósága és a többi legyen. Tehát ezt a létszámot, ezt Kossuth-Vill soha nem érte el, ezért soha nem lett olyan szervezeti szintje, hogy incorporated, vagyis hogy bejegyzett település legyen. Tehát ezt fontos tisztázni, hogy igazából tényleges adminisztratív jelleggel tényleges település ilyen, hogy Kossuth-Vill ilyen nem volt. Viszont nézzük magát az alapítást. Az Amerikai Magyar Népszava 1949-ben megjelent díszalbuma szerint a település alapítása valóságos honfoglaló szellemben zajlott, hiszen az USA minden területéről érkeztek ide telepesek. A Népszava nagyon pozitív hangnemben írt mindig a településről, hiszen a lap jelentős szerepet vállalt magának Kossuth-Villnek az alapításában is. A lap akkori tulajdonosa és főszerkesztője Berkó D. Géza az élére is állt ennek a telepítésnek, ő maga is vásárolt telket. Ő nem költözött oda, viszont rendszeresen járt le Floridába. Többnyire azért, hogy helyiek, akik valóban oda költöztek a telepesetnek, az ügyes bajos dolgainak az intézésében segítsen, ez általában abból állt, hogy panaszaikat közvetítette a Taylor Alexander Company felé. Ha most a korabeli amerikai magyar sajtóban egy igen ellentmondásos kép alakul ki a falu alapításáról. Az egyik oldalon ott van az Amerikai Magyar Népszava, ami állandóan lelkesítő, népszerűsítő írásokat közöl a Kossuth-Villről, és azt mondja, hogy igazi kis magyar ékszerdoboz, az ősi magyar földművelő és földműves élethez való visszatérésnek a lehetőségét látják benne. És a másik oldalon viszont ott vannak a kritikus hangú cikkek, amelyekben az alapítókat, nem a telepeseket, hanem a befektetőket rendszeresen ostorozzák, kritizálják. Ebben jobbára baloldali a munkásság jogainak a képviseletével foglalkozó újságok jártak jelen, különösen az úgynevezett Új Előre. A cikkükben például felhívják a figyelmet arra, hogy ne üljenek fel, felhívják az olvasók figyelmét, hogy ne üljenek fel az Amerikai Magyar Népszavában hirdetett telek vásárlási lehetőségeknek. Az Új Előre szerint pénzéhes, lelketlen telekspekulánsok oldalas hirdetéseket használnak arra, hogy a tapasztalatlan munkások zsebéből kiénekeljék azt a pár száz dollárkát. Azt mondják, hogy a Berkó féle Kossuth-Vill meséjét is így építették fel, miközben ezek a spekulánsok paradicsomot ígérnek, de a szerződő telepesek poklot kapnak a pénzükért. Ez volt ugye a másik álláspont. Erre rímel egyébként az Új Előre cikkeire a Chicagóban megjelenő Bérmunkás című lapnak a egészen humoros, csípős formában megfogalmazott cikke. Azt mondja, még ilyesmi soha nem történt. Az Amerikai Magyar Népszava igazat hirdet. Azt hirdeti, hogy Kossuth-Vill az a hely, ahol az álom valóra válik. Hát ha valaki azt álmodta, hogy telek hiénák becsapták, és minden centjéből kiforgatták, akkor vásároljon teleket Kossuth-Villen, és az álma valóra válik. Hát ezzel a ilyen csípős, cinikus hangvétellel próbálják ugye fölhívni a figyelmet arra, hogy ez egy átverés. Ez a telek svindli, ugye

telekufárok, meg hasonló dolgoknak nevezik őket. Most ebből a két hírlapból átvett idézetből is látható, hogy egy jelentős ellentét volt megfigyelhető a Kossuth-Vél alapítása körül kialakult légkörben az amerikai magyar sajtó nyilvánosságban. Az amerikai magyarok közösségi vezetőinek, prominens személyeinek két csoportja állt szemben egymással. Az egyik az amerikai magyar népszava körül szerveződő értelmiségi, sőt konkrét befektetői kör, akik ugye Berkó D. Gézával az élen maguk is részt vettek a falunak az alapításában. Ugye a népszava az alapításától kezdve politikailag inkább a konzervatív beállítottságot képviselte. A 20-as években a Horthy kormány, a Horthy rendszernek a prominens politikusaival is jó kapcsolatokat ápoltak. Ezzel szemben az új előre mögött jellemzően a baloldali értelmiséget találjuk. Alapban szocialista, munkásmozgalmi érzelmű szerzők cikkei jelentek meg. Tehát ez a politikai ellentét eleve adott volt a két lap tábora között. Kossuth-Vél alapítása pedig ennek a csatározásnak is egy újabb színteret biztosított. Hát ez tehát a korabeli amerikai magyar sajtóból a település alapításával kapcsolatban kirajzolódó meglehetősen vegyes kép. Most lássuk, hogy hogy történt valójában, ugyanis a belső szemlélő, Németh József, a naplója szintén egyébként arról tanúskodik, hogy az új előrének a gyanúja az lehet, hogy nem volt teljesen alaptalan. Lássuk, hogy mit tudunk meg belőle. Tehát Kossuth-Vél ugye a Taylor Alexander Company által felvásárolt kb. 7000 acre, vagyis olyan 28 négyzetkilométernyi területen jött létre. Ez megfelelt a korszakban egy átlagos magyar parasztfalu alapterületének. Az ismert szociológus Erdei Ferenc szerint egy szabályos parasztfalu mérete a korszakban maximálisan 100 négyzetkilométer, de nem ez a gyakorlat. Megállapítja, hogy átlagosan inkább a 6000 holdas terület, vagyis 25-26 négyzetkilométeres terület volt a jellemző. Ez hozzávetőlegesen megegyezik Kossuth-Vélnek a kiterjedésével. A felparcellázott területeken aztán 5 ékörös, vagyis 2 hektáros területeket alakítottak ki. Az amerikai magyar sajtóban feladott hirdetések szerint pedig az új településen 150 és 400 dollár között mozgott a házhelyeknek az értéke, farmokat pedig kezdetben 1750, majd 2250 dolláros áron értékesítettek a farmok alatt, ugye a telek határában lévő telkeket értjük. Ez körülbelül egy átlag munkás embernek az éves bére lehetett nagyjából, ugye a 20-as években, a vége felé már akár több is. Most ezeket a feltételeket aztán az amerikai magyar népszava rendszeresen hirdette a lapnak elég gyakran megjelenő számaiban. Általuk alkalmazott ügynökök, köztük sokszor egyházi emberek is próbálták terjeszteni a hírt, illetve terjeszteni a lehetőséget, hogy lehet menni Kossuth-Vélre telket vásárolni. Általában magyarok által népesebben lakott városokban, New Yorkban, Clevelandben, Pittsburghben, stb. És ugye ezek a jellemzően paraszti származású, de nehéz fizikai, ipari munkát végző magyarok közében hamar népszerűvé vált a Floridába költözés, illetve a falusi élethez való visszatérésnek a lehetősége. Németh József leírása szerint ennek egyik alapvető oka az volt, hogy a saját telken való farmgazdálkodás az a gyári munkánál biztosabb megélhetést jelent. És ugye ez a paraszti élet sajátosságaiból egyenesen következik, hiszen a paraszti öntudatnak fontos része az, hogy ugye a földdel együtt járó, az önellátáshoz kapcsolódó függetlenségi norma. Ugye a föld biztonságérzetet ad a parasztembernek, olyannyira, hogy a polgári foglalkozást sokáig nem is tekintették elfogadható megélhetésnek, tehát még az óhazában, ugye Magyarországon, még ekkor is, a 20-as években is előfordult, hogy rossz szemmel nézték azt, hogyha egy parasztlánynak polgári foglalkozást űző ember udvarolt, tehát hogy mondjuk csendőr. Azt mondták, hogy annak az asztal szélén van a kenyere. Tehát, hogy nem egy biztos megélhetés, a föld az a biztos megélhetés. És ugye a másik alapvető ok pedig az egészség volt Németh szerint. Ahogy Németh fogalmaz, az embernek az egészsége, testi épsége, sőt, sokszor életje nincs veszélynek kitéve, mint a gyárban és bányában. Sokan az egészségük miatt mentek le Floridába, és ottan is maradtak. Tehát azt mondja, hogy ugye a gyári munkában nagy veszélyek rejlenek, ami ugye a paraszti munkában ez már nem. És ugye ez igaz, mert azért a különböző gyárakban, bányákban történt balesetekről rendszeresen számoltak be az amerikai magyar sajtóban, tehát tele van a demigráns sajtó ezekkel a balesetekről, halálesetekről, súlyos sérülésekről szóló hírekkel. És a vásárlás előtt maga Németh személyesen is ellátogatott a helyszínre, hogy meggyőződjön a telek minőségéről, két hasonló sorsú cimborájával együtt, mind a hárman a Pennsylvania állambeli Northamptonból. Június elején utaztak le Floridába, ahol az ott tapasztaltak meggyőzték őket arról, hogy érdemes lesz leköltözni. A naplóban ezen a ponton említ is a költözés mellett szóló legfontosabb érvet, a gyári munkánál stabilabb megélhetés lehetőségét.
Azt mondja, Florida valóságos paradicsomnak tűnt ki az északi államok mellett, és a föld megtetszett nekünk, és láttuk, az éghajlat egészséges, mérges állatok nincsenek, és a megélhetésünk is biztosabb, mint a gyárakban.

0: ezen kívül is nagyon érdekes olvasmány a Napló azon része, amely az alapítást írja le, pontosabban az, ahogy Német a falu alapításáról fogalmaz. Szemléletesen hasonlítja saját és sorstársainak az exoduszát a honfoglaláshoz, amit még párhuzamba állít az első világháború pusztításával és még Trianonnal is. Érdemes kiemelni ezeket a sorokat is. Azt mondja a Német, hogy úgy mentünk új hazát keresni, de persze vasparipán, mint őseink valamikor Ázsiából Magyarországba. És mivel, hogy a nagy világháború tönkretette, megcsonkította magyar hazánkat, sőt, még a hazánktól is meglettünk fosztva, semmi reményünk nem volt, hogy még valamikor a mi magyar hazánkban is lesz biztos megélhetésünk. Ebben a részben világosan jelenik meg, hogy Német milyennek látta a saját azt a történelmi szituációt, amiben kortársaival együtt ő belekényszerült. A honfoglaló ősök modern inkarnációiként, immár vasparipán, ugye, új hont foglaltak maguknak ők is, de már a tengeren túlon. Itt persze elsősorban Kossuth-féről beszél, de tágabb értelemben az egész emigrációról. Említi az első világháborút és utal Trianonra, amikor Magyarország megcsonkításáról beszél, ám nem ezt nevezi meg az új honfoglalás fő okának, főleg, hogy ő még az első világháború előtt vándorolt ki, hanem amikor azt mondja, hogy sőt, még a hazánktól is meglettünk fosztva, itt átvitt értelemben értendő, hiszen, ahogy meg is fogalmazza, a megélhetés lehetőségétől való megfosztottság érzése az, ami őt a kivándorlásra sarkalta. A Német jellemzi a korának, ugye a 10-20-as éveknek a magyarországi viszonyait, ahogyan ő látta azokat. Ebben visszaköszönnek a régi feudális társadalomra, a régi rendre jellemző formák, amit a szerző összeköt az első világháború pusztításával is. Így fogalmaz. A hatalom és birtok egy pár ember kezében volt, míg a többség csak nem éhbérért dolgozott, az uraknak, vagyis grófoknak és földbirtokosoknak más megélhetési forrás meg nem volt, és láttuk, hogy csak akkor emlékeznek ránk, amikor vért kellett ontani 5 évig a világháborúban a hazánkért. Ezt a rövid, de velős korszak értékelést fogalmazza meg, miközben az elvándorlást, az új haza keresését, azaz a korábban már megidézett új honfoglalást kiváltó indokként megnevezi a fenntarthatatlanná vált élethelyzetet. Itt újabb idézet. Így mindenben megcsalatkozva, hazánkat elveszítve sötét jövő szemünk előtt, kénytelenek voltunk édes szülő hazánknak Isten hozzárat mondani, és mindörökre elbúcsúzni tőle, és a jövőnket Amerikában keresni. Mindezt már kiegészíti Kossuth-fél említésével is. Azt mondja, azért örömmel üdvözöltük Kossuth-villét, ami Kánaán, vagyis ígéret földünket. És úgy fogadtuk azt, mint őseink valamikor, ami magyar hazánkat. Tehát mink is, Floridát úgy üdvözöltük, mint a mi jövő új hazánkat. A Taylor Alexander Company vállalta, hogy a megvásárolt területeket, ezt már említettük, hogy megtisztítatja és építkezésre, földművelésre alkalmas állapotba hozza, de mire a telepesek megérkeznek, ez hát nem egészen készült el. Ez a folyamat ugyan valóban elindult a 1925 közepe táján, de Német több helyütt is panaszkodik a naplóban, hogy a munka minősége az elég sok kívánnivalót hagyott maga után. Nem csak a cég által végzett munkával volt azonban a probléma, hanem a telepeseknek még egyéb más problémákkal is szembe kellett nézniük. De a cég úgy hirdette a Florida közepén található területet, hogy könnyű meggazdagodási lehetőség lesz, vagy legalábbis hamar megtérülő befektetést találnak azok, akik ott vállalkozó szellemben, és persze szorgalmasan dolgozni vágyva érkeznek oda. Sokan ezért felmondtak a munkahelyeiken, eladták házukat, vagy éppen üzletüket, és teljes, akár évtizedek alatt is összegyűjtött megtakarításaikat, Német esetében ez 16 év volt, megtakarításukat felhasználták arra, hogy élhessenek ezzel a lehetőséggel. Az előzetes felmérések azonban, hát mulasztás vagy szándékos félrevezetés miatt hibásnak bizonyultak. Alig néhány hónap alatt kiderült Német József és telepes társai számára, hogy sem a föld minősége, sem a klíma nem elég kedvező ahhoz, hogy itt valóban hosszú távon jövedelmező földműves tevékenységet tudjanak végezni. Viszont addigra már kifizették ugye a telket és a farmhelyeket is. Panaszos sorokban számol be a szomorú tapasztalatairól, azt mondja, a jobb jövőbe való bizodalmam, ami volt 3 hónappal ezelőtt, elveszett. Mert úgy látom, hogy csalódtam azokat az ígéreteket, amit az újság és ügynökök hirdették, azok nem váltak valóra, az ültetésből először nem lesz semmi. Kiadtam 250 dollárt, és most a föld savanyúsága miatt, a mindig járó hideg és dér miatt tönkre megy az egész. Sok kiadás és semmi bevétel, első csalódás eljött, és úgy gondolom, a többi csalódás és baj jön egymás után a nyakunkra. Végig panaszkodja a 2 évet gyakorlatilag Német. Ezek a panaszok a termelés nehézségeivel kapcsolatosak elsősorban. A szövegben tipikus paraszti termelési naplókra jellemző elemek, fordulatok jelennek meg. Kemény munka, időjárás és a hozzá kapcsolódó panaszok, termeléssel, földműveléssel kapcsolatos munkafolyamatoknak a részletes leírása, illetve a jövő bizonytalansága fölött érzett aggodalom. Igen, gyakori a bejegyzésekben a kilátástalanság miatti félelem, a földművelési munka extrém nehézsége, illetve annak sikertelensége, illetve persze az Istenhez való fohászkodás, hogy valamilyen módon segítse meg őket. Visszatérő elem a természet erőjével való dacolás, a reménytelenség érzése. Hiába dolgozik, saját szavaival, mint az állat, az időjárási viszonyok rendre visszavetik, szinte annullálják az elvégzett munkát. Mindez természetes módon következik a paraszti mentalitásból, a paraszti életmódnak a jellegéből. A paraszti élet legfontosabb törvénye a munka, méghozzá az önfenntartáson alapuló, a természetben és a természettel közösen való munkálkodás. A parasztember alkalmazkodik, rábízza magát a természetre, de nem törődik bele annak a passzívan, annak a mostoha körülményeibe, hanem megpróbálja alakítani a természetet, amennyire módjában áll. És persze mindvégig tisztelettel viszonyul hozzá. Bárhol éljen is, óhazában vagy az új világban, a parasztcsárdnak nagy közös jellemvonása, hogy a természetet teljesen máshogy szemléli, mint a természeti élményeket kereső városi emberek. Nem szemléli a parasztember a természetet, hanem inkább vele összeforva él, és munkáján keresztül ezer apró szállal kötődik hozzá. Ennek a megnyilvánulásai kiválóan látszanak, és kidomborodnak a napló szövegében. A floridai környezethez való alkalmazkodásban az időjárás és a föld központi elemekként jelenik meg. A föld, mint az élet központi eleme, ugye rendre visszaköszön a napló lapjain, hiszen a szöveg jelentős része a földdel kapcsolatos munka, illetve annak részletei, nehézségei körül forog. Jó példa erre 1926 nagypéntekén született, már-már a blaszfémia határait súroló bejegyzés, amelyben német a termés veszélybe kerülését egyenesen Jézus kereszthalálához hasonlítja. Így fogalmaz, máma nagypéntek van, nekünk duplán jelenti a gyászt. Egy az üdvözítőnk halála, a másik, hogy az ültetésből nem lesz semmi. Tehát ilyen szinten tulajdonít fontosságot, hogy ezeknek az eseményeknek a megjelenítésének. Ugye a paraszti élet velejárója az a mély kötelességtudat érzése is, ami a munkához kapcsolódó szinte heroikus felhanggal keveredik össze. Számos példa akad Németh József írásában, ahol a saját már-már emberfeletti teljesítményét ecseteli a Kossuth-Willy házának építése, vagy éppen a farm művelhetővé tételének a során folytatott küzdelmében. Az olyan sorok, kifejezések, mint például az, hogy annyira kidolgoztam és túl erőltettem magamat, hogy már magamon észreveszek, hogy kimerülni kezdek, vagy hogy a házépítés lassan ment, mert többnyire magam dolgoztam, illetve az, hogy le is ment a bőröm a vállamról a sok fahordástól, korán még sötét reggel kezdtem dolgozni, és késő este, amíg látom, mindig dolgozom, és szívesen dolgozom. Ezek kétségen felül mutatják, hogy Németh önmaga kényszerült szinte az összes munka elvégzésére, amiben még ha örömöt nem is, de büszkeséget azt mindenképpen talált. Nagyon keserves a megélhetésért folytatott küzdelemnek a leírása, ez végigvonul az egész naplón. Legyen szó akár a folyton tönkremenő termésről, vagy éppen a 35-40 fokban való házépítésnek a gyötrelmeiről. A szövegben megkapjuk egyébként az építkezés folyamatának a leírását is. Ebből is néhány részlet, azt mondja, hogy nehezebb dolog volt. Kiválta négy vastag ház alatti gerenda adott nagy munkát helyre vinni, mert magam feleségemmel gyönge voltam helyre vinni azokat, úgy segítettem magamon, hogy csináltam két hengeralakú fát, és így egy napi kínlódás után a feleségem és két gyermekfiam segítségével helyre vittem azokat, és megkezdtem Isten nevében a házépítést. Winterhavenbe vagy Lakelandbe kellett menni élelmiszerért, egy szóval Kossuth-Willyn, vízen kívül más nem lehetett kapni, és így gyalog az embernek elment minden héten egy nap arra. És úgy folytatja, hogy úgyhogy jóformán az ember csak 5 napot dolgozhatott egy héten, és így a házépítés lassan ment. Tehát ugye ezt is leírja, hogy tulajdonképpen gyalogszerrel kellett nekik a szomszédos városokba bejárni, egész hétre bevásárolni, ezzel ugye elment egy nap, és panaszkodik, hogy ez elvesz egy napot ugye a házépítésnek a folyamatából. Rengeteg érdekes, izgalmas részletet lehetne még idézni a napló szövegéből, de egyrészt nem fér bele az előadás időkeretébe, másrészt senkitől nem akarom elvenni az élményt, hogy majd maga fedezze föl, amikor olvassa a könyvben ugye ezeket a részleteket, úgyhogy itt most kicsit ugrunk, és megnézzük azt, hogy a napló mellett azért a sajtóból is nagyon sokat meg lehet tudni Kossuth-Willy történetéről, illetve utóéletéről, a korabeli, illetve a későbbi évtizedek során megjelent sajtóanyagokból. És mind az amerikai magyar, mind pedig az angol nyelvű amerikai sajtóban időnként beszámoltak Kossuth-Willynek a alakulásáról, az itteni eseményekről. Néhány pillanatképet felvillantanék ebből is. 1927 és 28 folyamán, tehát az alapítás utáni években jelentős kampány zajlott Kossuth-Willy népesítésére. Ennek keretében számtalan hirdetés jelent meg különféle amerikai magyar újságokban, jellemzően főleg a Népszavában, amelyekkel a Kossuth-Willyen való telekvásárlást próbálták meg kínálni, mint lehetőséget olyanoknak, akik szeretik a földet művelni, mert akármilyen jó is a föld, szorgalmas megművelés nélkül nem terem. Tehát itt már egy kicsit látjuk a reagálást arra, hogy annyira nem jók a visszajelzések, hogy hát nem dolgoznak eléggé. Ugye tessenek keményebben dolgozni, és akkor majd fog teremni. Tehát egy kicsit próbálják kapacitálni az embereket arra, hogy hát annak, aki szorgalmas, annak lehet, hogy jó. Lesz ugye a hirdetésekben hivatkoznak mind a telkek, mind a házhelyek más államokhoz képest alacsonyabb árára. A házhelyeket pedig alapvetően azok számára hirdették meg, akik üzletnyitási vagy egyszerűen csak letelepedési célzattal költöznének Floridába. Utóbbiak között kiemelten megnevezte a hirdetés azokat, akik téli otthont akarnak maguknak építeni, akik tőkéik kamatába szeretnének megélni egy egészséges, szép vidéken. Hiszen még azokra is kitértek, akik valamilyen szakma mesterei, és esetleg a közeli városok Lakeland vagy Winterhaven munkaerő piacán szeretnének elhelyezkedni. Továbbra is fontos elemként jelenik meg a magyarok között élésnek a lehetősége. Kellemes olvasmány még szintén 1927-ből az Ohio állambeli amerikai magyar hírlap cikke, ami egészen hivogatóan festi le a szépen fejlődő magyar falu képét. Ez szerint tagadhatatlan, hogy Kossuthfélnek már magyarosodik az atmoszférája. Több szép magyar farm integet ki az útra. A falu csárdája magyaros tarkaságban épült, és igen barátságosan hívogatja az utast. Sajnos azonban termelés nehézségeivel kapcsolatos problémák a későbbiekben sem szüntek meg. 1932-33-ban történt egy levélváltás Németh József, a Napló szerzője, és egy ismert amerikai hírlapíró Szebenyei József között. Ebből egy cikk sorozat is született. Az egyik ilyen levélben Németh elpanaszolja a floridai földművelés nehézségeit és a megélhetéssel kapcsolatos keserű tapasztalatait. Az 1933 végén kelt levél szövege tökéletesen passzol, szinte kiegészíti a Naplónak a szövegét, olyan, mintha a Naplónak egy újabb bejegyzését olvasnánk, noha 6 év eltelt az utolsó bejegyzés és e között a levél között. Ebben is fájdalmas sorokat olvashatunk. Azt mondja, dolgozunk gyerekestől, mégis tengődünk. 4-szer ültetünk ugyan, de aratni csak 1-szer aratunk. Nyáron itt nincs semmi, és az egész éven át meg kell venni, ami az embernek állatnak kell, és ami termésünk van, azt mindjárt le kell szedni és eladni. Szeptemberben van az első ültetés, és ha rájön az eső, kijön minden, mert eső után igen meleg van. Másodszor novemberben ültetünk, arra megjön a dér, úgyhogy az is oda van. Ez 2. Harmadszor februárban ültetünk, de márciusban olyan dér szokott jönni, hogy még a kútcsöve is befagy, aztán megint ültetünk, és ez sikerül is, de nem lehet eladni, mert addigra már északon is bejön a termés. Így van az a floridai 4-szeri terméssel. Azon kívül az idén nagyon elterjedt a malária is. A floridai paradicsom közel van a pokol kapujához. Aztán a település alapítása után 15 évvel, vagyis 1940-ben az amerikai Magyar Népszava újságírója Mandel Ernő látogatást tett Kossuthfélen. Mandel erről szóló leírásában azt olvashatjuk, hogy Floridában magyar sziget él és virágzik, a szépen fejlődő faluban 18 magyar család él és dolgozik megelégedettségben és jólétben. Ez a 18 család jelentős csökkenés a alapítás idejéhez képest, tehát ez a cikk úgy ábrázolja, hogy az a 18 magyar család, aki ott szépen tevékenykedik, ez egy mintha egy jó eredmény lenne, de ha hozzáteszünk azt, hogy 70 magyar család alapította a falut, akkor már ahhoz képest már mindjárt nem olyan virágzó, nem tűnik olyan virágzó magyar szigetnek Kossuthfél. A következő kiemelt példánk 1945-ből, itt Kossuthfél 20. születésnapjáról emlékszik meg egy újságcikk. Ebben virágzó falucskának nevezik a települést. Azt mondják, hogy ma villanyvilágítás van, jó ivóvíz, a posta házhoz jön, jó utak vannak, a mocsarak, mik itt-ott voltak, le vannak csapolva. Egészséges, szép vidék. Tehát itt közművesítésről van szó, arról van szó, hogy szépen ki van építve Kossuthfélen vízhálózat, a villanyhálózat, ami igaz, csak az Lakeland. Tehát az Lakeland városnak a vízhálózata, az Lakeland városnak a villanyhálózata, az Lakeland városnak a postahálózata. Tehát igen, Kossuthfél az egy néhány utcányi terület, de itt az újság kicsit úgy ábrázolja, mintha ez Kossuthfélnek lenne a saját közművesítése, csak hát ugye ez egy város részeként persze ide is kiterjedt. Tehát itt egy kicsit megint az látszik, hogy így mintha félre lenne vezetve az olvasó közönség. Emellett beszámoltak egyébként a környékbeli munkalehetőségekről is. Azt mondják, hogy Kossuthfélen továbbra is a farmer és állattartó tevékenység volt jellemző, de a közelben van narancspakkoló és kannázó gyárak is, ezek is működnek. Most a kannázás, ez az angol can szóból ered, ez hanglis nyelvben a kannázás az azt jelenti igazából, hogy konzervkészítés, tehát narancskonzerv gyárak működnek a közelben. A cikk írásának idején még tartott a II. Világháború, ezért a szerző megemlíti a nemrég létesült harckocsi gyárat is, mint munkalehetőséget. Alap 1950-re egyébként azt prognosztizálja, hogy a harcoló fiatal férfi lakosság hazatérése után tovább bővül majd a település, és a kisvárosi státusz is elérhetővé válik. Ebből sajnos persze semmi nem lett. Olyannyira, hogy egy 1953 nyarán megjelent lapszámban a St. Louis és vidéke című heti lap már az elhervadt magyar település alapítási kísérletek sorában említi Kossuthfélt. Ahogy haladunk előre az időben, egyre kevesebb, szorványosabb említést találunk a településről, vagy a faluról, mind az amerikai angol nyelvű, mind pedig az amerikai magyar sajtóban. 1984-ben a The Tampa Tribune nevű újság közölt egy hosszabb írást a faluról. Kayville eredeti neve ámulatba ejti a lakókat, vagy inkább, hát igazából nem tudják, hogy mit jelent, azt nagyjából így lehetne lefordítani. És ugye ebben arról olvashatunk, hogy a helyiek, akik között már szinte nem találunk, elvétve találunk magyarokat, nem tudják, hogy mit jelent a városrész nevében a K betű. És maga a nem kisebb híresség, mint a Napló szerzőjének, Németh Józsefnek a fia, Németh Kálmán, vagyis Kelvin Németh is megszólal a interjú alanyként. Azt mondja, hogy ha manapság megkérnénk valakit az itteniek közül, hogy próbálja meg kimondani, vagy lebetűzni, hogy Kossuthville, azt válaszolná, hogy nem tudja. Nyilatkozta az akkor 65 éves Kálmán. Rajta kívül más helyiek is elmondták a lapnak, hogy egy-két útjelző tábla ugyan még tájékoztatja az utazót, hogy itt Kossuthville érkezik, de más nyoma már nincsen annak, hogy itt ez a mindössze néhány utcányi kis város rész, ez valamikor Kossuthville nevet viselte. Milyen mérleg vonható le Kossuthville telepítése és azóta eltelt 100 év története alapján? Ugye a Kossuthville magyar telepes projekt sajnos egy sikertelen telepítési projekt, sikertelen vállalkozásnak bizonyult. A falu soha nem lett bejegyzett település, nem kapott önálló önkormányzatiságot, lakossága nem gyarapodott számot tevően, sőt, szinte azt lehet mondani, hogy az alapítástól kezdve folyamatosan csökkent. A tisztán magyar kolónia így nem jött létre Floridában. Egy kisebb magyar sziget létrejötte, ugyan időszakosan megvalósult, ott valahol Lakeland és Plant City között, de valós települése nem tudta kinőni magát. A népi emléketet azonban megőrizte, és újra meg újra felbukkanó ilyen legendás helyként máig fennmaradt, még úgy is, hogy magyar lakója már alig akad, a helyieknek pedig csak halvány fogalmai vannak arról, hogy mi is az a K betű ott a Kayville névben. Mégis érdemes megemlékezni, beszélni róla. Szokatlan, ám igen ambíciózus kísérlet volt egy klasszikus magyar parasztfalu létrehozására, ami bár ugye hosszú távon sikertelennek bizonyult, mégis talán tünete volt annak a földműves életmódba való visszavágyódásnak, ami a gyári munkás életmódot kényszerűségből vállaló, elvándorló magyarokat jellemezhette. A Napló azonban arról tanúskodik, hogy a kivitelezés sajnos számos kívánnivalót hagyott maga után, emellett két másik, talán ennél is jelentősebb probléma is fennáll, ami eleve gátat szabott a Kossuthville sikerességének. Az egyik az a hely, a másik az idő. Ugye Florida a 20-as évek közepén, annak ellenére, hogy valóban papíron kedvező éghajlattal rendelkezett, de a talajviszonyok és a szárazság és a túlzott esőzéseknek a gyakori váltakozása miatt alkalmatlan volt hosszú távon a farmgazdálkodásra épülő parasztfalunak a létrehozására. Még ennél is nagyobb probléma viszont talán az lehetett, hogy egy olyan korban próbálták meg ezt a klasszikus magyar parasztfalut alapítani, amikor az már rég egy letűnt világnak a szimbólumának számított. A telepesek azon csoportja, akik nem befektetési céllal, hanem valódi letelepedési szándékkal vásároltak telket Kossuthvillen, talán nosztalgikus ábrándokat kergetve a röghöz, ugye a földműves életmódhoz való visszatérés reményében egy elmúlt régi világ utáni talán lehet, hogy tudatalatti sóvárgástól hajtva vágtak bele ebbe a nem mindennapi vállalkozásba. Ez azonban 1925-ben már nem volt valódi perspektíva, még a lehetőségek hazájában, az Egyesült Államokban sem.
1: Kedves hallgatóink, dr. Ambrus László történésznek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusának előadását hallották, amely a floridai magyar telepesek történetén keresztül a 20. századi magyar kivándorlás egy kevéssé ismert fejezetét idézte fel. Műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Túri Saroltát hallották.
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az ír kormányfő részvétele a visegrádi négyek kormányfőinek pozsonyi csúcs találkozóján annak bizonyítéka, hogy a csoportnak újra súlya van az Európai Unióban, jelentette ki Andrej Babis, cseh miniszterelnök Prágában, mielőtt elutazott a szlovák fővárosba. Örülök, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek köszönhetően sikerült felújítani a visegrádi négyek működését, mondta Babis újságíróknak a prágai repülőtéren. A cseh vezető arra számít, hogy a visegrádi kormányfők Pozsonyban megvitatják az Európai Unió következő 7 éves költségvetési tervét, a régió és az EU versenyképességét, az energetikai problémákat és a migrációt. Babis szerint az Európai Uniónak ma nagy és egyre nagyobb problémái vannak. A zöld megállapodás program megvalósítása rontja az uniós országok iparának a versenyképességét, ezért azonnal le kellene állítani, és a következő zöld programot pedig el kellene halasztani, tette világossá álláspontját Babis. A horvát kormány mai ülésén meghosszabbította az energiaáremelkedés hatásainak mérséklését célzó támogatásokat és új fogyasztóvédelmi, szociális, valamint családtámogatási intézkedésekkel egészítette ki őket. A kabinet 259,9 millió euró, mintegy 95 milliárd forint értékű 11. támogatási csomagjának legnagyobb tétele 126,4 millió euró, a villamos energia árak emelkedésének megakadályozását szolgálja, emellett kiterjesztik a referencia árak alkalmazását a szolgáltatásokra is. Andrej Plenković kormányfő a kabinetülésén azt mondta, Horvátország továbbra is olyan globális kockázatoknak van kitéve, amelyekre nincs közvetlen befolyása, mindenek előtt a közel-keleti háború és az energiaárak erőteljes emelkedése miatt. Az energia drágulása begyűrűzik a közlekedésbe, az iparba és az élelmiszer árakba, veszélyezteti a gazdaság versenyképességét és a lakosság életszínvonalát, fogalmazott. A csomag legtöbb eleme október 1-től 2027. március 31-ig lesz érvényben. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. A rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tiszapert kampányban beígért béremelésére. Így reagált a Fidesz frakció közleményben arra, hogy a belügyminiszter egy interjúban közölte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg a végleges döntés a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésről. A Fidesz frakció az MTI-nek küldött közleményében azt írta, Pusvai Gábor nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók sem számíthatnak egyhamar a Tisza kampányban beígért béremelésére. Kapnak helyette egy szabad napot a születésnapjukon. Lassan nem múlik el nap, hogy ne derülne fény a Tiszapert újabb és újabb hazugságára, áll a közleményben. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os százalékos béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem, pedig mindezt a választások után azonnali teljesítéssel ígérte meg Magyar Péter. Végül az időjárásról. Holnap a front hullámot vet fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Délután 16 és 27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
4: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképző iskola és gimnázium iskola rádiósainak nevében. Mai műsorunkban megemlékezünk iskolánk névadójáról, gróf Széchenyi Istvánról, azt követően pedig Kubik Zsolttal, iskolánk lelkészével beszélgetünk intézményünk védőszentjéről, Szent II. János Pál pápáról. Tartalmas időtöltést kívánunk!
8: Akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember. Iskolánk 1990 óta viseli Széchenyi István nevét. Intézményünkben minden tanév szeptemberében megrendezzük a Széchenyi napot. A néhai gróf ugyanis 1791. szeptember 21-én Bécsben látta meg a napvilágot. Idén szeptember 19-én emlékeztünk meg a legnagyobb magyarról. Az első 3 óra után a 4. órában tartottuk meg az ünnepélyes megemlékezést, a műsort az iskola rádión keresztül sugároztuk. A Széchenyiről szóló vers és próza részletek, zenei bejátszások megható és ünnepélyes módon idézték fel iskolánk névadójának kimagasló kulturális, politikai és gazdasági tevékenységét. A műsort Bálintné Tóth Éva és Pluskóczi Gáborné tanárnők készítették a szereplő diákok segítségével.
9: A megemlékezés keretében ünnepélyesen koszorút helyeztünk el a díszudvaron található Széchenyi szobron. Pap Tamás szakmai igazgatóhelyettes úr és Kubik Zsolt káplánatya, illetve a diák önkormányzat tagjainak közreműködésével. Az ünnepség után a különböző műveltségi versenyek, valamint az ügyességi vetélkedők 11 óra után indultak a kijelölt helyszíneken. Minden diáktársunk részt vett valamilyen megmérettetésen, ahol játékos formában mérhették össze tudásukat, illetve testi erejüket, ügyességüket egymással. A Kresztotó hibátlan kitöltőinek Marosi György tanár úr ingyenes elméleti vizsga lehetőséget is ajánlott fel az autóvezetői tanfolyamon. A tablókészítő pályázatra beérkezett pályamunkánkat iskolánk földszinti aulájában állítottuk ki. A programok 13 óra körül értek véget.
10: Babics Mihály, Széchenyi. Szegény, lankat lelkek, hova-hova csúszunk? Csak lefelé csúszunk, föl már sose kúszunk. Új idők árjával tehetetlen úszunk, régi partjainktól aggódva búcsúzunk. Régi nagy újítónk, más újító voltál, harcod áldozat volt, és eszményed oltár. Eveződ víz ellen, ajakadon zsoltár, tártál új csatornát, hogy folyjon a holt ár. Hogy ne legyen posvány Magyarország földje, munkával viduljon mezeink zöldje, boldog legyen népe, áldott hegye völgye. Nem lenne jobb még a prút és szeret közt, mint sárban evezni tél is kikelet közt, tehetetlen korcs nép nyugat és kelet közt?
11: Gróf Széchenyi István az egyik leggazdagabb arisztokrata család sarja volt. Apja, Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítójaként szerzett magának hírnevet. Az ifjú gróf a bencéseknél és piaristáknál tanult, majd filozófiát hallgatott a Szombathelyi Akadémián. Szülei a gyermek vallásos neveltetése mellett nyelvtanulásra is nagy gondot fordítottak. Az akkori tudományos és közéleti nyelv a latin mellett megtanult németül, franciául, angolul és olaszul. A családban a német volt a társalgási és levelezési nyelv, később naplóját is németül vezette.
9: Külföldi tapasztalatai alapján változtatni akart a magyar állapotokon. Ennek fényében írta meg programadó műveit, a Hitelt, a Világot és a Stádiumot. Az utóbbiban 12 pontba foglalta az ősiség eltörlésére, a nemzeti pénzalap gyarapítására, a földesúr jobbány viszonyra, a nem nemesek birtok vásárlására, a törvény előtti egyenlőségre, a közös adózásra, a közteherviselésre, a magyar nyelv hivatalossá tételére és a közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatait.
12: Széchenyi hazánk modernizációja érdekében folytatott tevékenységét még felsorolni is nehéz. 1822-ben vezette be a lóversenyeket, 1825-ben a diétán egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ő szólalt fel elsőként magyarul a főrendi házban, majd 1827-ben létrehozta a Nemzeti Kaszinót. Részt vett a dunai gőzhajózás életre hívásában. 1835 és 37 között királyi biztosként irányította az Alduna szabályozását. Oroszlán része volt az állandó Duna híd, a végül csak 1849-ben átadott Széchenyi Lánchíd megépítésében.
13: Szép a Lánchíd. A legnagyobb magyar Széchenyi István hídja ez a híd, mely összeköti szép Dunánk fölött Pestnek s Budának testvérpartjait. A Lánchíd ez. Szebb múltunk záloga, melyből erőt meríthet a magyar. Szeretnie hazát, melyen kívül nincs föld sehol, mely ápol s eltakar.
9: Bankot és gyárakat alapított. Támogatta a magyar színház ügyét, ösztönözte a bortermelést és a selyemhernyú tenyésztést. Ő szervezte meg a Tisza 1846-ban megkezdődött szabályozását. Kezdeményezője és anyagi támogatója volt a balatoni gőzhajózásnak. Az első gőzhajó 1846. szeptember 21-én Széchenyi születésnapján indult útjára a balatonfüredi kikötőből.
11: Teszem a dolgom, halkan, csendben. Hív a messzi távol. Még ne keressen. Fontos még a való, hinni, cselekedni, jobbá tenni mindent. Nem kétségbe esni. Bízni és remélni, harcokat megvívni, nehéz idők templomába csendben harangozni. Kaptam a sorsom, teszem, amiért jöttem. Isten kérdi, hogy vagy kedves? Halksó hajszál fennen. Jól vagyok már, drága uram. Mindent elrendeztem. Hálás szívvel búcsúzkodom, lassan bevégeztem.
8: Széchenyi az 1848-as forradalmat örömmel fogadta, a Batthyány Lajos gróf vezette első felelős magyar kormány közlekedési és közmunkaügyi minisztere lett. Az egyre élesebb ellentétek az udvarral azonban megviselték idegeit szeptember 4-én lemondott posztjáról. Orvosa tanácsára a Bécshez közeli Döblingi elmegyógyintézetbe indult, útközben azonban megszökött, hogy öngyilkosságot kövessen el, és a Duna habjai közé vesse magát. Elméje csak 1856-ban jött helyre, ekkortól ismét belevetette magát a munkába.
12: Az egyre tevékenyebb Széchenyit rendőri felügyelet alá helyezték. A hatóságok folyamatosan zaklatták. Széchenyi ezt fenyegetésnek vette, és 1860. április 8-án holtan kezében pisztollyal találták szobájában. A történészek közül szinte senki nem vitatja, hogy öngyilkos lett, de sokan még ma is azt hiszik, hogy gyilkosság áldozata lett. Holttestét az akadémia küldöttsége kísérte Nagycenkre. Egész Magyarország gyászba öltözött.
11: Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek. Közlegény sorban állni, és kitüntetés nélkül gyakorolni polgári erényt. Néha szintoly magasztos állás, és szintoly szent kötelesség, mint állni a dolgok élén. Nem lehet a semmire építkezni. A biztos alap nélkül, tartóslag, semmi nem állhat. Figyelmeztet minket a legnagyobb magyar.
13: Széchenyit, akit nagy ellenfele Kossuth nevezett a legnagyobb magyarnak, hazaszeretete, haladásba vetett hite, akaratereje, áldozatkészsége a magyar történelem kiemelkedő személyiségévé avatta. Tanulnunk kell tőle, hiszen írásai, életműve a mának is szólnak, figyelmeztetnek, buzdítanak, utat mutatnak, segítenek és felemelnek. A néhai gróf tanácsait ma is illik megfogadnunk.
14: Endrődi Sándor, emlékezés Széchenyi Istvánra. Tanulságért, okulásért, de hogy kell külföldre menni? Tanulságos, példás dolog kapható itt akármennyi, csak jól meg kell nézegetni. Valamikor, egykor régen Széchenyi is nézegette, s népem, a te nyomorodból sarjadt fel sok dicső tette, mely hazádat naggyá tette. Az igaz, hogy ő két kézzel fogta meg az eke szarvát, lelke tüzes ekéjével hasogatta, szántogatta roppant földed ős ugarját. És szétnézett odakünn is, más nemzetek mit csinálnak? Jó gazdaként átplantálta mindazt, amit ott jónak látott, munkakedvet, vidámságot. Sürgést, forgást, vérkeringést, új életet, egészséget, s hogy talpra állj és fölébredj, a gúny sebző ostorával ösztökért munkára téged. Éjjel-nappal csak rád gondolt, mindig a te arcodat látta. Az igaz, hogy végül aztán beleőrült a kegyetlen, rettenetes vad munkába.

0: Műsorunk második felében Kubik Zsolt atyával hallhatnak beszélgetést, az iskola lelkészünkkel készített interjúban intézményünk védőszentjére, Szent II. János Pál pápára emlékezünk, akit 47 évvel ezelőtt, 1978. október 22-én iktattak be hivatalába. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Tisztelt Zsolt atya, köszöntjük, hogy elfogadta felkérésünket. Ha Szent II. János Pál pápa nevét meghallja atya, mi jut elsőként eszébe?
1: Számomra mindig megragadó Szent II. János Pál pápáról az a mosolya, amiket olykor a képeken látok, amelyeket akár más kiállító termekben, vagy éppen az ő róla alkotott filmekből, videókból látok vissza, vagy éppen könyvekből, ahogy olvasom az ő életét, olvasom az ő munkásságát. Számomra egy nagyon közeli pápa. Hiába nem az ő korában éltem, fogalmazhatok így, hiszen 2000-ben születtem, annyira tudatosan nem ismertem Szent II. János Pál pápát, nekem mondhatni Ferenc pápa így az első tudatos pápa számomra, de mégis közelinek érzem azzal a közvetlenséggel, amellyel ő tudta kormányozni az egyházat, és ahogy hozzáállt az egyház tagjaihoz.
0: A néhai szentatyai elmondata, egészen a tiéd vagyok, és mindenem a tiéd. Mit üzen a ma embere, különösen a fiatalok számára ez a jelmondat?
1: Az, hogy egészen a tiéd vagyok, az egy teljes önátadást tud adni a Jóisten felé. Egészen a tiéd vagyok, vagyis mindenemet odaadom az Úr Jézusnak. Odaadom a boldog perceket, odaadom a nehéz pillanatokat, odaadom azokat az élettapasztalatokat, amelyeket összegyűjtök az én kisebb apró életemben, legyen az izgalmas, legyen az nem annyira izgalmas, de mégis mindent odaadok neki. Ez egy teljes önátadás, egy teljes bizalom a Jóisten felé, mert tudom azt, hogy ha én átadom neki, akkor jó kezekben van. És Szent II. János Pál pápa ezt próbálta átadni, és nem csak a fiatalok számára, hanem mindenki számára, hogy legyen meg a bátorság mindenkiben, hogy odaadjuk a Jóistennek mindazt, amink van, mindazt, amit ajándékként kaptunk a Jóistentől. És ezeket az ajándékokat igenis tudjuk használni, és igen, ebből van gyümölcs, az életünknek a gyümölcse. Én úgy gondolom, hogy ezek a szavak ma is nagyon fontosak, és kell, hogy az emberek életébe valahogy belerögződjön, mert ma nem igazán akarunk átadni mindent. Az életünknek bizonyos részét úgy saját magunknak akarjuk megtartani, mert úgy gondoljuk, hogy mi elbírjuk, úgy gondoljuk, hogy mi meg tudunk oldani mindent, viszont ez nem így van, és beletörik a bicskánk, megrokkanunk ebben az élethelyzetben, és utána ott vagyunk, hogy jaj, Istenem, miért nem segítettél, hiszen ő segíteni akar, de mi nem akarjuk megosztani az életünket. És látta ezt Szent II. János Pál pápa, hogy bizony nem tudjuk átadni az egész életünket, és ez egy bátorítás is számunkra, hogy merjük megtenni ezt a lépést.
0: Örökké emlékezetesek maradnak első szavai. Ne féljetek, nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat. Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Azt gondolom, a Szent Atya gondolatai ma is aktuálisak. Atya is így gondolja?
1: Ha röviden kellene válaszolni, akkor igen. Ha viszont egy kicsikét jobban összefoglalva, akkor vissza kell tekintenünk egy kicsit arra a korra, amelyben ugye megválasztották Szent II. János Pál pápát. Abban a nehéz helyzetben, abban a nehéz szituációban, amikor sokszor az emberek úgy félelemmel tekintettek a napjaikra, akár az adott napjukra, akár a következő napra, bele sem mertek gondolni abba, hogy vajon mi lesz velük, és hogyan alakul a jövőjük. És látva ezt a helyzetet, látva ezt a társadalmi struktúrát, ami kialakult az ő idejében, mikor megválasztották, na akkor kellett valaki, szükség volt valakire, aki azt mondja, hogy ne féljetek. És az Úr Jézus Krisztus mindig mondja számunkra, hogy ne féljetek, ne félj, mert itt vagyok melletted. Viszont amikor a negatív élethelyzetünkben, és nyilván magamból is kiindulok, hiszen én is tapasztaltam ehhez hasonló dolgokat, amikor én is tapasztaltam olyan helyzeteket, amikor ott volt bennem a félelem, és ott volt bennem az, hogy most rajtam vajon kisegít, na akkor kell eszünkbe jutnia az, hogy Jézus ott van velünk. hiszen II. János Pál pápa egy nagyon jó közvetítő volt ebbe, hogy azt mondja, hogy itt van velünk az Úr Jézus, ne féljetek. Ne féljetek akkor, hogyha betörnek hozzátok, ne féljetek akkor, hogyha a rendszer, a diktatúra az elnyom titeket és kisemmisztiteket, a vallást elveszi, el akarja venni az életetekből, azt az alapot, amelyből igazán tudunk merítkezni és építkezni az életünkben, ne féljetek, mert itt van veletek az Úr Jézus. Én úgy gondolom, hogy ma is aktuális ez a mondat, vagy akár ez a részlet, amelyet mondott a beiktatásakor Szent II. János Pál pápa, mert ma is van félelem, és nem is kicsi. Félelem a jövőtől, félelem az adott helyzetek miatt, de nem kell félnünk, mert hogyha az Úr Jézus velünk van, hát akkor ki lehet ellenünk, ahogy a Szentírás is mondja.
0: Szent II. János Pál pápát előszeretettel nevezik a fiatalok pápájának is, hiszen az ifjúság iránti szeretet vezette. Milyen intézkedései, döntései voltak a fiatalok vonatkozásában?
1: Én leginkább kiemelném azokat az ifjúsági világtalálkozókat, amelyekben ott jelen volt, és buzdította, bátorította a fiatalokat, és miként, ahogy a riport elején is kiemeltem ezt a fajta közvetlenséget, ami úgy eszembe jut Szent II. János Pál pápáról, nagyon meg is érezték ezeket a dolgokat és érzéseket fiatalok, amelyeket közvetített Szent II. János Pál pápa ő feléjük, akár így személyesen, vagy akár a televízión, rádión keresztül, hiszen természetesen közvetítették ezeket a világeseményeket. Később azért meg is jelent kötetekben, könyvekben, amelyeket vissza is lehetett olvasni. És mindezek a szavak, akár ott volt valaki, akár nem volt ott valaki, érezte az, hogy bizony egy olyan pápa van velük, aki szereti őket, és kapcsolatot akar teremteni velük. Én leginkább ezt tudnám kiemelni, ezeket a találkozókat, hiszen én úgy gondolom, hogy már csak abból kiindulva, amikor én is Ferenc pápával találkoztam, és egy nagyon hatalmas élmény volt számomra, amikor például kezet foghattam vele. És igazából nem mondott nekem olyan sok minden, sőt, én nem

0: betegeknek a csodás gyógyulása, ez egy fontos tényező, és rámutat arra, hogy igenis kell is, és érdemes is imádkoznunk a szentekhez. Nem csak Szent II. János Pál pápához, hanem nagyon sok szentünk van az egyházba. Különböző személyiségekkel, különböző korban éltek, különböző karizmájuk volt, és szinte mindenki a saját maga kedvére és ízlésére válogathatja ezeket a szenteket, és nagyon fontos, hogy az égi egyházzal is meg tudjuk tartani a kapcsolatot, nem csak a földi egyházzal, hanem az égi egyházzal, és így alkotunk egy egészet, így alkotjuk meg, és igazából a szentmisében is ez mutatkozik meg, amikor azt énekeljük, hogy szent vagy az angyalokkal, a szentekkel együtt vagyunk jelen a szentmisén. Ezek a csodái Szent II. János Pál pápának nyilván megmutatja, hogy igenis gondol a földi egyház tagjaira.
1: Zsolt atya, játszunk el a gondolattal. Ha még II. János Pál pápa élne, és hogyha találkozna vele személyesen, mit kérdezne meg tőle?
0: Először valószínűleg meglepődnék és megilletődnék, hiszen ővele találkozni egy nagy kegyelem és egy hatalmas dolog, de talán azt kérdezném tőle, hogy miként formálódott az ő lelkisége, ahogy pápaként megválasztották, hogy esetleg mi változott benne, mi volt akkor benne, mielőtt megválasztották pápának, és mi volt utána, miután már javában elvégezte a tevékenységeit pápaként, hogy ő belsőleg hogyan formálódott, és hogyan hatott rá maga ez az egész millió, hiszen lengyel származásúként ő inkább a lengyel közeget élte meg igazán, és ott Rómában megélni ezt az egyházi vatikáni közeget milyen lehetett. Bizonyára hatással lehetett rá ez a vatikáni közeg, a római közeg, de úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés született, és hát a Szentlélek vezette a bíborosokat, amikor megválasztották Szent II. János Pál pápát.
1: Köszönjük szépen Zsolt atyának a beszélgetést. További életére, szolgálatára, Isten áldását kérjük.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amellyel végigkísérték mai műsorunkat. A következő alkalommal is számítunk érdeklődésükre. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
1: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival az Isten és ember kapcsolatáról, a hit kialakulásáról beszélget.
2: Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam, hiszen akik benned bizakodnak, azok szégyent soha nem vallanak. Azok szégyenülnek meg, akik a hűséget könnyen megszegik. Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre. Vezess igazságot szerint, és taníts engem, hisz te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mely kezdet óta vezet. Ne idézd fel többé ifjúságom bűneit és tévedéseit, jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünk témája a hit a fiatalok mindennapjaiban. Mit is jelent a hit a fiatalok mindennapjaiban? Kezdjük ezzel a kérdéssel.
3: Isten keresése.
4: Az imádkozás, például templomba járás, és ott Istent, hogy megismerhessük, azért megyünk el, például templomba is.
5: Itt tanórák az iskolákban.
2: Tehát ugye ezek, amikről most beszéltetek, az utóbbi kettő, az inkább ilyen szervezett keretek között folyik, ugye?
5: Na, igen.
2: Amiről pedig Réka beszélt, ez az Isten keresés, ez pedig ez egy személyes hozzáállás. Hogyan keresi az ember, vagy egy fiatal ma az Istennel a kapcsolatot, vagy magát, Istent? Hogyan keresi?
4: Imádkozik, eljár templomba.
3: Gondolkodik, például, hogyha csinál valami rosszat, és akkor gondolkodik, hogy Isten ugyan hogy lehetne jóvá tenni, vagy mit kéne csinálnom, és így keresi Isten társaságát.
2: Igen, nagyon jó. És mi van akkor, hogyha mondjuk nem ismeri a 10 parancsolatot, vagy a 8 boldogságot, vagy olyan erkölcsi tanításokat, amelyeket a Római Katolikus Egyház fogalmaz meg, akkor hogyan keresi a fiatal az Istent?
3: Hát ilyen személyesen, vagyis nem olyan módon, ahogy a keresztények, hanem magába kitalál egy utat, ami elvezet hozzá.
2: Nagyon jó. Jó.
3: Volt ilyen film is, csak amiben az imádkozás például, hogy nem a mi atyánkot mondták, hanem egy mást, és utána megtanították velük, és de azt mondták, hogy mind a kettő ugyanolyan jó, mert a lényege az egy.
2: Elérkeztünk ahhoz a körhöz, hogy vannak ugye a kötött imák, amelyeket megtanulunk, vagy megtanítanak velünk, és vannak ugye a saját szavainkkal megfogalmazott imák. Szerintetek egy mai fiatal életében melyik lehet fontosabb? Az, amit a saját szavaival, vagy gondolataival fejez ki, vagy pedig amit meg kell tanulni?
4: Amit saját szavaival fejez ki. Például este én is úgy szoktam imádkozni, hogy saját szavaimmal, ahogy... Igen.
2: Így van. Ez személyesebbé teszi, ugye?
5: Igen, meg nincs olyan érzésed, hogy ez kötelező megtanulni, és hogy elvárják tőlem, hogy megtanuljam, hanem így magamtól így jön az egész.
4: Meg hogyha elrontom például ezt a kötött, amit ugye megvan szabva, hogy azokat az imákat, például elrontom, akkor olyan bűntudatom van, hogy most akkor ezt rosszul mondtam.
5: Ezt meg úgy mondod szabadon.
4: Igen,
5: lehet
2: nagyon
5: mondani.
2: Jó. Isten számunkért téged ezért, hogyha esetleg a gondolataid szabadon szárnyalnak?
4: Nem.
2: Persze, hogy nem. És bűntudatunk kell, hogy legyen azért, hogy én egy kötött imát véletlenül rosszul mondok, vagy nem úgy mondok, hogy le van írva.
5: Nem kell, de olyan, mégis olyan kicsit olyan rossz érzés.
4: Igen.
2: De ez Isten előtt nem probléma.
5: Nem.
2: Így van. Jó, az nyilván nem azt jelenti, hogy felületesen kell megtanulni egy imát, és akkor ami nagyon tetszik, természetesen. De hogy ne, tehát Isten ezért minket számon nem kér. Nagyon jó, amiket eddig mondtatok. Aztán esetleg tudnátok-e még mondani valamit? Tehát itt az imádsággal, például Evelin, ahogy mondtad, hogy este átgondolod a napodat, és saját szavaiddal fogalmazod meg az imákat, mik jutnak eszedbe?
4: Megköszönöm, hogy ma végig segített az iskolában, meg hogy a szüleimre is vigyázott, meg testvéreimre, és akkor kérem, hogy a következő napban, vagy a napokon is legyen velem, és akkor segíts a családod.
2: Mi van akkor, hogyha egy nap folyamán sok kudarc és fájdalom ér bennünket, akkor este hogyan tudunk hálát adni Istennek?
4: Akkor magamat akolom.
2: Szerintetek a rossz dolgokból, a kudarcokból is valami jót ki tud hozni az Isten számunkra?
3: Igen. Igen. Építő jellegű egy kudarc, szerintem. Megtanít arra, hogy kicsit erősebbek legyünk, és hogy ne bízunk meg annyi emberbe, például, ha olyan a helyzet.
4: Vagy hogy tanuljunk jobban, alaposabban.
2: Nagyon jó. Esetleg mi?
5: Hát, hogyha így rossz élet kapunk iskolába, akkor is úgy mégis, hogy magunkat is akarjuk, de hogy miért nem tudtam, és hogy miért nem tanultam meg, és hogy Istenem segíts, hogy megtanulhassam, vagy meg tudjam tanulni, hogy nekem erőt hozzá.
2: Nagyon jó, pontosan erről van szó. Tehát, hogy erőt kérünk Istentől, és kitartást ahhoz a munkához, ahhoz a küldetéshez, vagy hivatáshoz, amiben most éppen vagyunk. Tehát ti például a tanulás, az iskola, tehát hogy ebben kell nektek helytállnotok. Szerintetek a fiatalok mindnyájan hisznek Istenben? Mit tapasztaltok?
4: Nem mindenki hisz. Mert valaki azt mondja, hogy azért nem hisz, mert ugye nem látja. És amit nem lát, abban nem hisz.
3: Mert csak a rosszat látja, a jót nem. Mert a jót az ilyen megszokott, hogy az van és létezik.
2: És a jónak a gyökere, a keresztény ember szerint az maga Isten. És mégis, hogyha jót lát, akkor nem gondol Istenre?
5: Azt hiszi, hogy ez így természetes, hogy így kell lennie. Hát nem tudom, vannak ilyenek, akik így.
4: Meg ezt magának köszönheti. Lehet, hogy azt gondolja.
2: Aha, értem. Tehát, hogy ami jó történetben.
5: Ő érte el.
2: Értem.
5: Ő érte el.
2: Saját sikerékként könyveli el?
5: Hát, igen.
2: És ti ezzel hányadán álltok?
5: Szerintem tényleg ő segít minket, és ő irányít.
4: Igen.
2: Tiszteletben tartva.
3: Aminek olyan kedves volt vele mindenki, és megkérdeztem Istent, hogy most mi van, hogy mindenki ilyen nagyon kedves, de örültem neki, mert nagyon aranyosak és cukik voltak.
2: Igen, ezt én is tapasztalom minden héten, hogy például én is annyi szeretetet kapok, főleg ugye tőletek a diákoktól, és már sokszor kicsit kezdem magam kellemetlenül érezni, hogy miért van ez. Tehát, hogy ó, hát ez már elég. De tényleg, hogy Isten a másik emberen keresztül is ránk mosolyog. Sőt, inkább minden nap így mosolyog ránk, csak ehhez szem kell és léle, hogy ezt fel tudjuk. Igen, fel tudjuk fedni, és észrevegyük ezt egymásban.
4: Nekem például az olyan jól esett most a siúrán, hogy durul egyet és megalált. Olyan kis cuki vagyok.
5: A kis cuki picés.
4: Azért is megalált.
2: Miért jó ez?
4: Jól esik, mert úgy érzem, hogy fontos vagyok neki, meg hogy szeret, és akkor ugyan jó érzés.
2: Tehát fontos az, hogy tartozzunk valakihez?
4: Igen.
3: Igen. Meg mennyivel feldobja a napunkat, hogyha például mondunk egy bókot a másiknak, és látjuk, hogy örül neki, vagy viszont.
2: Igen. Tehát az a jó, hogy amikor valakivel jót teszek, vagy megdicsérem, ennek a hatása rám is.
5: Hatással van.
2: Igen, hatással van, és valahogy engem is boldoggá tesz. Az, hogy az én gesztusom, vagy szavaim, vagy udvariasságom.
5: Igen, boldoggá tette a másikat is.
2: Igen, és ez annyira jó érzés, hogy ez úgy visszaszáll az emberre. Biztos ezért szokták azt mondani, hogy jobb adni, mint kapni. Mert ha adunk, akkor utána ugye többszörösét kapjuk vissza. Nyilván ehhez is érző, szívérző lélekkel.

0: aki hisz Istenben, minek köszönheti a hitét? Most nem Istenre gondoltam konkrétan, tehát hogy nyilvánvalóan ugye Isten az, aki elvezet bennünket önmagához, hanem milyen körülmények játszhatnak szerepet egy fiatal ember életében, hogy hisz.
1: Családi háttér. Család, mondjuk, hogyha vallásos, akkor úgy az is segít benne.
2: Igen, meg a baráti társaság is nagy hatással van, mert például, hogyha valaki hisz Istenben, de a barátai körében pedig nem, és akkor úgy lenézik például, hogy imádkozik, meg úgy Istenhez fordul, akkor szerintem ő is úgy eltávolodik tőle.
3: Igen, meg az iskola is szerintem. Kicsit, hogy ha katolikus, akkor ugye van hittanóra, és akkor közelebb kerülünk a hittanórák folyamán is Istenhez.
0: Hogyan kerültök közelebb Istenhez a hittanórán?
2: Már csak maga, hogy ott vagyunk hittanórán, és akkor is úgy rágondolunk. És akkor már
1: az is imádkozásnak számít, ilyen Istenhez, Istennek kommunikálás, vagy...
0: Így van.
1: Vagy mondjam.
0: Nagyon igen. Helyes, pontosan erről van szó. Tehát, hogy az imádság az tulajdonképpen, hogy kommunikáció a jó Istennel. És ez nem csak verbálisan, tehát szóban lehet, hanem...
1: Gondolatban.
0: Gondolatban, így van. Például, hogyha hallotok valamit mondjuk a hittanórán, ami esetleg nehéz, vagy nehezen értitek meg, sőt, nem értetek vele egyet, ezutána még motoszkál az agyatokban?
2: Igen.
0: És ez lehet imádság?
2: Igen.
0: Mindenféleképpen, ugye? Mert a Jóistenről gondolkodom, vagy valamilyen hitigasságról, és ez természetesen közelebb vezet engem Istenhez. Ebből kanyarodunk a következő kérdésemhez, hogy hogyan közelednek a fiatalok Isten felé? Mondtatok az előbb jó példákat, ezeket bontsuk ki, vagy bontsátok ki.
2: Templomba járás például az is.
3: Meg például a keresztség szentsége. Például most kisunok a testvéreim mennek majd...
2: Igen,
3: első áldozni, és nagyon aranyosak, már tanulnak, és közelednek Istenhez.
0: És miért mennek a te unokatestvéreid első áldozni? Hát ki vállalja föl ennek a felelősségét?
3: Hát szerintem a szüleik, meg pontosan. Mamám is szeretné.
0: Tehát, hogy a családnak ebben nagyon fontos szerepe igen. Van. És akinek ez kimaradt az életéből, önmaga eljuthat Istenhez?
2: Igen.
0: Hogyan? Milyen úton, módon?
1: Mondjuk elmegy önmagától, hát például elsáldozni, vagy bérmálkozni.
0: Így van, tehát, hogy felébred benne a vágy.
1: És megteszi, megcsinálja.
0: Így van, tehát ő teszi.
1: De saját akaratától.
0: Pontosan. Akaratával. Így van. Tehát, hogy ő is megteszi azt a lépést, amit Isten megtett felé. Tehát nem utasítja el Istennek a közeledését, hanem ő is elindul azon az úton, igen. Amelyre őt az Isten elhívta. Milyen szerepe van az ima életnek? Egy fiatal életében, szerintetek. Imádkoznak-e a fiatalok?
2: Nem mindenki.
0: Nem mindenki. Aki nem imádkozik, szerintetek miért nem imádkozik?
2: Vagy nem hisz benne?
1: Vagy nem tudja, hogy kell?
0: Nem tudja, nagyon jó.
3: De szerintem egy fokon imádkozik, csak nem a megszokott módon.
1: Meg nem tudja, hogy amikor rágondol, akkor is már imádkozik.
0: Igen. Nagyon jó. És ebben nekünk mi lenne a feladatunk?
1: Világosítsuk.
0: Így van, hogy felvilágosítsuk, hogy jó úton jársz, csak ugye nem kap megerősítést, ugye külső megerősítést. Igen. Holott olyan, annyira szüksége van az embernek a külső pozitív megerősítésre, ugye milyen jó az, amikor megdicsérnek valakit. Ugye gondoljatok
1: igen.
0: Bele.
1: Igen.
0: Élnek úgy fiatalok, hogy sajnos nem kapnak külső pozitív megerősítést az életükhöz, a gondolataikhoz, amik természetesen jók, vagy pedig még ha kritikusak sem baj, mert abból is jó születhet, csak nincs pozitív megerősítés, visszajelzés, és ennek hiával a keresése is alább hagyhat, ugye? Nem kap ösztönzést. Milyen jó az, hogyha biztatunk valakit a jobban.
1: Igen.
0: Hát ezzel gondolom, ti is úgy vagytok otthon, ugye?
1: Igen.
0: A szüleiteknél ez hogyan nyilvánul meg ez a pozitív biztatás?
1: Biztatnak, hogy tanuljunk jól, meg úgy sikeresek leszünk, és sok mindent elérhetünk.
2: Igen, de
1: például,
2: munkahelyünk lesz.
1: Például egy baráti igen. Körben is lehet így biztatni a másikat. Például Rékát múltkor biztattuk, hogy mászom fel a kötélre.
3: Igen, az aranyos volt.
0: És sikerült teljesíteni?
3: Nem.
1: De nem próbáltuk.
3: De tovább jutottam 1 méterre.
0: De ez haladás, ez eredmény?
1: Igen.
0: Természetesen.
1: Minden apró kis lépés.
0: Pontosan erről nagyon jó, amit mondasz, Dóra. Tehát, hogy minden apró kis lépés előre és följebb, az mindig közelebb visz az Istenhez. Lehet, hogy évvégére Réka fölmászik
1: a kötélnek
0: a csúcsáig is.
3: Úgyhogy nem szabad szétakadni.
0: Figyeljetek csak, a következő kérdésem, hogy akik imádkoznak, ők hogyan tanultak meg imádkozni? Kik segítették őket ebben?
1: Családtagjai például.
2: A hittanórákon is például a hittantanár. Vagy hogyha eljár templomba, és akkor ott, hogyha a paptól hallja ugye az imádságokat, vagy ha hozzáfordul, segítsen neki.
3: Ilyen szakkörök, hittan szakkörök.
0: Nagyon jó.
1: Vagy csak a szántából leül, vesz egy imakönyvet, és hát elkezdi olvasgatni, és megtanulja.
0: Vagy pedig kezébe veszi
1: a Bibliát. A Bibliát.
0: És mit csinál vele? Elkezdi.
2: Olvasni. Tanulmányozni.
0: Így van. A Biblia olvasás is.
3: Imádkozás.
0: Imádkozás. Így van. Én szoktam javasolni ugye a diákoknak rendszeresen, hogy az imádsággal kapcsolatban kezdjék azzal, hogy előveszi a Bibliát, kinyitja, és egy pár sort olvasson el. És gondolkodjon el rajta egy picit. Vagy esetleg, hogyha azt mondom, hogy otthon nyissátok ki a hittankönyveteket, és tanuljatok. Ez konkrétan csak úgy lehet megélni, hogy ó, ez egy feladat, ezen túl kell lesni. A hittantanulás az önmagában vivel lehet imádság?
1: Persze, meg érdekes is egyébként.
0: Ennek nagyon örülök, hogy így látod. Pontosan, tehát érdekes is, és egyben, ahogy tanulod, kit ismersz meg még jobban?
2: Istent.
0: Így van, Istent. Tehát, hogy Istenről szerzel még több információt, és ezáltal ugye az értelmed is csiszolod, sőt, a lelki életedet is megpróbálod építeni. Esetleg tudtok példát mondani? Vissza tudtok emlékezni, hogy ki tanított imádkozni otthon, vagy kivel imádkoztatok?
1: Mamával.
0: És mikor?
1: Régebben is, meg úgy egy éve is, szóval így, amíg nőttem fel, addig ő úgy mindig.
0: Így végig kísér.
1: Igen, igen.
0: Nagyon jó.
2: Én anyával szerintem, mert neki volt egy ilyen kis cuki, fehér kis bibliája, és akkor kérdeztem, hogy mi ez, mert még ugye akkor nem tudtam olvasni, és mondta, hogy ez a bibliája, ez a lánykori bibliája, és akkor ott leültünk, és akkor elmondta, hogy milyen imádságok vannak. Nagyon és akkor jó. Ott úgy mondogattuk.
3: Én kiskoromban mindig lefekvés előtt, amikor mamáiknál aludtam, akkor mindig mondták ők hangosan, és nekem is kellett mondanom velük.
0: És bekapcsolódtál.
3: Igen.
0: Figyeljetek csak, hogy mi a fontos az ima életben, hogy az milyen legyen? Hogy nagyon sokat kell imádkozni például egy fiatalnak ma?
1: Nem.
0: Hanem milyen legyen?
1: Őszinte.
0: És hogy rendszeres. Egy nap mindig szálljak bizonyos időt a Jóistenre. Az mindegy, hogy mikor. Általában ugye ezt szokták mondani a lelki mesterek, hogy ha nincs úgy idő az embernek, akkor a nap kezdetén, illetve a nap végén, de hogy mindig legyen idő és rendszeresség az ima életünkben. Tehát ez nagyon fontos.
3: Szerintem rossz érzés, hogyha például egy nap kihagyunk egy imádkozást, mert például bennünk van az, hogy ó, tegnap nem imádkoztam, és akkor ma akkor elmondom a tegnapit is. És lehet, hogy csak ez az én meglátásom. Csak én így gondolom.
2: Hogy elalszom, és akkor, hogy nem imádkoztam aznap este, és akkor olyan rosszul érzem magam.
0: Ez igazából véve baj, hogy elalszol az imádság alatt?
2: Nem baj.
0: Én is aludtam már el többször is, meg szerintem fogok is imádság alatt elaludni. Ez nem baj, hanem ugye az a jó, hogy, és erre legyetek büszkék, és ennek örüljetek, hogy kialakult bennetek az az igény, hogy én erre igenis oda akarok figyelni, és törekszem a rendszerességre, az Istennel való rendszeres kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra. Ez kifejezetten jó. Hogy ismerjük fel azt az utat, amit nekünk szánt a Jóisten. Ezzel az imádsággal zárnánk a mai beszélgetésünket, és megkérem Evelint, hogy ezt az imádságot olvassa föl. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Uram, bölcs gondviseléseddel, öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra. A kor lehetőségeiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében, a jó akaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, árazd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem. Ha akarod a család közösségében, ha akarod lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod a lelkek vezetésével, ha úgy akarod két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra az út, a világosság. Uram, te tudsz mindent, te előre látsz mindent. Vezess engem a helyes úton, mutasd meg akaratodat. Adj erőt, bátorságot, hogy tántoríthatlanul kövessem azt. Amen.
4: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíres Gyula hittanár beszélgetett tanítványaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében Egerben. Kármán András a Magyar Közgazdasági Társaság éves rendezvényén kiemelte, a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszintesség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet, sorolta, jelezve, ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újra nyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, melyet a szigorítás átmenetileg elvon. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek és több a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták az MTI érdeklődésére a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek a belügyminiszter csütörtöki nyilatkozatára reagálva. Ugyanakkor biztatónak tartják, hogy, mint azt a miniszter a Kossuth Rádióban tett nyilatkozatában jelezte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során sor kerül a belügyi dolgozók bérrendezésére, illetve üdvözlik, hogy az elmúlt évek gyakorlatával szemben sokkal intenzívebb a párbeszéd a tárca, illetve a munkavállalókat képviselő érdekképviseletek között. Kucsera Miklós, a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke, a független büntetés végrehajtási szakszervezetek országos szövetsége főtitkára a Magyar Távirati Irodának azt mondta, türelmetlenséget tapasztal az állomány részéről, mert a választási kampányban nagyok voltak az ígéretek. A kereszténydemokrata néppárt közérdekű adatigényléssel kéri ki az illetékes minisztériumtól a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovakat visszakövetelő levelet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán közzétett bejegyzésében feltette a kérdést, kié a felelősség, hogy Magyarországot nevetség tárgyává tették. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Facebook oldalán az üggyel összefüggésben azt írta, az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit királyi udvarában található két magyar lipicai lovat. Ez nem igaz, a lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a Royal Mews-hoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Hozzátették, valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte, és az pontatlanul fogalmazott. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigálták, és a brit fél számára is egyértelművé tették, nem akarják hazahozni a lovakat. Azt szeretnék, hogy a két kiváló ló továbbra is a magyar-lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok méltó nagykövetei legyenek, fogalmaztak. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Végül az időjárásról. Holnap a front hullámot vet fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Délután 16 és 27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak. A lélek útjain.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetlánk Fesztivált augusztus 29-én Magyarország megújulásáért a Mária Remeteik egy templom parkjában. Az eseményen előadások, imádságok és dicsőítés várta a híveket. Az előadók között volt Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános, az Egri Szeminárium volt spirituálisa, aki korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanított. Előadásának első részét sugározzuk. A felvételt az EVTN televízió rögzítette.
7: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nek a két elmékedésnek a címe a gonosznak a működése és a lelki harc, ami persze szorosan összefügg a kettő egymással. Ott szeretném kezdeni, hogy amikor a gonoszról van szó a mai világban, a legtöbb ember már nem hisz benne, sokszor a vallásosak sem. Vagy valaki olyan szinten, hogy van gonosz, de ki lent van a pokolba, ki tudja hányan vannak, majdnem az egyfajta ilyen ő a mi barátunk, aki ott van az ördög csárda, Lucifer, pizzázó, meg a Mikulás mellett ott van, mint ilyen krampuszok, de gyakorlatilag csúnyák, de jóságosak, nem kell tőle félni. És tulajdonképpen ez a fajta mentalitás annak kedvez, hogy az ördög legnagyobb ravassága, hogy elhiteti velünk, hogy ő nem létezik. És nem csak a létezésről van szó, hogy létezik vagy nem, nem csak elméletben hiszem, hanem azt is, hogy működik-e, tud-e működni, vagy nem tud működni. Milyen hatalma van a világban, és az ő hatalma mitől függ. Tulajdonképpen ez az alapvető kérdés, hogy mennyire foglalkozunk ezzel, vagy mennyire tudjuk. Azt is leszeretném még az elején szögezni, hogy most imádkozunk, van sokféle jámborság, ima forma is, és ezek mind nagyon fontosak, hiszen ebből születik az élet. Azonban nagyon fontos az egyfajta ilyen teológiai tudás is, mert Gábriel Tamort atya írja is, hogy nagyon sok keresztény babonás. Tehát van egyfajta lelkiség, nincs tiszta tudás mögötte, hogy most ki is a gonosz, mit tud, mit nem tud, valaki nem fél tőle, van, aki sokkal jobban fél tőle, mint aminek lenni kellene. Ezért fontos, hogy egy világos tudást legyen mögötte, azt, hogy ki is a gonosz, hogyan működik, és persze a gonoszról önmagában nincs értelme beszélni, csak úgy, hogyha az Istennek a fényében beszélünk róla, hogy a gonosz is létezik, de természetesen maga az Istennek a jelenléte, ő a lényeg. A katolikus egyház katekizmusa tanítja, hogy tiszta és világos tanítást kell adni a sátán és a démonok létezéséről, szándékairól, természetükről, működésükről és az ellene vívott harcról. Persze a két előadás kevés ahhoz, hogy ezt mindent elmondjak róla, de szeretnék azért egy jó összefoglalást adni, és legfőképpen, hogy a fő motivumokat kiemelni, és hogy a lelki harcban mire kell vigyázni, meg világosan látni az erőviszonyokat is, hogy mi hol vagyunk, milyen fegyvereink vannak, és azok egyáltalán mire valók, vagy valóban működnek-e, vagy nem működnek. Amikor a gonoszról van szó, a Szentírásban nagyon sok helyen le van írva, tudjuk már a Teremtés könyvében a bűnbeesés története, ahogy a gonosz megkísérti az első emberpárt, és ott nem tud mit csinálni vele, nincs hatalma, ott hazudik, az első emberpár elhiszi, és a hazugság következménye lesz, hogy nem bíznak az Istenben, esznek a fáról, de itt a bizalmatlanságon van a hangsúly, esznek a fáról, és ez az ősbűn. Nem a kísértés, nem a gonosznak a jelenléte, a gonosz nem tudott velük csinálni semmit, nem szállta meg, nem bántotta őket, semmit nem tudott, idézőjelbe csak hazudni. De ez a hazugság az egész emberiség életét más irányba vitte, és ha nincs a megváltás, akkor az örök kározat lett volna az osztályrészünk, és mondhatnánk, hogy csak egy hazugság, és mennyire el tudja vinni az emberiséget, el tudja vinni az Istentől. Ezért mondja Jézus, így nevezi a gonoszt, hogy a hazugság atya, aki kezdettől fogva gyilkos. De nagyon sok más megnevezés is van a gonoszról, mert nagyon sok idézet, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, például aki a gonosz, aki éjjel-nappal vádol minket, vádolja az Isten követőt, gondoljunk Jób könyvére is, ott is a gonosz úgy jelenik meg, mint vádló. Aki a keresztényeket, persze akkor mi nem keresztényekről beszélünk, az Isten hívőket vádolja, hogy persze, hogy szeret téged, de csak azért, mert megéri neki, haszna van belőle. Ez a lényeg a kísértésnek. De ha elvennéd a szeretteid, ha elvennéd az egészségét, ha elvennéd tőle mindazt, ami a, úgymond a karrierjéhez szükséges, akkor átkozna téged. És az Isten megengedte neki, hogy ezeket mind elvegye Jobbtól, de viszont ő akkor is kitartott az Isten hit mellett, és hűséges maradt hozzá, és nem lázadt fel az Isten ellen. Tehát a főbb kísértések ilyen szinten jelentkeznek meg, hogy a gonosznak a legfőbb tevékenysége, hogy elválasszon bennünket az Istentől. Gábriel Amort atya mondja, össze is foglalja tulajdonképpen, hogy a 2000 év alatt az ördögűzésnek milyen hagyományai voltak, vagy mennyire voltak intenzívek, tehát Jézus korában egyértelmű, Jézus nagyon sok ördögöt kiűzött, még az ősegyházban is jelen volt, később még a nagy misztikusok is, akár gondoljunk, hogy 1500-as évek közepén járunk, ott van Szent Ignác a lelki gyakorlatos könyvben, sokszor beszél a lelkiekről úgy, hogy milyen imaformát kell követni, ebben az állapotban mi várható az Istentől, a gonosz hogyan támad, tehát a gonosz bele van szőve, hogy ő folyamatosan ott működik az életünkben, és hogyan kell rá tekinteni, hogyan kell imádkozni, mit kell tenni, hogy előre haladjunk. És szinte ez a misztikusok számára ez egy természetes megfogalmazás volt, utána valahogy ez úgy háttérbe szorult. Amott, hogyha írja azt is például, hogy emlékszünk vissza a tanulmányaink, hogy az inkvizíció, meg itt a boszorkány égetések, hogy ahol volt ördögűzés, ezt gyakorolták, azokon a helyeken nem volt ilyen boszorkányégetés, meg ilyenek. Ahol nem volt ördögűzés, vagy nem a gonosz ellen imádkoztak, ott viszont annál több. És ő írja, hogy emberek, ahol nincs ördögűzés, vagy nem beszélnek a gonoszról, nem látják meg a helyét a világban, ott az emberek egymást démonizálják. Akár úgy is, hogy most akár pártokat is, meg különböző korosztályok, de nemzeteket, népeket, gondoljunk akár a Auschwitz-ra, vagy ezek a koncentrációs táborra, a nagy népirtásokra, háborúkra, amikor nagyban démonizáltak embereket, népcsoportokat, meg sokszor hovatartozás, akár vallási, felekezeti, és igazából nem lett megfogalmazva, emberek egymást démonizálták, vagyis azt mondták, hogy ezek az emberek gonoszak, ezek rosszak, veléig romlottak, és ahol viszont a gonosz imádkoztak, hogy a gonosz takarodjon el, ott gyakorlatilag nem az ember démonizálták. És most megint tényleg csak ilyen nagyon nagy áttekintés, gondoljunk a nagy egyház szakadásokra, ott az egyház történelem leírja, hogy hogyan közösítették ki egymást, vagy a reformáció, ott is, hogy az egyház szakadás, utána később is, illetve van a katolikus egyháznak a bűnei, akkor a protestáns, a kialakultak az új közösségek, egyházak, le van írva a folyamat, a ki volt a hibás, most ők valóban reformátorok voltak, vagy igazából elszakadtak, és hogy egy személyről nincsen szó ezekben a leírásokban. Voltak ott emberi bűnök, gyengeségek, bizalmatlanságok, nincs szó arról, hogy még valaki vagy valakik ott voltak, aki a legjobban akarja a szakadást, hiszen Jézus ezért imádkozott, hogy egyek legyenek. Ez pedig a gonosz lélek. És ezt jelenti az, hogy amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy álljunk meg, kezdjünk el imádkozni, mert mindenki tudnánk egymásra mutogatni, hogy kinek milyen bűne van, de gyakorlatilag ez szakadáshoz vezet bennünket, ami Jézus akaratával ellenkezik. Ezért kezdjünk el imádkozni, most ne veszekedjünk, ne szakadjunk, ne csináljunk semmi, imádkozzunk, mert ez ment meg bennünket. Sokszor idézem második János pápát, a Rosarium Virginis Maria, ami a rózsafűzérről szól, ott a végén van szó a családról, és ott is leírja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, azok a családok együtt maradnak. Ott nincs válás. És ennek is az a lényege, hogy tudnánk egymásra mindent mondani. Vagy aki már látott ilyet, vagy benne volt ilyen tragédiákba, ott is, amikor nem imádkozunk, hogy a gonosz takarodjon innen, akkor a családtagok, és benne belsze vannak, mert szülők, após, anyós, mindenki beszáll a ringbe, egymást démonizálják. Hogy te ilyen utolsó vagy, meg ilyen, meg olyan gonoszságot, ami objektíve biztos, hogy követnek el bűnöket, tehát azért is vesznek össze, azért van a feszültség, de egymást démonizálják, szinte olyanokat mondanak, amit már csak a démonra, az ördögről mondunk, olyan mély gonoszságokat. És megint mi történik? A gonosz megjelenik, aki mindig szét akar szakítani. A diabolosz eltávolít. És gyakorlatilag gonosz így súgja hazugságát, gerjeszt bennünket, és nem azt mondjuk, hogy álljunk meg imádkozni együtt, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, hanem egymásnak esünk neki, egymás bántjuk, a gonosz nevet a markába, és nem az, hogy álljunk össze, imádkozzunk és takarodjon innen, mert nem hívtuk, hogy itt legyen és takarodjon a kísértő, és vannak hibáink, gyengeségeink, de a másik nem gonosz, nem az ördögtől való, és valamit próbáljunk kihozni, imádkozzunk is az emberi segítséget. És azt hiszem, hogy most a 2000 év után is, nem csak a középkorban volt meg a boszorkányégetésnél, most már nem ilyen formában égetnek, de sokszor amilyen családokban, meg közösségben van feszültség, ha nincs is tűz, de szintén boszorkány égetések, olyan utálat, tragédiák, meg annyi minden baj van, hogy gyakorlatilag, hogy tragédiák, és megint egymást démonizálják, pedig imádkoznak, hogy a gonosz menjen el. És itt az egyház szakadások, a háború, családok, válások, lehetne sorolni, hogy amikor valami szétszakad, egy szeretett közösség szétszakad, és benne vannak az emberi gyengeség és a bűnök, de mindenképpen, hogy nem annyira, mint amennyire sokszor gondoljuk, és nem figyelünk arra, hogy van ellenségünk, akit jelen van kísért. És erre is mondja Francesco Bamonte, az ördög legnagyobb ravassága, hogy elhiteti velünk, hogy nem létezik. Ha gonosz nem létezik, akkor tényleg te vagy az ördög, te vagy a gonosz. De elhiszem, hogy a gonosz létezik, akkor a másiknak vannak gyengeségei, ugyanúgy, mint nekem, de van nekünk Urunk Istenünk, és takarodjon innen, aki minket össze akar uszítani. Apróságnak tűnik ez a megkülönböztetés, de gyakorlatilag lényeges abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Egymásnak esünk, vagy imádkozzunk. Második János Pál pápa írja, aki tagadja a sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Vagyis ez nem csak egy ilyen habatort, egy elhiszem, nem hiszem, hanem olyan szempontból is lényegi, hogy a sátánnak a kísértésie miatt van az ősbűn, annak a következménye az örök halál, meg a mindenféle szenvedés, ami van a világban. Jézus, amikor megváltott bennünket, megtörte a halálnak a hatalmát, megtörte a sátánnak a hatalmát, és megszabadított bennünket, és megnyitotta az örök élet kapuját. Tehát Jézus, amikor valaki nem hiszi a megváltásnak a lényegét, hogy Jézus mit tett, akkor igazából a megváltás is, hogy nem is nagyon lehet vele mit kezdeni, hogy most az mire volt jó, hogy Jézus meghalt értünk. Ki győzött le? Vagy nem is volt kit legyőzni, hanem egy szép gesztus volt, hogy meghalt helyettünk és szenvedett. És onnantól kezdve, amikor fiatalokat is kérdezek, amikor ezzel nem tudnak mit kezdeni meg a bűnnel, akkor értettem meg, hogy igazából a szentmisére járás, az tényleg csak egy olyan felesleges dolog, igazából nincs miért. Nincs bűn, nincs gonosz, akkor Jézus a megváltó, de mit váltott meg? Gyengék vagyunk, hát majd megbánjuk, ha megbánjuk. Ha megérdemli a másik, akkor még kérek tőle bocsánatot is. Nincs értelme, hogy a másikkal kibéküljek, mert nincsen bűn, csak igazából emberi gyengeségek vannak. Amikor a gonoszról beszélünk, egyrészt van a Szentírásnak a tanítása, hogy a gonosz kicsoda, micsoda, látjuk a Szentírásban és az ő gonoszságát, hogy Jézus megkísérti a pusztában, tehát hogy milyen aljas módon hazudik, meg a legfőbb célja, hogy az emberek elkárhozzanak. Nem kevesebb, hogy az Istenben ne bízzanak, eltávolodjanak tőle, amikor meghaljanak, jussanak a pokolba, és ezáltal akarja megalázni magát az Istent, aki őt letaszította. Tudja, az Istennel nem tud mit kezdeni, neki semmi hatalma nincs, de a teremtményeit hazugsággal elvinni, és a kárhozatra vinni. Tehát a sátán úgy jelenik meg, mint aki rossz, aki a gonosz, aki tényleg a gyilkos, kezdetől fogva gyilkos, a hazugság atya. Azonban, amikor a világra tekintünk, a gonosz már másképp jelenik meg. Sokszor beszélek erről, aki lehet, hogy valaki ismeri, az úgynevezett Baphomet figura. Ezt tulajdonképpen egy francia ember alkotta meg az 1850-es években. Ő nem a gonoszt akarta megformálni, hanem tele szimbólumok, egy kecskefejű, denevérszárnyú, tele szimbólumok egy ilyen figura. Később a sátánist, úgymond egyházak felvették ezt, és ez lett úgy a hivatalos szobruk, a sátánista úgymond templomokban és az oltár mellett ez a figura van jelen, tehát nem az a szarvas, vasfilás, ez főleg ilyen ördögcsárdákban ábrázolják így, hanem ez a Baphomet figura, és hogy ennek a jelentése, hogy az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Ez a gonosznak a hivatalos neve, nem az egyházi, hanem a másik oldalon. Az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Mi van ennél szebb név? És emberek hivatkoznak is arra, hogy itt a különböző vallások egymásnak ettek, így az iszlám, gondoljunk a török időkre, amikor jöttek és harcoltak, meg a pápák is, amikor imádkoztak, 5. Szent Pius is, meg amikor itt a Magyarország felszabadítása, Bécs felszabadítása, 11. Ince pápa, és hogy gyakorlatilag az egyház imádkozik a más nép ellen, meg hogy győzzön, meg hogy legyőzze az iszlámot, de sokszor az egyházak között is, a felekezetek között is, a reformáció idején, az a gája rabság, tehát nagyon sok ilyen csúnya dolog, sivatkoznak arra, hogy a vallás megossza az embereket, de eljött a mi szabadítunk, az új úr, az új atya, a Bafomet. Detroitban van az első ilyen hivatalos szobra, és ott úgy is van ábrázolva, hogy ott van két gyermek jobbról, balról, és mint a szentképeken szoktunk látni, hogy néznek fel Jézusra, ugyanazzal a gyermeki arccal, meg derűvel, meg csodálattal néznek fel rá az új atyára, a Bafometre, aki már nem ilyen vallásháborúk, meg ilyen szinten működik, meg hogy ki katolikus, ki milyen felekezetű, hanem ő már mindenek fölött álló, az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Tulajdonképpen ez már majdnem a földi mennyország, amit utána az okkultizmus kínál nekünk, a harmónia, a béke, az univerzummal való egység, meg különböző ilyen zavaros megfogalmazások, vagyis a megfogalmazása szép, de ami mögöttem van, azt senki sem tudja megragadni, vagy Szolojov szerint, ha az Antikrisztus könyvet írna, ez lenne a címe, egyenes út a békéhez és a világ jólétéhez. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik fel, mint a világosság angyala, aki békességet akar, aki jóságot, aki megengedő. Gondoljunk bele az első kísértésre is, amikor a gonosz így nyilvánul meg, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy egyik fáról sem mehettek. És hogyha tudja az Isten, hogy amikor ennétek, akkor olyan hatalmatok lesz, mint az Istennek. Jaj, de jó, hogy találkoztatok velem. A gonosznak, amikor kísér, sokszor a hangja sokkal kedvesebb, mint Jézus. Furcsának tűnik, mert Jézus mit akarsz, mit tegyek veled. Ott vagy a megtérése hív bennünket, aki utánam akar jönni. Tehát határozott, férfias, egyenes felszólítás, és ő nem ilyen el akar bennünket valamilyen édességgel, vagy valamilyen mézes-mázas dologgal csábítani, ő világosan, egyenesen beszél. De abban is, hogy bízzatok bennem, én legyőztem a világot. A gonosznak a hangja meg nagyon sokszor ilyen csábító, kedves, kedveskedő, olyan nagyon jóságos. Tehát így jelenik meg a gonosz, mint aki a jót akarja. Idehozom már az okkultizmust is, ami jelen van, mint ilyen eszmei áramlat, ami több, mint egyfajta ilyen ideológia. Az okkultizmusnak igazából elég zavaros világféle formája van, de a lényegéhez tartozik, hogy az okkult azt jelenti, hogy rejtett tudás. Az ezotéria, hogy egy mester segítségével bejárni egy utat, ami által vannak beavatások közben, eljutok magához a megvilágosodáshoz. Ezt több helyen használják a megvilágosodottak. Sokszor a szabadkülönös beavatásnál is kezdve ez a illumináció, meg a megvilágosodás, ez egy fontos kifejezés. Helena Blavatsky, aki 1800-as években élt, ő a teozófia alapítója, volt egy ilyen folyóirat, hogy a Lucifer, ebből már látható az irányultsága, hogy merre tart, vagy volt a titkos tanítás, egy két vaskos könyv, és a második rész szinte az egész a gonoszról szól. És az okkultizmus tulajdonképpen az nem csak, hogy mert vannak ilyen boszorkányok, jósok, energiát hívnak le minden, tehát rengetegféle dolog van, akik ezen a pályán utaznak. Valaki nem is nevezi magát okkultizmusnak, hanem karizmatikus gyógyítónak, energiát hív le, kozmosz, mint a univerzummal egyesített, nagyon sokféle meghatározás van, de ez nem csak azt jelenti, hogy vannak ilyen praktikák,

0: teljesen új világkép, ez az ezoterikus világkép. De ez új világkép, emberkép, istenkép. Tehát teljesen más, mint a keresztény, emberkép, istenkép, meg világkép, egy teljesen új másra épül. Tehát nem csak praktikákról van szó, vagy a boldogsághoz hogyan jutunk el, hanem egy új világkép, ez az okkultizmusból fakad. És a különböző technikák által ezek az ember kapcsolatba kerül az új világképpel, és aki például nem járt, és nem is tudja, hogy most miben hisz. Valaki a lélekvándorlásban is hisz, meg a kereszténységben, és a kettő erősen üti egymást, tehát azt jelenti, hogy egyiket se érti, hogy mire való, vagy mire jó, és akkor ilyen zavaros dolgok jönnek ki belőle, ilyen szinkretista, ilyen vallás, ami szinkretista azt jelenti, hogy ilyen összeválogatom, mint a svéd asztalból. Egy kis szűzanya, turulmadár, van abban minden Szent István, emese, sokszor ezeket keverem, ezeket a pogány dolgokat, meg a keresztény dolgokat, és összehozok magamnak valamit, és utána még a sámán kultusz, meg úgy, mint az ős magyar lenne, de igazából már van abban sok mindent, amit belevettem, kihagytam, de gyakorlatilag Benedek pápa mondja, hogy ez az új pogányság nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyre erősebb. Ez a visszatérni az ősök vallásához, de nem csak olyan tisztán visszatérni, hanem gyakorlatilag ilyen szinkretista módon. Vagy láthatjuk, hogy a keleti vallások, de igazából általában van olyan is, de általában nem a keleti vallásokat veszik át, hanem elemeket. Ez tulajdonképpen olyan, mint amikor levágják a fejét, kiveszik a szívét, és újra csomagolják ilyen nyugati dologra, ahol van benne meditáció, van benne sok minden, csakrák, minden, és ilyen zavaros tanítás hozzá, megint univerzum erők, tehát egy ilyen újra piacra dobott dolgokról van szó, ami megint egyértelműen az okkultizmusnak a lényegéhez tartozik, és hogy gyakorlatilag ezáltal csinál nagyon sok kárt, és hogy a Baphometnek a fején, ezen a figurán ott van egy mécses, és ott van rajta a láng, ez a Lucifernek a fénye. És az Helena Blavatsky, akit már említettem, ő mondja, hogy az okkultista személy Lucifer fényénél látja a világot. Sőt, az okkultista személyeknek küldetésük is van. Tulajdonképpen úgy, hogy ők a megvilágosultak, és ezért a legtöbb ember, például akik itt vannak, nem akarok senkit bántani, de általában is remélem, hogy senki sem ilyen megvilágosult már ilyen értelemben, Lucifer fényénél, és az ilyen emberekre is rá kell erőszakolni a megvilágosodást, mert ők már látják a valóságot, egy új valóságot látnak, és Helena Blavatsky megfogalmaz, Lucifer fényénél látják a világot, és ez egy teljesen új világkép. Például ebben nincsenek polaritások, nincs jó és rossz. Tehát nincs különbség a kettő között a polaritások, és ide jegyzem meg, hogy itt az LMBTQ is, az van persze most ilyen lobby, meg felvonulások, ez a felszín, ez egy gyakorlatilag okkultista világkép, amiből az egész fakad. Ami a felszínen emberek jogokért küzdenek, de az alul gyakorlatilag, akik ezt alul mozgatják, ott egyértelműen gyakorlatilag az új világkép, a keresztény képnek a lerombolása, és hangsúlyozom, világkép, istenkép, emberkép, tehát mindent, és egy teljesen új ezoterikus világkép, ahol nincsenek polaritások. Nincs férfi és nő, kicserélhetők, vagy nem is kell róla beszélni, tehát ezen a szinten nézve az LMBTQ egyértelműen az okkultizmushoz tartozik, és általában az okkultizmus, meg ezek a különböző ilyen szertartások, technikák, azok általában nem vallásként jelennek meg, hanem gyógyításként.
1: Az elmúlt percekben Szabó József Miskolc diógyűri plébános az EGRI szeminárium volt spirituális a tanítását hallották korunk szellemi harcáról. Előadásának első részét sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezzel a lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. A műsort Tikovics Ernő szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Weber Tiborral beszélgetek, egy kedves zarándoktársammal, akivel jelenleg Csesztohovában vagyunk, és Tibor visszatérő zarándok. Kedves Tibor, ha mesélnél a kedves hallgatóknak, hogy hányadjára járod meg ezt a mostani zarándokutat, és miért fontos számodra ez az út?
3: Igen, 8. jól számolom, 8. alkalommal jövök el. 50 éves voltam, amikor először jártam meg ezt az utat, és a célom eleve az volt, hogy végig gondoljam a életem nagyobb felét, ugye, amit leéltem, és ezt az egész addig életemet letegyem a szűzanyja elé. És annyira mély nyomokat hagyott bennem ez a néhány nap, hogy ezek után úgy gondoltam, hogy rendszeresebben fogunk jönni zarándokolni.
4: Ez hát úgy ugye, látszik, hogy sikerült is.
3: Hát igen, most 2 kihagyás volt, de már őszintén nagyon készültem lélekben, hogy eljöhessek. És most ismét itt vagyok.
2: És hol hallott először erről a zarándokútról?
3: Hát talán az interneten néztem, vettem észre, vagy nem is tudom igazából pontosan vissza, nem tudok pontosan visszaemlékezni rá, de Csesztohova számomra azért volt emlékezetes, mert a kis Rókus kápolnába, ahogy a gyerekkoromban jártam, a Budapesten, a 8. kerületben, ott van egy kis Fekete Madonna kép a mellékoltáron, és ez valahogy gyerekként is nagyon izgatott engem, de akkor még persze nem foglalkoztam ezzel. És amikor később úgy olvasgatott az ember erről, meg történelemszakosként, ugye a történelmi dolgokról is, Lengyelország, Magyarország közös történetéről, akkor valahogy mindig rábukkantam Csesztohovára, és egyre inkább érlelődött bennem, hogy nekem ide el kell jönni, és nem turistaként, hanem zarándokként.
2: Szűzanya meghívta először erre az útra.
3: Igen, az én életemben mindig is jelentős szerepet kapott a szűzanya. Piarista diák voltam, utána nagyon fiatalon nősültem meg, alapítottunk családot, és valahogy olyan természetes módon csatlakoztunk először a Schönstatti családmozgalomhoz, ami egy Németországból Magyarországra érkezett, és itt most már meggyökeresedett hely, ahol tulajdonképpen az egyházat, mint a legkisebb sejtjében a családján keresztül szeretnék a családon keresztül megerősíteni, és nagy családosként itt a Mária tisztelettel ismételten találkoztam.
2: És itt ugye az út során beszélgettünk többször is, és két dolog van, ami engem önnel kapcsolatban megfogott. Az egyik, hogy nagyon szép nagy családja van, ami példaértékű. Erről szeretném, ha beszélne a kedves hallgatóknak. És azt mondta itt az út során, amikor elindultunk, és egy kicsit mindenki bemutatkozott, hogy a Jóisten önt és a családját a tenyerén hordozza. Ez a mondata engem nagyon megfogott.
3: Igen, azt ahogy mondtam, nagyon fiatalon házasodtunk össze a feleségemmel, és születtek sorba a gyerekek. Mi mind a ketten nagy családból is származunk, és sok gyereket szerettünk volna, és meg is adta ezt nekünk a Jóisten. Született 7 gyerekünk, de igazából 10 gyerekes szülők vagyunk, mert ahogy növekedtek a vérszerinti gyerekeink, úgy megszületett az a vágy bennünk, hogy még van bennünk erő, és családba fogadtunk 1-2, majd 1/3 és Down-szindrómás gyermeket egész kiskoruktól tulajdonképpen csecsemőkortól mi neveljük őket, úgyhogy ők is a mi családunk, nem tudok különbséget tenni a gyermekeim között, úgyhogy mi egy ilyen speciális 10 gyermekes család vagyunk.
2: Szívből gratulálok, és úgy gondolom, hogy ez nagyon példaértékű, és sok erőt és egészséget kívánok önnek és kedves családjának. És akkor visszatérve itt a néhány perccel ezelőtti felvezetőmre, amikor azt mondtam, hogy a Jóisten önt a tenyerén hordozza, önt és a kedves családját is, ezt hogyan érti?
3: Igazából ezt nap mint nap megéljük, hiszen mi is, amikor megszülettek a gyerekeink, akkor időnként bizony elég szerény körülmények között éltünk, és valahogy a Jóisten mindig adott pont annyit, amennyi kellett ahhoz, hogy tudjuk nevelni a gyermekeinket, és hihetetlen sok erőt kaptunk. Tehát úgy érezzük, és szerintem a feleségem is úgy érzi, hogy mi mindent megkaptunk a Jóistentől, amit egy ember megkaphat. A saját személyes életem tapasztalatában mindig az volt, hogy amikor válaszút elé kerültünk, akkor én szívesen választottam mindig a nehezebbnek látszó utat. Mert valahogy mindig az volt a jó irány, és az volt, ami meghozta a fáradtságnak a gyümölcseit is. Tehát ez a három kisgyerek, a feleségem azt szokta mondani, hogy ők a desszertek a végén.
2: És ők hány évesek?
3: Hát most már Máté 16, Evelyn 14, és hát 6,5 már el is múlt Júlcsika, aki a legkisebb, és ott nőnek a családunkban, illetve hát lassan ugye kirepültek a vérszerinti gyermekénk, és ők is családot alapítottak, úgyhogy a 10. unokánkat várjuk már.
2: Hát szívből gratulálok. Akkor tényleg elmondhatja, hogy a Jóisten nagyon nagy kegyelmet ad önöknek, és gondjukat viseli.
3: Igen, mindig van miért imádkoznom, és van miért ide elzarándokolnom. Mindig van persze kérés is, és mindig van miért hálát adni, hiszen sokkal többet kapunk, mint amennyit eszünkbe jut kérni.
2: És a kedves hallgatók ugye nem látják Tibort személyesen, de a harmónia, a nyugalom, a segítőkész szándék, és mindig ott van, ahol éppen lenni kell és segíteni kell, tehát végig a zarándok út során ezt tapasztalom, és ezt látom, és nagyon-nagyon nagy alázat.
3: Hát a zarándok úton mindenki testvér, tehát úgy megyünk, mint egy család, felelősek vagyunk egymásért, és segítjük egymást, így tudjuk jól érezni magunkat, és így tud az a 21 néhány ember, akit még sokszor, sok esetben ismeretlenül összefutott az életben, a végére egy csapatként mozogni, és egy családi, baráti hangulatban tölteni azt a kis szabadidőt, ami azért mindig van még az úton, az út mellett, és az út közben, a vég esténként.
2: Hát igen, ebben Tibor ön nagyon szépen tud példát mutatni és demonstrálni, hogy ez a kis csapat, ami most már lassan túl vagyunk, ugye az zarándok út felén, hogy próbál összekovácsolódni, és egy kicsit ilyen jó értelemben atyáskodó szerepet betölt, és tényleg próbál segíteni mindenkin és összetartani ezt a kis közösséget.
3: Hát azt gondolom, nem csak én, tehát mindenkinek megvan a maga erőssége, ami ez azért hamar kiderül.
2: Mindenkinek.
3: Így van, és akkor figyelünk egymásra, hogy ki mikor fárad el, ki viszi a zászlót, ki viszi a hangszórót, ki viszi a jelvényt. Tehát ez így természetes, meg próbálunk nyilván figyelni arra is, hogy senki ne legyen rosszul. Ha valaki fáradt, akkor inkább felküldjük a buszra, hogy ne legyen baj útközben. Tehát felelősek vagyunk egymásért erre az időre, amikor együtt zarándokolunk.
2: És ön ezt nyitott szemmel, gondolom rutinja is van, és tényleg mindig a kellő helyen ott van, és és ott segít, ahol tud. Hát köszönjük szépen, és reméljük, hogy ezt a Jóisten sokáig meg tudja tartani, hogy részt tud venni ezen a zarándokúton és egyéb zarándokutakon, illetve szent helyeken. Hát ugye itt sikerült egy picit bemutatni Tibor életét, hogy édesapaként, nagy családként nagyon szép élete van, és nagyon sok felelősség hárul rá. A hétköznapi életben mivel foglalkozik?
3: Alapvetően én könyvtártörténelem szakot végeztem, és az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgoztam életem nagyobbik felét, és nagyon hálás vagyok, és igazából majdnem mindent ott tanultam, ami az életem praktikus részét jelenti. Tehát ugye a gimnázium után nem sokkal oda kerültem már, tehát az életemben nagyon meghatározó volt. Egészen 2010-ig dolgoztam ott, és 2010-ben fölkért a kőbányai, akkor győztes polgármester, D. Kovács Robert Antal, hogy legyek az egyik alpolgármestere. És így hát egy kis pályaváltással, ugye előtte már voltam azért nem főállásban, külső bizottsági tag, meg önkormányzati képviselő.
2: Tehát volt némi rálátása a hivatali életre?
3: Hát igen, mert elég sokáig ugyan távol tartottam magam mindentől. A Nagycsaládosok Országos Egyesületében voltam csak országos választmányi tag, de ahogy nőttek a gyerekeim, úgy gondoltam, hogy azért lehet, hogy én nagyon jól meg vagyok a politika nélkül, meg vagyok a közélet nélkül, de akkor olyan emberek által irányított közéletbe fognak kerülni és felnőni a gyerekeim, amit én átengedtem azoknak, akiknek esetleg egészen más elképzelései vannak, akár a családról, akár a gyerekekről. És egy idő után úgy éreztem, hogy felelős vagyok azért, hogy a gyermekeimet nem csak világra segítettük és önálló életre keltek, hanem egy kicsit felelősek vagyunk azért is, hogy milyen világból nőnek föl.
2: Ez így van.
3: És hát igazából ez az, ami egy kicsit ebbe az irányba sodort, és így az önkormányzatban végül is vállaltam szerepet. A magasabb vagy e fölötti politikát nem nagyon szeretem. Úgy gondolom, hogy ez még az a szint, ahol az ember önálló és felelős döntéseket tud hozni, és nem kell akár országos érdekek miatt is, vagy politikai érdekek miatt a saját véleményében szembe forduljon, vagy kerüljön alkalmasint akár.
2: Hát szívből gratulálok, hogy ezt a szép hivatást tudta választani, és hogy gondolom ebben a kedves felesége és a családja támogatni tudja.
3: Hát igen, természetesen a feleségem mindenben támogat, azt szokták mondani, hogy igazából a hátteret azt egy feleség tudja megteremteni. Én is igyekszem természetesen részt venni otthon mindenféle munkában, ami egy nagy családban előfordul, tehát a mosogatástól, a takarításig, a pelenkázástól, a többig, és ő meg támogatott engem, hogy az életem másik felén, ugye a hivatásomnál is, meg a önkormányzati munkámnál is nyugodt hátterem lehessen. Természetesen nem mondom, hogy minden gyerekem mindig egyetért akár önkormányzati döntéssel, akár egyéb döntéssel, de én úgy igyekeztem úgy nevelni a gyermekeimet, hogy saját gondolatuk legyen, saját akaratuk legyen, és el kell fogadnunk szülőként, hogy a gyerekeink bizonyos esetben bizonyos dolgokat másképp látnak, hiszen amikor fiatalok voltunk, mi is sok esetben radikálisabbak voltunk, meg másképp láttuk a világot, mint amikor régebb óta fiatalként éljük az életünket, és egyre többet tapasztaltunk, és látjuk sok esetben a sok évvel későbbi következményeket is, vagy megérezzük azokat, amiket nyilván egy fiatal még nem lát, és nem gondolja, hogy valami rossz kezdet, az egy egészen katasztrofális végeredményt is okozhat.
2: Kedves Tibor, kérem beszéljen még a jövőbeni céljairól, terveiből, mind a család életben, mind a munkája során.
3: Köszönöm, hát idén töltöttem be a 60. évemet.
2: Hát a jó Isten éltes, sokáig erőben, egészségben.
3: Néhány napja, tehát az ember, amikor eljön ide, akkor végig gondolja, hogy azért a könnyebbik és szebbik felét az életének leélte.
2: De szép, népes család.
3: Nagyon, tehát azért mondom, hogy tehát azt gondolom, hogy éppen azért, mert ennyire gyorsan elszaladt és szép volt, az ember elgondolkodik azon, hogy nem biztos, hogy mindig ilyen könnyű lesz minden, hiszen szeretnék még sok évig eljönni ide, hálát adni, esetleg más zarándoklatokon is részt venni. A család meg remélem, hogy folyamatosan bővülni fog, és hát készítjük a következő asztaltoldót, mert lassan kezdjük kinőni a ebédlőasztalunkat, és azért havonta egyszer legalább vendégül látjuk az egész családot, aki csak itthon van. Úgyhogy szerintem az éveim a család szempontjából teljesen nyitottak is. Azt gondolom, hogy reményeink szerint egyre több unokával fogjuk járni, még amíg van erőnk kirándulgatni, meg a közös dolgokat építeni. Az önkormányzat...
2: Bocsánat, még itt a családnál megkérdezhetem, igen, hogy hány fiú és hány lánygyermeke van, illetve az unokák?
3: Igen, alapvetően 5 fiam volt, és 2 lányom volt, és aztán amikor a családba fogadtuk, illetve örökbe fogadtuk a Down-szindrómásokat, akkor
2: ez módosult.
3: Ez egy kicsit módosult, javult a lányok javára, hiszen 1 fiú és 2 lányjal bővültünk, úgyhogy egy kicsit próbáltuk kompenzálni, de hát ez teljesen váratlanul volt, tehát semmi.
2: És az unokák?
3: Hát az unokák is vegyesen vannak, egyelőre még több a lány, mint a fiú, de én azt gondolom, hogy ez én mindig azt szoktam mondani, hogy egészséges legyen, és fiú legyen, vagy lány, de ezen túl semmi más elvárás is vágya nincs az embernek. És hát mi nyitottak vagyunk egyébként, hiszen a gyerekeim is megtanulták azt, hogyha valaki valami nehézséggel születik, és valamiben segítségre szorul, hiszen a 3 pici Down-szindrómás, akkor sem kell kétségbe esni, hanem akkor ez egy másfajta feladatot hoz az ember életében, másfajta örömökkel, másfajta nehézségekkel, de mindig az öröm oldala is megjelenik nagyon hangsúlyosan.
2: Ami rengeteg erőt tud adni és feltöltődést.
3: Igen, tehát szerintem a családból lehet a legnagyobb erőt meríteni, és a gyerekeinkből lehet a legtöbb erőt meríteni. Tehát amikor nagyon fáradt, és érdekes pont ugye a sérült gyerekeinknél éltem meg, hogy ők annyira ösztönösek, és annyira nyitottak, és annyira bennük van a szeretet.
2: Hogy ez a feltétel nélküli szeretet.
3: Igen, hogyha nagyon fáradtan az ember hazamegy, és leül közéjük, és úgy odabújnak hozzá, akkor az ember feltöltődik. Hirtelen úgy érzi, hogy az akkumulátort elkezdték tölteni, és pillanatok alatt újból erőre kap. Tehát ez tényleg hihetetlen érzés, csak az élheti meg, aki ilyen helyzetben volt, mert ezt nem lehet elmondani. Nyilván az életem másik felén, az önkormányzati munkánál ott sosem lehet tudni, hogy a választások mit hoznak, tehát ott tudomásul kell venni, hogy az emberek, a kőbányaiak, a választók eldöntik, hogy mi legyen, én ebben a dologban kicsit fatalista vagyok, tehát azt gondolom, hogy akár így, akár úgy döntenek, az én személyes életemben nem fog törést okozni. Én készen állok arra, úgy adódik, hogy visszamenjek a kézirattárba. Nagy örömöm lenne, ha hivatalosan megvan még a státuszom, de ha ott újból gyökeret tudok verni, és szívem szerint a raktárba, ahol kezdtem, a kéziratok között fejezném be ebben az esetben, hogyha a választók úgy döntenek, az aktív életemet, vagy a munkaviszonyomat, és ettől még ugyanolyan boldog ember lennék, mint hogy alpolgármesterként fogom megtenni ezt. Én azt gondolom, hogy az életben mindig nyitottnak kell lenni. El kell tudni fogadni olyan döntéseket, amiknek nem mi vagyunk a birtokában.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom továbbra is, hogy nagyon sok zarándokúton tudjon részt venni, és a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom önre és kedves családjára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökelmen nagyon szépen köszönöm!

0: Kedves hallgatóink, Weber Tiborral Hajdú Mária beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhét óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem ma reggel. Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az Egyek és Hortobágy közötti területen. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat, a tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le, áll a közleményben. Holnap különleges látványra és helikopterek feltűnésére számíthatnak azok, akik Varbó és a Varbói tó környékén járnak. A nagyszabású gyakorlaton egy rendkívüli erdőtűz felszámolását szimulálják, melyben földi és légi egységek is részt vesznek. Helikopterek jelenhetnek meg a térség felett, a földön pedig tűzoltók és más beavatkozó szervezetek dolgoznak majd. Aggodalomra azonban nincs ok, szeptember 11-én nagyszabású, valósághű erdőtűzoltási gyakorlatot tartanak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A szeptember 11-i eseménnyel zárul a kockázatok csökkentése a légi tűzoltás földi kiszolgálásának fejlesztésével foglalkozó Ergodik elnevezésű projekt. A helyszínt nem véletlenül választották, a Varbói tói és környéke adott hont annak a komplex gyakorlatnak, amelyen valósághű körülmények között mutatják be az elmúlt időszakban megszerzett tudást és az új technikai eszközöket. A forgatókönyv szerint egy komoly erdőtűz kezelését kell majd megoldaniuk a résztvevőknek, ennek során mobil oltóvíztározó medencéket telepítenek és töltenek fel, végrehajtják a földi oltási feladatokat, miközben a helikopteres beavatkozás kiszolgálását is gyakorolják. Mindez azért különösen fontos, mert egy nehezen megközelíthető erdőterületen kialakuló nagyobb tűznél egészen más körülményekkel találkozhatnak a tűzoltók, mint egy települési kár esetnél. Sajtóértesülések szerint Magyarország visszakérte a brit királynak koronázási ajándékként átadott két lovat. A két magyar tenyésztésű lipicai lovat Nelsont és Ivekót a szilvásváradi ménesből választották ki harmadik Károly számára. A lipicai lovak visszakéréséről szóló magyar kérés diplomáciai zavart okozott, ám az ügy rövid időn belül újabb meglepetést hozott, írja a bon.hu. A Hír TV videója szerint a Tisza kormány visszakövetelte a brit uralkodó koronázására ajándékozott állatokat. Az Origó beszámolója szerint a magyar agrártárca állítólag határozott hangvételű levélben kérte a királyi udvartól, hogy a két lovat küldjék vissza a szilvásváradi ménesbe. A kérés meglepetést kelthetett Londonban, hiszen nem kölcsönadott, hanem koronázási ajándékként átadott állatokról van szó. A brit sajtóban megjelent értesülések diplomáciai zavarról írnak. A legfontosabb kérdésre továbbra sincs válasz. Miért kérte vissza Magyarország harmadik Károly lovait? A történet végül úgy zárulhat, hogy Nelson és Ivekó maradott, ahová eredetileg szánták őket. A londoni magyar nagykövetség az Origo által idézett közlésben azt írta, hogy az ügy rendeződött, és a lovak az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Királyságban maradnak. Javában zajlik a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nemzetközi filmek bemutatójával, Dél-Afrikától Azerbajdzsánon át Kínáig. A programon sor kerül a legújabb magyar filmek országos bemutatóira is. Holnap este 8 órától a Csengei Kertben 30Y koncert lesz, holnap 21 órától a Pressburger teremben vetítik a Földszint című filmet, szombaton 20 órától a Csengei Kertben a Kis Csillag lép fel, közben pedig számtalan hazai és nemzetközi filmet nézhetnek meg. 5. alkalommal rendezték meg szeptember 5-én és 6-án a Rákóczi Fesztivált Borsiban, a felújított Rákóczi Kastélyban. Az idei rendezvénynek különös jelentőséget adott, hogy 350 éve született a fejedelem. A fesztivál és a hozzá kapcsolódó programok célja a Rákóczi örökség ápolása, valamint történelmi és kulturális értékeink továbbadása. Ezt a küldetést szolgálja a Kastély 2021-es megújulása óta az intézmény munkája is. Dr. Diószegi Lászlót, a Borsi Rákóczi Kastély Központ igazgatóját hallják.
3: A kastély felújítása kor a minimális elvárás és program az volt, hogy a kastélyban helyet kapó kiállítást minél többen látogassák, nézzék meg, ugye Rákóczi kultusznak a továbbéltetése és egyáltalán felélesztése volt a feladat. És hát most azt mondhatom, hogy ez a Borsi Rákóczi Kastély, ez a felső bodrogköznek, sőt, mondhatom úgy, hogy általában a bodrogköznek, tehát a magyarországi bodrogköznek is a kulturális központjává vált. Nem csupán a mai rendezvény, a Rákóczi Fesztivál, amit most már 5. alkalommal tartunk meg, mutatja ezt, hanem azok a programok, amelyeket megvalósítunk, az, hogy itt most már gyermeknéptánc csoport van, kézműves foglalkozások vannak, vasárnapi iskola van, tehát egy olyan nemzetpolitikai centrummá vált a Borsi Kastély, amit talán még a elején nem tudtunk. A látogatóinknak a fele az szlovák nemzetiségű, nem csupán innen a bodrog közben, hanem távolabbi vidékekről is jönnek szívesen a szlovákok. Ennek ugye több jelentősége van. Az egyik az, hogy itt a szlovákiai tankönyvekben Rákóczi, ha egyáltalán be van mutatva, akkor egy kalandorként mutatják be, és ez a kiállítás ez helyre teszi ezt a téves történelmi szemléletet, amit egyébként a szlovák vendégek nagyon jól is fogadnak, tehát meglepődnek, és azt mondják, hogy na hát, ezt nem is tudtuk. A kastély helyreállításának a alapvető célja az én véleményem szerint az volt, hogy Rákóczit, aki az első magyar szabadság hős volt, a magyar történelmi szemléletbe, mondjam így, hogy helyre tegyük. Mert a tankönyvekben is, meg a társadalmi tudatban is 1848-al kezdődött a magyar szabadság harc, meg a szabadság törekvések, és ugye 56 volt a másik nagy példa. És azzal, hogy ráirányítjuk Rákóczira a figyelmet, azzal azt is bebizonyítjuk, hogy ez már 1703-ban a Rákóczi szabadságharccal elindult, és Rákóczi volt az első magyar szabadsághős. Ezt nagyon fontos tudni. Itt egyébként Kelet-Magyarországon, illetve a volt Rákóczi birtokokon ez nem olyan nagy különlegesség, hiszen itt még mindig nagyságos fejedelemként említik Rákóczit, de a Kárpát-medencében ez nem mindenhol így van, és az a célunk, hogy ezt a kicsit elfelejtett státuszt, ezt változtassuk meg.
2: Az elmúlt percekben dr. Diószegi Lászlót, a Borsi Rákóczi Kastélyközpont igazgatóját hallották. Folytatódik az Erpád utcai parkoló kialakítása Sátoralja új helyen. A beruházást már a kezdetektől két ütemre tervezték, az első szakaszban előkészítették és kővel borították a területet, most pedig a térkövezés, valamint a világítás kialakításának előkészítése következik. A munkálatok befejezésével összesen 74 parkolóhely áll majd rendelkezésre. Kracson Norbertet, a körzet önkormányzati képviselőjét hallják.
4: Önkormányzatunk 2023-ban eldöntötte, hogy a mögöttem található Árpád utcai régi lerobbant épületek helyén a jövőben parkoló kialakítását szeretnénk megvalósítani. Úgy terveztük már akkor is, hogy két ütemben célozzuk meg a parkolónak a kivitelezését. Tettük ezt azért, mert abban az időszakban nem lehetett tudni, hogy lesz-e erre esetlegesen valamilyen pályázati forrás, ezért eltökélt szándékunk volt, és figyelembe véve az önkormányzat anyagi lehetőségeit, hogy saját önerő felhasználásával is elkezdjük ezt a fajta munkát. Ezért is két ütemben gondolkoztunk, hogy egyszerre ne jelentsen az önkormányzatnak megterhelést ilyen jelentős anyagi kiadás. A második ütembe kerül kialakításra a végleges burkolat. Ez azt jelenti, hogy 74 személyautónak lesz parkolóhelye, 3 busznak. A 74 parkolóhelyen belül 2 mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra, 5 családi parkoló, ami egy kicsit nagyobb mérettel rendelkezik majd, és 2 elektromos töltő kút kialakítására alkalmas parkolót is ki fogunk alakítani. Megépül ebben a körben a közvilágításnak az alaptestje, tehát a csövezés, illetve azok a beton elemek, amire a jövőben szeretnénk majd reményeik szerint, ha lesz rá pályázati forrás, akkor abból, de eltökéltek vagyunk, hogy minél rövidebb időn belül, hogyha arra kerül a sor, akkor akár saját forrás bevonásával is.
2: Az elmúlt percekben Kracson Norbertet, Sátoraljaújhelyi önkormányzati képviselőt hallották. Nem csak az Erpád utcában zajlanak munkálatok, Sátoraljaújhely több pontján is folytatódik a közterületek rendezése és megszépítése. Megújul a városi ünnepségeknek és megemlékezéseknek is rendszeresen helyet adó Millenniumi Park, ahol a cél egy rendezettebb, átláthatóbb és esztétikusabb környezet kialakítása. A részletekről Nyíri Péter alpolgármestert kérdeztük.
5: Elkezdődött most már a térkövezés, a javítás, kiegyenlítés, egységessé tétel, az, hogy biztonságosan járható legyen, és hogy jól is nézzen ki. Következik még a gajazás, a veszélyes ágak levágása, vagy magasan lévő benyúló ágak levágása, hogy tisztább legyen a terep a magasban, a szemhatár fölött is, és természetesen a zöld felületnek a rendezése is megtörténik, a bokrok visszavágása, az elhanyagoltság megszüntetése, azaz összességében rendezetté, szépé tesszük ezt a teret. Akkor is mondtuk, hogy nem újul meg alapvetően, tehát nem lesz más a szerkezete, hanem a mostani állapotot megtartva tesszük szebbé, és azt hiszem, hogy lehet ezt a szót használni méltóbbá ezt a teret, hiszen itt van a központban. Akkor is mondtuk, hogy tulajdonképpen egy kulturális negyed közepén van, itt van a könyvtár, itt van a Kazinczy Ferenc Múzeum, itt van még 3 zászlórúd is, látjuk, hogy ezt majd használatba is lehet venni, például egy állami ünnepen, úgyhogy én bízom abban, hogy nagyon szép lesz ez a tér, és akkor mindenki megelégedésére szól. És azt is mondtuk, hogy most azért illetéktelen személyek is használják itt a padokat, hogyha átláthatóbb, tisztább lesz ez a terület, akkor reméljük, hogy ez megszűnik. Biztosan tompulni fog, az pedig aztán már a illetékes szerveknek, például a közterületfelügyeletnek a feladata, hogy teljesen megszűnjön itt például a padon fekvés, vagy egyéb nem idevaló tevékenységek végzése.
2: Az elmúlt percekben Nyíri Pétert, Sátoraljaújhely alpolgármesterét idéztük. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több teljegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Krész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Helyi termelők és kézművesek piaca várta az érdeklődőket a civil közösségek házában Egerben. Balogné Nagy Szilvia a Gyöngyösi Bugárpál Kórház SBO osztályának főnővére vehette át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját Siófokon. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetben. Ez a címe a Magyar Bioetikai Társaság konferenciájának, melyen az életvédelem kérdéseiről hangzanak el előadások. Ezek a mai adás témái, mondom a részleteket. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetekben, ez a címe a Magyar Bioetikai Társaság konferenciájának, melyen az életvédelem kérdéseiről hangzanak el előadások. A programról Rojkovics Bernadett, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke ad ismertetőt.
2: Az orvosi hivatás alapvető tényezője az emberi élet és az emberi méltóság védelme. Most ezt a közgondolkodás felé is valahogy nekünk terjeszteni kell, hogy nekünk első, legfontosabb a beteg érdeke. És ezt a beteggel egy konzultáció során tudjuk leginkább megértetni, és elmagyarázni neki, hogy milyen terápiák lennének megfelelőek, mi az, ami árt, hogy tudjuk az életét védeni. Ezek a kérdések leginkább az élet elején és az élet végén merülnek fel. A Magyar Bioetikai Társaság rendszeresen tart konferenciát. A bioetika az tulajdonképpen az orvosetikának egy formája. Az orvosetikánál egy kicsit több, mert a természetvédelemmel is foglalkozunk, meg egyéb kérdésekkel. És ezek az életvédelmi kérdések, ezek nagyon fontos szerepet játszanak. A tavalyi konferenciánkon az élet végéről, meg az eutanáziáról beszélgettünk, hogy hogy tudjuk az emberi méltóságot fönntartani, szolgálni az emberi méltóságnak az élet végén. Most az idén az élet elejé problémákról lesz szó. Ott is az élet védelméről és az emberi méltóságról. A konferencián témája az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetekben. Az emberi élet a természet törvénye szerint a fogantatáskor kezdődik, és a természetes halállal ér véget. Tehát mi ebben a periódusban próbáljuk az életet és az emberi méltóságot védeni. A jogi megközelítés az többféle lehet, a vallások szerint is többféle lehet az élet kezdetének az időpontja, de én, mint orvos és a természet tudománnyal foglalkozó, egyértelműen a fogantatástól kezdjük az élet védelmét.
1: Ismét szakmarket, termelői és kézműves piacot tartottak Egerben a civil közösségek házának udvarán. Az eseményen ma délelőtt őstermelőkről, valamint kézművesektől vásárolhattak egyedi készítésű árucikkeket az ide látogatók. A szervezők célja, hogy aki ide érkezik, ne csak megvásárolja a Heves megyei helyi termékeket, hanem személyesen is találkozzanak azokkal, akik ezeket készítik. A részletekről néhány őstermelőt kérdeztünk a mai rendezvényről. Elsőként Pető Korsoly, a termelői mészkészítő nyilatkozik a mészfogyasztás testünkre gyakorolt jó hatásairól.
3: Tarnamira Zaránkon vannak a méheink, és ott termesszük a mézeket. Ez a vállalkozás, ezt igazándiból, ezt a férje indította, úgyhogy ő valami olyat akart volna elkezdeni előállítani, ami tiszta és természetes, és innen jött neki az az ötlet, hogy akkor mézet szeretne előállítani. Nekünk csak tiszta mézeink vannak, akácmézünk van, vegyes mézünk, repcemézünk, napraforgónk, és propoliszt állítunk elő, valamint van sima lépes mézünk is. egy telephelyünk, egy tanyánk, igen, ahol a mézek úgymond telelnek, mert ahogy megkezdődik a szezon, akkor ugye ki vagyunk vele települve. Jelenleg 200 méh családdal rendelkezünk. A mézet szerintem a tiszta, jó minőségű mézet, azt az év minden hónapjába érdemes, nem csak az őszi hónapokba, mert nagyon jó immunerősítő. Tehát itt van az akácméz, ami ugye a felső légutakat fertőtleníti, erősíti. Van a vegyes mézünk, ami viszont ugye tele van különböző vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Nagyon szeretik a vevők. Van a repceméz, azt mi úgy hívjuk, hogy a gyomor doktora. Az nagyon jó gyomorfekére, refluxra nagyon szeretik. Valamint van a napraforgó mézünk, az viszont a mézek közül a legnagyobb gyulladás csökkentő. Nagyon szépen beállítja a vérnyomást, és csökkenti a koleszterint is. Még propoliszunk van, amit 100%-os alkoholba állítunk elő, az pedig nagyon erős gyulladás csökkentő, nagyon erős természetes antibiotikum, amit belsőleg és külsőleg is lehet használni. Nekünk csak tiszta mézeink vannak, nem keverjük a mézeket, nem ízesítjük, mert az ott elveszti a méznek a jó tulajdonságát. Használják tudatosan a mézet, és ha tehetik, akkor csak azzal édesítsenek mindent.
1: Most Nagy Mónika, a Visontai Harmonitea üzletvezetője adott bővebb tájékoztatást a vállalkozásáról.
4: Szabó Gyuri bácsi előadásán ott ültem, és beszippantott ez a világ, és a Gyöngyösi Főiskolán találtam magamat. Elvégeztem a gyógy- és fűszernövénytermesztői szakot és feldolgozóit, és szépen lassan jöttek a termékek, jöttek a növények, egyre többet ismertem meg, és szerettem meg szépen lépcsősen tényleg a legaljáról egy olyan világból, ahol nem fogyasztottam teát, és 40 évesen teljesen egy olyan új világ ez, amit ha az ember felfedez, és bele tud egy kicsit látni, akkor látja, hogy mekkora csodák vannak benne. És én ezt a csodát, és ezt a finom gyógynövény ízt szerettem volna megismertetni az emberekkel, odaadni nekik, hogy én megkaptam ezt a kincset, hogy ők is megkaphassák. A kakukkfű az első, amit én mondanék. A kakukkfű az végig kíséri az embert egészen pici csecsemőkortól a haláláig. Egy olyan fontos vírusölő gyógynövényünk, egy olyan erőt adó gyógynövényünk. A bátorság gyógynövénye a kakukkfű különben, és ez is már ott van a kis nevében. Tehát a jelentésében ez már magába hordozza, hogy mindenütt szükségünk van rá. Amikor egy babát hazaviszünk a kórházból, akkor ebbe a finom kakukkfűes vízbe, ha megfürdetjük, akkor csodálatos energiákat, meg erőt, meg fertőtlenítést, meg minden olyan jó dolgot adunk neki, ami az ő kis indulásához itt a világban nagyon fontos lenne. A szobánk levegőjét át tudjuk vele fertőtleníteni. Most jönnek a vírusos időszakok, amikor mindenki hazaviszi munkahelyről, óvodából, tömegközlekedésből. Ha egy fazék teját fölteszünk és párologtatunk a lakásba, már egészen más lesz. És ezt a teját este a fürdővízünkbe bele tudjuk tenni. Ha beleülünk bőrön keresztül, nagyon gyorsan bekerül a véráramlatba és segíti az életünket.
1: A folytatásban Bokor Gyuláné, Deméni kistermelő a füstölt húsok készítését ismerteti.
5: Gyerekkorunkban indult a vállalkozás, szüleim levágták a sertést, akkoriban még ugye fekete vágásnak számított, kimérték, egyik szomszéd, másik szomszéd, mindenki jött. Utána mink folytattuk, ugyanígy otthon tartottuk a jószágot, levágtuk, a felét eladtuk, mert sok volt egy, utána nekünk nem maradt, újat kellett vágni, és édesapámtól tanultuk végül, és ő indította annak idején, és azokat, amiket ő készített, ugyanazokat az árukat áruljuk, mink is ugyanúgy készítjük, sózzuk. Tehát a minden részét, a sonkától kezdve, a füstölt körön, füstölt csont, kolbász, hurka, szalonna, most kiegészítettük a grillkolbásszal és a cserkészkolbásszal, téli időben van véres hurka, májas hurka, rizses hurka, habálolt szalonna, de meleg időben nem hozunk piacra ilyet. Elég nehéz beszerezni a magyar fűszereket, mert az, ami nagyon nagy probléma. és minden saját géppel, saját kézzel, saját rizóval, minden saját. Csak a fűszerezés az, ami nehéz, amit egyik például a rizsával nagyon nagy gond van, mert hiába ugyanabból a helyről veszünk, nem olyan, hiába, tehát szenvedünk vele. Sok vevőnk van, nyári, téli időszakban különbözőek a árukészletek, mert nyári időszakban ugye a főt, a hurka, a kolbász, a bárolt szalonna, a májas hurkát, azokat nem gyártjuk, mert nem lehet piacra vinni, nincs olyan, akkor csak a füstölt termékek, majd most ősszel fog indulni a rizses hurka, sütőkolbász, a grillkolbászt is még folyamatosan fogjuk készíteni.
1: Balogni Nagy Szilvia a Gyöngyösi Bugátpál Kórház SBO osztályának főnővére vehette át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját Siófokon. A kitüntetés nem csak a több évtizedes elkötelezett ápolói munkának szól, hanem annak a példamutató precizitásnak és vezetésnek is, amelyel a Gyöngyösi SBO csapatát irányítja. A részletekről Balogni Nagy Szilvia díjazott főnővért tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Siófoki kongresszus, ami volt, nem először volt. Miért tartják fontosnak, hogy egy ilyen kiemelt rendezvényen adják át a szakmai elismeréseket, és mi volt akkor a első gondolata, amikor egy ilyen magas szintű kongresszuson kihívják a pulpitusra, és átadnak egy ilyen elismerést?
7: Számomra elég érzékeny kérdés, ez így emocionálisan, mert nyilván amikor ott ül az ember egy ilyen neves díjátadón, akkor azért nagyon sok minden lepörgött a fejembe. Ez az elmúlt három évtized, hogy honnan indultam, és hová jutottam el. És nyilván, amikor ugye az ember ott ül, akkor kicsit azt érzi, hogy most miért lett ő kiemelve, de végigvezettem a munkásságomat. Tudom, hogy nagyon sokan még megérdemelnék, de most ezt én kaptam egy elismerésképpen. És amikor ott ültem, és ment a ceremónia, és tényleg láttam azt, hogy mennyire arra érdemes kollégák vannak ezt, akik átvehették. Engemet is nagyon örömmel töltött el nyilván. Azt, hogy kinek köszönhetem ezt meg, ezt reggeltől estig sorolhatnám. Úgy tudnám összegezni, hogy amikor az egészségügyi szakképzőiskolába beléptem, onnantól kezdve azok a tanárok, oktatók, akik mellettem álltak, utána, amikor a Bugátpál Kórház kapuin átléptem, az első főnővéreim, az ott lévő kollégáim, az orvosok, és a mostani jelenlegi vezetés, a kollégáim, akik végig kísértek ezen az úton, és tényleg annyira

0: három gyermekemből kettő erre a pályára lépett. Tehát valahogy jól érzéssel töltött el az egész, és tudom, hogy ez nem egy lezárás, hanem valaminek a kezdete vagy folytatása.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Szeptember 9-én tegnap az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, az emberi méltóság, ajándék és felelősség. Leó pápa beszédében az emberi személy egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságáról elmélkedett, hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság magából a személy létéből ered, végső alapja pedig az, hogy az ember Isten képmására, Krisztus által és Krisztusra tekintettel teremtetett. Rámutatott arra is, hogy a méltóság az ember egészét átfogja, és különösen az értelemben, a lelki ismeretben és a szabadságban fejeződik ki. Végül arra buzdított, hogy az evangélium világosságával és erejével mindig mozdítsuk elő és védjük meg minden ember méltóságát. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. 14. Leó pápa videóüzenetben fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséges sújtóválságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Béke veletek, ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó üzenetében a nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videóüzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, melyek lelkipásztori prioritásaik központjába helyezték a fiatalokat. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. Szeptember 25-én és 26-án kerül sor a Pannonhalmi Főapátság nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciájára, amely ebben az évben az Úr szolgálatának iskolájában címet viseli. A kétnapos rendezvényt ezúttal a Világegyház és a teológiai kultúra kiválóságai tisztelik meg előadásaikkal. A konferencia egyik fő előadója Timothy Radcliffe bíboros, akinek alakját és gondolkodását Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát mutatja be a magyarkurier.hu-n. John Baptiste Basabora atya 2026. szeptemberében dr. Ternyák Csaba érsekatya meghívására evangelizációs körutat tart Magyarországon. Sopron, Nagykanizsa, Pécs, Mogyoród, Fűzérladvány, Miskolc, Eger. A körútjának állomásai szeptember 22-én Egerben az Életünk Krisztus közösség szervezésében tart imaestet. Budapesten a Boldog Meszlényi Zoltán templomban tartották meg szeptember 8-án este az Esztergom Budapesti Főegyházmegye hitoktatóinak Veni Sanctiát. Az ünnepi Szent Mise főcelebránsa Mohos Gábor Esztergom Budapesti segédpüspök volt. Homíliájában a hitoktatói hivatásról, a személyes tanúságtétel erejéről és a hitelességről beszélt. Mohos Gábor szent beszédében arra emlékeztetett, hogy a hitelesség nem tökéletességet jelent. A hit a bűnbánaton keresztül újra és újra visszavezet bennünket Istenhez. A püspök a Szent Leckéhez kapcsolódva Szent Pál apostol a rómaiaknak írt levelének vigasztaló üzenetét állította homiliája középpontjába. Mint mondta, amikor nehézségekkel küzdünk és a hétköznapokban bizonytalanság vesz körül bennünket, erőt adhat az apostol tanítása arról, hogy Isten saját elhatározásából választott ki minket. Isten maga elhatározta, hogy kiválaszt bennünk.

0: minket, hogy meghív bennünket, fogalmazott a segédpüspök, majd Szent Pál szavait idézte, akiket előre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá is tette, és akiket igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Hozzátette, mindez valamennyi hívőről elmondható, Isten előre ismert bennünket, és arra rendelt, hogy fiának képmását öltsük magunkra. Mohos Gábor a hitoktatást a pedagógusi hivatások között is egyedülállónak nevezte. Egyetlen pedagógus sem csupán ismereteket közvetít, hiszen munkája mindig nevelés is, amelyhez hozzáadódik a saját személyisége. A hitoktató azonban az ismeretek átadása mellett különösen is tanúságot tesz saját hitéről. A hitoktatói hivatás ezért hitelességet kíván. Ez szép, ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű követelmény. Az órán átadott ismeretek mellé a hitoktatónak oda kell helyezni a saját életét és személyiségét is, mindazt, ami benne az évek során kialakult és ami jelenleg is formálódik. Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták hagyományos országos zarándoklatát Mátra Verebély Szentkútra szeptember 19-20-án. Mindenképpen megőrzendő értéknek nevezte a kereszténydemokrata néppártot Semjén Zsolt pártelnök az Ultrahang YouTube csatornán tegnap megjelent interjúban. Kijelentette, nem az a cél, hogy egy picit erősebb ellenzéki pártként üldögéljenek a következő parlamentben, hanem hogy a polgári keresztény nemzeti oldal kormányozzon. A KDNP elnöke a párton belül évvégéig lezajló tisztújításról elmondta, meghallgatják a tagság véleményét, és először a helyi szervezetek vezetését választják újra, majd a megyei szervezetekét végül a megyei küldöttek döntenek az országos vezetésről. Arra a kérdésre, hogy újraindul-e a pártelnöki posztért, Semjén Zsolt felidézte, hogy 23 évig vezette a pártot, amelyért megtett mindent, amit meg lehetett tenni, és ezentúl is mindig a KDNP szolgálatára áll. Ugyanakkor akkor is visszavonult volna, ha megnyerik a választást, jelezte hozzátéve, legalább 10 éve építi azt a generációt, amelynek tagjaiból a kormányban az államtitkári kar állt a KDNP képviseletében. Generációváltásra van szükség, az a cél, hogy a megújult pártvezetés is a 40-es korosztályból kerüljön ki, ahogy ez a parlamenti frakciónál történt, foglalta össze, megjegyezve, erre kiváló emberek vannak. Szeptember 12-én újra megrendezik a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése a várva várt és a várhatlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órától indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Az Egri Szervita templom szeptember 19-20-án tartja a fejdalmas anya búcsút. A fejdalmas anya ünnepén 15-én kedden délután 16 órától a Jópásztor óvoda és a Fertejmesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz Szent Mise 17:30-tól. 19-én szombaton délután 3-tól kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8-tól dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét, az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes, aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános atya mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órától kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agabé is lesz. Mindenkit szeretettel várnak. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kávária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a vívitányi Szent Anna templomban. Mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai dalok címmel a gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián lesz rendezvény. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Elseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várják a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Mónus József harci cél és távlövő, többszörös világrekorder íjász, 1063 méter távolságra kilőtt nyilvesszőjével a napokban új világrekordot állított fel az Amerikai Egyesült Államokban. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József harci cél és távlövő többszörös világrekorder íjász 1060 méteres távolságra kilőtt nyilvesszőjével a napokban új világrekordot állított fel az Amerikai Egyesült Államokban. A siker Nevadában a legendás Smith Creek szárasztó medrében született meg, ahol a World Archery és a USA Archery keretében rendezett amerikai versenyen a világ legjobb távlövő íjászai mérték összetudásukat, hogy fellőjék magukat a világranglistára. Mónus Józsefnek ez sikerült is. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség, ahol bejelentették, hogy Torda Ilona ezentúl versenyalbizottsági elnökként a Magyar Kézilabda Szövetségben folytatja pályafutását. Torda Ilona 8 évig volt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnöke. Most őt hallják.
2: Most a Magyar Kézilabda Szövetségtől kaptam lehetőséget, mint versenyalbizottsági elnök van megbizatásom, és más területek is hozzám kerültek, úgyhogy ez az oka egyébként, hogy nem maradhatok tovább elnék, meg megkaptam az összes vármegyének a felügyeleti jogkörét, és ez így összeférhetetlen most már a vármegyei pozíciómmal. És igazándiból ez volt a váltás oka, hogy a nemzetközi karrierem most már egy olyan pontra ért el, amit most már csak így tudok megoldani, hogyha Magyar Kézilabda Szövetségben dolgozom.
1: Torda Ilona az elmúlt időszakban számos világversenyen dolgozott és képviselte Magyarországot. Ott volt például a kézilabda Európa-bajnokságon is.
2: Két nagy álmom van, az egyik egy Final Four, ugye, a férfi, most voltam legutóbb Kölnben, és ugye is vizionáltam is, hogy ez szerintem még előttem van, és nagyon szeretném, és hát az olimpia. Természetesen az az én igazi nagy álmom, hogy egyszer ki tudjak jutni az olimpiára, és ott képviselsem Magyarországot.
1: Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. Különleges volt a helyszín is, a bújtasító vízében úszhattak a nevezők, az eseményen korábbi olimpikonok is rajthoz álltak. Bazonyi Györgyöt a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör elnökét hallják.
3: Itt a hely szelleme, hogy Kovács Bütyök, Balco András, Mitró György, és még sorolhatnék néhány nevet, itt tanultak meg úszni. Engem ez lázba hoz, és bízom benne, hogy másokat is. Úgyhogy van vonzereje a bújtosítónak, maga a környezet az csodálatos. És remélem, hogy akkora vonzereje van, hogy itt nem állunk meg, hanem mondjuk 2027-ben megint összejövünk.
1: A résztvevőknek előbb úszniuk kellett a bújtosító vízében, majd a rekordtámpályán futhattak. A szervezők szerettek volna egy olyan sporteseményt létrehozni, amelyre a résztvevők nem csak az eredmény miatt, hanem az élmény kapcsán is emlékeznek majd. Ezért olimpikonokat is meghívtak. Zubor Attila Atlantában, Sydneyben és Athénban is indult a játékokon, most pedig az olimpiai váltó tagjaként állt rajthoz.
4: Hasonlóan talán egyszer Faddombariba voltam, de azt szerintem egy 20-25 évvel ezelőtt volt egy hasonló verseny, ahol nyílt vízen úsztam egy 400-500 métert. Irgalmatlan soknak éreztem, ugye sprinterként 100 méter fölött már soknak érezzük ezt a történetet. Úgyhogy sok-sok év után most van az első ilyen megmérettetés, mondjuk így.
1: Csapattársa a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella kajakos volt, aki ezúttal futást vállalta magára.
5: Nekünk a kiegészítő sportágunk hangsúlyosan a futás, úgyhogy én nagyon sokat futottam addig is, amíg kajakozó voltam. Azóta pedig, amióta már befejeztem, azóta meg rendszeresen futok a hétköznapokban is. Úgyhogy amikor az Olimpiai Akadémiától megkaptam a felkérést, hogy jöjjek, akkor kérdezték, hogy 5 kilométer menni fog, mondom, most értem be a 16 kilométerrel, úgyhogy igen.
1: A Magyar Olimpiai Akadémia legutóbb Nyíregyházán tartotta vándorgyűlését, most pedig ismét örömmel segítették a szervezők munkáját az olimpikonok érkezésével. Győr Béla főtitkát hallják.
6: Nagyon örülünk annak, hogy ők is így veszik azt, hogy szeretnének abból visszaadni, amit ők egyszer a sportból kaptak, és azt a szellemet is átörökítették, hogy főként ahol gyerekek is vannak a rendezvényen, hogy ott mindenképpen ott kell lenni, meg az, ahol népszerűsíteni tudják azt, amit ők is képviseltek egész életükben.
1: A Bújtosi Városliget tökéletes helyszíne volt a versenynek, számos sporteseményt tartottak már a területen. Tóth Imre önkormányzati képviselőt hallják.
0: Ez volt a kifejezett cél, hogy egy ilyen találkozási pont a sportnak, a nyugdíjasoknak, a sportot kedvelőknek, a fiatal korosztályoknak, a játszóteret folyamatosan fejlesztjük. Folyamatosan vannak itt események, és ez volt a cél, hogy egy ilyen kihasznált Bújtosi Városliget legyen tulajdonképpen a városnak.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Az MVM Dómban rendezendő VB-ről Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkárt hallják.
7: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Arena 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére. Egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
1: Vladán Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
8: Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki 3 világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt 3 fiatal, 14 éves, nagyon teljeséges úszónk, Betlen, Dávid, Sárkány, Zalán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlen Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50%+ fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb ország, a Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nemzet programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzölni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vízesportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
1: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dóm.
9: Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ez mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy Hajós Huszadát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig, hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten 2 év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és ez hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dómban.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Rózsa Füzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekbe megerősítsen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy fiatalember testi-lelki egészségéért és gonosztól való szabadulásáért kérjük a szűzanya égi pártfogását. Ugyanebben a tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának fia gyógyulásáért, és kéri további oltalmát életére, valamint kéri a közbenjárását unokaöccse testi-lelki egészségéért, és hogy emlékezete visszatérjen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: velünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy bükkábrányi család hálát ad a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért, és kérik további pártfogását, oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi, lelki egészségéért, és a gonosztól való megszabadulásáért, valamint imádkozzunk egész családja testi, lelki egészségéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: okol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy hallgató hálásan köszöni a Jóistennek és a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, és kéri azt továbbra is gyermekeire és unokáira. Valamint a Jóisten segítségét, a szűzanya közbenjárását kéri egy ismerőse mielőbbi gyógyulásáért és a világ békéjéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk azért, hogy a közéletben az élet kérdéseiről Isten akarata szerint folyjanak a tárgyalások, és azok eredménye Istennek tetsző legyen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzéri imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége! Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban. Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mindegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. 30 országból csaknem 20 000 magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei mélyszorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász Vándor Gyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 000 000 eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 000 000 eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 000 000 eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem egy jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet, tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Végül az időjárásról. Holnap a front hullámot vet fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Délután 16 és 27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Szentek, szent életű emberek. tolentinói Szent Miklós hitvalló. 1246-ban született, 60 éves korában halt meg Tolentinóban, 1306-ban. Közép-Olaszország a szülőhazája, az Anconai Szent Angelóban született, szinte csodával határos módon. Ugyanis szülei már öregek voltak és gyermektelenek. Abban az időben a gyermek Isten áldását jelentette, természetesen ma is az, s nagy szégyen volt, ha egy családban nem születtek gyermekek. Egyszer aztán minden szegénységük ellenére rászánták magukat egy nagy zarándokútra Szent Miklós Bari városában lévő sírjához, hogy esdje ki számukra Istentől a gyermeket. A nagy szent közben járó imájára 1246-ban megszületett a fiúk, akit Miklós névre kereszteltek. Jó szülei Istennek ajánlották fel. Vallásosan nevelték, s fáradozásuk nem volt eredménytelen. A gyermek szerette a szegényeket, a bőtöt, az imádságot és a tisztaság erényét. Tolentinóban kezdte meg tanulmányait, ahol egészen fiatalon kanonoki javadalmat kapott. 1263-ban belépett az Ágoston rendbe. A noviciátus alatt mintaszerzetes lett. Pappá szentelték, s haláláig 30 éven át Tolentinóban teljesített papi szolgálatot. Nagy kincse volt az oltári szentség. Az angyalok kenyere táplálta tiszta szívét, s az élő vizek forrásánál élvezte már itt a földön a mennyország boldog előízét. Önmegtagadásokat, sanyargatásokat végezve élt, minden nap prédikált. Híres mondása volt: nem azért lettem szerzetes pap, hogy a kényelemnek éljek. Egy idő után azonban elkezdett betegeskedni. Amilyen szép és kiegyensúlyozott volt az élete, olyan volt a halála is. Fél évvel előtte már tudta halálának a napját. Amikor ez a nap elérkezett, elkérte az erekés feszületet, azt megcsókolta, és ezekkel a szavakkal halt meg: irgalmas Istenem, mentsd meg lelkemet. 1446-ban avatták szentté. Emlékezzünk meg ezen a napon még Frejtász Boldog Lucáról is, aki özvegy volt és vértanú halált halt. Lucát 80 éves korában végezték ki 26 társával együtt Nagasakiban 1622. szeptember 10-én. Nyíltan megvallotta, hogy már fiatal kora óta katolikus. Háza sokszor volt az istentiszteletek gyülekezési helye és szállás a bujdosó katolikus papoknak. Mindannyiukat mágia halálra ítélték. Ekkor ő elővette ruhájába rejtett feszületét, megcsókolta, és így szólt: milyen szívesen halok meg érted, Jézusom! Aztán a vesztőhely felé vezető úton a menetélére állt, s hangosan, litániaszerűen imádkozott. Valamennyiüket karóhoz kötötték, majd száraz ágakkal körberakták, és meggyújtották a mágiát. Egy Diego nevű társuk ingadozni kezdett, de Luca így kiáltott feléje: Diego, ne hagyj itt bennünket! Néhány múló évért ne szerezzél örök kárhozatot! A mennyország vár rád is, ránk is! A szavak hallatán Diego ott maradt, és ő is vértanú lett. A vértanúk valamennyien a ferences világi rend tagjai voltak. Ugyancsak a szentek élete írja, hogy 1622-ben Nagasaki japán városában halt vértanú halált Boldog Spinola Károly jezsuita és még 51 társa. Csodáljuk meg a vértanúk lelki erősségét, és kérjük mi is ezt a nagy ajándékot, a lelki erősség ajándékát, hogy minden körülmények között hűek maradjunk Jézus Krisztushoz, isteni megváltónkhoz.

0: nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen. Kétfelől kéklő hegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dohogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alattam békétlen dohog, izzad és köpköt fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták, nyilalt belém ekkora múlt fagyasztó illel, gúnyosan. Megszokták, meg tudtad te szokni, volt benne részed a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halált. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőköz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősöm dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengőpadló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerülj.
1: Ilyes Gyula, nem menekülhetsz című költeményét Mánsáros László mondta el. Ilyes Gyula 1902-ben született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 16-ban szülei elváltak, ő anyjával Pestre költözött. Az érettségi után a bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 18-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 21 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, és bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 23-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. 4-szer kapott Baumgarten-díjat, 33-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett. 37-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt, a német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 45 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett, 1948-ban azonban lemondott. 56. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és külföldön is számos kitüntetéssel ismerték el. Ilyes Gyula 1983-ban hunyt el.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Jövő héten ismét két napon átülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, ketten döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság ülése után arról tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, melyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az Igazságügyi Bizottság hétfő hallgatja meg, és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében Egerben. Kármán András, a Magyar Közgazdasági Társaság éves rendezvényén kiemelte, a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszintesség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet, sorolta, jelezve, ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újra nyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, melyet a szigorítás átmenetileg elvon. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem egy jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet, tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
7: Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Kurt Vonnegut, az EU fiókérdés című írásának második részét, melyet Tóth Levente olvas fel.

0: Az Euforifon, vagy Eufiu első tesztjére Fred Bockman nappaliában került sor egy szombat délután, 5 nappal Fred és Lou szenzációs műsora után. 6 kísérleti nyúl volt, Lou, Fred és a felesége, Marion, jómagam és az én feleségem, Susan és a fiam, Eddie. Bockmanék székeket tettek egy kártyaasztal köré, amelyen egy szürke acéldoboz állt. A dobozból egy hosszú autó antenna állt ki, amely a plafont súrolt, amiközben Fred a dobozzal vacakolt, mi idegesen csevegtünk a szendvicseink és a sörünk fölött. Eddie természetesen nem ivott sört, bár nagy szüksége lett volna valami nyugtatóra. Dühös volt, amiért egy baseball meccs helyett elrángattuk őt egy farmra, és azzal fenyegetett bennünket, hogy Bockmanék antik bútorain vezeti le a haragját. Lelkesen golfozott egymagában az erkélyablak mellett egy lottyat teniszlabdával meg egy piszkavassal. Eddie, szólt rá Susan Batizetszer, fejezd be, kérlek. Ura vagyok a helyzetnek, jelentette ki Eddie megvetően, azzal ütött egy 4 falas mandinert, és félkézzel elkapta a labdát. Marion, aki a tip-top bútorain éli ki anyai ösztöneit, nem tudta elrejteni nyugtalanságát, amiatt, hogy Eddie tornateremnek használja a szobát. Lou a maga módján próbálta őt megnyugtatni. Hát törje szét ezt a koszfészket, mondta neki, hamarosan palotába költöznek. Készen van, súgta Fred halkan. Reszkető bátorsággal néztünk rá. Fred a szürke dobozba dugott 2 zsinort a telefonból. Ez volt a közvetlen vonal a kampuszon lévő antennájához, és egy óra szerkezet gondoskodott róla, hogy az antenna folyamatosan az egyik rejtélyes űrre legyen irányítva. A legerősebbre a Bockman eufóriák közül. Bedugta a doboz zsinórját a lambériában lévő konnektorba, és kezét a kapcsolóra tette. Készen vagytok? Ne, Fred, kértem. Halálosan meg voltam rémülve. Na, kapcsolja be, gyerünk, sürgette Lou. Nem lenne telefonunk, ha a Bellnek nincs annyi bátorsága annak idején, hogy felhívjon valakit. Itt fogok állni közvetlenül a kapcsoló mellett, és azonnal lekapcsolom, ha valami baj van, mondta Fred bíztatóan. Egy kattanás hallatszott, aztán zúgás. Az Eufiu működött. Mély egynemű sóhaj töltötte be a szobát. Eddie kezéből kicsúszott a piszkavas, valami fenkölt valcerrel lejtett át a szobán, letérdelt az anyja mellé, és az ölébe tette a fejét. Fred dúdolva, szemét félig lehunyva eljött a posztjáról. Lou Harrison szólalt meg elsőként, folytatta a beszélgetést Marionnal. De kit érdekel az anyagi gazdagság? Kérdezte ünnepélyesen. Susan felé fordult megerősítését. Válaszolta Susan, ábrándosan csóválva a fejét. Átölelte Lou-t, és vagy 5 percen át csókolta. Nézd csak, mondtam megpaskolva a Susan hátát, milyen remekül elvagytok, igaz, gyerekek? Hát nem szép ez, Fred. Eddie, szólt Marion lelkesen, azt hiszem, van egy igazi baseball labda az előszobai szekrényben. Egy kemény labda, nem lenne jobb azzal játszani, mint ezzel az öreg teniszlabdával? Eddie nem mozdult. Fred még mindig mosolyogva járkált a szobában, most teljesen le volt hunyva a szeme. Beakadt a sarka egy lámpa zsinórba, és a kandallóra zuhant, feje belelógott a hamuba. Halihó, mindenki! Kiáltotta, és még mindig csukva volt a szeme. Beütöttem a fejem a kandallóvasba, és csak feküdt ott tovább fel-fel kacagva. Szól már egy ideje az ajtócsengő, mondta Susan. Nem hiszem, hogy bármit is jelent. Gyere be, gyere már be! Kiáltottam. Ezt valahogy mindenki nagyon viccesnek találta. Mindannyian harsányan nevettünk, még Fred is, akinek a kipukkadó kacajai kis szürke felhőket kavartak fel a hamuládából. Egy alacsony, fehér ruhás, nagyon komoly öreg úr jött be, megállt az előszobában és riadtan nézett bennünket. A teljes ember vagyok, szólalt meg bizonytalanul. Egy darab papírt nyújtott Marion felé. Nem tudom elolvasni az utolsó sort a rendelésben, mondta. Mi is van ott? A túró? Elvékonyodott és elhalt a hangja, miközben törökülésbe helyezkedett a padlón Marion mellett. Miután így ült szótlanul vagy háromnegyed órán át, aggodalom suhant át az arcán. Hát, mondta apatikusan, csak egy percre maradhatok. Az útpatkán parkoltam le a teherautómmal, zavarja a forgalmat. Kezdett felállni. Lou lökött egyet az EU fiú hangerő gombján. A teljes ember a padlóra roskadt. Sóhajtotta mindenki. Ilyen napon jobb is itt a négy fal között, folytatta a teljes ember. Azt mondta a rádió, hogy elkap bennünket az Atlanti óceánról jövő hurrikán farka. Jöjjön csak, mondtam. Egy nagy száraz fa alatt állítottam le a kocsimat. Úgy tűnt, hogy ez egészen értelmes kijelentés, és senki nem is talált benne kivetnivalót. Visszasüppettem a csend meleg ködébe, és nem gondoltam semmire a világon. Ezek a süppedések, mintha csak néhány másodpercig tartottak volna, mielőtt megszakította őket az újonnan érkezettek hangja. Visszatekintve úgy látom, hogy ritkán lehettek 6 óránál rövidebbek. Az egyikből emlékszem, az rángatott ki, hogy újra és újra megszólalt az ajtócsengő. Mondtam már, hogy gyere be, morogtam. Meg én is, morogta a teljes ember. Kitárult az ajtó, és egy motoros rendőr dühös képe merett ránk. Ki a fene hagyta úgy ott a tejszállító teherautóját, hogy eltorlaszolja az utat? Kérdezte. Megpillantotta a teljes ember. Aha, valaki, meg is hallhatott volna, hogy kanyarodik, és pont beletrafál a maga kocsijába. Felfogja ezt maga? Ásított, és dühös arckifejezését kedves mosoly váltotta fel. Olyan átkozottul kicsi rá az esély, mondta. Nem is tudom, miért hoztam fel egyáltalán. Leült Eddie mellé. Hé, kölyök, szereted a pisztolyokat? Kivette a revolverét a tokjából. Nézd csak meg, pont olyan, mint Hoppié. Eddie elvette a pisztolyt, megcélozta Marion palack gyűjteményét, és meghúzta a ravaszt. Egy nagy kék palack aprócska darabokká fröccsent szét, a gyűjtemény mögött pedig szilánkos rés maradt az ablakon. Hideg levegő süvített be rajta. Ha, a végén még zsaru lesz belőle, kuncogott a padlón Marion. Istenem, boldog vagyok, mondtam, és kicsit sírhatnékom volt. Nekem van a legragyogóbb kölyköm, meg a legragyogóbb barátaim, és a legragyogóbb kis feleségem a világon. Hallottam, hogy még kétszer eldördül a pisztoly, aztán mennyei révületbe süllyedtem. Megint az ajtócsengő riasztott fel. Hányszor kell még mondanom az Isten szerelmére, gyere be! Kiáltottam, anélkül, hogy kinyitottam volna a szemem. Én bejöttem, mondta a teljes ember. Sok láb kopogását hallottam, de nem voltam kíváncsi rájuk. Kicsit később észrevettem, hogy nehezen kapok levegőt. A nyomozás feltárta, hogy a padlóra csúsztam, és több kis cserkész telepedett a mellemre meg a hasamra. Akartok valamit? Kérdeztem az egyik újonctól, akinek forró, egyenletes légzését az arcomban éreztem. A cserkészbrigád régi újságokat akart, de ne is törődjön bele, felelte. Csak el kellene majd vinnünk valahova. És tudják a szüleitek, hogy hol vagytok? Ha, persze, izgultak és utánunk jöttek. Hüvelyk ujjával néhány pár felé bökött, akik a lambírja mellett sorakoztak, mosolyogtak a szélbe és az esőbe, amely a törött ablakon keresztül csapdosta őket. Anyu, azt hiszem éhes vagyok, mondta Eddie. Jaj, Eddie, csak nem azt akarod, hogy főzzön valamit az anyukád, amikor ilyen csodálatosan érezzük magunkat? Kérdezte Susan. Lou Harrison még egyet lökött az EU fiú hangerő gombján. Ne esze, kölyök, ez hogy tetszik? Sóhajtotta mindenki. Amikor az öntudat megint rátört a révületre, tapogatózni kezdtem, hogy hol a cserkészbrigád, de már nem voltak ott. Kinyitottam a szemem, és azt láttam, hogy Eddie a teljes ember, Lou meg a rendőr a nagy panoráma ablaknál állnak és újonganak. Kint üvöltött és vadul csapdosott a szél, és úgy sodorta be az esőcseppeket a törött ablakon, mintha égi puskák lövedékei volnának. Gyengéden megráztam Susant, és együtt mentünk az ablakhoz, hogy megnézzük, mi olyan szórakoztató. Jön, jön, jön, kiáltotta a teljes ember elragadtatottan. Susannel épp időben értünk oda, hogy csatlakozhassunk az újongáshoz, azt látva, hogy egy nagy szilfa összelapította a kocsinkat. Recs, mondta Susan, és úgy nevettem, hogy megfájdult a hasam. Hívjuk Fredet, szólt Lou sürgetően. Nem fogja látni, hogy szétmegy a pajtája. Kérdezte Fred a kandallótól. Jaj, Fred, ezt elmulasztottad, felelte Marion. Most aztán tényleg látni fogunk valamit, kiáltotta Eddie. A villany vezetékre fog esni, nézzétek, ahogy dől az a nyárfa. A nyárfa közelebb, közelebb, közelebb hajolt a villanyvezetékhez, aztán egy széllökés, szikrazápor és összegabajodó vezetéke közepette, földre döntötte. A házban elaludtak a lámpák. Most csak a szél zúgását lehetett hallani. Hogy senki nem ujjongott, kérdezte Lou halkan. Az eufió kikapcsolódott. Szörnyű morgás jött a kandallótól.
1: Ja, édesem, azt hiszem, agyrázkódást kaptam.
0: Marion a férje mellett térdelt és bőgött. Szegény drágám, mi történt veled? Ránéztem a nőre, akit átölelve tartottam. Borzalmas, szutykos, vén csoroszja volt, mélyen ülő vörös szemekkel és olyan hajjal, amilyen medúzái lehetett. Hú, kiáltottam fel, és undorodva elfordultam tőle. Édesem, zokogott a boszorkány, én vagyok a Susan. Nyögdécselés töltötte be a levegőt, és az éhező, szomjazó emberek nyomorult nyafogása. Hirtelen szörnyen hideg lett a szobában. Egy perccel azelőtt még úgy éreztem, mintha trópusokon volnék. Kinél van a rohadt pisztolyom? Kérdezte a rendőr morcosan. Egy Western Unionos fiú, akit addig nem vettem észre, a sarokban ült, keserves képpel rakosgatott egy halom táviratot, és csettintgetett a nyelvével. Megborzongtam. Lefogadom, hogy már vasárnap délelőtt van, mondtam. 12 órája vagyunk itt. Hétfő délelőtt volt. A Western Unionos fiú egészen elképett. Vasárnap délelőtt, én vasárnap este jöttem be ide. Körbenézett a szobán. Úgy néz ki, mint azok a buchenwaldi híradók, mi? A cserkész csapat főnöke lett a naphőse a fiatalság hihetetlen életerejével. Felsorakoztatta az embereit, úgy buzdítva őket, mint egy meglett tiszta seregben. Miközben mi csak beburkolózva hevertünk mindenfelé, nyöszörögve, hogy éhesek vagyunk, szomjazunk, fázunk, a cserkészek begyújtottak a kandallóba, hoztak takarókat, bekötözték Fred fejét, és még számtalan leholzsolt csípcsontot, betömték a törött ablakot, és cseberszám készítették a kakaót meg az erős kávét. 2 órával azután, hogy elment az áram és kikapcsolódott az EU fió, a házban meleg volt, és már volt valami étel a gyomrunkban. A súlyos légúti betegeket, a szülőket, akik 24 órán át ültek a törött ablak mellett, telepumpálták penicillinnel és kórházba szállították. A teljes ember, a Western Unionos srác és a rendőr visszautasította a segítséget és távozott. Kint szerelők dolgoztak a villanyvezetéken, csak az eredeti csapat maradt. Lou, Fred és Marion, Susan és én meg Eddie. Frednek, mint kiderült, volt néhány igen csúnya zúzódása és horzsolása, de agyrázkódást nem szenvedett. Susan rögtön azután elaludt, hogy evett, most mocorogni kezdett. Mi történt? Boldogság, feleltem neki. Páratlan, folyamatos boldogság. Boldogság kilovatra. Lou Harrison, aki úgy nézett ki a vörös szemével és harcias fekete szakállával, mint egy anarchista, vadul írt valamit a nappali szoba egyik sarkában. Ez jó, boldogság kilovatra, mondta. Vásárolj boldogságot, ahogyan fényt vásárolsz. Kapd el a boldogságot, ahogy elkapod az influenzát, szólt Fred és tüsszentett hozzá. Lou nem figyelt rá. Ez egy kampány, világos? Az első reklám a hosszú hajúaknak szól. Egy könyvnek az árán, amely akár csalódást is okozhat, 60 órányi eufiót kaphat. Az eufió soha nem okoz csalódást. A következővel aztán a középosztályra csapunk le. Egy gyomrossal? Kérdezte Fred. Most meg mi a frász van? Firtatta Lou. Úgy viselkednek, mint a sikertelenül végződött volna a kísérlet. Talán a tüdőgyulladás és az alultápláltság volt a célunk, kérdezte Marion. Amerika keresztmetszete volt ebben a szobában, és mindenkit kivétel nélkül boldoggá tettünk, mondta Lou. És nem csak egy órára, nem csak egy napra, hanem 2 teljes napra szünet nélkül. áhítatos képpel felállt a székből. Csak vigyáznunk kell, nehogy megölje az Eufió a szerelmeseit, úgyhogy egy óra szerkezet ki és be fogja kapcsolgatni, oké? A tulajdonos úgy állítja be, hogy éppen akkor kapcsoljon be, amikor megjön a munkából, aztán kikapcsol, miközben vacsorázik, vacsora után megint bekapcsol, aztán megint ki lefekvési időben, megint be reggeli után, megint ki, amikor ideje munkába menne, aztán megint be a feleségnek meg a lurkóknak. Ujjaival végig szántott a haján és a szemét forgatta. És az előnyei, Istenem, az előnyei! Nem kell drága játékokat venni a gyereknek. Egy mozilátogatás árán 30 órányi Eufiót vásárolhat, egy üveg jó viszki áráért pedig 60 órányit. Vagy egy családi üveg ciánt, mondta Fred. Hát nem értik, kérdezte Lou értetlen ábrázattal. Ez újra összehozza a családokat, megmenti az amerikai otthont. Nincs több veszekedés, hogy melyik tévéműsort nézik, vagy melyik rádiót hallgassák. Az Eufió mindenkinek ugyanúgy tetszik. Ezt már bebizonyítottuk, és nem létezik olyan, hogy unalmas Eufó műsor. Kopogás szakította félbe. Egy szerelő dugta be a fejét és közölte, hogy kb. 2 perc múlva megint lesz áram. Ide figyeljen, Lou, mondta Fred. Ez a kis szörnyetek kevesebb idő alatt megölheti a civilizációt, mint amennyi ahhoz kellett, hogy Róma leégjen. Nem kezdünk el agyzsibbasztó bizniszben utazni és kész. Maga viccel, kiáltott fel Lou döbbenten. Marionhoz fordult. Nem akarja, hogy a férje milliókat keressen? Nem azzal, hogy egy elektromos ópiumbarlangot üzemeltet, felelte Marion hűvösen. Lou a homrokára csapott. Ezt akarják az emberek, olyan ez, mintha Louis Pasteur visszautasítaná, hogy pasztőrözze a tejet. De jó, hogy mindjárt lesz áram, mondta Marion, másra terelve a szót. Fény, vízmelegítő, szivattyú, a... Uramisten! Abban a pillanatban felgyulladtak a fények, ahogy ezt kimondta, de Fred és én ekkor már a levegőben voltunk a szürke doboz felé közeledve. Egyszerre zúztuk össze. A kártyaasztal összetört, és a dugasz kijött a konnektorból. Az Eufió csövei egy pillanatig még vörösen ragyogtak, majd meghaltak. Fred kifejezéstelen arccal elővett egy csavarhúzót a zsebéből, és gondosan lecsavarozta a doboz tetejét. Nem élveznéd, hogy harcot vívsz a fejlődéssel? Kérdezte, és nyújtotta a piszkavasat, amit Eddie ledobott. Dühötten megragadtam, és lesújtottam az Eufió üvegből és drótokból álló belső szerveire. Bal kézzel és Fred segítségével sikerült távol tartani Lou-t, hogy ne vesse magát a piszkavas és a masina közé. Azt hittem, hogy maguk velem vannak, siránkozott Lou. Ha csak egy szót szól az Eufióról bárkinek is, mondtam, boldogan megteszem magával is azt, amit most tettem meg az Eufióval. És tessék, hölgyeim és uraim, az Országos Hírközlési Bizottságból, azt hittem, hogy az ügy véget ért. Véget kellett volna érnie, de Lou Harrison nagy szájának közvetítésével a hír kiszivárgott. Kérvényt nyújtott be önökhöz, hogy engedélyezik az Eufió üzleti felhasználását. Ő és a támogatói építettek egy saját rádióteleszkópot. Hadd mondjam el még egyszer, hogy Lou állításai kivétel nélkül mind igazak. Az Eufió mindazt megteszi, amit ő mond. A boldogság, amelyet nyújt, tökéletes és lankadatlan a hihetetlen megpróbáltatások közepette. A kis hián tragédiába torkoló eseteket, amilyen az első kísérlet volt, kétségkívül el lehet kerülni azzal, ha egy óramű kapcsolja be és ki a készüléket. Látom, hogy az a példány az önök előtt lévő asztalon már fel is van szerelve ilyen óraművel. Nem az a kérdés, hogy az Eufió működik-e. Működik. A kérdés inkább az, hogy Amerika be akar-e lépni a történelem egy új és lehangoló szakaszába, amikor az emberek többé nem küzdenek a boldogságért, hanem megvásárolják. Nem ez a megfelelő idő arra, hogy a révület váljék az ország mániájává. Az Eufió egyetlen haszna az lehetne, ha valamiképpen lelki békezáró tüzet tudnánk az ellenségeinkre irányítani, miközben a saját népünket megóvjuk tőle. Befejezésül szeretnék rámutatni, hogy Lou Harrison az Eufio reménybeli cárja, gátlástalan alak, aki nem méltó a közbizalmára. Nem lennék például meglepve, ha úgy állította volna be az óraművet ezen az Eufio prototípuson, hogy a sugárzás összezavarja az ítélőképességüket, épp amikor döntést próbálnak hozni. Ami azt illeti, e pillanatban is gyanúsan zümmög, és én olyan boldog vagyok, hogy sírni tudnék. Nekem van a legragyogóbb kiskölyköm és a legragyogóbb barátaim, és a legragyogóbb feleségem az egész világon. És a jó öreg Lou Harrison, csodára derék ember, higgyék el nekem. Sok-sok szerencsét kívánok neki új vállalkozásához.

0: Kurt Vonnegut az Eufió kérdés című írásának második részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Eleg, a Rózsát lépő király kisasszony című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A rózsát nevető király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak egy csodaszép leánya. Ha ez a király kisasszony sírt, drága gyöngyök peregtek a szeméből, ha meg nevetett, rózsák hullottak a szájából. S ha lehúzta a cipellőjét, s mezitláb ment az úton, minden lépésére egy csengő arany termett. Nem volt oly gazdag király az egész világon, mint ennek a király kisasszonynak az apja, s nem volt ebben az országban szegény ember, mert ha a király kisasszony szegényt látott, mindjárt lehúzta a cipellőjét, s csak úgy perdült lába nyomán az arany. Nagy híre volt a király kisasszonynak kereke világon. Jöttek is mindenünnen királyfiak, hercegek, akik a kezéért esekedtek, hanem a király kisasszonynak sem ez nem tetszett, sem az nem tetszett, egynek sem adta a kezét. Még csak egy királyfi nem fordult meg az udvarán, a szomszéd ország királyának a fia, de az nem tudott eljönni, mert amikor éppen indulóban volt, ellenség tört az országba, s csatába kellett, hogy menjen. Elment a királyfi a csatába, de a királyné és az udvarmesterné megegyezett, hogy amíg a királyfi oda lesz a háborúban, megkéretik a király kisasszony kezét, s mire a királyfi visszatér, el is hozzák. Szépen megfestették a királyfi képét, az udvarmesterné elvitte a rózsát nevető király kisasszonynak, s annak úgy megtetszett a királyfi a képe után, hogy egy szóval sem ellenkezett. Felkészítik a király kisasszonyt, aranyos hintóba ültetik, de mielőtt az országát elhagyta volna, leszállott a hintóból, lehúzta a cipellőjét, gyalog ment jó messzire, s ami arany hullott a lába nyomán, azt mind a szegény embereknek adta. Hanem az udvarmesterné boszorkány volt, s szerette volna, ha a királyfi az ő lányát veszi el. De ez a lány olyan csúnya volt, hogy az anyja soha senkinek sem mutatta, nem is tudták róla, hogy a világon van. Ahogy az ország határából kiértek, rettentő nagy égi háborút csinált a boszorkány, s egyszerre csak egy szörnyű fekete felleg mind alább-alább szállott, s abból a fellegből kiszállott a boszorkány leánya. Hirtelen megfogták a rózsát nevető király kisasszonyt, mind a két szemét kiszúrták, azzal belelökték az árokba, a szemét pedig utána dobták. Akkor az udvarmesterné leánya beült a hintóba, sűrűn lefátyolozta az arcát, úgy érkeztek meg a királyfi városába. Ott feküdt a szegény király kisasszony az árokban, és sírdogált keservesen. De arra jöttek valami szekeres emberek, meghallják a sírást, kihúzzák az árokból a király kisasszonyt. Hát, amint egyet-kettőt lép, csak úgy hull az arany utána. Hely, megörültek az emberek! Egy megfogtas vezette, a többi pedig ment utána, s alig győzték felszedni a temérdek aranyat. Így vezették a király kisasszonyt egész nap. Akkor aztán összeesett szegény, nem tudott tovább menni, s a szekeres emberek otthagyták az út szélén. Ahogy elmentek a szekeres emberek, egy kertész jött arra felé, az megsajnálta a szegény leányt, s fölvette a szekérre. Hazamegy a kertész, s mondja a feleségének. Na, feleség, én ugyan megjártam. Bementem a király városába, hadd lássam a királyfi lakodalmát, mert az volt a híre, hogy a gyöngyöt síró, rózsát nevető király kisasszonyt veszi feleségül. Azt is beszélték róla, hogy ha mezitláb jár, csak úgy hull az arany utána. Na, hiszen nem sír gyöngyöt ennek a király kisasszonynak a szeme, rózsát sem hullat a szája,

0: E meg aranyat sem a lába. Nem nevet a senkire, nem is sír, s nem engedi, hogy a cipőt lehúzzák a lábáról. Mondja az asszony. Jól van, jól, ne arról beszéljen Kent, hanem arról, hogy minek hozta ide ezt a leányt. Ó, feleség, hát megsajnáltam, megesett a szívem rajta, nem hagyhattam az út szélén. Isten neki, mondja az asszony, hát maradjon itt, pedig mi is szegények vagyunk, nem tudom, miből tartsunk el egy vak leányt. De feleség, mondja a kertész, én bemegyek a városba. Van ott egy boszorkány, aki szemmel kereskedik. Veszek egy pár szemet ennek a szegény leánynak. Bemegy a kertész a városba, visz a hátán egy nagy zsák főzeléket, s mondja a boszorkánynak, adjon ezért két szemet. A boszorkány éppen egy nagy könyvből olvasott, fel sem nézett a kertészre, benyúlt az asztalfiába, s odadobott neki két szemet. Hazamegy a kertész, beteszi a leánynak a két szemet a helyére, de csodák csodája, egyszeriben a szoba sarkának fordult, ahol egy lyuk volt, s mindazt nézte. Nem tudták elképzelni, hogy mi történhetett vele. Bemegy a kertész ismét a városba, megy a boszorkányhoz, s mondja neki, hogy bizonyosan nem jó szemet adott, mert a leány mindig egy lyukba néz. Bezzek, hogy nem neki való szemet adtam, mondotta a boszorkány nagy kacagba. Macska szemet vittél el innét, azért néz a lyukba, mert ott egeret lát. Ha nem, most mást adok. Találtam egy árokban két szép szemet. Vidd el, ez jó lesz. Hazaviszi a kertész a két szemet, beteszi a helyére, s hát egyszeribe úgy megszépült a leány, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Először sírni kezdett örömében, s csupa drága gyöngyök peregtek a szeméből, azután nevetni kezdett, s szebbnél szebb rózsák hullottak a szájából, aztán lehúzta a két cipőjét, s elkezdett sétálni, s perdült, karikázott, csengett, bongott a sok aranya lába nyomán. S a tenger sok drága gyöngyöt, s a tenger sok aranyat mind a kertésznek ajándékozta, amiért el nem hagyta szomorú sorsában. Aztán elbúcsúzott a kertésztől, a feleségétől, s bement a királyfi városába, fölment a palotába, ott beszegődött a királynéhoz, szobalánynak. No, éppen jókor jött, mert éppen akkor kergetett el egy szobalányt a gonosz királyné. Hát fölfogadta mindjárt a királyné a rózsát nevető királykisasszonyt szobalánynak. Aztán telt múlt az idő, s egyszer, mikor bára szépen fölkészítette a királynét, lejön a királyfi, s mi történik, mi nem, nem egyéb egy nagy semminél. A királyné megfordul, a nyakát megszúrja egy gombos tűs mérgében, úgy pofon üti a szobalányt, hogy az szegény sírva fakadt. Hely, szeme szája tátva maradt a királyfinak, mert könny helyett csupa drága gyöngy pergett a leány szeméből. Nagyot kiált örömében. Te leány, talán bizony te vagy a gyöngyöt síró, s rózsát nevető király kisasszony. A leány nem szólt semmit, csak elkezdett nevetni, s hát csak hullott a szájából fehér rózsa, piros rózsa, égővörös, egyik szebb a másiknál. Akkor azután lehúzta a cipellőjét, s elkezdett sétálni föls alá a szobában, s perdült, karikázott lábanyomán a sok arany. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Kiseprűztette udvarából a boszorkánycsa lányát, aztán mindjárt megesküdött a rózsát nevető király kisasszonnyal. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ma Benedek Elelka rózsát lépő király kisasszony című meséjét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: lesznek.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, most megismételjük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a megtérés útjáról, a szerkesztő Grunda János.
3: Mikor sírtunk utoljára, és miért sírtunk? Mert Szénei Szent Katalin Dialógus című könyvében hallhatunk tanítást a életet adó könnyekről és a halált hozó könnyekről. Ezekben most nem akarok külön belemenni, de oda kell bizony figyelni, hogy miért sírunk. És nem kell mindig olyan nagyon erősnek lennünk, mert mi rettegünk attól, hogy gyengének látszódjunk, akár magunk előtt, akár az emberek előtt, és már gyerekkorban begyakoroljuk, vagy begyakoroltatják velünk azt, hogy ne sírj, kisfiam. Temetésen is mondják, ne sírj. Hát miért ne sírna? Ha a sírásnak van itt az ideje, akkor sírni kell. És engedni a könnyeket, hagyj mosson meg minket, hagyj szabadítson meg minket az Úr. És hogyha ezáltal jönnek a könnyek, hát hagyj jöjjenek. Belefáradunk ebbe az állandó erősnek mutatásban, magunkat erősnek mutatónak. Nem vagyunk erősek, gyengék vagyunk, nagyon-nagyon gyengék. Isten ereje az, ami erőt tud adni nekünk. Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Nyugodtan merjünk gyengék lenni, mert az erő a gyengeségben mutatózik meg, a maga valóságában. És amikor gyengék vagyunk, vagy gyengéknek merünk látszani, akkor vagyunk erősek. Milyen erős egy férfi, aki a családja előtt, a gyerekek előtt tud térden állva imádkozni. Nem csak az erőt tudja mutatni, vagy akarja, hanem a gyengeségét is. Milyen szép az, amikor egy édesapa, egy erős édesapa tud sírni, és nem titkolja. Persze, itt is eshetünk túlzásokba, mint mindenben, és sírathatjuk önmagunkat, vagy toporzékolhatunk, vagy valami olyan miatt sírunk, ami nem életet adó könny, az bizony nem kell megengedni. A hisztéria könnyeit például. De amikor Jézus keresztútját járom és sírok, azok életet adó könnyek. Amikor a bűneimet síratom, azok életet adó könnyek. Amikor más szenvedésén és nyomorúságán sírok, azok életet adó könnyek. Amikor valakivel együtt sírok, az életet adó könny. Meg kell tudni különböztetni, mint mindent. Megtérés útján haladásnak a jele az is, amikor a szeretetből szépen lassan szerelem lesz. Amikor szerelemmel kezdem el szeretni Jézust, mint a jegyesemet, akit nagyon várok, és akinek az érkezésére nagyon készülök. Szerelemmel várom húsvétot, a szerelmesemet. Szentek életét olvasva, csodálkozhatunk rá arra, hogy hogyan lehettek ilyen szerelmesek az Istenbe. És vágyhatok én is erre, és vágynom is kell, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és a halálom pillanatáig növekedjek. Uram, add, hogy még a halálom előtt 5 perccel is növekedjek az irántad való szeretetben, az irántad való szerelemben. Nem akarok még akkor sem megrekedt ember lenni. Minden nap jobban akarlak szeretni, minden percben jobban akarlak szeretni. És ezt te add meg nekem, Uram, mert látod, hogy az én szeretetem milyen csalfa, milyen kicsi, alig csörgedezik valami kis szeretet a szívemben. Te árazd ezt a szeretetet szerelemmé. Ezt a megtérés útján haladásnak következő jele lehet az is, hogy az ember egyre többet imádkozik, és vágyik a szüntelen imára. Nem csak reggel, meg este imádkozom, vagy bizonyos időpontokban, hanem törekszem arra, hogy szüntelenül imádkozzak, mint hogy az első tesszalonikai levélben ezt olvashatjuk is. Pál apostoltól. Szüntelen imára buzdít minket, és nemrégiben olvastam a szűzanyának egyik medzsugorjai üzenetét, mert így nagybőjtben ez egy nagy felfedezésem, hogy a szűzanya Medzsugorjéban egy katekézis tart számunkra. És ugye minden hónapban, már 40 nem tudom hány éve jelenik meg, minden hónapban az üzenetet, meg néhányszor még plusz üzeneteket is már bizonyos látnokokon keresztül, és minden nap olvasok egy-egy üzenetet. Tehát nem csak a havikat várom meg, hanem minden nap olvasom, és csodálatos úton vezet a szűzanya. Tehát valóban ő egy katekézis tart, és abban olvastam az egyikben, hogy így mondja, imádkozzatok kicsi gyermekek, és legyen pillanat Jézusé. És talán az egyik legfrappánsabb megfogalmazás, hát nem véletlenül az üzanya mondja, a szüntelen imára. Még egyszer ismétlem, mert pontosan kell, legyen minden pillanat Jézusé. Hát nem ez a szüntelen ima? Sok megfogalmazást hallottam, meg sok magyarázatot, de ilyen egyszerű. Minden pillanatot adjunk Jézusnak. És nekünk ez nem megy, mert szétszórtak vagyunk. De ha kérjük, miért ne adná meg az Isten? Uram, minden pillanatomat neked akarom adni. Lizió kis Szent Teréz mondta, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, hogy ne gondoltam volna Jézusra. Immár ezen nagyon sokat elcsodálkoztam, hogy tudta ezt megtenni, ez a kis ügyes szent. De most már én azt mondom, hogy a 3 perc sem elég, hanem legyen minden pillanatunk Jézusé. Uram, legyen minden pillanatom a tiéd. Ne csak 3 percenként gondoljak rád. Persze, kis Teréz se 3 percenként gondolt Jézusra. Csak így fejezte ki azt, hogy ő szinte soha nem feledkezett el róla. Hát mi se feledkezzünk el, és így szüntelenül fogunk imádkozni. És a szüntelen imában ismerjük meg Isten akaratát. Ezt is az egyik Medzsugorje üzenetben olvastam. Hogy az imádságban ismeritek föl, ezt most nem pontosan idéztem, de valahogy így mondja, az imádságban ismeritek fel az Isten akaratát. És ha én szüntelenül imádkozom, szüntelenül Jézusnak adom a pillanataimat, az ő jelenlétében vagyok, akkor folyamatosan Isten jelenlétében vagyok, és az ő akaratát megismerhetem, mert ő minden pillanatban akar valamit. Ő nem csak egyszer-egyszer akar tőlünk valamit, hanem ő neki minden pillanatra van szándéka az életünkre nézve. Nem csak egyszer-egyszer kell bekapcsolódni a nap folyamán ebbe az akaratba, az isteni akaratba, hanem szüntelenül. És milyen egyszerű így, de hát a megvalósítás nehezebb, de ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ne szabjunk határt a kegyelemnek. Nem tudom elképzelni, hogy én erre vágyom, és őszintén, hogy ezt nekem ne adja meg az Úr. Biztos vagyok benne, hogy megadja. És már tapasztalom is a jeleit. És kérem továbbra is, hogy ez egyre tökéletesebb legyen, és hát a kiteljesedni természetesen majd ez a jelenlét, ez az Istennel való együttlét, a Szent Háromság szeretetében való együttlét az Istennel, ez majd a mennyországban lesz. Mennyországban teljesedik ki az, amire már itt vágyunk, és szép lassan azért itt is tökéletesedik. Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Tehát nekünk nem a tökéletlenséget kell kitűzni célnak, vagy ilyen rész dolgokat végcélnak, hanem a tökéletességre kell törekedni. A teljességre. Már itt a Földön is. A megtérés útján haladásnak biztos jele az is, hogy elkezdünk undorodni a bűntől. Elkezdünk undorodni mindentől, amiben nincs ott az Isten. Amiből hiányzik az Isten. Ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de őszintén kell mondanom, hogy amikor bekapcsolom a rádiót, és hallom a híreket, vagy bármilyen műsort, és azt mondják, hogy jó napot, akkor az nagyon rosszul esik nekem. Mert nincs benne az Isten a köszönésben. És itt a faluban megszoktam, meg a környezetemben, hogy itt mindenki dicsértességgel köszön nekem, meg én is nyilván mindenkinek, és hetek telnek el úgy, hogy egy jó napot ott sem mondok. És olyan nagyon furcsa az, amikor azt mondják, hogy jó napot a rádióban, vagy a tévében. De hát mondom, miért nem mondják azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, vagy hogy adjon Isten jó napot. Szóval, amiben nincs benne az Isten, az fáj. Ha egy olyan léleknek, aki Isten felé tör, és Istent akarja, Isten szívét meghódítani, és egyre közelebb akar kerülni hozzá. Bódi Mária Magdikának hoztak könyveket, és van, amit rögtön visszaadott. És megkérdezték, valahogy így van a történet, nem teljesen biztos, hogy nem teljesen tökéletesen adom vissza, de a lényegét igen. És Magdika visszahozta rögtön, egy nap után, és kérdezték, hogy Magdika, már elolvastad? Nem olvastam, mert csúnya könyv, nem Jézusról szól. Nem érdekelte semmi az Bódi Mária Magdikát, boldog Bódi Mária Magdikát, amiben nem volt benne Jézus. És amiben nincs benne Jézus, ahol nincs ott az Isten, az mind halott. Abban nincs élet. Egy köszönés is, bármilyen jó szándékú, bármilyen kedves, nem élő, amiből hiányzik az Isten. Nem elég csak kerülni a bűnt, hanem valóban undorodni kell tőle, gyűlölni, mint a leprától úgy menekülni, mert az egyetlen, ami elválaszt minket az Istentől. És hogyha nagyon szeretjük az Istent, akkor nem akarjuk, hogy valami is elválasszon tőle, és ezért azt gyűlöljük, ami elválaszt. Ha nem gyűlöljük, ha még belefér, akkor még a szeretet is nagyon gyengécske tud lenni. És minél nagyobb a szeretet az Isten felé, ember felé, önmagam felé, annál nagyobb az undor a bűn felé, az iszonyat. Nem is találok jó szót. De ha nem undorodunk eléggé még a bűntől, akkor nézzünk a keresztre. És nézzük meg azt, hogy mit csinált Jézussal a bűn. Mit tett vele. Meg nézzünk körül a világban, akár csak a legszűkebb környezetünkben is. Mit okozott a bűn? Vagy mit okoz most? A háborúkkal, a nyomorúsággal, a halállal. Mit hozott? És ha még mindig nem útáljuk szívből, akkor még valamit nagyon nem értünk. Uram, add meg az undort a bűn felé, hogy ne csak egyszerűen kerüljem, hanem megvessem, elítéljem, és kizárjam. És te segíts, Uram, hogy a legkisebb bűnnel se bántsalak meg. Vajon ki tudnánk-e mondani azt, őszintén szívből, hogy Uram, ha azt látod, hogy én újra tudatosan súlyos, halálos bűnt készülök elkövetni, előtte vedd el az életemet, mert inkább meghalok, mint hogy téged még egyszer súlyos bűnnel megbántsalak. Ki tudjuk ezt mondani őszintén? Inkább meghalok, Uram, de nem akarlak többet bántani. Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
2: Kedves hallgatóink, a megtérés útjáról az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmérkedett, a szerkesztő Grunda János volt.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban. 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei méhszorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász vendorgyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt, közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett 3 napos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Még másfél évvel ezelőtt is hallhattuk agrárpolitikusoktól, hogy mi 20 millió ember élelmiszerellátására is képesek vagyunk, de a valóság gyorsan szembe jön majd, és az lesz a kérdés, hogy 9,5 millió embert hogyan etetünk meg ebben az országban, tette hozzá a miniszter. Úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legjobb példa arra, hogy őszintén kell beszélni a problémákról. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél. Napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Molnár András hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Nátrán István technikus. A mikrofonnál a bemondót, Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kapcsán beszélgetünk, többek között a Magyar Hollywood és a magyar Oscar-díjasokról. Ezt követően az idén már negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Arszakra Fesztivál programsorozatát ajánljuk figyelmükbe, amelynek fő média támogatója rádiónk a Szent István Rádió. Végül pedig az idei 15. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál programjait ismertetjük. Ajánlunkban dr. Hortai Rita, a Miskolci Arszakra Fesztivál irodalmi programjának felelőse beszél.
3: Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szerint hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja.
2: A 21 órai híreket követően Megmaradni című műsorunkban körképet kaphatunk a horvátországi, szlovéniai és kárpátaljai magyarság életéről. Ajánlunkban Jankovics Róbertet, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Szövetségének elnökét hallják.
4: Tehát egy olyan történelmi dolog történt Horvátország schengeni csatlakozásával 2 évvel ezelőtt, hogy most már úgy jöhettem Tusványosra, hogy egyetlen egy határa nem állítottak meg. Tehát a Drávaszögből egészen Tusványosig senki nem állít meg. Senki nem macerál. Lányaimon látom a legjobban, hogy nekik most már teljesen mindegy, hogy Pécsre mennek, vagy Eszékre, kávéra, vagy fagyira, vagy moziba, és 100-valahány év után úgy járunk Magyarországra, hogy senki nem ellenőriz bennünket. Tehát nincs még egy nemzeti közösség Horvátország területén, amelynek a schengeni csatlakozás ennyit jelentett volna, mint nekünk. És ez csak úgy lehetett megoldani Horvátországnak az unióval való tárgyaláson, hogy meghatározó politikai stabilitás van, amelyet jelen esetben akár a sors fintoraként is mondhatom, egy magyar kéz biztosított.
2: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján a Magyar Királynékról szóló sorozatunk következő részét hallják. Tércsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval az adás szerkesztője Farkas Erzsébet beszélget ezúttal Merániai Gertrud életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról. Ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási vételkörzetében Frangepán Ferenc egri püspökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 22 órakor meghallgathatják a napversét, majd Andante című műsorunk szól. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása következik, majd Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival az Isten és az ember kapcsolatáról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel 1 órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Bokor Balázssal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével beszélgetek. A miskolci Cinefest nemzetközi filmfesztiválon találkoztunk, minden évben találkozunk egymással.
8: Bizony, a hollywoodi magyarok egy jelentős része könnyen behatárolható időben ment ki Magyarországról, emigrált Amerikába. Az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje volt ez a nagy hullám tulajdonképpen, és érdekes módon Borsoda, Bauzemplénből, Szabolcs-Szatmár-Berekből voltak a legtöbben, akik oda kivándoroltak.
7: A szegény régióból.
8: Szegény vagy elszegényedett családok, magyar zsidó családok tagjai, és ők ugye hát természetesen mindenféle filmes előképzettség nélkül jutottak a filmművészet csúcsára, filmipar alapító atyai lettek. Hát én azt mondanám, hogy az akaraterő, a kitartás, az álmok megvalósítása, ez lebegett mindegyikük előtt, és ezt nagyszerűen meg is tudták valósítani. Tehát ilyen szempontból nem csak, hogy büszkéknek kell rájuk lennünk azért a hatalmas eredményért, amit elértek, hanem egyfajta példaként is lebeghetnek a mai fiatalok előtt, mert a kitartás, az akaraterő, ez azt hiszem, hogy soha jobbkor, mint ma nem beszélhetünk egy ilyen témakörről, amikor valóban az érvényesüléshez ez ma is kell.
7: Beszélgetésünk apropóját pedig a közelmúltban megjelent könyve adja, melynek címe Oszkár és a csillagok.
8: Ez azért érdekes, ezt egyfajta kézikönyvnek szántam, ugyanis az emberek döntő többségének elképzelése sincs arról, hogy hány Oszkár díj kötődik valamilyen módon magyar névhez.
7: Körülbelül hány kötődik?
8: Egészen pontosan 58 most már. Valóban, ha megnézzük ezt a kézikönyvet, akkor fantasztikus dolgokat látunk, hogy ki mindenki szerepel ezen a listán. Hát mondanom sem kell, hogy van 2-3 olyan személy, aki 3-3 Oscar-díjjal is szerepel, mint Rózsa Miklós, az összes legnagyobb történelmi film zeneszerzője volt Hollywoodban. Legyen az a Julius Caesar, vagy a Sid, vagy a Királyok királya, vagy a Ben Hur, azt is ő ugye Oscar-díjat kapott ezért. Vagy egy bizonyos William G. Darling, aki Sándor házi Vilmosként született, és szintén 3 Oscar-díjat kapott különböző években díszlettervezésért. És sorolhatnánk, szóval nagyszerű dolog ez. És az Oscar-díjak mellett ugye tudjuk, hogy Hollywoodban a hollywoodi hírességek sétánya az, ahol a járdába be vannak vésve a csillagok, piros-vörös gránit csillagok, és nevekkel. No, itt ez egy olyan bő 2 kilométeres séta ott Hollywoodban, hogy végigmenjünk az összes csillagon. Jelenleg 34 csillagról tudok én, amelyik magyar vonatkozású, bár ugye csalók, mert sokszor olyan nevek vannak, amelyek nem utalnak arra, hogy magyar származású lenne, de hát meg kell találni. Na, ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy ennyi Oscar-díj és ennyi csillag van, amely kötődik Magyarországhoz.
7: És tulajdonképpen a könyve is erről szól? A csillagokról, és az Oscar-díjat nyert csillagokról.
8: Így van, gyakorlatilag sorba veszi a személyeket, mind az 58-at, összefoglalja a szakmai pályafutását, milyen filmeket készített, mikor kapta az Oscar-díjat, miért, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy egy 4-5 oldal szól egy emberről, egy Oscar-díjról, és ez az 58 Oscar-díj van, illetve a csillagoknál ugyanez. Nem más volt a cél ezzel a könyvvel, mint sem az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mennyi minden érdekes és értékes dolog rejlik ebben a témakörben. Másrészt mutassunk be ezeket a személyeket, mert megérdemlik. Azért ez egy olyan téma, ami egyfajta hiánypótló, hogy a Magyar Hollywood Tanács tulajdonképpen elsőként foglalkozott ezzel a témakörrel, a hollywoodi magyarok témájával, mert ez méltánytalanul vagy méltatlanul háttérbe volt szorulva, nem beszéltek erről. Hát ugye rendszerváltás előtt egyfajta tabu volt, hogy aki elhagyta az országot, emigrált, az ne nagyon kerüljön előtérbe. Ma már szerencsére ez működik, egyre többen érdeklődnek, és azt kell mondjam, hogy a Magyar Hollywood Tanács arra is büszke, hogy beindította ezt a folyamatot, és most már egyre több szervezet, magánszemély, intézmény kezd foglalkozni ezzel a nagy témakörrel.
7: Beszéljünk még a Magyar Hollywood Tanácsról is egy kérdés erejéig. Mikor alakultak és milyen céllal jöttek létre?
8: 2016-ban alakultunk, tulajdonképpen Adolf Zukor és Ricse az ászlóvivője ennek a szervezetnek, hiszen ott bontottunk zászlót 2016-ban. Nos, a hollywoodi magyar gyökerek ápolása a fő célunk, ennek a témakörnek a megismertetése, továbbvitelés, a fiatalok bevonása, a fiatalok képzése, alkotótáborok szervezése, tehát ilyen témakörrel foglalkozunk.
7: És sikerül is ezeket a célokat, gondolom, megvalósítani. Milyen eredményekről számolhatunk eddig be?
8: Hát nézze, tucatnyi emléktáblát avattunk, mozit neveztünk át, mozikat, művelődési házakat, rengeteg emlékkonferenciát, emléknapot, körülbelül 10 emléknapot hirdettünk eddig már meg különböző hollywoodi nagyságok nevére. Filmeket forgattunk, a honlapunkon közel 100 filmet lehet látni, ami a saját programjainkról, a saját sztárjainkról, tehát ezekről az emberekről szólnak. És ugye a vetélkedő sem utolsó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok egyre jobban érdeklődnek ezek iránt, a nagy magyarok iránt.
7: Személyes tapasztalatára is kíváncsi vagyok. Önnek személyesen mit jelent a Hollywood tanácselnökének lenni? Egy-két személyes példával legyen olyan kedves, illusztrálja ezt a kedves hallgatók számára.
8: Hát nekem ez egy nagyon nagy hobbim, egy édes gyerekem, hogy így mondjam. Én a film iránt mindig is érdeklődtem, és legfontosabb dolog az, hogy amikor 2007-12-ig Los Angelesben voltam főkonzul, akkor még nagyobb rálátásom lett erre a témakörre, és nagyon sok emberrel megismerkedtem a helyszínen, a filmes világból, és ez tovább ösztönzött arra, hogy kutassunk, kutassunk, kutassunk.
7: Los Angeles-i kapcsolatai megvannak még, élnek még ezek a kapcsolatok?
8: Jelentős mértékben megvannak még a kapcsolatok. Hát ugye a Magyar Hollywood Tanács tagjai között is számtalan amerikai magyar filmes találunk.
7: És ön is ellátogat még Los Angelesbe, visszatér a régi bázisára?
8: Visszatérek, hiszen ott is van egy Los Angeles-i magyar filmfesztivál, amelynek alapító atya a mi elnökségünk egyik tagja, Bunyik Béla, tehát ott is van egy mágnes, ami vonz minket.
7: Térjünk még vissza egy kérdés elejéig a könyvre. A könyvből egyfajta érdekességet, különlegességet, érdeklődés felkeltésképpen ki tudna emelni? Milyen különlegességet oszthatnánk meg a kedves hallgatókkal? Miért érdemes ezt a könyvet elolvasni? És kiknek ajánlja elsősorban? Igen.
8: A könyvet azoknak ajánlom, akik érdeklődnek a film iránt. Azt hiszem, hogy ez egy elég széles kör. Ami pedig a könyvben felsorolt személyeket illeti, hát azt hiszem, hogy talán például Adolf Zukor élete az egyik legérdekesebb, hogy egy 15 éves fiatalember, aki elhagyja Magyarországot hallatlan akaraterővel, hogy jut oda lépésenként, évenként követve, hogy a filmvilág csúcsára jut, és egyébként az Oscar-díjat, az életdíjat azért kapta, úgy nevezték, mint az amerikai film atya. Na most, ha egy magyar, egy kis 2000-es faluból elvándorolt, aki egyébként egész életében büszke volt magyarságára, az amerikai film atyaként apostrofálják, és tulajdonképpen a mai film, a mozi nem lenne az, ami ő nélküle, akkor azt hiszem, hogy ennél jobb történet nem kell.
7: Köszönöm szépen Bokor Balázsnak, a Magyar Hollywood Tanács elnökének a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
8: Köszönöm szépen.

0: Dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt vagyunk, találkoztunk egymással, hogy beharangozzuk az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozatot, amely egy igazi programsorozat lesz. Az összefogás szép példája itt Miskolcon.
1: Valóban azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott bele, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretettel fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott, úgyis mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát nagyon-nagyon sokféle produkciót mutatnak be, irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta. És nagyon magas színvonalon, tehát ez várható az Arszakra Fesztiváltól.
0: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni az Arszakra programoknak a szervezését, akkor elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És nagy példaképeink vannak, aki gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Arszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagydíját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk, és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örven, Guinness rekorder és a tengerek nagyutazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: Szakrális a fesztivál, de sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban. Lesz tudományos konferencia, szakmai konferencia, ősbemutatók, irodalmi előadások, versmondógála, koncertek, képzőművészeti alkotások bemutatása és kiállítás, hogy csak néhányat említsek, tényleg a felsorolás szintjén. A sokoldalúságra most is törekedtek.
1: Igen, egyrészt sokoldalú, tehát nagyon sok művészeti ág megjelenik az összművészet szellemében, illetve hát azért még a hozzátenni említeném azt, hogy ez ökumenikus szellemiségű, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt a miskolci egyházvezetők, egyházi méltóságok a megnyitó és záró beszéden üdvözlik, és méltatják a Szakra Fesztivált, és ez nagyon nagy dolog, hogy a püspökök és a érsek helyettese, ő fog itt utat mutatni nekünk a Szakra Fesztivál idején, és azon túl is.
0: Zarándoklat is lesz, ezt se felejtsük el, hiszen az zarándoklat mindig összegyűjti a kedves keresztény híveket.
1: Igen, ez is egy egyedülálló dolog a Miskolci Asztokra Fesztiválon, a Miskolci Zarándoklat, ezt Sere Zsuzsi szervezi, és Miskolc összes templomát végiglátogatják felekezettől függetlenül. Ez is egy egyedülálló dolog, és mindig sok követője van, ami a Szent Kereszt felmagasztalása búcsún fejeződik be a Kálvárián, és ott Juhász Ferenc atya fogadja az zarándokokat.
0: Ahogy a programok között szemezgettem, nekem újdonságként tűnt fel a Nemzetiségek Napja is. Szerintem ilyen még nem volt.
1: Nem volt. Éppen azért gondoltunk rájuk is, hogy itt Miskolcon, Miskolc nemzetiség, és sokféle nemzetiség él itt Miskolcon, és felkértük, megszólítottuk őket, hogy mit szólnának hozzá, hogyha bemutatnák a saját művészetüket, és gyakorlatilag szívesen vállalták, és a szombati napon, 19-én bemutatkoznak a nemzetiségek.
0: Sok mindenről beszéltünk, nem is lehet felsorolni az összes programot. Csupán csak kedvet szerettünk volna kelteni a kedves hallgatókban az idei programok iránt. Beszélgetésünk végén mondjuk el a legfontosabbat. Mettől meddig tart az idei 4. Miskolci Árszakra Fesztivál?
1: Szeptember 11-e, ez a 0. nap, és 20-án végződik az a zárókoncert, de én még itt megemlíteném azt a különlegességet, hogy már a megnyitó előtt egy előzetes program volt, ami óriási sikert aratott, tehát ha erre valaki elment, akkor bízhat abba, hogy az Arszakra Fesztivál kiváló lesz. Petrás Mária, Petrás Aline és Máger Ágnesnek a képzőművészeti kiállítása, ami országosan egyedülálló színvonalú is, meg a párosítása egy különlegesség. Ennek a tárlatvezetése lesz szeptember 15-én, azzal kiegészítve, hogy Petrás Mária és zenekara még egy önálló koncertet is ad, napkelettől napnyugatig címen, ez is nagy érdeklődésre tartott számot.
0: Kedves hallgatóink, a felkeltettük önökben az érdeklődést, egy olyan ígérettel fejezzük be most dr. Várhelyi Krisztinával a beszélgetésünket, hogy mivel az esemény főmédia támogatója a Szent István Rádió, minden egyes nap az adott programokat, a nap adott programjait az önök figyelmébe ajánljuk, és arra biztatjuk önöket, hogy látogassanak el ezekre a programokra. Köszönöm szépen Várhelyi Krisztinának a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődést az Arszakra programjaira.

0: Dr. Hortai Ritával, a Miskolci versbarátok körének vezetőjével, ezúttal már úgy mutathatlak be, mint a Szent Genezius versbarát kör vezetőjével, a Miskolci Árszákra Fesztivál irodalmi programjainak felelősével beszélgetek. Mert hogy idén is lesz Árszákra Fesztivál, és mi, a Szent Genezius versbarát kör tagjai több programmal is kapcsolódunk az eseménysorozathoz, sőt, számtalan irodalmi program lesz. Melyek ezek?
1: Én is szeretettel köszönöm a hallgatókat. Én ezt a sajtótájékoztatót egy idézettel kezdem, ezt szeretném most is elolvasni. A mindennapi kenyérnél is fontos.

0: Csokorban az Éltető Lélek irodalmi kör egy zenés összeállítással. Nagyon érdekes programnak ígérkezik, 4 szerző 3 hangon című rendezvénye, válogatás közelmúltunk szellemi hagyatékából. Ezt házastárs, barátok és olvasók tolmácsolásában hallgathatjuk meg ezeket a műveket, méghozzá Cseh Károly, Csorba Piroska és Forma Imre írásaiból. Az előadók Ötvös Éva, Ilner Erzsébet, dr. Pankucsi Márta és Parázs István, valamint Jacsó Pál, még a örökhagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Szintén egy nagyon izgalmas színdarabnak ígérkezik a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja a Szent Imre korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel. Megmutatja, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákjai és nevelői keltik életre. A következő rendezvénynek a címe Szeretet és Remény, és egyben a címben benne rejlik a témája is. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és a jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenci Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezető segítségével. És az utolsó szombaton jön a Szent Genezius versbarát kör, tehát a mi kis körünknek a rendezvényei. Ez egy 3-as rendezvényből állnak, amelynek a háziasszonya, ugye Farkas Erzsébet, aki itt áll velem szemben, és ennek nagyon örülök, és köszönöm is. Úgyhogy az első rendezvény, ez már rendhagyónak mondható, a 6. szakrális versmondó verseny. Ez a megmérettetés a 2021-es hazánkban zajló 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus ihlette. Az eseményt a versbarátok köre évente szervezi meg, a világesemény szellemiségét követve. A lélek gyümölcsei közül választjuk minden évben a témáját a versenyeknek, mégpedig azért, mert már a kongresszuson Erdő Péper bíboros úr, illetve utána a Fábri Kornél püspök atya is ezt sugallta nekünk, tehát hogy ezeket az értéket adjuk tovább a további generációnak, és hát csak felsorolnám, hogy mik ezek az értékek. Azért is, mert időszerű minden korosztálynak, minden életkorban, minden élethelyzetben fontos, hogy ezeket szem előtt tartsuk. Tehát a lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség és tisztaság.
1: És idén a kedvesség lesz a főszereplő.
0: Így van, igen, idén a kedvesség, méghozzá a kedvesség az új bátorság címmel. Majd erről is mondok egy-két szót, de még annyit a versmondó versenyről, hogy ugye tavasszal megrendezésre került az elődöntő, ahonnan 20 legtehetségesebb, legügyesebb, hitelesebb versenyző került tovább. Ez a 20 versenyző mutatja meg a tudását a döntőben. A döntőben lesz egy kis keretműsor is, úgyhogy ez is élvezhető lesz minden érdeklődő számára. Idén érdekesség, hogy 6 versenyző a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól Erdélyből került ide, kiválasztott kiváló versmondók, és a zsűrivel is jó értelemben eldicsekedhetünk, mert számunkra nagy megteszteltetés, hogy kezdettől 2021-től Kubik Anna vállalt el a zsűri elnöki tisztet, aki tudjuk, hogy tavaly már a nemzetművésze kitüntetést is megkapta. A neves zsűri tagok között szerepel még Király Eszter újságíró, szerkesztő, Ötvös Éva előadó művész, dr. Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus és Mikita Gábor színház történész. A névre visszatérve, ez azért különleges vagy érdekes elgondolkodni rajta, bár első hallása lehet, hogy kicsit meghökkentő, de mindenképpen kérdéseket vet fel. Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szerint hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja. De a vendégeink gondolatai biztos még máshogy, vagy gondolatai útján más üzenetet is hallhatunk, és megfogalmaznak majd a hallgatóságnak. A harmadik rendezvény ennek a délutánnak szintén a versbarát körünk.

0: Ez kapcsolódik a Mária udvarában című vetített képes versenyzenés irodalmi összeállítás. Ez egy utazás a Csíksomlyói Mária kertbe, amelyben körünk egy pünkösd alkalmával járt, és Böjtev Csaba Ferenc szerzetes lelki vezetésével tekintettük meg a 15 tematikus udvarba láró zarándokpartot. Ebben a parkban közösen járjunk végig majd Szűz Mária életét, bemutató stációkat. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre, és még egy, ami szintén az irodalmi körünkhöz kapcsolódik, bár nem szorosan irodalmi program, ez a irodalmi körünk által kiállított, létrehozott tablókiállítás, amely 15 kiemelkedő magyar művész hitvallás elevenedik meg ezeken a paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette, a kiállítást pedig egy vetített képes műsor kíséri, célja Isten felfedezése a művészeken keresztül és a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Mondhatnám a zenében Erkel, Liszt, Kodály, az irodalomban Zsida, Sík Sándor, Reményik Sándor, a előadó művészeknél Mezei Mária, Dajka Margitot, Sinkovics Imrét, vagy akár a képzőművészetben Munkácsi, Takács István, Losz Károly művészetét, illetve nagyon érdekes lesz majd a Bakovec, Stein és Hausmann Imre építészről szóló ismertetés is. Az ismertetőket azt Lengyel Éva, Portai Rita, Mikita Gábor és Szelekovszki Magdolna tartja. Tehát a megnyitó rögtön az első szombaton, szeptember 12-én szombaton lesz, 14 órától a Mindszenty templom Millenniumi termébe. Ezután a kiállítás még jó ideig megtekinthető lesz, de a megnyitóra nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Gazdag a programkínálat, ezt bebizonyítottuk, véleményem szerint sikerült bebizonyítani, akikben pedig felkeltjük az érdeklődést, nézzenek utána a közösségi oldalakon, és látogassanak el a Miskolci Árszakra Fesztiválra szeptember 11-e és 20-a között az irodalmi programokra és minden más programra, ami felkelti érdeklődésüket. Köszönöm szépen dr. Horta Iritának, a Szent Genezius Verzsorát Kör vezetőjének, a fesztivál irodalmi program felelősének, a programismertetőt, és az irodalom szeretőket szeretettel várjuk.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és csak meg tudom erősíteni Erzsikét, hogy valóban jöjjenek minél többen, mert az irodalom egy csodálatos dolog, és elvezett a Jóisten felé.

0: most hétvégén lesz szeptember 11-től 13-áig a 15. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál, amelynek a szervezője, a tánctagozat új vezetője Kondák Orajsa Panka, akivel most először találkozok, úgyhogy ezt most így megbeszéltük a riport előtt, hogy egy pár mondatban mutatkozz be a hallgatóknak, hogy honnan kerültél ide EGRI-be, és ez az új tánctagozat mennyivel lesz másabb, mint amit mondjuk eddig megszoktak az EGRI színházba járó közönség.
1: Igen, szervusz és üdvözlök mindenkit, én Kondák Orajsa Panka vagyok, és igen, frissen vagyok az EGRI Gábrényi Géza Színház tánctagozat vezetője. Igazából egy évvel ezelőtt végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, színházrendező és koreográfus szakirányban, ahol Horváth Csaba és Rába Roland voltak az én osztályfőnökeim. Ez egy nagyon multifunkcionális szak egyébként, mert színészként, rendezőként és koreográfusként is, tehát valójában alkotó emberként vagy embernek tanulunk és dolgozunk. Nekem van akkor a szerencsém, vagy nem tudom, hogy a szerencsém múlik-e, de minden esetre volt lehetőségem, és van lehetőségem minden irányba megmutatni, hogy valamit lehet, hogy kanyítok hozzá, vagy majd fogok. Minden esetre több koreográfusi munkám és rendezői munkám is fut Budapesten és vidéken is.
0: Valamint... Többek között a Vix Színházban ugye a Letargia és annak a folytatása, ami majd szeptemberben lesz a bemutató a 4-6-nak?
1: Igen, szeptember vége a 4-6 bemutatója.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de közben pont ez, amit mondtál, hogy szerencse, nem szerencse, hát szerencse, mert azért ekkora produkcióban, ilyen fiatalon, frissen végzetten szerepelni, tehát nyilván valamit azért láttak benned már az egyetemen, azt gondolom, hogy hívtak oda.
1: Igen, ez elkezdődik már az egyetemen, tehát 5 év alatt, valójában 3 év az, ami inkább zárt falak között képzés, és utána a többi 2 az szakmai gyakorlat, és akkor mi már mehettünk ki a nagyvilágba dolgozni, és igen, munka a munkát követett, úgyhogy gyorsan terjed ebbe a kicsi szakmába az, hogy kivel jó dolgozni, kivel érdemes. Nyilván én friss hús vagyok a piacon, szóval szerintem a kíváncsiság is benne van az emberekben, hogy akkor megpróbálják azt, hogy velem dolgozzanak, és valójában így kerültem ide szerintem, vagy így ez az én gondolatom, hogy Szabó Sebestyén László volt az, aki engem ajánlott, aki nekem ezt a bizalmat megszavazta, mert dolgoztunk együtt elsősorban a Letargiában, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy mi munka közben ismerkedtünk meg, és a munkámat ismerte meg, és nem pedig csak annyi volt, hogy hallott rólam valamit. Így aztán a fiatalítás és a frissülés eredményeképpen álmodott egy nagyot, és utána bevonta Szarvas József igazgató urat is, és megnézték a többi munkámat, és megbeszélték, hogy akkor ők egy ilyen feladatot szívesen rám bíznának.
0: Igen, az a koreográfusság, amit én mondjuk most akár riporterként, vagy akár színházba járó, ugye a másik oldalról naívan civilként gondolok, ugye azt gondolnám, hogy mondjuk az egy tánc művészetet feltételezne, de ahogy említetted, tehát nyilván ez mondjuk nem egy olyan régi szak, de majd javíts ki, hogyha tévedek, hogy koreográfus, rendező valaki, mert értem én, ez így egybe mehet, de ugye a koreográfiát az ember valahogy úgy sarkítva a tánchoz kapcsolja, nem?
1: Igen. Egyébként érdekes, mert nagyon sokszor van, hogy mondjuk egy rendező is egy jelenetet úgy hív, hogy mondjuk a koreográfiáját, vagy hogy ezeket a lépésről lépésre nézzük el. Tehát igazából a szakszavak sokszor így össze is fonódnak. Én egyébként táncművészként, vagy táncművésznek tanultam szakgimnáziumban, úgyhogy én nekem van egy ilyen táncos vonalam, ahonnan jövök. Így aztán ez nagyon-nagyon szorosan összefonódik nekem, hogy a tánc és a színház, a koreográfás, a rendezés igazából gondolkodni különböző anyagokban, amit aztán színpadra viszünk, ez valahogy nagyon összefűződik, tehát ez egy ilyen sokrétű dolog. Sokan koreográfusok ex-táncosok, vagy éppen aktív táncosok. Nálam ez is közrejátszik, de közben szakirányt is tanultam.
0: Például téged színpadon táncosként is lehet akár látni múltban, jelenben, jövőben, tehát akár táncolsz is egy-egy produkcióban?
1: Igen, előfordul az is, valamint inkább, tehát most már én táncművészként nem dolgozom aktívan, pár évvel ezelőtt még voltak ilyen munkáim, inkább ez a mozgásszínházi, fizikai színházi irány volt az elmúlt pár évben, nyilván az egyetemből adódóan is, hogy én Horváth Csaba és Forter társulattal dolgoztam nagyon sokat együtt. Ezek ilyen megnevezések, én még mindig azt gondolom, hogy ez is színház, csak valahogyan valószínűleg kell, hogy adjunk ennek egy irányt, ami érthető, ellenben a színházban minden is benne van, tehát az, hogy én a testemet is használom arra, hogy kifejezzek valamit, vagy elmeséljek, az nem különb a szavaknál.
0: Jelen pillanatban ugye most két bemutatóra készül a színház a Kóvádiszra, illetve az ötödik pecsétre. A Kóvádiszban tudom, hogy lesz tánc, az ötödik pecsétben nem tudom, hogy lesz-e.
1: Hát nincsen koreográfus, az, hogy lesz-e tánc, vagyis hát az ötödik pecsétben nincsen kiírva a koreográfus, de a szóval arról nem tudom nyilatkozni. Ellenben igen, a Kóvádisz legfrissebb produkciónak én vagyok a koreográfusa. Már gőzerővel táncolunk, és próbáljuk életre kelteni, amit életre kell.
0: Igen, ez majd érdekes lesz, majd, de nyilván erről majd a rendezővel, Szabó Sebestyén Lászlóval fogok beszélgetni egy későbbi riportban, és akkor az, ami most a fő aktualitás, az a most hétvégi 15. Stúdiószínházi Táncfesztivál, ami hát 15. egy ilyen másfeles jubileum, hogyha mondhatom itt, tehát azért nyilván itt Egerben, akik jártak ide, színházba járó közönség tudják nagyon jó, hogy szeptember elején mindig van ez a táncfesztivál. Többnyire hazai, talán már volt nemzetközi vonal is, de úgy tudom, hogy főleg inkább hazai táncprodukciók. Én láttam olyan neveket, akik már voltak itt, a Feledi Jánosék, akkor
1: Vasas Erikáik,
0: ők már voltak itt, igen, és akkor tényleg olyan érdekes dolgok lesznek itt, hogy a Pandora, akkor a Móricz Barbárok, tehát hogy azért tánc, de ugyanakkor nem is tudom, hogy ezt hogy kell kifejezni, tehát hogy amikor egy prózai előadást nonverbalitással, de lesz benne próza, vagy teljesen csak a tánc nyelvén, tehát hogy kell ezeket az előadásokat elképzelni.
1: Igen, én egyébként a táncszínházat szeretem ilyen szempontból, talán ez, ami a legjobban fedezi azt, amit most látni fogunk. Valójában igen, már most is a Nemzeti Táncszínházzal és most pedig a Fonó Budai Zeneházzal együttműködve alakítottuk ki ezt a repertoárt, amit most a fesztivál keretein belül láthatnak a kedves nézők, és próbáltam arra törekedni a válogatásnál, ami egyébként iszonyatosan nehéz, mert bár tényleg kicsi a szakma, és szívem szerint mindenkit is elhívnék, de ezt nyilván nem lehet megtenni. Próbáltam minél inkább különböző gondolkodás irányú alkotókat választani, ahol a táncszínház sokszínűségét meg lehet mutatni, ahol a képzőművészet, a zene, a tánc, az kapcsolódik, és egy fúzióvá válik. Uh-huh. Valahogy ezt próbáltam, ezt az irányt követni, valamint a korosztályokra is odafigyelni, hogy már gyermekkortól kezdve, sőt, baba, csecsemőkortól kezdve bevonni, interaktív előadásokra vinni a gyermekeket. Volt is itt már egyébként a színházba ringatunk, és még fogunk is, szeretnénk is ezzel foglalkozni, és például a Fitos Dezső társulatnak éppen nem egy egyébként fantasztikus, úgymond felnőtt darabját hívtuk el, hanem egy interaktív Tündérhinta című baba színházat, ami azt gondolom, hogy az edukáció terén nagyon-nagyon fontos, és hát igen, ahogy említetted is, a Móricz Zsigmond Barbárok című előadás, amit Berettyán Nándor rendezett, hát az, na ha valami, akkor az fúzió, ott azért az nyilván egy keményebb történet, és ott már inkább a felnőtt világot céloztuk meg.
0: Én arra emlékszem, hogy szerintem nekem annak idején, ami már nagyon-nagyon rég volt, 30x évvel ezelőtt érettségén, tehát pont mi mondjuk egy Móricz novellából lehetett, és azért nagyon kemény novella, azért azt tudom, és olyan érdekes, hogy nyilván, amikor ezt én tanultam még a 90-es években, tehát az ember nem gondolta volna, hogy ez milyen lehet színpadon, filmként, vagy akármiként, persze lehetett látni, de hogy azért ezt eltáncolni, szerintem ilyen mély érzelmet, szerintem tánccal különösen jó lehet, még a hideg is kirázott, hogy ezt mondtam.
1: Igen, és pont, de jó, hogy ezt mondod, hogy a hideg is kirázott, én amikor láttam ezt a Fonóban, ezt az előadást, engem is kirázott a hideg. Itt a szavak nyelvén is, a zene nyelvén és a tánc nyelvén is fogalmaznak. Nagyon erős, nagyon szuggesztív előadás.
0: Tulajdonképpen három napba foglaltátok össze, és három nap alatt hány előadást lesz összesen?
1: Három nap és hat előadás lesz. Pénteken a Pszichével kezdünk, Feledi János Feledi projekttel, utána pedig a Prelude lesz, a PR Evolution Dance Company-nek az előadása este 8-kor a nagy színpadon.
0: Ez az Erik Szatés vonal, ugye?
1: Így van, az is iszonyatosan izgalmas lesz. Valamint akkor szombaton lesz a Pandora, és vasárnap lesz három darab előadásunk, még ugye a Tündérhintával kezdünk 11 órakor.
0: Az a gyerek előadás.
1: Gyerek előadás, igen. Utána 17 órakor kezdődik a Szálem, Vasas Erikáéknak az előadása, és utána pedig a Berettyán Nándor féle Barbárok este 8-kor a nagy színpadon.
0: És akkor még visszakanyarodva egy picit, hogyha majd lezajlik itt a Stúdiószínházi Fesztivál a hétvégén, akkor ugye most rögtön már a Kóvádiszt próbáljátok, tehát hogy kell majd itt elképzelni, hogy a tánctagozatnak lesznek önálló produkciói, meg ugyanúgy, mint akár mondjuk régen, ahogy volt, tehát hogy darabokba be tagozódtok, tehát fúzióként.
1: Igen, igen, tehát az nagyon fontos, hogy a funkcióját nem veszítette el a tagozat. Nálunk nincs külön neve most ennek az újonnan induló színháznak, nincs külön megnevezése a tánctagozatnak, tehát mi a színháznak vagyunk a tánctagozata, és ennyi, tehát
0: igen,
1: igen, szóval ez most így nálunk nincsen, ellenben igen, így van, mi bedolgozunk produkciókba, előfordul az is, hogy nem az egész tánckar van benne, hanem csak ketten, és azok például kiemelt szerepet kapnak a Holdbéli csónakosba, például két férfi táncművészünk, szóval így próbáljuk ezt összefonni, hogy ne, tényleg ne az legyen a funkciója a tánctagozatnak, a táncosoknak, a táncművészeknek, hogy ők föltöltik az előadást például statiszta jelleggel, vagy nem tudom, hanem igen, szerves részei, és ugyanúgy karakterek, és igenis táncművészetileg is legyenek kihívások benne, és előadó művészetileg is, és sajnos ezt a kettőt manapság, vagy már egy jó ideje le lehet választani. Sok esetben szoktuk mondani, hogy a színészek nyaktól fölfelé színészek, és a táncosok pedig nyaktól lefelé. Uh-huh. Ez egy kritika, ez egy probléma most, amit én is itt próbálok megfogalmazni, de mi erre próbálunk, tehát törekszünk arra, hogy ezt megtörjük, ezt a gondolatmenetet. És igen, lesz saját önálló produkciónk is, amiben egyébként ugyanúgy bedolgoznak színészek, vagy hát most ebben az esetben a Sirató énekben egy színművész, Pari István be fog dolgozni. Ő egyébként ugyanabban az osztályban végeztünk, szóval ő is a mozgásszínházi irányból jön, és azt gondolom, hogy az edukáció nem csak úgy, olyan szempontból fontos a mi évadunkra és színházunkat tekintve, hogy mi is bevonzunk embereket, úgymond civileket a színházba, hanem itt a színházon belül is a színművészek tanuljanak a táncművészektől, és a táncművészek a színművészektől. Ezért is keverjük így össze.
0: Mekkora a kihívás az egy koreográfusnak, és főleg mondjuk esetleg egy, mondjuk nem egy frissen végzett színészről beszélek, akiknél, tehát valószínűleg azért, akik most járnak, vagy most végeztek pár éve a színműn, hát nyilván mondjuk, aki 30 éve végzett más tematikával, meg máshogy tanulta a dolgokat, nem tudom, hogy most van-e még lovaglás, meg vívás, akkor volt, lehet, hogy most is van, nem tudom, nyilván én nem ott végeztem, de hogy azt a színészt egy jó kis koreográfiára betanítani, aki mondjuk nem ebben szocializálódott, nem a mozgás az élete, mint mondjuk egy táncművészt, vagy mondjuk egy fizikai színház szakon végzett hallgatót.
1: Hát ez nehéz, egyébként nagy részben erről szól a szakdolgozatom is, hogy szerintem kéne frissítés vagy változás a mozgás metodikában, amit a színművészetén tanulnak a színészszan hallgatók, és azért mertem erről írni, mert saját tapasztalataim vannak róla már elég régóta, harmadéves koromtól kezdve, egyetemista koromtól kezdve már kőszínházaknál és független társulatoknál dolgoztam, mint koreográfus, meg mint rendező, tehát azt gondolom, hogy volt annyi tapasztalatom, hogy erről írhassak, és az nem tud más lenni, mint érvényes, meg valid. Abban nem tud belekötni az ember, hogy nekem ez a tapasztalatom, és szóval megvannak a maga nehézségei, de nem vagyok még elég dörzsölt, és sose leszek elég dörzsölt, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon érzékeny játék. Tehát nekem is elég érzékenynek kell lennem a színművészekhez, egyesével, külön-külön és összességében is.
0: Nem várhatod el azt egy színésztől.
1: Természetesen nem. És nagyon érdekes, hogy a színművészek sok esetben nem bíznak valószínűleg annyira, vagy nem tudják azt, hogy a koreográfus az, aki a legjobban tudja, hogy a színművész nem táncművész. Uh-huh. De hogy valamiért ők mégis sokszor volt, mert kijelentették, jó, hát én nem vagyok táncos, de ezt tudom, tehát én nagyon jól tudom, de az viszont, hogy nem fogok olyat kérni, vagy nem kérünk olyat, ami teljesen irreleváns, ellenben olyat kérek, hogy esetleg feszegesse a határait, hogyha azt látom rajta, hogy ő benne még van.
0: Igen, ezek amúgy olyan érdekes dolgok lehetnek, meg hát az, hogy nem tudom, mondjuk egy 60 éves embert mennyire lehet úgy megmozgatni, igen, aki tényleg max a színpadon mozog, de mondjuk nem jogázik otthon, igen, heti ötöt, vagy nem tudom én, atlétizál, vagy bármi. Szóval igen, meg az, hogy ki mennyire bízik saját magában. Igen, igen. De mondjuk igen, az, igen, hogy a határokat feszegetni, ez meg azért jó, mert ugye tulajdonképpen itt te vagy az instruktor, igen, tehát végül is azt kell követni. Az más kérdés, hogy megmondja, jó, bocsi, nekem gerincsérben van,
1: persze,
0: tehát nem megy a történet.
1: Igen, egyébként ez pont mindig el is követem, bárhova megyek, főleg, hogyha új a társaság, hogy így kezdem, hogy begyűjtöm, hogy kinek milyen sérülése van, csak hogy tudjak róla. És egyébként itt már rá tudok kanyarodni arra, hogy most a tánctagozat működése például számomra az nagyon-nagyon fontos, hogy megtörni azt a fajta gondolkodást, vagy azt a fajta metodikát ténylegesen, amik a tánc művészetben, ezeknél a társulatoknál, meg az iskolákban előfordul, hogy ennél sokkal egészségtudatosabbak legyünk. Uh-huh. Tehát én azt szeretném, hogy több Lőrinc Katalin, meg nem tudom, Krisztik Csaba legyen majd, vagy mondjuk ők, akikkel mi dolgozunk most, akikkel elkezdtünk dolgozni, hogy igenis, amit mondtál is, 60 évesen is tudjon megmozdulni, és jó lesen neki, és a tánc, vagy a mozgás, megmozdulni a színpadon ne egy olyan kihívás legyen, vagy egy olyan dolog, amiből mindenképp ki akar hátrálni uh-huh. az ember. Manapság inkább azért az van, jó, idősebbeket annyira nem mozgatjuk, de néhol egy-két színházban például voltak olyan üdítő meglepetések, hogy ott van, és 50 fölött még úgy nyomja, és
0: hát de meg most nem tudom, hogy erre te mennyire emlékszel, vagy mennyire, ugye van az Oswald Marikó operetének, tehát megvan neked, amikor így mekkorákat, nem tudom,
1: cigány,
0: hogy ne, tehát hogy azért nyilván, most nem azt mondom, hogy mindenkinek feltétlenül ilyennek kell lennie, de hogy nem lehetetlen, akkor inkább
1: igen, igen, én azt gondolom, hogy kellő tudatossággal és odafigyeléssel, és nem ezzel a túlhajszoltság kultúráját követve, én azt gondolom, hogy lehetséges. Uh-huh. Vagy szeretnék hinni benne, hogy lehetséges, és hogyha az én kezem is benne lehet ebbe, akkor megpróbálom.
0: Most így lezárva ezt a beszélgetést, egy két mondatos összefoglalót, annyit engedj már meg, hogy ugye mi tényleg most találkoztunk először, én nem tudtam, hogy te miből írtad a szakdolgozatodat, tehát tényleg nyilván én is abból, amit az ember úgy évek alatt úgy tapasztalatból összeszed, abból kérdezek, de hogy azt látom rajtad, hogy szóval azért nem hiába vagy te ilyen fiatalon itt, ahol vagy, tehát hogy te egy borzasztó ambiciózus, motivált vagy, úgy nagyon tudod, hogy akarsz dolgokat, és hogy azt hogy akarod csinálni, és tulajdonképpen nyilván nem véletlenül talált meg téged a szakma. Most tehát, mert mondjuk akiben látják a spirituszt, azzal kezdenek valamit, úgyhogy én tényleg gratulálok ehhez az elhivatottsághoz, és hát ahhoz, hogy nagyon sok jó munkád legyen. Én a Letargiát láttam, ugye a Vidnyánszky Attila rendezte, szóval elképesztő előadást, én nagyon szeretek Pestre járni. Én szeretek itt többet látni, úgyhogy a nevedet akkor így már először hallottam, a Sebivel is beszéltük, hogy ő volt ugye abban az előadásban, igen, a ChatGPT, úgyhogy így azért már a szálak összefutottak, úgyhogy kívánok itt az EGRI munkához nagyon sok sikert, meg hát sok erőt itt a szerte szaladgálós életedhez, de hát fiatal vagy, tele vagy energiával, igen, úgyhogy így legyen. Kondákora és a Panka, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: Huszonegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, ketten döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság ülése után arról tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, melyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a Demokrácia Nemzetközi Napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az Igazságügyi Bizottság hétfő hallgatja meg, és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek. A kormány folytatja a költségvetési hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében Egerben. Kármán András a Magyar Közgazdasági Társaság éves rendezvényén kiemelte, a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszintesség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet, sorolta, jelezve, ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újra nyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, melyet a szigorítás átmenetileg elvon. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem egy jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet, tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Az Úr atyai és anyai szíveket szeretne megformálni. Nyitott, nagy kezdeményezésekre képes szíveket, amelyek nagylelkűek az önátadásban, együttérzőek a szorongások csillapításában, és rendíthetetlenek a remények megerősítésében. Üzente a világ keresztényeinek Ferenc pápa 2021-ben. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Az első szőlőszüretek az időjárási viszonyoktól függően augusztus végén kezdődnek, amikor a korai érésű fajták termése eléri az adott bornak megfelelő cukorsav arányt. Egyes termőterületeken és fajták esetében sokszor akár decemberig is elhúzódhat a szüret. A szőlőnek és a bornak a Biblia is 10 helyet juttat. A könyvek könyve bővelkedik barátságos békességgel, dallal és szerelemmel teli szőlők leírásában. Az új szövetségben a mindennapi kenyér és a szívünket fölemelő mindennapi bor Isten köztünk való jelenlétének jelévé válik. Ez a fajta bibliás lelkület, a teremtett világ iránti tisztelet és felelősség hatja át azokat a szőlősgazdákat is, apát és fiait, akik az egri borvidék meghatározó alakjai. A Szent Andrea szőlőbirtok 50 hektáron, az egri borvidék 10 dűlőjén évente körülbelül 250 ezer palack bort termel. A szőlőbirtok borai az elmúlt években a hazai és nemzetközi megmérettetéseken is helytáltak, komoly elismeréseket, sikereket arattak. 2 alkalommal választották egy-egy tételüket a világ 50 legjobb bora közé. Az év pincészete Magyarországon kitüntető címet 2025-ben az Egerszalóki Szent Andrea szőlőbirtok kapta. A Szent Andrea szőlőbirtok központjának épület előtt Obbágyteris beszélget dr. Lőrinc Györggyel, a pincészet alapító tulajdonosával.
1: Nem csak a szakma doktora vagy, ugye Magyarországon első emberként, hanem egy karizmatikus embernek tartanak, aki a bor filozófiájáról is nagyon sokat tud. Emellett a tudás mellett nagyon fontosnak tartottad, hogy a teológiában is elmélyülj.
2: Sokszor elragadtatom magamat, hogy mekkora misztériumban élek én, így a szőlő és a bor kapcsán. Ugyanakkor pedig arra is igyekszem magamnak felhívni a figyelmet, hogy valójában egy egyszerű gazdálkodó termelő vagyok, aki azért termel bort, hogy a fogyasztói örüljenek, egészségesen, mértékletesen fogyasztva boldog ünnepeik legyenek a családoknak, közösségeknek. Ez egy nagy kettősség, de nyilvánvaló, hogy ez egy olyan érzékeny világ, hogyha egy kicsit bárki is jobban meg akarja ismerni, előbb-utóbb odafordul, hogy rájöjjön, hogy itt valami sokkal többről van szó, hogy valami áthatja ezt az egészet. Tehát nem csak a termőhely, ami ugye sokszor nagyon megszentelt, de az embernek a kétkezi munkája, ami, hogyha áldás van rajta, akkor nyilvánvalóan rendkívüli eredményekre tud vezetni, ami különösen nagy ajándék. És azt kell mondanom, hogy törekszem erre, hogy áldás legyen rajtunk. És nagyon hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy többet kaptam, mint remélhettem, vagy inkább úgy mondom, hogy amire méltó voltam.
1: Ez egy családi vállalkozás. A családra kívülről tekintve azt látjuk, hogy ahogy a családfőnek, a család tagjainak is van egy igazodási pont. Mi ez?
2: Több család, konkrétan 3 baráti család gondozza a Szent Andrea ügyét. Talán mi családunk kézzelfoghatóbban itt helyszínen állt bele a munkába. Nagyon érdekes, hogy ezt is meg kellett élni, hogy családfővé váltam, és ez csak egy ilyen plusz motiváció volt, amellett, hogy nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon az Isten mit vár el tőlem, emiatt iratkoztam a Szent András Hittudományi Főiskolára, és nyilvánvalóan a gyermekeknek, vagy a család többi tagjának fontos, hogy felelősségteljes irányt, példát próbáljunk felvetíteni, és ennek a súlyát érzem én. Ugyanakkor pedig nagyon örülök, mert nagyon jó gyerekekkel dolgozhatom, élhetem a családi életemet, és bizakodom, hogy valóban az egész magyar közösség javára szolgáló cselekedeteket fognak majd végbevinni.
1: Minden sikeres férfi mögött egy erős nő áll. Én egy kicsit kibővíteném, hogy egy támogató és erős nő, ugyanakkor egy törékeny nő. Mit jelent ő a te életedben?
2: Hát a világ legnagyobb ajándéka. Minden nap hálát adok az Istennek, hogy ő az én feleségem. Az erő az úgy nyilvánul meg, hogy mindent feláldozott a családjáért, a gyerekekért egész életében. Úgyhogy ez a legnagyobb erő, amikor másért odaadom magamat, és nem győzök hálás lenni ezért. Nyilvánvalóan neki is vannak elképzelései, hogy mit szeretett volna kezdeni az életével. Ugyanazért, hál' Istennek azért van akkora híd benne, hogy tudja, hogy nem véletlenül alakult így az élet, és az Isten akaratát teljesíti be. És látszódik, hogy bárki, aki találkozik vele, az hihetetlen szeretetet, sugárzást él át az ő jelenlétében. És ez szerintem a legnagyobb dolog, amit fel kell neki fedeznie, hogy ezzel az alázatos magatartásával valójában jobbá tette a környezetét.
1: Ezt hogyan tudod átadni? Hogyan tudják a gyerekek is magukévá tenni? A mai fiatalok annyira messze állnak ettől, ha kicsit magasabbról tekintek a fiatalságra. Most mégis azt látom, hogy olyan érett, erős, mélyhitű gyerekekről beszélsz.
2: Látják az eredményét annak a magatartásnak. Nyilvánvalóan nagyon örülök, amikor egy-egy eseményen közösen vagyunk, és úgymond nagyobb nyilvánosság előtt kell állást foglalnom abban, hogy kinek köszönhetünk az életünk során sok-sok mindent, és saját bőrükön tapasztalják meg azt, hogy a legnagyobb öröm hálatelt szívvel élni, és ez pedig nyilván átalakítja az embert. És utána pedig már azt mondom, hogy nincsen lehetetlen, mert mi itt a Szent Adnos Rubitokon lehetetleneket is megértünk. És hát ez hogy ne inspirálna a fiatalságot arra, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Ez nagyon jó, hogy így meg tudták élni közösen velem, Andikával, Szent András Örlögbirtok 23 év alatt mi minden történt, ámulatba ejtő. Nyilván azt is megértük, hogy küzdünk, mint ahogy mindenkinek megvan a keresztje, a nehézsége, de az csiszol minket és erősít.
0: Ifjú Lőrinc Györgyöt, a pincészetük egyik borkóstolóján kaptuk mikrofon végre.
3: Én ifjabb Lőrinc György vagyok, édesapukámnak a fia. Elképesztően büszke vagyok rá. Nagyon sok dolog miatt, talán elsősorban azért, mert édesanyukámmal 4 gyermeknek adtak életet, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Meg persze másodszorban azért vagyok rá büszke, hogy egy olyan birtokot épített föl gyakorlatilag 23 év alatt, amit mi tényleg egy csodának élünk meg. Ez a két dolog szerintem az, ami megalapozta ezt a 2 évtizednyi küzdelmet és izgalmat, amit megéltünk a Szent András szőlőbirtok alatt. A szeretet, amit nálunk a család jelent, és a borvidék, ami pedig a termőhely kapcsán megkerülhetetlen a borainkkal kapcsolatban. Mi Tegerben azt érezzük, hogy annyira el vagyunk halmozva áldásokkal és kegyelmekkel, hogy szinte minden egyes kategóriában született valami megrendítő és izgalmas. Nagyon szép kontraszt volt, amikor a 20 éves születésnapunkat itt 100 emberrel ünnepeltük, és a világhírű Louis Latour borászattal közösen tartottunk egy borvacsorát, és a 20 éves Szent András szőlőbirtok köszöntötte a 225 éves Louis Latourt. Úgyhogy azt gondolom, hogy még van előttünk egy nagyon hosszú és izgalmas út. Van időnk kifinomítani ezeket a borokat, egyelőre olyan 200-300 évre terveztünk apukámmal, de hogy ezt mennyire komolyan gondoljuk, 3,5 éves negyedik Lőrinc György. Úgyhogy remélem, hogy majd olyan büszkeséggel fogja viselni ezt a nevet, mint ahogy én, ha nem is miattam, de a nagypapa miatt. És az első bor, amit megtetszettek kóstolni, az az egyik legfontosabb fehérborunk volt, aminek az a neve, hogy Örökké. Hiszen aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az a hordó válogatás borunk, amiben megpróbáljuk minden évjáratban összegyűjteni a számunkra legértékesebb és legizgalmasabb alapanyagokat a birtok összes dűlőjéből, úgyhogy talán bemutatja azt, hogy mire voltunk képesek 2023-ban, hogyha az összes talajféleséget figyelembe vesszük, a riolit tufától a nagyon agyagosan át, az eolit, pala, meszes termőterületek mind-mind benne vannak. A következő bor pedig, ami fehérborként a poharakba került, ez pedig hát életünk legfontosabb fehérbora. Nem véletlenül kapta meg azt a nevet, hogy Mária. Nagyegedhegyről származik, ami egyértelműen az egri borvidék kiemelt termőterülete, és szerintem az országunk, és hát egyébként kicsit elfogultan, de számunkra a világ egyik legjobb termőterülete. Gyakorlatilag egy vulkanikus borvidék szívében van egy tengerüledékes mészkőhegy, ez lélegzetelállító. Közép-Kelet-Európa legmagasabb tengerszint fölötti magassága, ahol szőlő van, több mint 500 méter az utolsó szőlőtőkkel Kovács Nimrod pincészetnél, teljesen déli kitettség, és hát nyilván a legnagyobb egyedisége az, hogy mészkő. És a világban is a legnagyobb presztízsű boroknak a döntő többsége az meszes talajról származik, és Egernek van egy ilyen hegye. Ez lélegzettel állító. És hát került oda a Nagyeged-hegyre is egy Szűz Mária szobor, az ikertestvére annak, ami itt a pincészetünk előtt is megtalálható, és rá van írva a szoborra, neked ajánljuk Isten szülő minden munkánkat, mert tényleg azt gondoljuk, hogy ha van egy ilyen pártfogónk a Jóistennél, akkor nem érhet minket olyan baj, amit ne tudnánk átvészelni. Nyilván rengeteg küzdelem és kihívás van az ember életében, nyilván vannak sikerek is, vannak nehézségek is, de a legfontosabb dolog az, hogy mi olyan szőlő- és bortermelési felfogást űzünk, hogy a ráhagyatkozó és elfogadó. Tehát nyilván könnyebb az embernek egy nagyon jó évjáratot, nagyon nagy sikereket elfogadnia, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a nehézségek és a kihívások mindig azért vannak, hogy abból épüljünk és tanuljunk, és a végén egy sokkal nagyobb jobbat készít elő nekünk a Jóisten. Úgyhogy mi a mi részünkről a legfontosabb az, hogy apait, fiúit beleadunk ebbe a Szent Andrea ügybe, és nekünk ilyenkor tiszta a lelkiismeretünk, mert akkor a bor a végén olyan lesz, amilyennek lennie kell. Nyilván bízunk abban, hogy a Jóisten kiegészíti azzal a pár százalékkal és azzal a kegyelemmel, hogy tényleg akár megrendítő borok szülessenek meg. A célunk egyébként háromféle bornak a megtermelése, lélegzetelállító, ámulatba ejtő és megrendítő. Az, hogy ez a Mária, ez melyik, ezt tessenek eldönteni. Hogy mennyire ott van az életünkben a csoda, és hogy tényleg mindannyiunk életében ott van, csak fel kell tudnunk ismerni. Szeretnék egy konkrét példával élni. Ugye a sport az nagyon-nagyon fontos, és fontos volt a családunknak az életében. Édesapukám OB1-es vízilabdázó volt, Budapesten OSC-be is játszott, meg itt Egerben is. Édesanyukám teniszbajnoknő volt, ugye a két öcsém vízilabdázók, a húgom társastánc bajnoknő és aerobik bajnoknő volt. Én nekem meg sokáig biztattak azzal, hogy nem vagyok ügyetlen a fociban, de a lényeg az, hogy édesapukámnak az életében konkrétan fel lehet fedezni azt, hogy tényleg mindig ott van a csoda. Tehát az ő életében ez maradéktalanul megtörtént, hiszen hát ő vízilabdázó volt, és a víz borrá változott. És hát tényleg egyébként, ha körbenézünk, azért a saját életünkben is mindig megtapasztalhatjuk az isteni szeretetet és a gondviselést, csak nyitottnak kell lenni rá.

0: Szeptember 14-én ünnepeljük a Szent Kereszt felmagasztalását. Kereszt felmagasztalás ünnepe egyházunk 12 nagy ünnepe közé tartozik. Egynapos elő és hétnapos utó ünnepe van. Két történelmi eseményre is emlékezünk ezen a napon. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben 326-ban. A róla szóló történet szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult. Az erekjét, melyet később elraboltak a perzsák, Herakleios császár 628-ban szerezte vissza, és mezítláb, szegényes ruhában a saját vállán vitte őrzési helyére a jeruzsálemi feltámadás templomba. A következő percekben dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.
1: A keresztet mi nem csak emlékből tiszteljük, mi nem csak emlékezünk a múlt nagypénteki eseményére, hanem nekünk a kereszt a győzelem jele lett. Mi örömmel ünnepeljük, magasba emeljük, kirakjuk házainkban, templomainkban, sírjainkra, mi örömmel tekintünk rá, nem sírva, szánakozva, szomorúan, mert nekünk a kereszt bölcsesség. A kereszt élni tanít. A kereszt evangéliuma, örömhíre kimeríthetetlen. Aki csak egy kicsit leül, letérdel a kereszt elé, azt a kereszt tanítja élni. Most csak három gondolatcsírát hadd ültessek el mindenki szívébe. A kereszt nekünk keresztényeknek mindig azt jelenti, minden körülményben lehet viselkedni másképp. Krisztus Urunk egy rendkívül feszült helyzetben, véresen, megverve, halálra kínozva is tudott szeretni. Szerette Istent, a katonákat, az őt bántókat, az egész emberiséget. De sokan máshogy viselkedtünk volna abban az igen préselő körülményben. Krisztus Urunk megmutatta, minden préselő körülmény ellenére is lehet viselkedni másképp. Olyan sokan hivatkoznak a nehéz körülményekre, azért ment tönkre a házasságom, a családi életem, mert nehezek voltak a létfeltételek. Azért lettem becstelen, mert szegény voltam. Azért nem imádkozom, mert nincs rá időm. És még sorolhatnánk, hivatkozunk az időbeosztásra, a politikára, a világra, a többi emberre, a kereszten pedig Krisztus Urunk megmutatta, bármilyenek is a körülmények, lehet másképp, szeretettel és igényesen viselkedni. Van Krisztus Urunknak egy érdekes példabeszéde. Két ember szánt a mezőn, az egyiket az Úr eljövetelekor fölveszik, a másikat ott hagyják. Két asszony őről a malomban az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Miről szól ez? Ugyanolyan körülményekben az egyik tud Istennek tetsző módon viselkedni, a másik nem. A kereszt számomra felszabadulás. Nem vagyok a kényszerítő körülmények rabja. Bármennyire is kényszerítene a körülmény egy rossz tettre, föltekintek a keresztre, és tudom, lehet másként is viselkedni, mint ahogy az indulatom, a butaságom, a fáradtságom, vagy a bűnösségem diktálná. A kereszt annak az örömhíre, az ember nem mindig felelős a körülményeiért, de ahogy abban viselkedik, azért mindig felelős. A másik terület, ahol a kereszt örömet hirdet, az a szenvedés magánya. A kereszt egyszemélyes. Mindenkinek a keresztje a sajátja. A szenvedésünket nem ismeri senki sem. Ebből következik két következmény. Egyrészt a kereszt elveszi az irigységet. Én azt hiszem, 20 évvel ezelőtt nem voltunk olyan irigyek, mint ma. Talán nem volt olyan nagy életszínvonalbeli különbség, talán mi voltunk jobbak. A kereszt mégis arra tanít, a maga keresztje megvan mindenkinek, és mindenkinek egyformán nehéz. Nem érdemes irigykedni másra, bezzeg neki könnyű. A maga keresztje neki is megvan, és pont olyan nehéz neki, mint az enyém. A teremtőnk valahogy nagyon intelligensen a kereszteket, a maga szeretete és belátása szerint osztogatja. Talán van, akinek korábban nehéz, és aztán könnyebb, van, akit elkényeztet és utána kap kereszteket, de azt hiszem összességében az emberi élet nem könnyű. Talán aki mosolyog, aki szemmel láthatólag könnyebben viseli, annak van belső titka, életkedve, pszichés energiája, optimizmusa, amit egy szóval úgy hívunk, van hite. A szenvedés magányos, a kereszt egyszemélyes. És ebből az is következik, hogy óriási örömhíre a keresztnek, hogy Krisztus Urunk velünk van minden szenvedésben. Fiatalkoromban volt egy gerinctörésem, és nem tudtam, mennyire vár rám bénaság vagy halál. Akkor szeretteim, családom, menyasszonyom, barátaim bejöttek a kórházba, megsirattak, és aztán hazamentek, és csinálták tovább az életüket. A kórházi ágyon úgy éreztem magam, mint aki egy beton gyűrűben, ahová senki nem tud belépni, csak egy valaki, a keresztre feszített Jézus Krisztus. Mindenki beton gyűrűjébe, magányos szenvedésébe egy valaki be tud törni, a keresztre feszített Jézus Krisztus. És ez a kereszt öröme, ez az evangéliuma, nem vagyunk egyedül a szenvedésben. A kereszt örömhírének van egy harmadik területe, ez pedig egy új boldogság fogalom. Amikor Jézus Urunkat keresztre feszítették, földrengés volt, valóságosan is, de fogalmilag is. A kereszt minden fogalmunkat átírja. Amit az emberi ész gondolt a haláról, szeretetről, préselő körülményekről, Istenről, szerencséről, mindent átír a kereszt. Átírja a boldogság fogalmat is. Az ész, a filozófia, Arisztotelész úgy vélte, az a boldog, akinek az élete egyre több területen beteljesedik. Az a boldog az ész, Arisztotelész szerint, akit szeretnek, aki egészséges, akinek van pénze, dolgozik, elismert, vannak gyermekei, okos, szerelmes, és még sorolhatnánk. És látjuk Krisztust a kereszten, és tudjuk, ő is boldog volt. Pedig nem sokan szerették, nem volt már egészséges, nem futott be, nem volt gyermeke, és nem is lett gazdag. Mitől boldog? Attól, hogy itt és most megtette az Atya akaratát. A munkát elvégezte, amit rábízott az Isten, azt megmentette. És most jön a földrengés. Milyen sokszor kérjük a keresztre feszített Jézustól Arisztotelész boldogságát. Uram, adj nekem boldogságot, de ne a tiedet, olyat, amilyet Arisztotelész gondolt. Adj egészséget, adj gyermeket, családot, pénzt, jobb politikát, munkát, sikert. Nem is akarjuk meggondolni Krisztus boldogságát, köszönjük, amit tett, de mi inkább Arisztotelész boldogságát kérjük. Pedig a kereszt óta tudjuk, hiába van meg valakinek mindene, hiába van hatalma, egészsége, pénze, ha nem él az Atya akarata szerint, ha nem tölti be földi hivatását ott, ahová az Atya állította. És a kereszt örömhír azoknak, akik bár nem gazdagok, egészségesek, talán nincs gyermekük és családjuk, de megtették azt, amit az Atya rájuk bízott. Helytáltak ott, ahová az Atya állította őket. Az átírt boldogság fogalom a kereszt óta így hangzik, az a boldog, aki Krisztussal együtt van. Pont.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban körképet kaphatunk a horvátországi, szlovéniai és kárpátaljai magyarság életéről. Megszólalási sorrendben Jankovics Róbertet, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnökét, Orbán Dusánt, a muravidéki magyar nemzeti közösség elnökét és Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallják. A beszélgetés moderátora Nacsa Lőrinc, az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának elnöke volt.
2: Elkezdjük a most már nagyon sok éve hagyományossá vált nemzetpolitikai kerekasztalunkat. Köszönjük szépen mindenkinek, aki figyelemmel kíséri a nemzetpolitika, vagy ahogy mostanában mondani kell, magyarságpolitika fordulatait és mindenféle aktualitását. Erről fogunk ma beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a vendégeket is. Egy ilyen nagy kerekasztalt limitált időben vezetni nem egyszerű. Mindenkire jut 27,5 másodperc körülbelül, hogy elmondja a véleményét, de próbálunk tágítani a kereteken. Úgyhogy elsőként arra fogom kérni minden résztvevőt, hogy az elmúlt időszakban nemzetpolitikai fronton is, politikai fronton is ugye rengeteg dolog történt. A magyarországi választások, az azzal tökéletesen ellentétes külhoni eredménye a magyarországi választásoknak, romániai kormányválság, hamarosan választások Szerbiában, önkormányzati választás Felvidéken, az egész Kárpát-medence felbojdult, és rengeteg dolog történik most körülöttünk. Hogy mindenki kezdjen egy helyzetértékeléssel, egy nemzetpolitikai helyzetértékeléssel, erre mindenki 5 percet kap, de majd fogok jelezni, hogy túlságosan ne lépjük túl az időkeretet. A másik oldalról indítanánk ott Robitól, hogy most egy pillanatfelvételt, hogyha ránézünk a horvátországi magyar közösségre, helyére, a Kárpát-medencei közösségbe, most hogy látja a helyzetet, mit lát, és ezt fogom kérni mindenkitől a saját területén, beleértve nyilván az elmúlt időszak eredményeit és fontosságát, illetve a jövőbeni kihívást. A jövőről fogunk még a következő körben beszélni, ezért egy helyzetképre, egy elemzéssel kérnék most mindenkit. Robi, parancsolj!
3: Köszönöm szépen, Lőrinc! Egy kis külhoni magyar közösség, tehát létszámban kicsi, de bízom benne, és úgy érzem, hogy erőben nagy közösséget képviselek, a Horvátország területén élő magyar közösséget. Hát kezdeném akkor a politikai helyzetemmel, politikai helyzetünkkel Horvátországban. Egy olyan hálátlan szerepet vállaltunk 2 évvel ezelőtt a horvát száborban, a horvát parlamentben, ahol ugye egy képviselőnk van teljes joggal, hogy egy rendkívül szűk parlamenti többségben veszünk részt. Tehát egy olyan döntés hozatalban vesz részt egy ilyen kis közösség, amelyben tulajdonképpen a horvát nép nem tudott dönteni. Tehát egy rendkívül megosztott közösség a horvátországi lakosok, és 2024-ben a parlamenti választása nagyjából fele-fele arányba jött ki a mandátum létszám a kormányzó jobb-közép között, illetve az ellenzék között, és a nemzeti kisebbségek beleértve az ott élő magyar közösség olyan döntés kényszerben jutott, hogy vagy vállaljuk a parlamenti többségben való részvételt, vagy nem, leegyszerűsítve. És ezzel átvállom az összes következményét egy ilyen döntésnek. Mi úgy döntöttünk, a HMDK úgy döntött, hogy részt vesz egy jobb-közép horvátországi kormány működésében, aktív szerepben a parlamentben, tehát kívülről támogatjuk a horvát kormányot, nem vállaltunk sem miniszteri,

0: itt se miniszterelnök helyettesi, ami akkor az asztalon volt, mi nem vállaltuk fel, úgy éreztük, hogy ez túl sok lenne, és túl nagy kihívás a közösségünknek. De két olyan államtitkárt kértünk, és kaptunk is ebben a politikai eloszlásban, ami nekünk nagyon fontos, tehát a nemzeti kisebbségek felügyelő oktatást, illetve a nemzeti kisebbségek felügyelő kulturális autonómiai államtitkár magyarok Zágrábban. Ez egy olyan eredményt hozott, amellyel gyorsított ütemben tudtuk azokat a közösségünk számára fontos dolgokat, amelyek az utóbbi években, évtizedekben nem tudtunk megvalósítani. Az utóbbi két évben partner sikerült csinálnunk Zágrából, leegyszerűsítve. Erek lennünk Budapesttel és Zágrábbal, és ez egy rohamos gyógyuláshoz vezetett az egész horvátországi magyar közösségben. Ezen túl részt vettünk tavaly az önkormányzati választásokon is, tehát a magyarok által lakott terület, ez Horvátország keleti részén van, tehát Magyarország határához és Szerbia határához, ahol ugyanúgy történelmi eredményt értünk el minden magyarok által lakott közösségben, vagy előjáróhelyettesi szinten van magyar, tehát operatív mindennapi részvételben, vagy a járások parlamentjében, tehát a járási képviselőtestületben is ott vagyunk, Hercegszőlős járás, Bejei járás, Darázs járás, Pélmonostor városa, nagyon sok helyen Szlavóniában is. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez a politikai reprezentáció, amely alapban előfeltétel annak, hogy jól érvényesülni tudjuk az ügyeinket. Ez úgy érzem, hogy megvan most még a kisebbségi önkormányzati választások, ugye 2023-ban voltak, jövőre lesznek újra. Ezek is több mint 400 HMDK által delegált magyar képviselővel számolunk. Csak hogy illusztráljam, hogy milyen nyomás van rajtunk Zágrábban, összesen az utóbbi 6 évben 204 olyan törvény született a horvát országgyűlésben, amely egy kézen múlott a parlamentben. 204. Tehát ez egy olyan szerep, amelyet sokan itt a kollégáim közt kívánnak, de egy olyan súly is, amely nem biztos, hogy jó egy közösségnek. Mi minden esetre fölvállaltuk. De hát, hogyha ez a politikai stabilitás, amit egy kéz, a magyar kéz nyújt Horvátország kormányának, ha semmi más eredmény nem eredményezett volna a közösségemnek, mint azt, hogy ezzel a politikai stabilitáshoz sikerült Horvátországnak elérnie azt, hogy csatlakozott a Schengeni övezethez. Most már tudtommal majdnem mindenki, aki itt ül, a Schengeni övezet része, már megérte volna. Tehát egy olyan történelmi dolog történt Horvátország Schengeni csatlakozásával 2 évvel ezelőtt, hogy most már úgy jöhettem Tusványosra, hogy egyetlen egy határon nem állítottak meg, tehát a Drávaszögből egészen Tusványosig senki nem állít meg, senki nem macerál. Lányaimon látom a legjobban, hogy nekik most már teljesen mindegy, hogy Pécsre mennek, vagy Eszékre, kávéra, vagy fagyira, vagy moziba, és 100-valahány év után úgy járunk Magyarországra, hogy senki nem ellenőriz bennünket. Tehát nincs még egy nemzeti közösség Horvátország területén, amelynek a schengeni csatlakozás ennyit jelentett volna, mint nekünk. És ez csak úgy lehetett megoldani Horvátországnak az unióval való tárgyaláson, hogy meghatározó politikai stabilitás van, amelyet jelen esetben akár a sors fintoraként is mondhatom, egy magyar kéz biztosított. Ami a magyar-horvát viszonyokat illeti, talán még ez is érdekes, Lőrinc, hogy elmondja most a bevezetőben. Az utóbbi évek nem kedveztek alapban a két ország kapcsolatának, hiszen rendkívül sok rendezetlen, elsősorban energetikai ügy van most is. Ami jó hír, hogy ez a rendezetlen viszony egy nagyon fontos téren, főleg a mai világban, ez nem hatott ki arra, hogy kezeli a két ország a nemzeti kisebbségeit. Tehát nem hatott ki arra, hogy kezeli Magyarország a Magyarország területén élő horvátokat, és nem hatott ki arra, hogy Horvátország miként kezeli a területén élő 10-valahány ezer magyart. Itt van egy rendkívül fontos intézményesített együttműködés is, a Kisebbségi Vegyes Bizottság, amely utoljára Budapesten nyúlt össze 1,5 évvel ezelőtt, amelynek az ajánlásait nagyban végre is tudtuk hajtani. Úgyhogy remélem, hogy bevezetőképpen, hogy mindenki értse, hogy milyen politikai helyzetből indulunk ki, amikor majd folytatjuk a későbbiekben. Ez egy megfelelő volumenű, nem túl részletes bevezető volt. Köszönöm szépen.
1: Robi mondta, hogy idefele senki sem állította meg őt, hát minket senki sem tud megállítani, kivéve amikor igen, de hogy alapvetően ez kell legyen a mottónk, és akkor átevezünk a szomszédba, a Szlovéniába, Muravidékre. Dusán, parancsolj.
2: Szép jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Köztudott, hogy a muravidéki magyarság a legkisebb a jelenlévő csoport közül. a legkevesebben vagyunk. Sajnos az asszimiláció nagy mértékeket ölt nálunk. Amit mi visszavezetve a jólétre tudjuk, jólétnek írjuk oda, hisz sajnos azt kell mondani, hogy ha az embernek nagyon jól megy, akkor el szokta felejteni a gyökereit. Mi nálunk már 50 éve nem tapasztaltunk magyar ellenes megmozdulásokat, vannak néhányan, ritkán mind a fehér hollók, de ez inkább a választások előtti programhiányra, kampányra összpontosul, és körülbelül egy ilyen pár alkalom volt az idei évben is, amikor márciusban nálunk parlamenti választások voltak. A mi közösségünk pártmentes. Az azt jelenti, hogy az MMÖNK, a Muravidéki Magyar Önkormányzat pártmentes, és meg is próbáltuk az elmúlt 30 évben a pártrendszert valahogyan kizárni a közösségi életünkből, hisz az előbb említett kevés létszám ahhoz vezet, hogy mi szerintem jobban össze vagyunk veszve, mint a magyar parlamentben, és ez azt idézte, hogy a márciusi választásokon egy fordulat történt. Az elmúlt 5 választásokkal ellentétben az idei választásokon nem ismét egy no name, egy 6 hónappal a választások előtt alakított párt tudta megnyerni a választásokat. Igaz, hogy az utolsó kormányfő és az ő pártja nyert a választásokon, de sajnos nem tudott koalíciót alkotni, így most jelenleg a szlovén parlamentben egy 5 pártos koalíció van, a 9 pártos, 90-es létszámú parlamentben, ami eléggé nehéz a kormányzásra, de a nemzetiségünk sokat vár az új kormánytól, hisz tudjuk, hogy az előző kormányciklusban velük nagyon jól együtt tudtunk működni. Mi nem válogathatjuk meg, hogy milyen pártirányjal működünk együtt. Mi nekünk mindig is muszáj a kormányzókkal, kormányzó párttal együttműködni, hisz az biztosítja a közösségünk előrehaladását. Az idei évben még egy önkormányzati választás van Szlovéniában, ami azt eredményezheti, hogy a teljes nemzetiségi politikában szereplők megváltozhatnak. Választunk önkormányzati tanácsokat, községi tanácsokat, polgármestereket, és ez nagyban befolyásolja a mi elkövetkezendő 4 évünket. Tudjuk azt, hogy ha egy polgármester nem kedvez az önkormányzatnak, akkor ebből adódnak gondok is. Lássuk példát, van egy Dobronak nevezetű községünk, ahol a polgármester és az önkormányzat közötti viszályból az eredményezett, hogy a legutolsó alapszabályváltozásban kikerültek olyan cikkek, amik a számunkra nagyon fontosak. Sajnos itten az Alkotmánybírósághoz kellett fordulnunk annak érdekében, hogy az alapszabályzatot áttekintsék, és hogy ezeket a hibákat orvosolják. Nagyon reméljük, hogy a többi polgármester nem fogja magának a bátorságot, és erre a példára ugyanezteket a változásokat szeretne eszközölni, de ez ellen harcolunk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a 30 évvel elnyert jogokat ugyanúgy továbbá birtokolhatjuk. Mert ha leegyszerűsítem, ha az Isten úgy vélte, hogy én nekem nemzetiségi sorsban kell, hogy éljek, akkor erre jobb helyet, mint a Muravidéket, muravidéki magyarság berkeit nem találhatta volna. Irigyelésre méltó az a jogi rendszer, amelyet Szlovénia a 91-ben elfogadott, és amelyben mi ma élhetünk.

0: Köszönjük szépen. A elején nem mondtam be, hogy még bővebb lett volna ez a kerekasztal, hiszen Tarr Zoltán miniszterurat is meghívtuk ide a nemzetpolitikai kerekasztalra. Sajnos nem fogadta el a meghívást, de nyilvánvalóan a kormányzat képviselőjére, vagy aki a nemzetpolitikával ott foglalkozik is, helye lett volna itt, de nem jöttek el, sajnálom. Hogy most átevezünk Kárpátaljára, az egyértelműen legnehezebb helyzetben lévő magyar nemzetrészre. Brenzovics elnök úr, parancsolj!
1: Köszönöm szépen a szót! Háború van, és én egyetértek Ferenc pápával azzal, hogy a harmadik világháború elkezdődött sajátos hibrid módon, és egyik legnagyobb terepe ez Ukrajna. De hát ez az utóbbi száz évben így volt, hiszen mind az első, mind a második világháborúnak a legszörnyűbb csatái azok itt Ukrajna és Oroszország déli részén zajlottak le, és ez a háború rányomja mindenre a bélyegét. Nem látni a háborúnak a végét nagyon sokokból. Az egyik az, hogy a nagyhatalmak, így Oroszország, Európa és Egyesült Államok sem akarja igazából a háborúnak a végét. Hallottuk Trump választási kampányában azt, hogy 24 óra alatt le fogja állítani a háborút. Hát ez finoman szóval sem következett be. Sőt, az elmúlt időszakban a háború az eszkalálódott. A két ország között rendkívül mély ellentétek vannak. Egzisztenciális félelme van a két ország vezetősége között is, ami rendkívül nehézé teszi azt, hogy megtalálják azt a közös minimumot, ami elvezethetne a békéhez. Jelenleg egy újabb felvonása van ennek a fegyveres konfliktusnak, mégpedig az, hogy igen erős csapásokat mérnek egymás infrastruktúrájára, az ukránok elsősorban a olajfinomítókat, most már a élelmiszer és egyéb raktárakat, az infrastruktúrát, a tengerpartot lövik drónokkal, Oroszország pedig rakétákkal a városokat, a benzinkutakat, az odesszai kikötőket. Ennek a csapásmérésnek rendkívül súlyos következményei lesznek mind a két országa, de mi Oroszország nagyobb, ők kevésbé fogják megérizni, inkább rendkívül nehéz és szörnyű tél fog várni a Ukrajnára, amely tél ugye valószínűleg lehetetlené teszi azt, hogy a nagyobb városokban fent tudják tartani az ott lakók számára a minimális ellátást. Ezt nem csak én mondom, hanem az ukrajnai szakértők többsége is. Kárpátaljának van egy olyan előnye ebben, hogy Ukrajna a legnyugatibb megyéje, a Kárpátoknak a másik oldalán, és mindeddig ugye rendkívül kevés légicsapás érte, összesen kettő az elmúlt években. Azonban én úgy gondolom, hogy ez meg fog változni, és a légicsapásoknak a száma Kárpátalja vonatkozásában is megnövekedhet annak minden következményével együtt. Ukrajna történetét a függetlenség válasz után három nagy folyamat határozza meg. Az egyik a deindustrializáció, a másik a depopulizáció, a lakosságnak a katasztrofális csökkenése, és a harmadik pedig a degradáció az élet minden területén, infrastruktúrában, közoktatásban, egészségügyben, stb. A háború ezeket a dolgokat felerősítette, és a háború az új szakasza pedig még jobban fel fog erősíteni ezeket a folyamatokat. Ugye a Kelet-Ukrajnában alig van olyan város vagy település a frontvonalon, vagy pedig a fronttól 100 km távolságra, ahol élhető a lakosság számára. Egyre nagyobb a pusztítások olyan nagyvárosokban, mint Odesszában, Dnyepropetrovszkban, Zaporozsében, ami tulajdonképpen felszámolja az ukrán ipart, a lakosságnak a meneküléséhez vezet. Nem tudjuk azt, hogy pontosan milyen adatok vannak, hiszen 2001 óta nem volt népszámlálás, azonban a legtöbb szakértő azt mondja, hogy Ukrajnának a lakossága felére csökkent, körülbelül 25 millióra teszik jelenleg Ukrajna lakosságát, és az, hogy több mint 10 millió ember távozott külföldre, és ez a folyamat folytatódni fog. A szaporodási ráta a legkisebb Ukrajnában a világon, ugye, és ez a folyamat pedig azt jelenti, hogy fokozatosan ez a lakosság még inkább csökkenni fog. Hasonló folyamatok vannak Kárpátalján, és be itt is vannak mindenfajta különbségek. Kárpátaljáról, ugye a becslések szerint 350 ezer ember távozott, így a magyarságnak is körülbelül a fele. És viszont, mivel ez viszonylag biztonságos vidék, igen jelentős mértékben beköltöztek Kárpátaljára. Pontos számot nem tudunk, de ez is 170 ezer-től 300 ezerre tevődik. És ennek a beköltözésnek a fő helyszíne ezek a nagyvárosok, elsősorban Ungvár és Munkács, majd Beregszász, Huszt, Nagyszőlős. Ungvár lakossága az elmúlt időszakban duplájára nőtt. Ezek a beköltözőtek a döntő többsége, ez Kelet-Ukrajnából érkezett, elsősorban Kramatorszkból és környékéről. Most, hogy Kramatorszkot támadják, és valószínűleg ugye fel fogja őrülni szokás szerint az orosz hadsereg bombázásokkal, rakétatámadásokkal. Várható az, hogy Kárpátalján azonnal beköltözőtek a száma még növekedni fog. Ezek általában orosz nyelvű emberek, költöznek be a gyárak is, a munkásokkal és a mérnökökkel együtt, és itten ugye ennek következtében Kárpátaljának az ipari termelése többszörösére növekedett, és a bevétele is. Először a történelem folyamán Kárpátalja nem dotált megye, hanem több bevétele van, mint amennyi kiadása. Ami a választásokat illeti, ugye az eredmények ismertek, mint Magyarországon, mint pedig Kárpátalján. Egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy Ukrajnában az ukrán vezetés, az ukrán lakosságok a döntő többsége az Magyar Péter győzelmének szurkolt. Azonban a megválasztás után nem ezt várta a magyar kormányzattól, hanem azt, hogy tulajdonképpen mindenfajta ilyen probléma nélkül zöld jelzést ad Ukrajna EU-s integrációjának, annak, hogy megkezdjék a különböző fejezeteknek a megnyitását, azonban ez nem történt meg, hiszen a miniszterelnök a magyar jogoknak a visszaadásához kötötte ezt a kérdést. Ez rendkívül meglepte az ukrán kormányzatot. Ugye utána hirtelen tárgyalások kezdődtek a két fél között. Tulajdonképpen ezek a tárgyalások a folytatását jelentették azoknak a tárgyalásoknak, amelyek már korábban folytak a magyar külügyminisztérium és az ukrán vezetés között, ez a bizonyos 11 pont. Az idők sürgetése miatt ebben a 11 pontban meg is egyeztek, és ugye egy jegyzék formájában ez aláírásra került. És hát az ukrán kormányzat megküldte Európai Uniónak azt, hogy ő ezeket a kötelességeket vállalja. Ezeknek egy része ugye 2026-ban kell, hogy életbe lépjen, törvénymódosítások által két lényeges kérdésben, pedig a parlamenti képviselet, a úgynevezett kulturális autonómia kérdésében pedig 27 a határidő. Röviden el kell mondanom azt, hogy ezeknek a dolgoknak a betartatása nem lesz könnyű. Itt nem vannak a körünkben olyan tapasztalt magyarországi vezető politikusok, akik a tárgyalásokon korábban részt vettek. Ukrajna állampolitika jelenleg olyan, és ez megmutatkozik az ukrán-lengyel viszonyban is, olyan irányt vett, olyan nacionalista irányt, amely igazából nem kívánja a kisebbségeknek, a jogoknak a megadását. Azonban ugyanakkor pedig a fő iránya a politikának az Európai Uniós csatlakozás, és hát emiatt itt nyílik tér arra, hogy ezeket a jogokat visszakapassuk a tárgyalások folyamán. Azt hiszem, hogy ez nem csak a kárpátaljai magyarság számára fontos, hanem valamennyi határon túli magyar közösség számára, mert hogyha ez lesz a minta, amit itt a Ukrajna vonatkozásában sikerül a magyar kormányzatnak, a magyar politikumnak elérnie, az lesz az a mérce, amivel összes többi kisebbségi jogokat is fogják mérni Ukrajnában, és az összes többi határon túli magyar közösségre is ki fog hatni. A kárpátaljai magyarság létszámáról beszéltünk, rendkívül nehéz helyzetben van, ugye jelenleg a halottaknak a száma meghaladja a 120-at, körülbelül 500-an vannak a fronton, és mivel a emberanyag egyre kevesebb, hiszen havonta olyan 30 ezer ember hal meg, vagy sérül meg a frontokon, emiatt a mobilizáció, a katonai behívások azok erősödnek. Ugye a magyar nyelvben van egy olyan dolog, a régi magyar történelemben, hogy kétfajta módja van a hadsereg feltöltés, az egyik az a verbuválás, azt ismerjük, hogy mit jelent, a másik pedig a kötéllel fogott katona. Ugye kezdetben, az első két évben Ukrajnára inkább a verbuváció volt jellemző, most pedig a kötéllel fogják a katonasságot, amiről képeket a különböző internet csatornákon láthatunk. És ez a legnagyobb veszély az, ami les a kárpátaljai férfiakra, és ez a nem csak a kárpátaljai, az egész ukrán férfi lakosságra, és ez vonja maga után a legnagyobb felháborodást is, hiszen igen gyakran történnek ezzel kapcsolatban törvénytelenségek. Minden nehézség ellenére kárpátaljai magyarság megmaradt, mint közösség, és sikerült fenntartani a intézményrendszerét. El kell, hogy mondjam azt, hogy máig egyetlen egy magyar iskolát és egyetlen egy magyar osztályt sem kellett bezárni. Működik a főiskola, működik a színház, megjelennek az újságjaink, működnek az egyházak és az egyházi intézmények, és hát működnek a szervezeteink is, így a legnagyobb és a legrégebbi a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Rendkívül fontosnak és érdekesnek tartom azt, hogy nekünk ebben az évben sikerült megtartani a tisztújítást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségen belül. Háborús körülmények ellenére a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek 32 ezer fizetett tagja van, tagdíjat fizető tagja van, ami, hogyha valóban 70 ezer a Kárpátaljai Magyarság a létszáma, azt jelenti, hogy a felnőtt lakosság többsége az KMKS tag. Az intézmények fenntartása is ugye sikerült megőrizni, nagyon sokat kell harcolnunk a iskolákért, hiszen a gyereketek a száma az csökken, és mindig az önkormányzatok, illetve a központi hatalom megpróbálja bezárni egy-egy iskolát. Érdekes az, hogy a lakosság nagyon keményen, és a különböző társadalmi szervezetek is nagyon keménynek kiállnak az iskolák mellett. és eddig még sikerült elérnünk azt, hogy ne kelljen bezárni iskolákat. Az intézményrendszerünk, közösségünk fenntartása az három dologtól függ. Az egyik az ukrán államnak a politikája, a másik a magyarországi támogatások, hiszen a magyarországi támogatások nélkül, Magyarország szolidaritása nélkül ez nem tud fennmaradni, és a harmadik pedig a helyi közösség akarata, hogy akarja a közösség, hogy megmaradjanak intézményeink, hogy közösségként tudjon élni szülőföldjén. Ebből a dologból két dolog az bizonytalan, a ukrán államnak a politikája, amely fokozatosan változik és változott negatív irányban, másik pedig a magyarországi támogatás, hiszen a kormányváltás során ugye, amikor átalakult ez az egész rendszer, hirtelen elbizonytalanodtak a támogatások. A Fidesz kormányzata végén, ugye általában tavasszal érkeznek meg ezek a támogatások, nem utalták ki az évi támogatásokat, és most pedig a jelenlegi kormányzat pedig még nem utalta ki a támogatásokat, ami rögtön megmutatkozott abban, hogy nincsenek tartalékaink bizonyos intézmények fenntartására, és ezek az intézmények pedig meg is inognak ebben az időszakban. És hát fontos az, hogy az új kormányzat politikában legyen egyfajta folyamatosság, az, hogy olyan rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi olyan intézmények a fennmaradását, mint például a Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Ungvá Egyetemnek a Magyar Kara, vagy pedig a Színház, vagy pedig a média, hiszen ezek nem tudnak kizárólag pályázatokból megélni, mert ezeknek az alapműködéséhez is hozzájárulás szükséges, és ezt figyelembe kell venni. Egyetlen dolog, ami biztos ezzel kapcsolatban, az a kárpátai magyar közösségnek az akarata.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban körképet kaphattunk a horvátországi, szlovéniai és kárpátaljai magyarság életéről. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Huszonkét óra. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei Méhszorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász Vándor Gyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt, közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Még másfél évvel ezelőtt is hallhattuk agrárpolitikusoktól, hogy mi 20 millió ember élelmiszerellátására is képesek vagyunk, de a valóság gyorsan szembe jön majd, és az lesz a kérdés, hogy 9,5 millió embert hogyan etetünk meg ebben az országban, tette hozzá a miniszter. Úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legjobb példa arra, hogy őszintén kell beszélni a problémákról. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: nem menekülhetsz. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen. Kétfelől kéklőhegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágyütembe fonta a lenti tompa dohogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alattam békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták, nyilalt belém ekkor a múlt fagyasztó illel, gúnyosan. Megszokták, meg tudtad te szokni, volt benne részed, a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halált. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősöm dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő padló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: I.S. Gyula Nem menekülhetsz című költeményét Mensáros László mondta el. I.S. Gyula 1902-ben született a Tolna megyei Felső Rácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli juhász dinasztia leszármazottja volt. 16-ban szülei elváltak, ő anyjával Pestre költözött. Az érettségi után a bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 18-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 21 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, és bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 23-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat, 33-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett. 37-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 45 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő lett. 1948-ban azonban lemondott. 56. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és külföldön is számos kitüntetéssel ismerték el. I.S. Gyula 1983-ban hunyt el.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal Wolfgang Amadeus Mozart A-dur hegedű versenyét és a Prágai szimfóniát ismerhetik meg. Mozart A-dur hegedű versenye a műfaj legnépszerűbb darabjai közé tartozik. Világszerte a hegedűsök állandó műsorszáma. Egy 5 darabból álló impozáns sorozat záróköve, amelyben a szerző összegezte a versenymű fejlesztésében elért vívmányait, a továbbiakban pedig nem írt több hegedű versenyt. Az A-dur kompozíció befejezésekor 1775. decemberében Mozart mintössze 19 esztendős volt, de kivételes tehetségéről már mesterművek hosszú sora árulkodott. Különös, hogy valamennyi hegedűre írott versenyműve egy rövid időszak termése, amikor szülővárosában Salzburgban koncertmester volt a hercegérsek zenekarában. 1773-ban írta a B-dur hegedű versenyt, a következő évben a több szólóhangszert foglalkoztató koncertónét, majd 1775. júniusa és decemberek között a további 4 hegedű versenyt. Ezt hamarosan 3 különálló tétel és a hegedű brács a szimfónia koncertante követte, miközben Mozart érdeklődése végérvényesen a zongora felé fordult. Tüneményes pályája elején még egyformán preferálta a hegedűt és a zongorát, a hercegérseki szolgálatban viszont a hegedű játékban látott kitörési lehetőséget. Az 5 hegedű verseny első előadója is minden bizonnyal ő maga volt, és némelyiket szánhatta egy Franz Xaver Kolb nevű helyi muzsikusnak, akit többször említettek a családi levelekben. A darabokat később gyakran játszotta Antonio Brunetti nápolyi hegedűművész, aki 1776 márciusától Salzburgban működött, mint zenei igazgató, majd Mozart külföldi tartózkodása idején a koncertmesteri feladatokat is átvette. Az A-dur hegedű verseny a hagyományos gyors-lassú-gyors tételrendet követi. A zenekar összetétele megegyezik a többi versenyművével. 2 oboe és 2 kürt társul a vonóskarhoz, de Mozart itt már összetettebb, differenciáltabb feladatot szán az együttesnek. Az első tétel élénk 3-as hangzatfelbontásokra épülő zenekari bevezetéssel indul, a szólista belépése azonban meglepetést okoz. Mintha egy operai szereplő lépne színre, aki egy 6 ütemes, lassú szakasszal váratlanul megállítja a mozgást, hogy ezzel szinte reflektorként világítson rá a maga játszotta gyors fő témára. Szokatlan a tétel befejezése is a felfelé kanyarodó, légiesen eltűnő 3-as hangzatnak köszönhetően, amely a zenekari expozíció végére rímel, és az egész mű lezárását előlegezi. A csodálatos szépségű lirai második tételhez alig találunk hasonlót még a mester érettebb alkotásai között is. A korban ritka E-dur hangneme a legtávolabbi, amit Mozart még használt a keresztes előjegyzésűek közül. A zenekar által játszott kezdőszakasz motivikailag rendkívül változatos, benne 6 anyag követi egymást a szólista belépéséig, majd az egész tétel ezek visszatéréseire épül. A zárótétel témája szintén szokatlan. 3/4 menüettet hallunk, amely további 4 alkalommal tér vissza. A 3. epizód a legkülönösebb. Ezt világszerte törökösnek hallották, bár kuruc kvartjaival és népies ritmikájával számunkra inkább magyarosnak tűnik. A korban minden távolinak, egzotikusnak számított, ami Bécstől keletre volt, így a mélyvonósok effektusai, amint a szőr helyett a vonófájával játszottak a húrokon, egyaránt idézhette a janicser zene és a magyar tánczene emlékeit. Hallgassuk most meg Mozart A-dur hegedű versenyének 2. és 3. tételét, Baráti Kristóf és a Magyar Kamara zenekar előadásában.

Elhangzott Mozart A-dur hegedű versenyének második és harmadik tétele Baráti Kristóf és a Magyar Kamarazenekar előadásában. A Prágai Szimfónia kéziratának végén Bécs 1786. december 6-a olvasható a befejezés.

dátumaként. Eleget téve a korábbi meghívásoknak, Mozart hamarosan útra kelt Prágába, ahol majd egy hónapot időzött. Készen vitte magával új, feltehetően kifejezetten Prága számára komponált D-dur szimfóniáját, amelyet január 19-én mutattak be. Érdekes, hogy Mozart érett éveiben az 1788-as három utolsó szimfóniáig Bécs számára nem írt szimfóniát. Bécsi népszerűsége ekkor már leáldozóban volt, de Prágában kitörő lelkesedéssel fogadták. Itt másról sem beszélnek, mint a Figaróról. Az udvariasság és a megtiszteltetés meg annyi jegyével halmoznak el, és Prága valóban nagyon szép és kellemes város, írta Mozart egyik Bécsbe címzett levelében. Zongora művészként és karmesterként egyaránt fellépett. A Figaró egyik előadását és új szimfóniáját maga vezényelte el. Prágai sikerei fontos szerződést eredményeztek, a Don Giovanni megrendelésével zsebében tért haza Bécsbe. A prágai szimfónia szokatlan módon csak háromtételes, de nem esztétikai szempontok miatt, hanem mert Mozart úgy tudta, a prágaiak a háromtételből álló menüet nélküli szimfóniához szoktak. A D-dur alaphangnem a ragyogás, a pompa, a vidámság hangneme, a komponálás technikája pedig inkább a motivikus fejlesztés elvén alapul, semmint állandó tematikus anyag használatán. Súlyosabb és terjedelmesebb lassú bevezetés kerül a darab élére, mint bármely korábbi Mozart szimfóniában. Haydn bevált technikája volt a lassú bevezetés használata, de ennél bensőbb kapcsolat is kimutatható a két szerző, mester és tanítvány darabjai között. Az első tétel tematikája rendkívül egységes, ez is feltehetően Haydn öröksége. Formája szokatlan a szimfónia nyitótételek között, inkább a prágai szimfóniát közvetlenül megelőző C-dur zongora verseny úgynevezett ritornál struktúrájára utal. Úgy tűnik még a szimfónia írása idején is ez a kompozíciós technika izgatta Mozartot. A lírai második tétel rövid, motivikus gondolatok állandóan változó, fejlődő ismétlésén alapul. Szinte érzéki szépségű ez a zene, a Don Giovanni világát előlegezi, és a hangulati kontraszt, amelyet a tétel igen sötét tónusú középrésze idéz föl, a mozarti életöröm és fájdalom kettősségét állítja hallgatói elé. Elengedettebb karakterű zene a finálé. A Figaro zenéjével, az opera legderűsebb pillanatainak hangulataival rokon, szinte hallani benne a végjáték kalandos eseményeit, a cselekmény váratlan fordulatait. Természetesen minden programgondolattól mentes, tisztán zenei jellegű ötletek teszik oly izgalmassá ezt a tételt. A prágai szimfóniát és az akkoriban keletkezett műveket Mozart késői letisztultabb, elmélyültebb, inkább a kidolgozottság a kontrapunktika irányába fejlődő stílusának nyitányaként is tekinthetjük. Hallgassuk most meg a prágai szimfónia második és harmadik tételét a Pannon Filharmonikusok előadásában.

0: elhangzott Mozart prágai szimfóniájának második és harmadik tétele a Pannonfilharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Szóval 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Október 9 és 11 között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül 3 napos önkéntes akciót, melyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mindegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, ketten döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság ülése után arról tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, melyekről ketten szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a Demokrácia Nemzetközi Napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az Igazságügyi Bizottság hétfő hallgatja meg, és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek. A kormány folytatja a költségvetési hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében Egerben. Kármán András a Magyar Közgazdasági Társaság éves rendezvényén kiemelte, a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszintesség, a piaci szereplőkkel, a szakmával és az állampolgárokkal szemben egyaránt. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírbálásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. A hiánycsökkentést támogatják a beérkező uniós források, az élénkülő külső kereslet, sorolta, jelezve, ezek együtt a remélhetőleg a jegybank újra nyíló mozgásterével pótolják azt a keresletet, melyet a szigorítás átmenetileg elvon. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Ez nagyon nincs rendben, ez nem egy jó üzenet, fogalmazott a magyar kormányfő, egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Tette hozzá és reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szent évét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak, az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó 2. szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részetekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiaral Jubik alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentség imádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami. Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet feletti élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
5: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival az Isten és ember kapcsolatáról, a hit kialakulásáról beszélget.
6: Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam. Hiszen akik benned bizakodnak, azok szégyent soha nem vallanak. Azok szégyenülnek meg, akik a hűséget könnyen megszegik. Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre. Vezess igazságot szerint, és taníts engem, hisz te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mely kezdet óta vezet. Ne idézd fel többé ifjúságom bűneit és tévedéseit, Jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünk témája a hit a fiatalok mindennapjaiban. Mit is jelent a hit a fiatalok mindennapjaiban? Kezdjük ezzel a kérdéssel.
7: Isten keresése.
8: Az imádkozás, például templomba járás, és ott Istent, hogy megismerhessük, azért megyünk el, például templomba is.
9: Itt tanórák az iskolákban.
6: Tehát ugye ezek, amikről most beszéltetek, az utóbbi kettő, az inkább ilyen szervezet keretek között folyik, ugye?
9: Igen.
6: Amiről pedig Réka beszélt, ez az Isten keresés, ez pedig ez egy személyes hozzáállás. Hogyan keresi az ember, vagy egy fiatal ma az Istennel a kapcsolatot, vagy magát, Istent? Hogyan keresi?
8: Imádkozik, eljár templomba.
10: Gondolkodik, például, hogyha csinál valami rosszat, és akkor gondolkodik, hogy Isten ugyan hogy lehetne jóvá tenni, vagy mit kéne csinálnom, és így keresi Isten társaságát.
6: Igen, nagyon jó. És mi van akkor, hogyha mondjuk nem ismeri a 10 parancsolatot, vagy a 8 boldogságot, vagy olyan erkölcsi tanításokat, amelyeket a Római Katolikus Egyház fogalmaz meg, akkor hogyan keresi a fiatal az Istent?
10: Hát ilyen személyesen, vagyis nem ilyen, nem olyan módon, ahogy a keresztények, hanem magába kitalál egy utat, ami elvezet hozzá.
6: Nagyon jó. Jó.
10: Volt ilyen film is, csak amiben az imádkozás például, hogy nem a mi atyánkot mondták, hanem egy mást, és utána megtanították velük, és de azt mondták, hogy mind a kettő ugyanolyan jó, mert a lényege az egy.
6: Elérkeztünk ahhoz a körhöz, hogy vannak ugye a kötött imák, amelyeket megtanulunk, vagy megtanítanak velünk, és vannak ugye a saját szavainkkal megfogalmazott imák. Szerintetek egy mai fiatal életében melyik lehet fontosabb? Az, amit a saját szavaival, vagy gondolataival fejez ki, vagy pedig amit meg kell tanulni?
8: Amit saját szavaival fejez ki. Például estén is úgy szoktam imádkozni, hogy saját szavaimmal, ahogy... Igen.
6: Így van. Ez személyesebbé teszi, ugye?
9: Igen, meg nincs olyan érzésed, hogy ez kötelező megtanulni, és hogy elvárják tőlem, hogy megtanuljam, hanem így magamtól így jön az egész.
8: Meg hogyha elrontom például ezt a kötött, amit ugye megvan szabva, hogy azokat az imákat, például elrontom, akkor olyan bűntudatom van, hogy most akkor ezt rosszul mondtam.
9: Ezt meg úgy mondod szabadon.
8: Igen,
9: lehet
6: nagyon
9: mondani.
6: Jó. Isten számunkért téged ezért, hogyha esetleg a gondolataid szabadon szárnyalnak?
8: Nem.
6: Persze, hogy nem. És bűntudatunk kell, hogy legyen azért, hogy én egy kötött imát véletlenül rosszul mondok, vagy nem úgy mondok, hogy le van írva.
9: Nem kell, de olyan, mégis olyan kicsit olyan rossz érzés.
8: Igen.
6: De ez Isten előtt nem probléma.
9: Nem.
6: Így van. Jó, az nyilván nem azt jelenti, hogy felületesen kell megtanulni egy imát, és akkor ami nagyon tetszik, természetesen, de hogy ne, tehát Isten ezért minket számon nem kér. Nagyon jó, amiket eddig mondtatok. Aztán esetleg tudnátok-e még mondani valamit? Tehát itt az imádsága, például Evelin, ahogy mondtad, hogy este átgondolod a napodat, és saját szavaiddal fogalmazod meg az imákat, mik jutnak eszedbe?
8: Megköszönöm, hogy ma végig segített az iskolában, meg hogy a szüleimre is vigyázott, meg testvéreimre, és akkor kérem, hogy a következő napban, vagy a napokon is legyen velem, és akkor segíts a családot.
6: Mi van akkor, hogyha egy nap folyamán sok kudarc és fájdalom ér bennünket, akkor este hogyan tudunk hálát adni Istennek?
8: Akkor magamat akolom.
6: Szerintetek a rossz dolgokból, a kudarcokból is valami jót ki tud hozni az Isten számunkra?
9: Igen.
10: Építő jellegű egy kudarc, szerintem. Megtanít arra, hogy kicsit erősebbek legyünk, és hogy ne bízunk meg annyi emberbe, például, ha olyan a helyzet.
8: Vagy hogy tanuljunk jobban, alaposabban.
6: Nagyon jó. Esetleg mi?
9: Hát, hogyha így rossz élet kapunk iskolába, akkor is úgy mégis, hogy magunkat is akarjuk, de hogy miért nem tudtam, és hogy miért nem tanultam meg, és hogy Istenem segíts, hogy megtanulhassam, vagy meg tudjam tanulni, hogy nekem erőt hozzá.
6: Nagyon jó, pontosan erről van szó. Tehát, hogy erőt kérünk Istentől, és kitartást ahhoz a munkához, ahhoz a küldetéshez, vagy hivatáshoz, amiben most éppen vagyunk. Tehát ti például a tanulás, az iskola, tehát hogy ebben kell nektek helyt állnotok. Szerintetek a fiatalok mindnyájan hisznek Istenben? Mit tapasztaltok?
8: Nem mindenki hisz. Mert valaki azt mondja, hogy az

0: látva.
1: A minap olyan kedves volt volna mindenki, és megkérdezte Istent, hogy most mi van, hogy mindenki ilyen nagyon kedves, de örültem neki, mert nagyon aranyosak és cukik voltak.
0: Igen, ezt én is tapasztalom minden héten, hogy például én is annyi szeretetet kapok, főleg ugye tőletek a diákoktól, és már sokszor kicsit kezdem magam kellemetlenül érezni, hogy miért van ez. Tehát, hogy ó, hát ez már elég. De tényleg, hogy Isten a másik emberen keresztül is ránk mosolyog. Sőt, inkább minden nap így mosolyog ránk, csak ehhez szem kell, és léle, hogy ezt fel tudjuk. Igen, fel tudjuk fedni, és észrevegyük ezt egymásban.
2: Nekem például az olyan jól esett most a siúrán, hogy Dúrról jött és megölelt. Olyan kis cuki vagy.
3: A kis cuki picés új.
2: Azért is megölelt.
0: Miért jó ez?
2: Miért jó ez? Jól esik, mert úgy érzem, hogy fontos vagyok neki, meg hogy szeret, és akkor ugyan jó érzés.
0: Tehát fontos az, hogy tartozzunk valakihez?
2: Igen.
1: Igen. Meg mennyivel feldobja a napunkat, hogyha például mondunk egy bókot a másiknak, és látjuk, hogy örül neki, vagy viszont.
0: Igen. Tehát az a jó, hogy amikor valakivel jót teszek, vagy megdicsérem, ennek a hatása rám is.
3: Hatása van.
0: Igen, hatása van, és valahogy engem is boldoggá. Tehát az, hogy az én gesztusom, vagy szavaim, vagy udvariasságom.
3: Boldoggá tette a másikat is.
0: Igen, és ez annyira jó érzés, hogy ez úgy visszaszáll az emberre. Biztos ezért szokták azt mondani, hogy jobb adni, mint kapni. Mert ha adunk, akkor utána ugye többszörösét kapjuk vissza. Nyilván ehhez is érző, szívérző lélekkel.

0: Aki hisz Istenben, minek köszönheti a hitét? Most nem Istenre gondoltam konkrétan, tehát hogy nyilvánvalóan ugye Isten az, aki elvezet bennünket önmagához, hanem milyen körülmények játszhatnak szerepet egy fiatal ember életében, hogy hisz.
1: Családi háttér. Család, mondjuk, hogyha vallásos, akkor úgy az is segít benne.
2: Igen, meg a baráti társaság is nagy hatással van, mert például, hogyha valaki hisz Istenben, de a barátai körében pedig nem, és akkor úgy lenézik például, hogy imádkozik, meg úgy Istenhez fordul, akkor szerintem ő is úgy eltávolítik tőle.
3: Igen, meg az iskola is szerintem kicsit, hogy ha katolikus, akkor ugye van hittanóra, és akkor közelebb kerülünk a hittanórák folyamán is Istenhez.
0: Hogyan kerültök közelebb Istenhez a hittanórán?
2: Már csak maga, hogy ott vagyunk hittanórán, és akkor is úgy rágondolunk.
1: Az is imádkozásnak számít, ilyen Istenhez, Istennek kommunikálás, vagy...
0: Így van.
1: Vagy mondjam.
0: Nagyon helyes, pontosan erről van szó. Tehát, hogy az imádság az tulajdonképpen, hogy kommunikáció a jó Istennel. És ez nem csak verbálisan, tehát szóban lehet, hanem...
1: Gondolatban.
0: Gondolatban, így van. Például, hogyha hallotok valamit mondjuk a hittanórán, ami esetleg nehéz, vagy nehezen értitek meg, sőt, nem értetek vele egyet, ezutána még motoszkál az agyatokban?
2: Igen.
0: És ez lehet imádság?
2: Igen.
0: Mindenféleképpen, ugye? Mert a Jóistenről gondolkodom, vagy valamilyen hitigasságról, és ez természetesen közelebb vezet engem Istenhez. Ebből kanyarodunk a következő kérdésemhez, hogy hogyan közelednek a fiatalok Isten felé? Mondhatok az előbb jó példákat, ezeket bontsuk ki, vagy bontsátok ki.
2: Templomba járás például az is.
3: Meg például a keresztség szentsége. Például most kisúnak a testvéreim, mennek majd első adozni. Nagyon aranyosak, már tanulnak, és közelednek Istenhez.
0: És miért mennek a te unokatestvéreid első áldozni? Hát ki vállalja föl ennek a felelősségét?
3: Hát szerintem a szüleik, meg pontosan. Mamám is szeretné.
0: Tehát, hogy a családnak ebben nagyon fontos szerepe Igen. van. És akinek ez kimaradt az életéből, önmaga eljuthat Istenhez?
2: Igen.
0: Hogyan? Milyen úton, módon?
1: Mondjuk elmegy önmagától, hát például első áldozni, vagy bérmálkozni.
0: Így van, tehát, hogy felébred benne a vágy.
1: És megteszi, megcsinálja.
0: Így van, tehát ő teszi.
1: De saját akaratától.
0: Pontosan. Így van. Tehát, hogy ő is megteszi azt a lépést, amit Isten megtett felé. Tehát nem utasítja el Istennek a közeledését, hanem ő is elindul azon az úton, Igen. amelyre őt az Isten elhívta. Milyen szerepe van az ima életnek egy fiatal életében szerintetek? Imádkoznak-e a fiatalok?
2: Nem mindenki.
0: Nem mindenki. Aki nem imádkozik, szerintetek miért nem imádkozik?
2: Vagy nem hisz benne?
1: Vagy nem tudja, hogy hogy kell?
0: Nem tudja, nagyon jó.
3: De szerintem egy fokon imádkozik, csak nem a megszokott módon.
1: Meg nem tudja, hogy amikor rá gondol, akkor is már imádkozik.
0: Igen. Nagyon jó. És ebben nekünk mi lenne a feladatunk?
1: Világosítsuk.
0: Így van, hogy felvilágosítsuk, hogy jó úton jársz, csak ugye nem kap megerősítést, ugye külső megerősítést. Igen. Holott olyan, annyira szüksége van az embernek a külső pozitív megerősítésre. Ugye milyen jó az, amikor megdicsérnek valakit. Ugye gondoljatok
1: Igen.
0: bele.
1: Igen.
0: Élnek úgy fiatalok, hogy sajnos nem kapnak külső pozitív megerősítést az életükhöz, a gondolataikhoz, amik természetesen jók, vagy pedig még ha kritikusak sem baj, mert abból is jó születhet, csak nincs pozitív megerősítés, visszajelzés, és ennek hiával a keresése is alább hagyhat, ugye? Nem kap ösztönzést. Milyen jó az, hogyha biztatunk valakit a jobban.
1: Igen.
0: Hát ezzel gondolom, ti is úgy vagytok otthon, ugye?
1: Igen.
0: A szüleiteknél ez hogyan nyilvánul meg, ez a pozitív biztatás?
1: Biztatnak, hogy tanuljunk jól, meg úgy sikeresek leszünk, és sok mindent elérhetünk.
2: Igen, de jó
1: például,
2: munkahelyünk lesz.
1: Például egy baráti Igen. körben is lehet így biztatni a másikat. Például Rékát múltkor biztattuk, hogy mászom fel a kötélet.
3: Igen, az aranyos volt.
0: És sikerült teljesíteni?
3: Nem.
1: Jó, de megpróbáltam.
3: De tovább jutottam 1 méterrel.
0: De ez haladás, ez eredmény?
1: Igen. Igen.
0: Természetesen.
1: Apró kis lépés.
0: Pontosan erről nagyon jó, amit mondasz, Dóra. Tehát, hogy minden apró kis lépés előre és följebb, az mindig közelebb visz az Istenhez. Lehet, hogy évvégére Réka fölmászik
1: a kötélnek
0: a csúcsáig is.
3: Úgyhogy nem szabad szétakazni.
0: Figyeljetek csak, a következő kérdésem, hogy akik imádkoznak, ők hogyan tanultak meg imádkozni? Kik segítették őket ebben?
1: Családtagjai például.
2: A hittanórákon is, például a hittantanár. Vagy hogyha eljár templomba, és akkor ott, hogyha a paptól hallja ugye az imádságokat, vagy ha hozzáfordul, segítsen neki.
3: Ilyen szakkörök, hittan szakkörök.
0: Nagyon jó.
1: Vagy csak a szántából leül, vesz egy imakönyvet, és hát elkezdi olvasgatni, és megtanulja.
0: Vagy pedig kezébe veszi
1: a Bibliát. A Bibliát.
0: És mit csinál vele? Elkezdi.
2: Olvasni. Tanulmányozni.
0: Így van. A Biblia olvasás is.
3: Imádkozás.
0: Imádkozás. Így van. Én szoktam javasolni ugye a diákoknak rendszeresen, hogy az imádsággal kapcsolatban kezdjék azzal, hogy előveszi a Bibliát, kinyitja, és egy pár sort olvasson el. És gondolkodjon el rajta egy picit. Vagy esetleg, hogyha azt mondom, hogy otthon nyissátok ki a hittankönyveteket, és tanuljatok. Ez konkrétan csak úgy lehet megélni, hogy ó, ez egy feladat, ezen túl kell esni. A hittantanulás az önmagában mivel lehet imádság?
1: Persze, meg érdekes is egyébként.
0: Ennek nagyon örülök, hogy így látod. Pontosan, tehát érdekes is, és egyben, ahogy tanulod, kit ismersz meg még jobban?
2: Istent.
0: Így van, tehát, hogy Istenről szerzel még több információt, és ezáltal ugye az értelmed is csiszolod, sőt, a lelki életedet is megpróbálod építeni. Esetleg tudtok példát mondani. Vissza tudtok emlékezni, hogy ki tanított imádkozni otthon, vagy kivel imádkoztatok?
1: Mamával.
0: És mikor?
1: Régebben is, meg úgy egy éve is, szóval így, amíg nőttem fel, addig ő úgy mindig.
0: Így végig kísér.
1: Igen, igen.
0: Nagyon jó.
2: Én anyával szerintem, mert neki volt egy ilyen kis cuki, fehér kis bibliája, és akkor kérdeztem, hogy mi ez, mert még ugye akkor nem tudtam olvasni, és mondta, hogy ez a bibliája, ez a lánykori bibliája, és akkor ott leültünk, és akkor elmondta, hogy milyen imádságok vannak. Nagyon és akkor jó. Ott úgy mondogattuk.
3: Én kiskoromban mindig lefekvés előtt, amikor mamáiknál aludtam, akkor mindig mondták ők hangosan, és nekem is kellett mondanom velük.
0: És bekapcsolódtál.
3: Igen.
0: Figyeljetek csak, hogy mi a fontos az ima életben, hogy az milyen legyen? Hogy nagyon sokat kell imádkozni például egy fiatalnak ma?
1: Nem.
2: Nem.
0: Hanem milyen legyen?
1: Őszinte.
0: És hogy rendszeres. Egy nap mindig szálljak bizonyos időt a Jóistenre. Az mindegy, hogy mikor. Általában ugye ezt szokták mondani a lelki mesterek, hogy ha nincs úgy idő az embernek, akkor a nap kezdetén, illetve a nap végén, de hogy mindig legyen idő és rendszeresség az ima életünkben. Tehát ez nagyon fontos.
3: Szerintem rossz érzés, hogyha például egy nap kihagyunk egy imádkozást, mert például bennünk van az, hogy ó, tegnap nem imádkoztam, és akkor ma akkor elmondom a tegnapit is. És lehet, hogy csak ez az én meglátásom. Csak én így gondolom.
2: Hogy elalszom, és akkor, hogy nem imádkoztam aznap este, és akkor olyan rosszul érzem magam.
0: Ez igazából véve baj, hogy elalszol az imádság alatt?
2: Nem baj.
0: Én is aludtam már el többször is, meg szerintem fogok is imádság alatt elaludni. Ez nem baj, hanem ugye az a jó, hogy, és erre legyetek büszkék, és ennek örüljetek, hogy kialakult bennetek az az igény, hogy én erre igenis oda akarok figyelni, és törekszem a rendszerességre, az Istennel való rendszeres kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra. Ez kifejezetten jó. Hogy ismerjük fel azt az utat, amit
1: nekünk szánt.
0: Amit nekünk szánt a Jóisten. Ezzel az imádsággal zárnánk a mai beszélgetésünket, és megkérem Evelint, hogy ezt az imádságot olvassa föl. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Uram, bölcs gondviseléseddel, öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra. A kor lehetőségeiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében, a jó akaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, árazd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem. Ha akarod a család közösségében, ha akarod lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod a lelkek vezetésével, ha úgy akarod két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra az út, a világosság. Uram, te tudsz mindent, te előre látsz mindent. Vezess engem a helyes úton, mutasd meg akaratodat. Adj erőt, bátorságot, hogy tántoríthatlanul kövessem azt. Amen.
4: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíres Gyula hittanár beszélgetett tanítványaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kapcsán beszélgetünk többek között a Magyar Hollywood Tanácsról és a Magyar Oscar díjasokról. Ezt követően az idén már negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Arszakra Fesztivál program sorozatot ajánljuk figyelmükbe, végül pedig az idei 15. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál programjairól szólunk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3 óra 5 perckor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy a Magyar Katolikus Karitász orvos missziója érkezik Sajó Szentpéterre a jövő hétvégén. Lipcsák János római katolikus plébánossal beszélgetünk, majd a szívesen elnevezésű Miskolc belvárosában 2 hete nyílt boltról és a véradás szervezésről kérdezzük Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatóját. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bécsesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, újjongjatok üdvünk sziklája előtt. Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan Zsoltárt énekelve. Olvasom a 94. Zsoltárban. Szép házas életre kell törekedniük az embereknek saját boldogságuk érdekében, és meg kell tapasztalniuk ezáltal a harmonikus szeretet áldását. Legyen az egyik fél a másik számára kikötő, menedék és lelki erőforrás az élet nehézségei között, és legyen öröm mindkettőjük számára, ha értékeiket kölcsönösen kicserélhetik. Milyen keveset számít a pénz, mely pedig sokaknak oly nagyon fontos, a házas boldogsághoz, ha hiányzik a lényeg, a jó szív. A vallásos lelkület, a kiművelt szív és a kedvesség teszik a jó házastárs igazi értékeit. A testi szépség nem mellőzheti a lelki szépség kíséretét. Különben csak egy pár évre tudná lekötni férjét az asszony, de tartósan nem. Akinek azonban legfőbb szépsége a szíve, múlhat az idő, mégis megőrzi vonását, sőt, minél több idő telik el, annál vonzóbb, és férje szeretetét is mind bensőségesebbé és szebbé tudja alakítani. A szívből forrásozó és igazi barátság a házastársak között, ez a legnagyobb megőrzője a tartós boldogságnak és Isten áldásának, tanítja aranyszájú Szent János. Urunk, tekints meg engesztelődve hozzád könyörgő népedre, mely nélküled nem létezhet, és azért irgalmadban bizakodik. Állj mellette jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, ami Urunk által.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Hírek a Szent István Rádióban. 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei méhszorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász Vándor Gyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt, közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Még másfél évvel ezelőtt is hallhattuk agrárpolitikusoktól, hogy mi 20 millió ember élelmiszerellátására is képesek vagyunk, de a valóság gyorsan szembe jön majd, és az lesz a kérdés, hogy 9,5 millió embert hogyan etetünk meg ebben az országban, tette hozzá a miniszter. Úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legjobb példa arra, hogy őszintén kell beszélni a problémákról. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre.
Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Napközben 16-27 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
3: Bokor Balázssal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével beszélgetek. A Miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztiválon találkoztunk, minden évben találkozunk egymással.
4: Bizony, a hollywoodi magyarok egy jelentős része könnyen behatárolható időben ment ki Magyarországról, emigrált Amerikába. Az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje volt ez a nagy hullám tulajdonképpen, és érdekes módon a Borsoda-Bauzemplénből, Szabolcs-Szatmár-Berekből voltak a legtöbben, akik oda kivándoroltak.
3: A szegény régióból.
4: Szegény vagy elszegényedett családok, magyar zsidó családok tagjai, és ők ugye hát természetesen mindenféle filmes előképzettség nélkül jutottak a filmművészet csúcsára, filmipar alapító atyai lettek. Hát én azt mondanám, hogy az akaraterő, a kitartás, az álmok megvalósítása, ez lebegett mindegyikük előtt, és ezt nagyszerűen meg is tudták valósítani. Tehát ilyen szempontból nem csak, hogy büszkéknek kell rájuk lennünk azért a hatalmas eredményért, amit elértek, hanem egyfajta példaként is lebeghetnek a mai fiatalok előtt. Mert a kitartás, az akaraterő, ez azt hiszem, hogy soha jobbkor, mint ma nem beszélhetünk egy ilyen témakörről, amikor valóban az érvényesüléshez ez ma is kell.
3: Beszélgetésünk apropóját pedig a közelmúltban megjelent könyve adja, melynek címe Oszkár és a csillagok.
4: Ez azért érdekes, ezt egyfajta kézikönyvnek szántam, ugyanis az emberek döntő többségének elképzelése sincs arról, hogy hány Oszkár díj kötődik valamilyen módon magyar névhez.
3: Körülbelül hány kötődik?
4: Egészen pontosan 58 most már. Valóban, ha megnézzük ezt a kézikönyvet, akkor fantasztikus dolgokat látunk, hogy ki mindenki szerepel ezen a listán. Hát mondanom sem kell, hogy van 2-3 olyan személy, aki 3-3 Oscar-díjjal is szerepel, mint Rózsa Miklós, az összes legnagyobb történelmi film zeneszerzője volt Hollywoodban. Legyen az a Julius Caesar, vagy a Sid, vagy a Királyok királya, vagy a Ben Hur, azt is ő ugye Oscar-díjat kapott ezért. Vagy egy bizonyos William G. Darling, aki Sándorházi Vilmosként született, és szintén 3 Oscar-díjat kapott különböző években díszlettervezésért. És sorolhatnánk, szóval nagyszerű dolog ez, és az Oscar-díjak mellett ugye tudjuk, hogy Hollywoodban a hollywoodi hírességek sétánya az, ahol a járdába be vannak vésve a csillagok, piros-vörös gránit csillagok, és nevekkel. No, itt ez egy olyan bő 2 kilométeres séta ott Hollywoodban, hogy végigmenjünk az összes csillagon. Jelenleg 34 csillagról tudok én, amelyik magyar vonatkozású, bár ugye csalók, mert sokszor olyan nevek vannak, amelyek nem utalnak arra, hogy magyar származású lenne, de hát meg kell találni. Na, ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy ennyi Oscar-díj és ennyi csillag van, amely kötődik Magyarországhoz.
3: És tulajdonképpen a könyve is erről szól? A csillagokról, és az Oscar-díjat nyert csillagokról.
4: Így van, gyakorlatilag sorba veszi a személyeket, mind az 58-at, összefoglalja a szakmai pályafutását, milyen filmeket készített, mikor kapta az Oscar-díjat, miért, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy egy 4-5 oldal szól egy emberről, egy Oscar-díjról, és ez az 58 Oscar-díj van, illetve a csillagoknál ugyanez. Nem más volt a cél ezzel a könyvvel, mint sem az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mennyi minden érdekes és értékes dolog rejlik ebben a témakörben. Másrészt mutassunk be ezeket a személyeket, mert megérdemlik. Azért ez egy olyan téma, ami egyfajta hiánypótló, hogy a Magyar Hollywood Tanács tulajdonképpen elsőként foglalkozott ezzel a témakörrel, a hollywoodi magyarok témájával, mert ez méltánytalanul vagy méltatlanul háttérbe volt szorulva, nem beszéltek erről. Hát ugye rendszerváltás előtt egyfajta tabu volt, hogy aki elhagyta az országot, emigrált, az ne nagyon kerüljön előtérbe. Ma már szerencsére ez működik, egyre többen érdeklődnek, és azt kell mondjam, hogy a Magyar Hollywood Tanács arra is büszke, hogy beindította ezt a folyamatot, és most már egyre több szervezet, magánszemély, intézmény kezd foglalkozni ezzel a nagy témakörrel.
3: Beszéljünk még a Magyar Hollywood Tanácsról is egy kérdés erejéig. Mikor alakultak és milyen céllal jöttek létre?
4: 2016-ban alakultunk. Tulajdonképpen Adolf Cukor és Ricse az ászlóvivője ennek a szervezetnek, hiszen ott bontottunk zászlót 2016-ban. Nos, a hollywoodi magyar gyökerek ápolása a fő célunk, ennek a témakörnek a megismertetése, továbbvitelés, a fiatalok bevonása, a fiatalok képzése, alkotótáborok szervezése, tehát ilyen témakörrel foglalkozunk.
3: És sikerül is ezeket a célokat, gondolom, megvalósítani. Milyen eredményekről számolhatunk eddig be?
4: Hát nézze, tucatnyi emléktáblát avattunk, mozit neveztünk át, mozikat, művelődési házakat, rengeteg emlékkonferenciát, emléknapot, körülbelül 10 emléknapot hirdettünk eddig már meg különböző hollywoodi nagyságok nevére. Filmeket forgattunk, a honlapunkon közel 100 filmet lehet látni, ami a saját programjainkról, a saját sztárjainkról, tehát ezekről az emberekről szólnak. És ugye a vetélkedő sem utolsó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok egyre jobban érdeklődnek ezek iránt, a nagy magyarok iránt.
3: Személyes tapasztalatára is kíváncsi vagyok. Önnek személyesen mit jelent a Hollywood Tanács elnökének lenni? Egy-két személyes példával legyen olyan kedves, illusztrálja ezt a kedves hallgatók számára.
4: Hát nekem ez egy nagyon nagy hobbim, egy édes gyerekem, hogy így mondjam. Én a film iránt mindig is érdeklődtem, és legfontosabb dolog az, hogy amikor 2007-12-ig Los Angelesben voltam főkonzul, akkor még nagyobb rálátásom lett erre a témakörre, és nagyon sok emberrel megismerkedtem a helyszínen a filmes világból, és ez tovább ösztönzött arra, hogy kutassunk.
3: Los Angeles-i kapcsolatai megvannak még, élnek még ezek a kapcsolatok?
4: Jelentős mértékben megvannak még a kapcsolatok. Hát ugye a Magyar Hollywood Tanács tagjai között is számtalan amerikai magyar filmes találunk.
3: És ön is ellátogat még Los Angelesbe? Visszatér a régi bázisára?
4: Visszatérek, hiszen ott is van egy Los Angeles-i magyar filmfesztivál, amelynek alapító atya a mi elnökségünk egyik tagja, Bunyik Béla, tehát ott is van egy mágnes, ami vonz minket.
3: Térjünk még vissza egy kérdés elejéig a könyvre. A könyvből egyfajta érdekességet, különlegességet, érdeklődés felkeltésképpen ki tudna emelni? Milyen különlegességet oszthatnánk meg a kedves hallgatókkal? Miért érdemes ezt a könyvet elolvasni? És kiknek ajánlja elsősorban?
4: Igen. A könyvet azoknak ajánlom, akik érdeklődnek a film iránt. Azt hiszem, hogy ez egy elég széles kör. Ami pedig a könyvben felsorolt személyeket illeti, hát azt hiszem, hogy talán például Adolf Cukor élete az egyik legérdekesebb, hogy egy 15 éves fiatalember, aki elhagyja Magyarországot hallatlan akaraterővel, hogy jut oda lépésenként, évenként követve, hogy a filmvilág csúcsára jut, és egyébként az Oscar-díjat, az életdíjat azért kapta, úgy nevezték, mint az amerikai film atya. Na most, ha egy magyar, egy kis 2000-es faluból elvándorolt, aki egyébként egész életében büszke volt magyarságára, az amerikai film atyaként apostrofálják, és tulajdonképpen a mai film, a mozi nem lenne az, ami ő nélküle, akkor azt hiszem, hogy ennél jobb történet nem kell.
3: Köszönöm szépen Bokor Balázsnak, a Magyar Hollywood Tanács elnökének a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
4: Köszönöm szépen.

0: Dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Árszakra Fesztivál főszervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy év, és ismételten itt vagyunk, találkoztunk egymással, hogy beharangozzuk az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozatot, amely egy igazi programsorozat lesz. Az összefogás szép példája itt Miskolcon.
1: Valóban azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott bele, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretettel fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott, úgyis mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát nagyon-nagyon sokféle produkciót mutatnak be, irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta. És nagyon magas színvonalon, tehát ez várható az Árszakra Fesztiváltól.
0: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Árszakra programoknak a szervezését, akkor elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És nagy példaképeink vannak, aki gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Árszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatal ember nyerte meg a fesztivál nagydíját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Árszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: Szakrális a fesztivál, de sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban. Lesz tudományos konferencia, szakmai konferencia, ősbemutatók, irodalmi előadások, versmondógála, koncertek, képzőművészeti alkotások bemutatása és kiállítás, hogy csak néhányat említsek, tényleg a felsorolás szintjén. A sokoldalúságra most is törekedtek.
1: Igen, egyrészt sokoldalú, tehát nagyon sok művészeti ág megjelenik az összművészet szellemében, illetve hát azért még a hozzátenném azt, hogy ez ökumenikus szellemiségű. és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt a miskolci egyház vezetők, egyházi méltóságok a megnyitó és záró beszéden üdvözlik és méltatják a Szakra Fesztivált, és ez nagyon nagy dolog, hogy a püspökök és a érsek helyettese, ő fog itt utat mutatni nekünk a Szakra Fesztivál idején és azon túl is.
0: Zarándoklat is lesz, ezt se felejtsük el, hiszen az zarándoklat mindig összegyűjti a kedves keresztény híveket.
1: Igen, ez is egy egyedülálló dolog a Miskolci Asztokra Fesztiválon, a Miskolci Zarándoklat, ez Sere Zsuzsi szervezés, és Miskolc összes templomát végiglátogatják felekezettől függetlenül. Ez is egy egyedülálló dolog, és mindig sok követője van, ami a Szent Kereszt felmagasztalása búcsún fejeződik be a Kálvárián, és ott Juhász Ferenc atya fogadja az zarándokokat.
0: Ahogy a programok között szemezgettem, nekem újdonságként tűnt fel a Nemzetiségek Napja is. Nem, szerintem ilyen még nem volt.
1: Nem volt. Éppen azért gondoltunk rájuk is, hogy itt Miskolc nemzetiség, és sokféle nemzetiség él itt Miskolcon, és felkértük, megszólítottuk őket, hogy mit szólnának hozzá, hogyha bemutatnák a saját művészetüket, és gyakorlatilag szívesen vállalták, és a szombati napon, 19-én bemutatkoznak a nemzetiségek.
0: Sok mindenről beszéltünk, nem is lehet felsorolni az összes programot. Csupán csak kedvet szerettünk volna kelteni a kedves hallgatókban az idei programok iránt. Beszélgetésünk végén mondjuk el a legfontosabbat. Mettől meddig tart az idei 4. Miskolci Jászszakra Fesztivál?
1: Szeptember 11-e, ez a 0. nap, és 20-án végződik az a zárókoncert, de én még itt megemlíteném azt a különlegességet, hogy már a megnyitó előtt egy előzetes program volt, ami óriási sikert aratott, tehát ha erre valaki elment, akkor bízhat abba, hogy az Arszakra Fesztivál kiváló lesz. Petrás Mária, Petrás Aline és Máger Ágnesnek a képzőművészeti kiállítása, ami országosan egyedülálló, színvonalú is, meg a párosítása egy különlegesség. Ennek a tárlatvezetése lesz szeptember 15-én, azzal kiegészítve, hogy Petrás Mária és zenekara még egy önálló koncertet is ad, Napkelettől Napnyugatig cím, mert ez is nagy érdeklődésre tartott számot.
0: Kedves hallgatóink, a felkeltettük önökben az érdeklődést, egy olyan ígérettel fejezzük be most dr. Várhelyi Krisztinával a beszélgetésünket, hogy mivel az esemény főmédia támogatója Szent István Rádió, minden egyes nap az adott programokat, a nap adott programjait az önök figyelmébe ajánljuk, és arra biztatjuk önöket, hogy látogassanak el ezekre a programokra. Köszönöm szépen Várhelyi Krisztinának a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődést az Arszakra programjaira.

0: Dr. Hortai Ritával, a Miskolci versbarátok körének vezetőjével, ezúttal már úgy mutathatlak be, mint a Szent Genezius versbarát kör vezetőjével, a Miskolci Árszákra Fesztivál irodalmi programjainak felelősével beszélgetek. Mert hogy idén is lesz Árszákra Fesztivál, és mi, a Szent Genezius versbarát kör tagjai több programmal is kapcsolódunk az eseménysorozathoz, sőt, számtalan irodalmi program lesz. Melyek ezek?
1: Én is szeretettel köszönöm a hallgatókat. Én ezt a sajtótájékoztatót egy idézettel kezdem, ezt szeretném most is elolvasni. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Ez a idézet Bőte Csabától vettem kölcsön, a Ferences szerzetestől, és nagyon szorosan kapcsolódik a mottójához ennek a fesztiválnak, ami reményt és jövőt adok nektek címmel került megrendezésre. Az Azzakra Fesztivál irodalmi programjait felsorolnám kronológiai sorrendben. Már a nulladik napon pénteken kezdődik egy irodalmi összeállítás, meghallgathatjuk. Csendes egyetek el, ima a jövő reménységében címmel. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezt a gondolatot fűzi csokorba az Éltető Lélek irodalmi kör egy zenés összeállítással. Nagyon érdekes programnak ígérkezik 4 szerző 3 hangon című rendezvénye, válogatás közelmúltunk szellemi hagyatékából. Ezt házastárs, barátok és olvasók tolmácsolásában hallgathatjuk meg ezeket a műveket, méghozzá Cseh Károly, Csorba Piroska és Forma Imre írásaiból. Az előadók Ötvös Éva, Ilner Elzsébet, dr. Pankucsi Márta és Parázs István, valamint Jacsó Pál, még a örök hagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Szintén egy nagyon izgalmas színdarabnak ígérkezik a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja a Szent Imre korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel. Megmutatja, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákjai és nevelői keltik életre. A következő rendezvénynek a címe Szeretet és Remény, és egyben a címben benne rejlik a témája is. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és a jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezető segítségével. És az utolsó szombaton jön a Szent Genezius versbarát kör, tehát a mi kis körünknek a rendezvényei. Ez egy 3-as rendezvényből állnak, amelynek a háziasszonya, ugye Farkas Erzsébet, aki itt áll velem szembe, és ennek nagyon örülök, és köszönöm is. Úgyhogy az első rendezvény, ez már rendhagyónak mondható, a 6. szakrális versmondó verseny. Ez a megmérettetés a 2021-es hazánkban zajló 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus ihlette. Az esemény a versbarátok köre évente szervezi meg, a világesemény szellemiségét követve. A lélek gyümölcsei közül választjuk minden évben a témáját a versenyeknek, mégpedig azért, mert már a kongresszuson Erdő Péper bíboros úr, illetve utána a Fábri Kornél püspök atya is ezt sugallta.

0: versenyző került tovább. Ez a 20 versenyző mutatja meg a tudását a döntőben. A döntőben lesz egy kis keretműsor is, úgyhogy ez is élvezhető lesz minden érdeklődő számára. Idén érdekesség, hogy 6 versenyző a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól Erdélyből került. Ide kiválasztott kiváló versmondók, és a zsűrivel is jó értelemben eldicsekedhetünk, mert számunkra nagy megteszteltetés, hogy kezdettől 2021-től Kubik Anna vállalt el a zsűri elnöki tisztet, aki tudjuk, hogy tavaly már a nemzetművésze kitüntetést is megkapta. A neves zsűritagok között szerepelnék Király Eszter újságíró, szerkesztő, Ötvös Éva előadó művész, dr. Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus és Mikita Gábor színház történész. A névre visszatérve, ez azért különleges vagy érdekes elgondolkodni rajta, bár első hallásra lehet, hogy kicsit meghökkentő, de mindenképpen kérdéseket vet fel. Ugye kedvesség az új bátorság manapság, ez lesz a következő rendezvény a versmondó verseny után. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amiben a neves vendégeink elmondják gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Mert hogyha belegondolunk, a merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rédeg és durva virágban megálljunk, és a szívünk szelíd hangján szóljunk. Az én elgondolásom szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem egy belső erő. Olyan például, mint a napsugár, ami a legvastagabb jeget is felolvasztja. De a vendégeink gondolatai biztos még máshogy, vagy gondolatai útján más üzenetet is hallhatunk, és megfogalmaznak majd a hallgatóságnak. A harmadik rendezvény ennek a délutánnak szintén a versbarát körünkhöz kapcsolódik, a Mária udvarában című vetített képes versenyzenés irodalmi összeállítás. Ez egy utazás a Csíksomlyói Mária kertbe, amelyben körünk egy pünkösd alkalmával járt, és Bőtev Csaba Ferenc szerzetes lelki vezetésével tekintettük meg a 15 tematikus udvarba láró zarándokpartot. Ebben a parkban közösen járjunk végig majd Szűz Mária életét bemutató stációkat. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre, és még egy, ami szintén az irodalmi körünkhöz kapcsolódik, bár nem szorosan irodalmi program, ez a irodalmi körünk által kiállított, létrehozott tablókiállítás, amely 15 kiemelkedő magyar művész hitvallás elevenedik meg ezeken a paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette, a kiállítást pedig egy vetített képes műsor kíséri, célja Isten felfedezése a művészeken keresztül és a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Mondhatnám a zenében Erkel, Liszt, Kodály, az irodalomban Zsida, Sík Sándor, Reményik Sándor, a előadó művészeknél Mezei Mária, Dajka Margitot, Sinkovics Imrét, vagy akár a képzőművészetben Munkácsi, Takács István, Losz Károly művészetét, illetve nagyon érdekes lesz majd a Makovec, Stein és Hausmann-Imbe építészről szóló ismertetés is. Az ismertetőket azt Lengyel Éva, Portai Rita, Mikita Gábor és Szelekovszki Magdolna tartja. Tehát a megnyitó rögtön az első szombaton, szeptember 12-én szombaton lesz 14 órától a Mindszenty templom Millenniumi termébe. Ezután a kiállítás még jó ideig megtekinthető lesz, de a megnyitóra nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Gazdag a programkínálat, ezt bebizonyítottuk, véleményem szerint sikerült bebizonyítani, akikben pedig felkeltjük az érdeklődést, nézzenek utána a közösségi oldalakon és látogassanak el a Miskolci Árszakra Fesztiválra szeptember 11-e és 20-a között az irodalmi programokra és minden más programra, ami felkelti érdeklődésüket. Köszönöm szépen dr. Hortai Ritának, a Szent Genezius Versbarát Kör vezetőjének, a fesztivál irodalmi program felelősének, a programismertetőt, és az irodalom szeretőket szeretettel várjuk.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és csak meg tudom erősíteni Erzsikét, hogy valóban jöjjenek minél többen, mert az irodalom egy csodálatos dolog, és elvezett a Jóisten felé.

0: Most hétvégén lesz szeptember 11-től 13-áig a 15. EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál, amelynek a szervezője, a tánctagozat új vezetője Kondák Orajsa Panka, akivel most először találkozok, úgyhogy ezt most így megbeszéltük a riport előtt, hogy egy pár mondatban mutatkozz be a hallgatóknak, hogy honnan kerültél ide EGRI-be, és ez az új tánctagozat mennyivel lesz másabb, mint amit mondjuk eddig megszoktak az EGRI színházba járó közönség.
1: Igen, szervusz és üdvözlök mindenkit. Én Kondák Orajsa Panka vagyok, és igen, frissen vagyok az EGRI Gábrényi Géza Színház tánctagozat vezetője. Igazából egy évvel ezelőtt végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, színházrendező és koreográfus szakirányban, ahol Horváth Csaba és Rába Roland voltak az én osztályfőnökeim. Ez egy nagyon multifunkcionális szak egyébként, mert színészként, rendezőként és koreográfusként is, tehát valójában alkotó emberként vagy embernek tanulunk és dolgozunk. Nekem van akkor a szerencsém, vagy nem tudom, hogy a szerencsém múlik-e, de minden esetre volt lehetőségem, és van lehetőségem minden irányba megmutatni, hogy valamit lehet, hogy kanyítok hozzá, vagy majd fogok. Minden esetre több koreográfusi munkám és rendezői munkám is fut Budapesten és vidéken is.
0: Többek között a Víg Színházban ugye a Letargia és annak a folytatása, ami majd szeptemberben lesz a bemutató a 4-6-nak?
1: Igen, szeptember vége a 4-6 bemutatója.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de közben pont ez, amit mondtál, hogy szerencse, nem szerencse, hát szerencse, mert azért ekkora produkcióban, ilyen fiatalon, frissen, végzetten szerepelni, tehát nyilván valamit azért láttak benned már az egyetemen, azt gondolom, hogy hívtak oda.
1: Igen, ez elkezdődik már az egyetemen, tehát 5 év alatt, valójában 3 év az, ami inkább zárt falak között képzés, és utána a többi 2 az szakmai gyakorlat, és akkor mi már mehettünk ki a nagyvilágba dolgozni, és igen, munka a munkát követett, úgyhogy gyorsan terjed ebbe a kicsi szakmába az, hogy kivel jó dolgozni, kivel érdemes. Nyilván én friss hús vagyok a piacon, szóval szerintem a kíváncsiság is benne van az emberekben, hogy akkor megpróbálják azt, hogy velem dolgozzanak, és valójában így kerültem ide szerintem, vagy így ez az én gondolatom, hogy Szabó Sebestyén László volt az, aki engem ajánlott, aki nekem ezt a bizalmat megszavazta, mert dolgoztunk együtt elsősorban a Letargiában, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy mi munka közben ismerkedtünk meg, és a munkámat ismerte meg, és nem pedig csak annyi volt, hogy hallott rólam valamit. Így aztán a fiatalítás és a frissülés eredményeképpen álmodott egy nagyot, és utána bevonta Szarvas József igazgató urat is, és megnézték a többi munkámat, és megbeszélték, hogy akkor ők egy ilyen feladatot szívesen rám bíznának.
0: Igen, az a koreográfusság, amit én mondjuk most akár riporterként, vagy akár színházba járó, ugye a másik oldalról naívan civilként gondolok, ugye azt gondolnám, hogy mondjuk az egy táncművészetet feltételezne, de ahogy említetted, tehát nyilván ez mondjuk nem egy olyan régi szak, de majd javíts ki, hogyha tévedek, hogy koreográfus, rendező valaki, mert értem én, ez így egybe mehet, de ugye a koreográfiát az ember valahogy úgy sarkítva a tánchoz kapcsolja, nem?
1: Igen. Egyébként érdekes, mert nagyon sokszor van, hogy mondjuk egy rendező is egy jelenetet úgy hív, hogy mondjuk a koreográfiáját, vagy hogy ezeket a lépésről lépésre nézzük el. Tehát igazából a szakszavak sokszor így össze is fonódnak. Én egyébként táncművészként, vagy táncművésznek tanultam szakgimnáziumban, úgyhogy én nekem van egy ilyen táncos vonalam, ahonnan jövök. Így aztán ez nagyon-nagyon szorosan összefonódik nekem, hogy a tánc és a színház, a koreográfás, a rendezés, igazából gondolkodni különböző anyagokban, amit aztán színpadra viszünk, ez valahogy nagyon összefűződik, tehát ez egy ilyen sokrétű dolog. Sokan koreográfusok ex-táncosok, vagy éppen aktív táncosok. Nálam ez is közrejátszik, de közben szakirányt is tanultam.
0: Például téged színpadon táncosként is lehet akár látni múltban, jelenben, jövőben, tehát akár táncolsz is egy-egy produkcióban?
1: Igen, előfordul az is, valamint inkább, tehát most már én táncművészként nem dolgozom aktívan, pár évvel ezelőtt még voltak ilyen munkáim, inkább ez a mozgásszínházi, fizikai színházi irány volt az elmúlt pár évben, nyilván az egyetemből adódóan is, hogy én Horváth Csaba és Forter társulattal dolgoztam nagyon sokat együtt. Ezek ilyen megnevezések, én még mindig azt gondolom, hogy ez is színház, csak valahogyan valószínűleg kell, hogy adjunk ennek egy irányt, ami érthető, ellenben a színházban minden is benne van, tehát az, hogy én a testemet is használom arra, hogy kifejezzek valamit, vagy elmeséljek, az nem különb a szavaknál.
0: Jelen pillanatban ugye most két bemutatóra készül, a Színház a Kóvádiszra, illetve az ötödik pecsétre. A Kóvádiszban tudom, hogy lesz tánc, az ötödik pecsétben nem tudom, hogy lesz-e.
1: Hát nincsen koreográfus, az, hogy lesz a tánc, vagy eset az ötödik pecsétben nincsen kiírva a koreográfus, de a szóval arról nem tudok nyilatkozni. Ellenben igen, a Kóvádisz legfrissebb produkciónak én vagyok a koreográfusa. Már gőzerővel táncolunk, és próbáljuk életre kelteni, amit életre kell.
0: Igen, ez majd érdekes lesz, majd, de nyilván erről majd a rendezővel, Szabó Sebestyén Lászlóval fogok beszélgetni egy későbbi riportban, és akkor az, ami most a fő aktualitás, az a most hétvégi 15. Igen. Stúdiószínházi Táncfesztivál, ami hát 15. egy ilyen másfeles jubileum, hogyha igen, mondhatom itt, tehát azért nyilván itt Egerben, akik jártak ide, színházba járó közönség tudják nagyon jó, hogy szeptember elején mindig van ez a táncfesztivál. Többnyire hazai, talán már volt nemzetközi vonal is, de úgy tudom, hogy főleg inkább hazai táncprodukciók. Én láttam olyan neveket, akik már voltak itt, a Feledi Jánosék, akkor
1: Vasas Erikáik,
0: ők már igen, voltak itt, igen, és akkor tényleg olyan érdekes dolgok lesznek itt, hogy a Pandora, akkor a Móricz Barbárok, tehát, hogy azért igen, tánc, de ugyanakkor nem is tudom, hogy ezt hogy kell kifejezni, tehát, hogy amikor egy prózai előadást nonverbalitással, de lesz benne próza, vagy teljesen csak a tánc nyelvén, tehát hogy kell ezeket az előadásokat elképzelni?
1: Igen, én egyébként a táncszínházat szeretem ilyen szempontból, talán ez, ami a legjobban fedezi azt, amit most látni fogunk. Valójában igen, már most is a Nemzeti Táncszínházzal és most pedig a Fonó Budai Zeneházzal együttműködve alakítottuk ki ezt a repertoárt, amit most a fesztivál keretein belül láthatnak a kedves nézők, és próbáltam arra törekedni a válogatásnál, ami egyébként iszonyatosan nehéz, mert bár tényleg kicsi a szakma, és szívem szerint mindenkit is elhívnék, de ezt nyilván nem lehet megtenni. Próbáltam minél inkább különböző gondolkodás irányú alkotókat választani, ahol a táncszínház sokszínűségét meg lehet mutatni, ahol a képzőművészet, a zene, a tánc, az kapcsolódik, és egy fúzióvá válik. Uh-huh. Valahogy ezt próbáltam, ezt az irányt követni, valamint a korosztályokra is odafigyelni, hogy már gyermekkortól kezdve, sőt, baba, csecsemőkortól kezdve bevonni, interaktív előadásokra vinni a gyermekeket. Volt is itt már egyébként a színházba ringatunk, és még fogunk is, szeretnénk is ezzel foglalkozni, és például a Fitos Dezső társulatnak éppen nem egy egyébként fantasztikus, úgymond felnőtt darabját hívtuk el, hanem egy interaktív Tündérhinta című baba színházat, ami azt gondolom, hogy az edukáció terén nagyon-nagyon fontos, és hát igen, ahogy említetted is, a Móricz Zsigmond Barbárok című előadás, amit Berettyán Nándor rendezett, hát az, na ha valami, akkor az fúzió, ott azért az nyilván egy keményebb történet, és ott már inkább a felnőtt világot céloztuk meg.
0: Én arra emlékszem, hogy szerintem nekem annak idején, ami már nagyon-nagyon rég volt, 30x évvel ezelőtt érettségén, tehát pont mi mondjuk egy Móricz novellából lehetett, és azért nagyon kemény novella, azért azt tudom, és olyan érdekes, hogy nyilván, amikor ezt én tanultam még a 90-es években, tehát az ember nem gondolta volna, hogy ez milyen lehet színpadon, filmként, vagy akármiként, persze lehetett látni, de hogy azért ezt eltáncolni, szerintem ilyen mély érzelmet, szerintem tánccal különösen jó lehet, még a hideg is kirázott, hogy ezt
1: igen,
0: mondtam.
1: Igen, és pont, de jó, hogy ezt mondod, hogy a hideg is kirázott, én amikor láttam ezt a Fonóban, ezt az előadást, engem is kirázott a hideg. Itt a szavak nyelvén is, a zene nyelvén és a tánc nyelvén is fogalmaznak. Nagyon erős, nagyon szuggesztív előadás.
0: Tulajdonképpen három napba foglaltátok össze, és három nap alatt hány előadást lesz összesen?
1: Három nap és hat előadás lesz. Pénteken a Pszichével kezdünk, Feledi János Feledi projekttel, utána pedig a Prelude lesz, a PR Evolution Dance Company-nek az előadása este 8-kor a nagy színpadon.
0: Ez az Erik Szatés vonal, ugye?
1: Így van, az is iszonyatosan izgalmas lesz. Valamint akkor szombaton lesz a Pandora, és vasárnap lesz három darab előadásunk, még ugye a Tündérhintával kezdünk 11 órakor.
0: Az a gyerek előadás.
1: Gyerek előadás, igen. Utána 17 órakor kezdődik a Szálem, Vasas Erikáéknak az előadása, és utána pedig a Berettyán Nándor féle Barbárok este 8-kor a nagy színpadon.
0: És akkor még visszakanyarodva egy picit, hogyha majd lezajlik itt a Stúdiószínházi Fesztivál a hétvégén, akkor ugye most rögtön már a Kóvádiszt próbáljátok. Tehát hogy kell majd itt elképzelni, hogy a tánctagozatnak lesznek önálló produkciói, meg ugyanúgy, mint akár mondjuk régen, ahogy volt, tehát hogy darabokba be tagozódtok, tehát fúzióként.
1: Igen, igen, tehát az nagyon fontos, hogy a funkcióját nem veszítette el a tagozat. Nálunk nincs külön neve most ennek az újonnan induló színháznak, nincs külön megnevezése a tánctagozatnak, tehát mi a színháznak vagyunk a tánctagozata, és ennyi. Tehát,
0: igen, értem.
1: Igen, szóval ez most így nálunk nincsen, ellenben igen, így van, mi bedolgozunk produkciókba. Előfordul az is, hogy nem az egész tánckar van benne, hanem csak ketten, és azok például kiemelt szerepet kapnak a Holdbéli csónakosba, például két férfi táncművészünk, szóval így próbáljuk ezt összefonni, hogy ne, tényleg ne az legyen a funkciója a tánctagozatnak, a táncosoknak, a táncművészeknek, hogy ők föltöltik az előadást például statiszta jelleggel, vagy nem tudom, hanem igen szerves részei, és ugyanúgy karakterek, és igenis táncművészetileg is legyenek kihívások benne, és előadó művészetileg is, és sajnos ezt a kettőt manapság, vagy már egy jó ideje le lehet választani. Sok esetben szoktuk mondani, hogy a színészek nyaktól fölfelé színészek, és a táncosok pedig nyaktól lefelé. Uh-huh. Ez egy kritika, ez egy probléma most, amit én is itt próbálok megfogalmazni, de mi erre próbálunk, tehát törekszünk arra, hogy ezt megtörjük, ezt a gondolatmenetet. És igen, lesz saját önálló produkciónk is, amiben egyébként ugyanúgy bedolgoznak színészek, vagy hát most ebben az esetben a Sirató énekben egy színművész, Pari István be fog dolgozni. Ő egyébként ugyanabban az osztályban végeztünk, szóval ő is a mozgásszínházi irányból jön, és azt gondolom, hogy az edukáció nem csak úgy, olyan szempontból fontos a mi évadunkra és színházunkat tekintve, hogy mi is bevonzunk embereket, úgymond civileket a színházba, hanem itt a színházon belül is a színművészek tanuljanak a táncművészektől, és a táncművészek a színművészektől. Ezért is keverjük így össze.
0: Mekkora a kihívás az egy koreográfusnak, és főleg mondjuk esetleg egy, mondjuk nem egy frissen végzett színészről beszélek, akiknél, tehát valószínűleg azért, akik most járnak, vagy most végeztek pár éve a színműn, hát nyilván mondjuk, aki 30 éve végzett más tematikával, meg máshogy tanulta a dolgokat, nem tudom, hogy most van-e még lovaglás, meg vívás, akkor volt, lehet, hogy most is van, nem tudom, nyilván én nem ott végeztem, de hogy azt a színészt egy jó kis koreográfiára betanítani, aki mondjuk nem ebben szocializálódott, nem a mozgás az élete, mint mondjuk egy táncművészt, vagy mondjuk egy fizikai színház szakon végzett hallgatót.
1: Hát ez nehéz, egyébként nagy részben erről szól a szakdolgozatom is, hogy szerintem kéne frissítés vagy változás a mozgás metodikában, amit a színművészetén tanulnak a színészszan hallgatók, és azért mertem erről írni, mert saját tapasztalataim vannak róla már elég régóta, harmadéves koromtól kezdve, egyetemista koromtól kezdve már kőszínházaknál és független társulatoknál dolgoztam, mint koreográfus, meg mint rendező, tehát azt gondolom, hogy volt annyi tapasztalatom, hogy erről írhassak, és az nem tud más lenni, mint érvényes, meg valid. Abban nem tud belekötni az ember, hogy nekem ez a tapasztalatom. És szóval megvannak a maga nehézségei, de nem vagyok még elég dörzsölt, és sose leszek elég dörzsölt, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon érzékeny játék. Tehát nekem is elég érzékenynek kell lennem a színművészekhez, egyesével, külön-külön is, összességében is.
0: Nem várhatod el azt egy színésztől.
1: Természetesen nem. És nagyon érdekes, hogy a színművészek sok esetben nem bíznak valószínűleg annyira, vagy nem tudják azt, hogy a koreográfus az, aki a legjobban tudja, hogy a színművész nem táncművész. Uh-huh. De hogy valamiért ők mégis sokszor volt, mert kijelentették, jó, hát én nem vagyok táncos, de ezt tudom, tehát én nagyon jól tudom, de az viszont nem fogok olyat kérni, vagy nem kérünk olyat, ami teljesen irreleváns, ellenben olyat kérek, hogy esetleg feszegesse a határait, hogyha azt látom rajta, hogy ő benne még van.
0: Igen, ezek amúgy olyan érdekes dolgok lehetnek, hát az, hogy nem tudom, mondjuk egy 60 éves embert mennyire lehet úgy megmozgatni, igen, aki tényleg max a színpadon mozog, de mondjuk nem jogázik otthon, igen, heti ötöt, vagy nem tudom én, atlétizál, vagy bármi. Szóval igen, meg az, hogy ki mennyire bízik saját magában. Igen, igen. De mondjuk igen, az, igen, hogy a határokat feszegetni, ez meg azért jó, mert ugye tulajdonképpen itt te vagy az instruktor, igen, tehát végül is azt kell követni. Az más kérdés, hogy megmondja, jó, bocsi, nekem gerincsérben van,
1: persze,
0: tehát nem megy a történet.
1: Igen, egyébként ez pont mindig el is követem, bárhova megyek, főleg, hogyha új a társaság, hogy így kezdem, hogy begyűjtöm, hogy kinek milyen sérülése van, csak hogy tudjak róla. És egyébként itt már rá tudok kanyarodni arra, hogy most a tánctagozat működése például számomra az nagyon-nagyon fontos, hogy megtörni azt a fajta gondolkodást, vagy azt a fajta metodikát ténylegesen, amik a tánc művészetben, ezeknél a társulatoknál, meg az iskolákban előfordul, hogy ennél sokkal egészségtudatosabbak legyünk. Uh-huh. Tehát én azt szeretném, hogy több Lőrinc Katalin, meg nem tudom, Krisztik Csaba legyen majd, vagy mondjuk ők, akikkel mi dolgozunk most, akikkel elkezdtünk dolgozni, hogy igenis, amit mondtál is, 60 évesen is tudjon megmozdulni, és jó lesen neki, és a tánc, vagy a mozgás, megmozdulni a színpadon ne egy olyan kihívás legyen, vagy egy olyan dolog, amiből mindenképp ki akar hátrálni uh-huh. az ember. Manapság inkább azért ez van, jó, idősebbeket annyira nem mozgatjuk, de néhol egy-két színházban például voltak olyan üdítő meglepetések, hogy ott van, és 50 fölött még úgy nyomja, és...
0: Hát de meg most nem tudom, hogy erre te mennyire emlékszel, vagy mennyire, ugye van az Oswald Marikó operetének, tehát megvan neked, amikor így mekkorákat, nem tudom...
1: Cigány,
0: hogy ne, tehát hogy azért nyilván, most nem azt mondom, hogy mindenkinek feltétlenül ilyennek kell lennie, de hogy nem lehetetlen, akkor inkább így
1: mondom. Igen, igen, igen, gondolom, hogy kellő tudatossággal és odafigyeléssel, és nem ezzel a túlhajszoltság kultúráját követve, én azt gondolom, hogy lehetséges. Uh-huh. Vagy szeretnék hinni benne, hogy lehetséges, és hogyha az én kezem is benne lehet ebbe, akkor megpróbálom.
0: Most így lezárva ezt a beszélgetést, egy két mondatos összefoglalót, annyit engedj már meg, hogy ugye mi tényleg most találkoztunk először, én nem tudtam, hogy te miből írtad a szakdolgozatodat, tehát tényleg nyilván én is abból, amit az ember úgy évek alatt úgy tapasztalatból összeszed, abból kérdezek, de hogy azt látom rajtad, hogy szóval azért nem hiába vagy te ilyen fiatalon itt, ahol vagy, tehát hogy te egy borzasztó ambiciózus, motivált vagy, úgy nagyon tudod, hogy akarsz dolgokat, és hogy azt hogy akarod csinálni, és tulajdonképpen nyilván nem véletlenül talált meg téged a szakma most, tehát mert mondjuk akiben látják a spirituszt, azzal kezdenek valamit. Úgyhogy én tényleg gratulálok ehhez az elhivatottsághoz, és hát ahhoz, hogy nagyon sok jó munkád legyen. Én a Letargiát láttam, ugye a Vidnyánszky Attila rendezte, szóval elképesztő előadást, én nagyon szeretek Pestre járni. Én szeretek itt többet látni, úgyhogy a nevedet akkor így már először hallottam, a Sebivel is beszéltük, hogy ő volt ugye abban az előadásban, igen, a ChatGPT, úgyhogy így azért már a szálak összefutottak, úgyhogy kívánok itt az EGRI munkához nagyon sok sikert, meg hát sok erőt itt a szerte szaladgálós életethez, de hát fiatal vagy, tele vagy energiával, igen, úgyhogy így legyen. Kondákora és a Panka, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem ma reggel. Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az Egyek és Hortobágy közötti területen. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat, a tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le, áll a közleményben. Holnap különleges látványra és helikopterek feltűnésére számíthatnak azok, akik Varbó és a Varbói tó környékén járnak. A nagyszabású gyakorlaton egy rendkívüli erdőtűz felszámolását szimulálják, melyben földi és légi egységek is részt vesznek. Helikopterek jelenhetnek meg a térség felett, a földön pedig tűzoltók és más beavatkozó szervezetek dolgoznak majd. Aggodalomra azonban nincs ok, szeptember 11-én nagyszabású, valósághű erdőtűzoltási gyakorlatot tartanak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A szeptember 11-i eseménnyel zárul a kockázatok csökkentése a légi tűzoltás földi kiszolgálásának fejlesztésével foglalkozó Ergodik elnevezésű projekt. A helyszínt nem véletlenül választották, a Varbói túi és környéke adott hont annak a komplex gyakorlatnak, amelyen valósághű körülmények között mutatják be az elmúlt időszakban megszerzett tudást és az új technikai eszközöket. A forgatókönyv szerint egy komoly erdőtűz kezelését kell majd megoldaniuk a résztvevőknek. Ennek során mobil oltóvíztározó medencéket telepítenek és töltenek fel. Végrehajtják a földi oltási feladatokat, miközben a helikopteres beavatkozás kiszolgálását is gyakorolják. Mindez azért különösen fontos, mert egy nehezen megközelíthető erdőterületen kialakuló nagyobb tűznél egészen más körülményekkel találkozhatnak a tűzoltók, mint egy települési kár esetnél. Sajtóértesülések szerint Magyarország visszakérte a brit királynak koronázási ajándékként átadott két lovat. A két magyar tenyésztésű lipicai lovat Nelsont és Ivekót a szilvásváradi ménesből választották ki harmadik Károly számára. A lipicai lovak visszakéréséről szóló magyar kérés diplomáciai zavart okozott, ám az ügy rövid időn belül újabb meglepetést hozott, írja a bon.hu. A Hír TV videója szerint a Tisza kormány visszakövetelte a brit uralkodó koronázására ajándékozott állatokat. Az Origó beszámolója szerint a Magyar Agrártárca állítólag határozott hangvételű levélben kérte a királyi udvartól, hogy a két lovat küldjék vissza a szilvásváradi ménesbe. A kérés meglepetést kelthetett Londonban, hiszen nem kölcsönadott, hanem koronázási ajándékként átadott állatokról van szó. A brit sajtóban megjelent értesülések diplomáciai zavarról írnak. A legfontosabb kérdésre továbbra sincs válasz. Miért kérte vissza Magyarország harmadik Károly lovait? A történet végül úgy zárulhat, hogy Nelson és Ivekó maradott, ahová eredetileg szánták őket. A londoni magyar nagykövetség az Origo által idézett közlésben azt írta, hogy az ügy rendeződött, és a lovak az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Királyságban maradnak. Javában zajlik a 22. Cinefest, Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nemzetközi filmek bemutatójával Dél-Afrikától Azerbajdzsánon át Kínáig. A programon sor kerül a legújabb magyar filmek országos bemutatóira is. Holnap este 8 órától a Csengei kertben 30Y koncert lesz, holnap 21 órától a Pressburg kertteremben vetítik a Földszint című filmet. Szombaton 20 órától a Csengei kertben a Kis csillag lép fel, közben pedig számtalan hazai és nemzetközi filmet nézhetnek meg. Ötödik alkalommal rendezték meg szeptember 5-én és 6-án a Rákóczi Fesztivált Borsiban, a felújított Rákóczi kastélyban. Az idei rendezvénynek különös jelentőséget adott, hogy 350 éve született a fejedelem. A fesztivál és a hozzá kapcsolódó programok célja a Rákóczi örökség ápolása, valamint történelmi és kulturális értékeink továbbadása. Ezt a küldetést szolgálja a kastély 2021-es megújulása óta az intézmény munkája is. Dr. Diószegi Lászlót, a Borsi Rákóczi Kastélyközpont igazgatóját hallják.
2: A kastély felújítása kor a minimális elvárás és program az volt, hogy a kastélyban helyet kapó kiállítást minél többen látogassák, nézzék meg, ugye Rákóczi kultusznak a továbbéltetése és egyáltalán felélesztése volt a feladat. És hát most azt mondhatom, hogy ez a Borsi Rákóczi kastély, ez a felső bodrogköznek, sőt mondhatom, hogy úgy általában a bodrogköznek, tehát a magyarországi bodrogköznek is a kulturális központjává vált. Nem csupán a mai rendezvény, a Rákóczi Fesztivál, amit most már 5. alkalommal tartunk meg, mutatja ezt, hanem azok a programok, amelyeket megvalósítunk, az, hogy itt most már gyermeknéptánc csoport van, kézműves foglalkozások vannak, vasárnapi iskola van, tehát egy olyan nemzetpolitikai centrummá vált a Borsi kastély, amit talán még a elején nem tudtunk. A látogatóinknak a fele az szlovák nemzetiségű, nem csupán innen a bodrog közben, hanem távolabbi vidékre is jönnek szívesen a szlovákok. Ennek ugye több jelentősége van. Az egyik az, hogy itt a szlovákiai tankönyvekben Rákóczi, ha egyáltalán be van mutatva, akkor egy kalandorként mutatják be, és ez a kiállítás ez helyre teszi ezt a téves történelemszemléletet, amit egyébként a szlovák vendégek nagyon jól is fogadnak, tehát meglepődnek, és azt mondják, hogy na hát, ezt nem is tudtuk. Kastély helyreállításának a alapvető célja az én véleményem szerint az volt, hogy Rákóczit, aki az első magyar szabadság hős volt, a magyar történelem szemléletbe mondjam így, hogy helyre tegyük. Mert a tankönyvekben is, meg a társadalmi tudatban is 1848-al kezdődött a magyar szabadság harc, meg a szabadság törekvések, és ugye 56 volt a másik nagy példa. És azzal, hogy ráirányítjuk Rákóczira a figyelmet, azzal azt is bebizonyítjuk, hogy ez már 1703-ban a Rákóczi szabadságharccal elindult, és Rákóczi volt az első magyar szabadsághős. Ezt nagyon fontos tudni. Itt egyébként Kelet-Magyarországon, illetve a volt Rákóczi birtokokon ez nem olyan nagy különlegesség, hiszen itt még mindig nagyságos fejedelemként említik Rákóczit, de a Kárpát-medencében ez nem mindenhol így van, és az a célunk, hogy ezt a kicsit elfelejtett státuszt ezt változtassuk meg.
0: Az elmúlt percekben dr. Diószegi Lászlót, a Borsi Rákóczi Kastélyközpont igazgatóját hallották. Folytatódik az Erpád utcai parkoló kialakítása Sátoralja új helyen. A beruházást már a kezdetektől két ütemre tervezték, az első szakaszban előkészítették és kővel borították a területet, most pedig a térkövezés, valamint a világítás kialakításának előkészítése következik. A munkálatok befejezésével összesen 74 parkolóhely áll majd rendelkezésre. Kracson Norbertet, a körzet önkormányzati képviselőjét hallják.
3: Önkormányzatunk 2023-ban eldöntötte, hogy a mögöttem található Árpád utcai régi lerobbant épületek helyén a jövőben parkoló kialakítását szeretnénk megvalósítani. Úgy terveztük már akkor is, hogy két ütemben célozzuk meg a parkolónak a kivitelezését. Tettük ezt azért, mert abban az időszakban nem lehetett tudni, hogy lesz-e erre esetlegesen valamilyen pályázati forrás. Ezért eltökélt szándékunk volt, és figyelembe véve az önkormányzat anyagi lehetőségeit, hogy saját önerő felhasználásával is elkezdjük ezt a fajta munkát. Ezért is két ütemben gondolkoztunk, hogy egyszerre ne jelentsen az önkormányzatnak megterhelést ilyen jelentős anyagi kiadás. A második ütembe kerül kialakításra a végleges burkolat, Ez azt jelenti, hogy 74 személyautónak lesz parkolóhelye, 3 busznak. A 74 parkolóhelyen belül 2 mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra, 5 családi parkoló, ami egy kicsit nagyobb mérettel rendelkezik majd, és 2 elektromos töltőkút kialakítására alkalmas parkolót is ki fogunk alakítani. Megépül ebben a körben a közvilágításnak az alaptestje, tehát a csövezés, illetve azok a beton elemek, amire a jövőben szeretnénk majd reményeik szerint, ha lesz rá pályázati forrás, akkor abból, de eltökéltek vagyunk, hogy minél rövidebb időn belül, hogyha arra kerül a sor, akkor akár saját forrás bevonásával is.
0: Az elmúlt percekben Kracson Norbertet, Sátoraljaújhelyi önkormányzati képviselőt hallották. Nem csak az Erpád utcában zajlanak munkálatok, Sátoraljaújhely több pontján is folytatódik a közterületek rendezése és megszépítése. Megújul a városi ünnepségeknek és megemlékezéseknek is rendszeresen helyet adó Millenniumi Park, ahol a cél egy rendezettebb, átláthatóbb és esztétikusabb környezet kialakítása. A részletekről Nyíri Péter alpolgármestert kérdeztük.
4: Elkezdődött most már a térkövezés, a javítás, kiegyenlítés, egységessé tétel, az, hogy biztonságosan járható legyen, és hogy jól is nézzen ki. Következik még a gajazás, a veszélyes ágak levágása, vagy magasan lévő benyúló ágak levágása, hogy tisztább legyen a terep a magasban, a szemhatár fölött is, és természetesen az ölt felületnek a rendezése is megtörténik, a bokrok visszavágása, az elhanyagoltság megszüntetése, az összességében rendezetté, szépé tesszük ezt a teret. Akkor is mondtuk, hogy nem újul meg alapvetően, tehát nem lesz más a szerkezete, hanem a mostani állapotot megtartva tesszük szebbé, és azt hiszem, hogy lehet ezt a szót használni méltóbbá ezt a teret, hiszen itt van a központban, akkor is mondtuk, hogy tulajdonképpen egy kulturális negyed közepén van, itt van a könyvtár, itt van a Kazinczy Ferenc Múzeum, itt van még 3 zászlórúd is, látjuk, hogy ezt majd használatba is lehet venni, például egy állami ünnepen, úgyhogy én bízom abban, hogy nagyon szép lesz ez a tér, és akkor mindenki megelégedésére szolgál, és azt is mondtuk, hogy most azért illetéktelen személyek is használják itt a padokat, hogyha átláthatóbb, tisztább lesz ez a terület, akkor reméljük, hogy ez megszűnik. Biztosan tompulni fog, az pedig aztán már a illetékes szerveknek, például a közterületfelügyeletnek a feladata, hogy teljesen megszűnjön itt például a padon fekvés, vagy egyéb nem idevaló tevékenységek végzése.
0: Az elmúlt percekben Nyíri Pétert, Sátoraljaújhely alpolgármesterét idéztük. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi a szél, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Krész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Helyi termelők és kézművesek piaca várta az érdeklődőket a civil közösségek házában Egerben. Balogné Nagy Szilvia a Gyöngyösi Bugárpál Kórház SBO osztályának főnővére vehette át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját Siófokon. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben. Ez a címe a Magyar Bioetikai Társaság konferenciájának, melyen az életvédelem kérdéseiről hangzanak el előadások. Ezek a mai adás témái, mondom a részleteket. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetekben, ez a címe a Magyar Bioetikai Társaság konferenciájának, melyen az életvédelem kérdéseiről hangzanak el előadások. A programról Rojkovics Bernadett, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke ad ismertetőt.
2: Az orvosi hivatás alapvető tényezője az emberi élet és az emberi méltóság védelme. Most ezt a közgondolkodás felé is valahogy nekünk terjeszteni kell, hogy nekünk első, legfontosabb a beteg érdeke. És ezt a beteggel egy konzultáció során tudjuk leginkább megértetni, és elmagyarázni neki, hogy milyen terápiák lennének megfelelőek, mi az, ami árt, hogy tudjuk az életét védeni. Ezek a kérdések leginkább az élet elején és az élet végén merülnek fel. A Magyar Bioetikai Társaság rendszeresen tart konferenciát. A bioetika az tulajdonképpen az orvos etikának egy formája. Az orvos etikánál egy kicsit több, mert a természetvédelemmel is foglalkozunk, meg egyéb kérdésekkel. És ezek az életvédelmi kérdések, ezek nagyon fontos szerepet játszanak. A tavalyi konferenciánkon az élet végéről, meg az eutanáziáról beszélgettünk, hogy hogy tudjuk az emberi méltóságot fönntartani, szolgálni az emberi méltóságnak az élet végén. Most az idén az élet elejé problémákról lesz szó. Ott is az élet védelméről és az emberi méltóságról. A konferencián témája az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetekben. Az emberi élet a természet törvénye szerint a fogantatáskor kezdődik, és a természetes halállal ér véget. Tehát mi ebben a periódusban próbáljuk az életet és az emberi méltóságot védeni. A jogi megközelítés az többféle lehet, a vallások szerint is többféle lehet az élet kezdetének az időpontja, de én, mint orvos és a természet tudománnyal foglalkozó, egyértelműen a fogantatástól kezdik az életvédelmét.
1: Ismét szakmarket, termelői és kézműves piacot tartottak Egerben a civil közösségek házának udvarán. Az eseményen ma délelőtt őstermelőkről, valamint kézművesektől vásárolhattak egyedi készítésű árucikkeket az ide látogatók. A szervezők célja, hogy aki ide érkezik, ne csak megvásárolja a Heves megyei helyi termékeket, hanem személyesen is találkozzanak azokkal, akik ezeket készítik. A részletekről néhány őstermelőt kérdeztünk a mai rendezvényről. Elsőként Pető Korsoly, a termelői mészkészítő nyilatkozik a mészfogyasztás testünkre gyakorolt jó hatásairól.
3: Tarnamira zaránkon vannak a méheink, és ott termesszük a mézeket. Ez a vállalkozás, ezt igazándiból, ezt a férje indította, úgyhogy ő valami olyat akart volna elkezdeni előállítani, ami tiszta és természetes, és innen jött neki az az ötlet, hogy akkor mézet szeretne előállítani. Nekünk csak tiszta mézeink vagynak, akácmézünk van, vegyes mézünk, repcemézünk, napraforgónk, és propoliszt állítunk elő, valamint van sima lépesmézünk is. Egy telephelyünk, egy tanyánk, igen, ahol a mézek úgymond telelnek, mert ahogy megkezdődik a szezon, akkor ugye ki vagyunk vele települve. Jelenleg 200 mécseláddal rendelkezünk. A mézet szerintem a tiszta, jó minőségű mézet, azt az év minden hónapjába érdemes, nem csak az őszi hónapokba, mert nagyon jó immunerősítő. Tehát itt van az akácméz, ami ugye a felső légutakat fertőtleníti, erősíti. Van a vegyes mézünk, ami viszont ugye tele van különböző vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Nagyon szeretik a vevők. Van a repceméz, azt mi úgy hívjuk, hogy a gyomor doktora. Az nagyon jó gyomorfekére, refluxra nagyon szeretik. Valamint van a napraforgó mézünk, az viszont a mézek közül a legnagyobb gyulladás csökkentő. Nagyon szépen beállítja a vérnyomást, és csökkenti a koleszterint is. Még propoliszunk van, amit 100%-os alkoholba állítunk elő, az pedig nagyon erős gyulladás csökkentő, nagyon erős természetes antibiotikum, amit belsőleg és külsőleg is lehet használni. Nekünk csak tiszta mézeink vannak, nem keverjük a mézeket, nem ízesítjük, mert az ott elveszti a méznek a jó tulajdonságát. Használják tudatosan a mézet, és ha tehetik, akkor csak azzal édesítsenek mindent.
1: Most Nagy Mónika, a Visontai Harmony Tea üzletvezetője adott bővebb tájékoztatást a vállalkozásáról.
4: Szabó Gyuri bácsi előadásán ott ültem, és beszippantott ez a világ, és a Gyöngyösi Főiskolán találtam magamat. Elvégeztem a gyógy- és fűszernövénytermesztői szakot és feldolgozóit, és szépen lassan jöttek a termékek, jöttek a növények, egyre többet ismertem meg, és szerettem meg szépen lépcsősen a tényleg a legaljáról egy olyan világból, ahol nem fogyasztottam teát, és 40 évesen teljesen egy olyan új világ ez, amit ha az ember felfedez, és bele tud egy kicsit látni, akkor látja, hogy mekkora csodák vannak benne. És én ezt a csodát, és ezt a finom gyógynövény ízt szerettem volna megismertetni az emberekkel, odaadni nekik, hogy én megkaptam ezt a kincset, hogy ők is megkaphassák. A kakukkfű az első, amit én mondanék. A kakukkfű az végig kíséri az embert egészen pici csecsemőkortól a haláláig. Egy olyan fontos vírusölő gyógynövényünk, egy olyan erőt adó gyógynövényünk. A bátorság gyógynövénye a kakukkfű különben, és ez is már ott van a kis nevében, tehát a jelentésében ez már magába hordozza, hogy mindenütt szükségünk van rá. Amikor egy babát hazaviszünk a kórházból, akkor ebbe a finom kakukkfűes vízbe, ha megfürdetjük, akkor csodálatos energiákat, meg erőt, meg fertőtlenítést, meg minden olyan jó dolgot adunk neki, ami az ő kis indulásához itt a világban nagyon fontos lenne. A szobánk levegőjét át tudjuk vele fertőtleníteni. Most jönnek a vírusos időszakok, amikor mindenki hazaviszi munkahelyről, óvodából, tömegközlekedésből. Ha egy fazék teját fölteszünk és párologtatunk a lakásba, már egészen más lesz. És ezt a teját este a fürdővízünkbe bele tudjuk tenni. Ha beleülünk bőrön keresztül, nagyon gyorsan bekerül a véráramlatba és segíti az életünket.
1: A folytatásban Bokor Gyuláné, Deméni kistermelő a füstölt húsok készítését ismerteti.
5: Gyerekkorunkban indult a vállalkozás, szüleim levágták a sertést, akkoriban még ugye fekete vágásnak számított, kimérték, egyik szomszéd, másik szomszéd, mindenki jött. Utána mink folytattuk, ugyanígy otthon tartottuk a jószágot, levágtuk, a felét eladtuk, mert sok volt egy, utána nekünk nem maradt, újat kellett vágni, és édesapámtól tanultuk végül, és ő indította annak idején, és azokat, amiket ő készített, ugyanazokat az árukat áruljuk, mink is ugyanúgy készítjük, sózzuk. Tehát a minden részét, a sonkától kezdve, a füstölt köröm, füstölt csont, kolbász, hurka, szalonna, most kiegészítettük a grillkolbásszal és a cserkészkolbásszal, téli időben van véres hurka, májas hurka, rizses hurka, abálolt szalonna, de meleg időben nem hozunk piacra ilyet. Elég nehéz beszerezni a magyar fűszereket, mert az, ami nagyon nagy probléma, és minden saját géppel, saját kézzel, saját rizóval, minden saját. Csak a fűszerezés az, ami nehéz, amit egyik például a rizsával nagyon nagy gond van, mert hiába ugyanabból a helyről veszünk, nem olyan, hiába, tehát szenvedünk vele. Sok vevőnk van, nyári-téli időszakban különbözőek a ruhakészletek, mert nyári időszakban ugye a főt, a hurka, a kolbász, a abárolt szalonna, a májas hurkát, azokat nem gyártjuk, mert nem lehet piacra vinni, nincs olyan, akkor csak a füstölt termékek, majd most ősszel fog indulni a rizses hurka, sütőkolbász, a grillkolbászt is még folyamatosan fogjuk készíteni.
1: Balogné Nagy Szilvia a Gyöngyösi Bugátpál Kórház SBO osztályának főnővére vehette át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díját Siófokon. A kitüntetés nem csak a több évtizedes elkötelezett ápolói munkának szól, hanem annak a példamutató precizitásnak és vezetésnek is, amelyel a Gyöngyösi SBO csapatát irányítja. A részletekről Balogné Nagy Szilvia díjazott főnővért tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Siófoki kongresszus, ami volt, nem először volt. Miért tartják fontosnak, hogy egy ilyen kiemelt rendezvényen adják át a szakmai elismeréseket, és mi volt akkor a első gondolata, amikor egy ilyen magas szintű kongresszuson kihívják a pulpitusra, és átadnak egy ilyen elismerést?
7: Számomra elég érzékeny kérdés, ez így emocionálisan, mert nyilván amikor ott ül az ember egy ilyen neves díjátadón, akkor azért nagyon sok minden lepörgött a fejembe. Ez az elmúlt három évtized, hogy honnan indultam, és hová jutottam el. És nyilván, amikor ugye az ember ott ül, akkor kicsit azt érzi, hogy most miért lett ő kiemelve, de végigvezettem a munkásságomat. Tudom, hogy nagyon sokan még megérdemelnék, de most ezt én kaptam egy elismerésképpen. És amikor ott ültem, és ment a ceremónia, és tényleg láttam azt, hogy mennyire arra érdemes kollégák vannak ezt, akik átvehették. Engemet is nagyon örömmel töltött el nyilván. Azt, hogy kinek köszönhetem ezt meg, ezt reggeltől estig sorolhatnám. Úgy tudnám összegezni, hogy amikor az egészségügyi szakképzőiskolába beléptem, onnantól kezdve azok a tanárok, oktatók, akik mellettem álltak, utána, amikor a Bugátpál Kórház kapuján átléptem, az első főnővéreim, az ott lévő kollégáim, az orvosok és a mostani jelenlegi vezetés, a kollégáim, akik végig kísértek ezen az úton, és tényleg annyira hálás vagyok neki. Tehát ez nem csak az én díjam, hanem úgy gondolom, hogy azért ezek őnekik is szóló, hogy ezt már kaphattam, de mégis, hogyha kicsit szűkíteném a kört, akkor a családom, akinek nagyon köszönöm ezt, és első körben a szüleimnek, akik elindítottak ezen az úton, akik már sajnos ugye nem lehetnek velem, és ez nagyon érzékenyen érint engem, de tovább lépni nagyon hálás vagyok a férjemnek, aki nem az egészségügyben dolgozik, hanem a kereskedelemben, de őnek is hitvallása az egészségügy, és a három gyermekemnek, akik ebbe születtek bele, tehát ebbe az egészségügyi szemléletbe, és nagyon büszke vagyok, hogy három gyermekemből kettő erre a pályára lépett. Tehát valahogy jól érzéssel töltött el az egész, és tudom, hogy ez nem egy lezárás, hanem valaminek a kezdete, vagy folytatása.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Szeptember 9-én tegnap az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció, az emberi méltóság, ajándék és felelősség. Leó pápa beszédében az emberi személy egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságáról elmélkedett, hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság magából a személy létéből ered, végső alapja pedig az, hogy az ember Isten képmására, Krisztus által és Krisztusra tekintettel teremtetett. Rámutatott arra is, hogy a méltóság az ember egészét átfogja, és különösen az értelemben, a lelkiismeretben és a szabadságban fejeződik ki. Végül arra buzdított, hogy az evangélium világosságával és erejével mindig mozdítsuk elő és védjük meg minden ember méltóságát. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. 14. Leó Pepa videóüzenetben fordult a szeptember 7-i és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy a térséges sújtóválságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok feláldozott nemzedék, hangsúlyozta üzenetében a pápa, emlékeztetve a fiatalokat arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte őket, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről. Béke veletek, ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó üzenetében a nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videóüzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, melyek lelkipásztori prioritásai központjába helyezték a fiatalokat. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. Szeptember 25-én és 26-án kerül sor a Pannonhalmi Főapátság nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciájára, amely ebben az évben az Úr szolgálatának iskolájában címet viseli. A kétnapos rendezvényt ezúttal a Világegyház és a teológiai kultúra kiválóságai tisztelik meg előadásaikkal. A konferencia egyik fő előadója Timothy Radcliffe bíboros, akinek alakját és gondolkodását Ortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát mutatja be a magyarkurier.hu-n. John Baptist Basabora atya 2026. szeptemberében dr. Ternyák Csaba érsekatya meghívására evangelizációs körutat tart Magyarországon. Sopron, Nagykanizsa, Pécs, Mogyoród, Fűzér, Ladvány, Miskolc, Eger. A körútjának állomásai szeptember 22-én Egerben az Életünk Krisztus közösség szervezésében tart imaestet. Budapesten a Boldog Meszlényi Zoltán templomban tartották meg szeptember 8-án este az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatóinak Veni Sanctiát. Az ünnepi Szent Mise főcelebránsa Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök volt. Homíliájában a hitoktatói hivatásról, a személyes tanúságtétel erejéről és a hitelességről beszélt. Mohos Gábor szent beszédében arra emlékeztetett, hogy a hitelesség nem tökéletességet jelent. A hit a bűnbánaton keresztül újra és újra visszavezet bennünket Istenhez. A püspök a Szent Leckéhez kapcsolódva Szent Pál apostol a rómaiaknak írt levelének vigasztaló üzenetét állította homiliája középpontjába. Mint mondta, amikor nehézségekkel küzdünk és a hétköznapokban bizonytalanság vesz körül bennünket, erőt adhat az apostol tanítása arról, hogy Isten a saját elhatározásából választott ki minket. Isten maga elhatározta, hogy kiválaszt bennünket, hogy meghív bennünket, fogalmazott a segédpüspök, majd Szent Pál szavait idézte, akiket előre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá is tette, és akiket igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Hozzátette, mindez valamennyi hívőről elmondható, Isten előre ismert bennünket, és arra rendelt, hogy fiának képmását töltsük magunkra. Mohos Gábor a hitoktatást a pedagógusi hivatások között is egyedülállónak nevezte. Egyetlen pedagógus sem csupán ismereteket közvetít, hiszen munkája mindig nevelés is, amelyhez

Hang YouTube csatornán tegnap megjelent interjúban kijelentette, nem az a cél, hogy egy picit erősebb ellenzéki pártként üldögéljenek a következő parlamentben, hanem hogy a polgári keresztény nemzeti oldal kormányozzon. A KDNP elnöke a párton belül évvégéig lezajló tisztújításról elmondta, meghallgatják a tagság véleményét, és először a helyi szervezetek vezetését választják újra, majd a megyei szervezetekét, végül a megyei küldöttek döntenek az országos vezetésről. Arra a kérdésre, hogy újraindul-e a pártelnöki posztért, Semmilyen Zsolt felidézte, hogy 23 évig vezette a pártot, amelyért megtett mindent, amit meg lehetett tenni, és ezentúl is mindig a KDNP szolgálatára áll. Ugyanakkor akkor is visszavonult volna, ha megnyerik a választást, jelezte hozzátéve, legalább 10 éve építi azt a generációt, amelynek tagjaiból a kormányban az államtitkári kar állt a KDNP képviseletében. Generációváltásra van szükség, az a cél, hogy a megújult pártvezetés is a 40-es korosztályból kerüljön ki, ahogy ez a parlamenti frakciónál történt, foglalta össze, megjegyezve, erre kiváló emberek vannak. Szeptember 12-én újra megrendezik a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki Születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése a várva várt és a várhatlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órától indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Az Egri Szervita templom szeptember 19-20-án tartja a fejdalmas anya búcsút. A fejdalmas anya ünnepén 15-én kedden délután 16 órától a Jópásztor óvoda és a Fertejmesteri testület közreműködésével a Mária utcai keresztnél imádkoznak, majd a templomban lesz Szent Mise 17:30-tól. 19-én szombaton délután 3-tól kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8-tól dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét, az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes, aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András Eger baktai plébános atya mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órától kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, mindenkit szeretettel várnak. Vívitányban szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 15 órától keresztutat végeznek a Kávária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel szentmisét végeznek a vívitányi Szent Anna templomban, mindenkit sok szeretettel várnak. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai dalok címmel a gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián lesz rendezvény. Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Elseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várják a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.

0: kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Mónus József harci cél és távlövő, többszörös világrekord a riász, 1063 méter távolságra kilőtt nyilvesszőjével a napokban új világrekordot állított fel az Amerikai Egyesült Államokban. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József harci cél és távlövő többszörös világrekorder ijász 1060 méteres távolságra kilőtt nyilvesszőjével a napokban új világrekordot állított fel az Amerikai Egyesült Államokban. A siker Nevadában a legendás Smith Creek szárasztó medrében született meg, ahol a World Archery és a USA Archery keretében rendezett amerikai versenyen a világ legjobb távlövő íjászai mérték összetudásukat, hogy fellőjék magukat a világranglistára. Mónus Józsefnek ez sikerült is. Szakmai estet tartott a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség, ahol bejelentették, hogy Torda Ilona ezentúl versenyalbizottsági elnökként a Magyar Kézilabda Szövetségben folytatja pályafutását. Torda Ilona 8 évig volt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnöke. Most őt hallják.
2: Most a Magyar Kézilabda Szövetségtől kaptam lehetőséget, mint versenyalbizottsági elnök van megbizatásom, és más területek is hozzám kerültek, úgyhogy ez az oka egyébként, hogy nem maradhatok tovább elnék, meg megkaptam az összes vármegyének a felügyeleti jogkörét, és ez így összeférhetetlen most már a vármegyei pozíciómmal. És igazándiból ez volt a váltás oka, hogy a nemzetközi karrierem most már egy olyan pontra ért el, amit most már csak így tudok megoldani, hogyha Magyar Kézilabda Szövetségben dolgozom.
1: Torda Ilona az elmúlt időszakban számos világversenyen dolgozott és képviselte Magyarországot. Ott volt például a kézilabda Európa-bajnokságon is.
2: Két nagy álmom van. Az egyik egy Final Four, ugye, a férfi. Most voltam legutóbb Kölnben, és ugyanis vizionáltam is, hogy ez szerintem még előttem van, és nagyon szeretném, és hát az olimpia. Természetesen az az én igazi nagy álmom, hogy egyszer ki tudjak jutni az olimpiára, és ott képviselsem Magyarországot.
1: Első alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot. Különleges volt a helyszín is, a bújtasító vízében úszhattak a nevezők, az eseményen korábbi olimpikonok is rajthoz álltak. Pazonyi Györgyöt a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör elnökét hallják.
3: Itt a hely szelleme, hogy Kovács Bütyök, Balco András, Mitró György, és még sorolhatnék néhány nevet, itt tanultak meg úszni. Engem ez lázba hoz, és bízom benne, hogy másokat is. Úgyhogy van vonzereje a bújtosítónak, maga a környezet az csodálatos. És remélem, hogy akkora vonzereje van, hogy itt nem állunk meg, hanem mondjuk 2027-ben megint összejövünk.
1: A résztvevőknek előbb úszniuk kellett a bújtosító vízében, majd a rekordtámpályán futhattak. A szervezők szerettek volna egy olyan sporteseményt létrehozni, amelyre a résztvevők nem csak az eredmény miatt, hanem az élmény kapcsán is emlékeznek majd. Ezért olimpikonokat is meghívtak. Zubor Attila Atlantában, Sydneyben és Athénban is indult a játékokon, most pedig az olimpiai váltó tagjaként állt rajthoz.
4: Hasonlóan talán egyszer Faddombariba voltam, de azt szerintem egy 20-25 évvel ezelőtt volt egy hasonló verseny, ahol nyílt vízen úsztam egy 400-500 méter. Irgalmatlan soknak éreztem, ugye sprinter 100 méter fölött már soknak érezzük ezt a történetet. Úgyhogy sok-sok év után most van az első ilyen megmérettetés, mondjuk így.
1: Csapattársa a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella kajakos volt, aki ezúttal futást vállalta magára.
5: Nekünk a kiegészítő sportágunk hangsúlyosan a futás, úgyhogy én nagyon sokat futottam addig is, amíg kajakozó voltam. Azóta pedig, amióta már befejeztem, azóta meg rendszeresen futok a hétköznapokban is. Úgyhogy amikor az Olimpiai Akadémiától megkaptam a felkérést, hogy jöjjek, akkor kérdezték, hogy 5 kilométer menni fog, mondom, most értem be a 16 kilométerrel, úgyhogy igen.
1: A Magyar Olimpiai Akadémia legutóbb Nyíregyházán tartotta vándorgyűlését, most pedig ismét örömmel segítették a szervezők munkáját az olimpikonok érkezésével. Győr Béla főtitkát hallják.
6: Nagyon örülünk annak, hogy ők is így veszik azt, hogy szeretnének abból visszaadni, amit ők egyszer a sportból kaptak, és azt a szellemet is átörökítették, hogy főként ahol gyerekek is vannak a rendezvényen, hogy ott mindenképpen ott kell lenni, meg az, ahol népszerűsíteni tudják azt, amit ők is képviseltek egész életükben.
0: A Bújtosi Városliget tökéletes helyszíne volt a versenynek, számos sporteseményt tartottak már a területen. Tóth Imre önkormányzati képviselőt hallják.
7: Ez volt a kifejezett cél, hogy egy ilyen találkozási pont a sportnak, a nyugdíjasoknak, a sportot kedvelőknek, a fiatal korosztályoknak, a játszóteret folyamatosan fejlesztjük. Folyamatosan vannak itt események, és ez volt a cél, hogy egy ilyen kihasznált Bújtosi Városliget legyen tulajdonképpen a városnak.
0: Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Az MVM Dómban rendezendő VB-ről Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkárt hallják.
8: Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére. Egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
0: Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
9: Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki három világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt három fiatal, 14 éves, nagyon tehetséges úszónk, Betlen, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlen Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben itt Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50%+ fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb ország, a Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszva nevezett programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érgőzölni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vízesportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
0: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke arról beszélt, mekkora segítséget jelenthet a szurkolók buzdítása, különösen egy akkora arénában, mint az MVM Dome.
10: Nagyon hálásak lehetünk, hogy megint hazai pályán játszhatunk. Ez mindig egy különleges dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a vízilabda az egy kicsit úgy a magyar sporton belül is, vagy általában mondhatom, hogy a sportkultúrában egy kicsit az identitásunknak a része, és mindig több, mint önmagában a győzelmek, meg a dobogós helyezések, hanem igenis nagyon nagy pillanatokat adott, nagy példaképeket adott, és ezt mindig jó megmutatni itthon, és mindig jó megmutatni hazai pályán. Ugye 17-ben és 22-ben ezt megmutathattuk magunkat. Most azt hiszem, hogy hajós úszodát nem lebecsülve, de imádunk ott játszani, és nagyon jó ott. Most még inkább egy impozánsabb helyszínen, még több néző előtt mutathatjuk meg magunkat, és a tavalyi világbajnoksághoz kapcsolódva pedig, hát nyilvánvaló ott is nekem eszembe jutott azonnal, hogy majd Budapesten 2 év múlva, még ha tudom is, hogy ez nagyon nem könnyű, talán van is egy olyan adóságunk, hogy jól emlékszem, 25 évvel ezelőtt 2001-ben volt hazai győzelem, ahol a lányok Európa-bajnokok lettek, úgyhogy vannak itthon elvesztett döntőink, jó lenne most már tényleg följebb lépni, és ez hol máshol, mint mondjuk itt az MVM Dome-ban.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei méhszorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Az euró bevezetése nem oldja meg automatikusan a gazdasági problémákat, de segítheti a felzárkózást és biztonságot ad a csatlakozó országoknak, hangsúlyozták a 64. közgazdász vendorgyűlés kerekasztal beszélgetésének résztvevői Egerben. Barabás Gyula, a pénzügyminisztérium államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizonytalanná vált világgazdasági környezetben a felgyorsult változások közepette költséges és veszélyes vállalkozás kimaradni az eurózónából, hiszen az olcsó pénz korszakának vége, a kamatok magasak, a magyar költségvetés hiánya is jelentős. Véleménye szerint ilyen helyzetben a legjobb befektetés az euró bevezetése, hiszen ez biztosításnak tekinthető a komolyabb megrázkódtatások, a váratlan és kedvezőtlen gazdasági hatások ellen. Magas infláció persze lehet az euróövezetben is, de a kiugróan magas szinteket segíthet elkerülni. Jogi lépéseket tesz a kormány, a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetőinek indokolatlan közpénzköltései miatt, közölte a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és 100 000-es nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. Azt írták, a kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel, 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem One Health Summit Szeged címmel rendezett háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó, jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Még másfél évvel ezelőtt is hallhattuk agrárpolitikusoktól, hogy mi 20 millió ember élelmiszerellátására is képesek vagyunk, de a valóság gyorsan szembe jön majd, és az lesz a kérdés, hogy 9,5 millió embert hogyan etetünk meg ebben az országban, tette hozzá a miniszter. Úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legjobb példa arra, hogy őszintén kell beszélni a problémákról. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon.